0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök atya, fölajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

0: Világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
5: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
5: könyörülj értünk.
0: Az Atya, a Fiú,

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és törzs be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretett láng kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk ötszent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned.
2: Mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned.
2: Mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged.
2: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áradt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívet szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívet szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
2: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Életünk Krisztus. Fülöp Zsombor atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Az Életünk Krisztus című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Fülöp Zsombor, Dévai plébános. A múlt műsorban elkezdtük a vágyakról beszélgetni. Anselm Grün Vágyaink című könyve alapján. Hogyan elégedjünk meg azzal, ami a miénk, teszi fel a kérdést a bevezetőben a Bence és Atya. És a mai műsorban ennek a könyvnek az ismertetését tovább folytatom. Elérkeztünk ahhoz az alcímhez, amely így fogalmaz, a vágy tárgyá alacsonyítja az embert. Az Új és az Új Szövetség abban egyetért, hogy az embereket óvaintik a birtoklás vágyától, mert az annak a jele, hogy az embernek nem Istenben van az élete alapja. Mivel életének nincs szilárd alapja, mely hordozza, mindig keresi az egyre többet, hogy kitöltse belső ürességét. Ám ez a vágy végeredményben a szabadság elvesztéséhez és kudarchoz vezeti őket. A kapzsiság, bálványimádás, hamis vallásosság. Az ember nem Istenhez kötődik, hanem földi dolgokhoz. Ez azonban nem tesz jót a lelkének, mert az határozza meg a lelket, amihez az ember kötődik. Az anyagi dolgokhoz való kötődés magát az embert is tárgyá teheti. Ezért nem meglepő, hogy a kapzsiság korunkban az embereket oda vezette, hogy egymással tárgyként bánjanak. Erik Fromm Birtokolni vagy létezni című könyvében a következőket fogalmazza meg. A tárgyasítás a birtoklás magatartásának a következménye. A legnagyobb tulajdon nem maga a pénz, hanem az emberek. Fromm ezt a magatartást a patriarchális társadalomnak tulajdonítja, és így ír róla. A patriarchális társadalomban a legszegényebb férfi is tulajdonosa volt a feleségének, a gyermekeinek és a jószágának. Azok abszolút urának érezhette magát. Korunkban ez ahhoz vezetett, hogy a cégek az emberekre termelési tőkeként tekintenek és tekintettek. Fromm ezt a birtoklási gondolatot, szándékot olyan megfogalmazásokban is meglátja, amikor az ember az orvosáról, az ügyvédjéről vagy az alkalmazottairól beszél. Ezen felül egészségünkre is gyakran tulajdonként tekintünk. Úgy véljük, mindent birtokolhatunk, amit akarunk. Ez a magatartás annak a vágynak a jele, hogy minden felett átvegyük az uralmat. Mindent kézben tartsunk, és semmit sem engedjünk ki a kezünkből. Jézus az evangéliumban beszél ennek a szabaddá válásnak az útjáról, és Anselm Grün atya 14 példabeszédet tár fel ebből a szemszögből, hogy az ember hogyan válik szabaddá, vagy hogyan tudja jól kezelni, jól megélni, és hogyan tudja vágyait úgy összenyalábolni, hogy az életét előbbre vigyék. Az első az a fogyasztásnak a vágya, amelyről a Máté evangéliumában olvashatunk, Jézus megkísértésénél. Idézném az evangéliumi részt, akkor a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy az ördög megkísértse, 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Azt felelte, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik. Most a szent városba vitte az ördög, és a templom párkányára állította. Ha Isten fia vagy, mondta, vesd le magad, hiszen írva van. Parancsot adott angyalainak, a kezükben hordoznak, nehogy kőbe jussd a lábad. Jézus ezt válaszolta, az is meg van írva, ne kísérsd uradat Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte az ördög, és felvonultatta szem előtt a világ minden országát és dicsőségüket. Ez mind neked adom, mondta, ha leborulsz és imádsz engem. Jézus elutasította, távoz ördög, mert írva van, uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Erre otthagyta az ördög, és angyalok jöttek az ő szolgálatára. Az első megkísértés ebben az a szükségleteinkre való vágy. Ebben a megkísértés történetben Máté megmutatja nekünk, hogy Jézus háromszoros vágyat győzött le. Jézust megkísérti a gonosz lélek, az ördög, a diabolos, aki mindent összekavar, aki összekavarja az emberi gondolkodást, aki a jót összemossa a rosszal, aki minden emberi tevékenységbe és szükségletbe belekeveri a vágyat. Az első megkísértés lényege a vágy és az étkezés egybeolvasztása. Az életben maradáshoz mindenkinek ennie kell, mindenkinek fogyasztania kell, hogy valamit adni tudjon. A megkísértés lényege ebben az esetben az, hogy mindent magunkénak akarunk tudni, mindent elfogyasztunk. Korunkra alkalmazva ez nem csak azt jelenti, hogy lehetőleg mindenből ehető ételt készítünk, majd megesszük, sokkal inkább azt, hogy ez a legveszélyesebb kísértés, hogy mindent elfogyasztunk, még a szentséget is a magunk tetszése szerint használjuk. Mert a kövek, amelyeket Jézusnak kenyérre kellett volna változtatnia, a szentség szimbólumai. Keménysége miatt az ókorban a követ gyakran az örök és megváltoztathatatlan isteni hatalmakkal hozták kapcsolatba. Sok kultúrában vannak szent kövek. A szent a világtól elvont. A világ nem rendelkezhet felette. Ám ma mindenképpen létezik az a kísértés, amely magát a szentséget is hasznosíthatóvá szeretné tenni, amely szerint magának a vallásnak is hoznia kell valamit. Amerikában olyasmit hirdetnek, amit sikerteológiának is nevezhetünk. Istent arra használják fel, hogy sok pénzt keressenek. Imádkozz és légy gazdag, hangzik az ilyenféle tipikus amerikai könyvek egyikének a címe, amely szerint általában nem tudnak ellenállni az első kísértésnek. Ebben az esetben ráadásul a vágyat emelik a vallás magaslatára. Az ima a mohóságot szolgálja, gazdaggá teszi az embert. Mindenki, amit vallási területen teszünk, valamit hoznia kell. Sikerhez kell vezetnie. Mindent a hasznosságon mérnek le. Minden minket szolgál, és a szükségleteink kielégítését. Elfelejtjük a szentséget, meghagyni a szentnek, érinthetetlennek, ami kivételt képez, hogy a hozzáférésünk ne terjedjen ki rá. A fent említett bibliai helyen Jézusnak a kísértő szerint arra kellene felhasználnia az Isten kapcsolatát, hogy kielégítse a szükségleteit. Ami az írás szavára figyelmezteti a kísértőt. Az ember azokkal az igékkel él, amelyek az Isten szájából származnak. Az ember valódi éhsége lelki. Azokkal az igékkel, melyekkel Isten mond, táplálja őt, annak azokkal élni lehet. Az igék valóban táplálni tudják a lelkünket. A második megkísértés az Isten kisajátítására vágyakozni. A második kísértés Isten kisajátításáról szól. Azt mondhatnánk, írja az atya, ez annak a vágya, hogy Istent is fogyasszuk. Istent a magunk tetszése szerint használjuk fel. Itt az elismerés és a hírnév utáni vágy fejeződik ki, hogy azt már korábban láttuk, beszéltünk vele. Nem csak az egyre több vagyon birtoklása, hanem az egyre több elismerés a csodálatra irányuló vágyra is vonatkozik. Istent azért gyalázzuk meg, hogy saját önértékelésünket növeljük, magunkat különlegesnek érezzük, és a többiek felé helyezzük. Úgy fogalmazhatnánk, hogy a második megkísértés az a grandiozitás kérdése. A pszichológia szerint a grandiozitásba történő menekülés tipikusan narcisztikus viselkedés. Az ember szeretne elmenekülni saját elhagyatottsága elől azáltal, hogy grandiózus elképzelésekben talál menedéket. A spiritualitás ehhez jó alapanyagnak kínálkozik, hogy a grandiozitásba meneküljünk. Jézus azonban elutasítja ezt a menekülést. Ebben a megkísértésben a bibliai igékkel való visszaélés jelent veszélyt. Az ördög Jézus második megkísértésekor éppen arra a zsoltára utal, amelyben Isten megparancsolta angyalainak, hogy tenyerükön hordozzák az embert. Felhasználhatjuk arra Istent, hogy az embereknél elismerést arassunk. Ekkor azonban nem Isten a fontos, hanem csak a saját énünk. Ha visszaélünk a szentséggel, akkor az ember számára legértékesebbet romboljuk le. Ez a veszély ma nagy. Meggyalázzuk Istent az ellenséggel vívott saját harcunk érdekében. Istennek kellene segíteni, hogy legyőzzük az ellenséget, mi meg belerántjuk őt abba, hogy megindokoljuk saját akaratosságunkat. Jézus nem bukott el ebben a kísértésben sem. Egy másik bibliai igével válaszolt, ne kísérsz uradat, Istenedet. A lelki utamat arra használom, hogy az emberek előtt különleges mutatványokat vigyek végbe, vagy olyan képességeket fejlesszek ki, amelyekkel föléjük helyezem magam, akkor, ahogyan Jézus mondja, Istent kísértem. Istent felhasználom a saját magam számára, a saját énem számára. Sok mindent, amit ma a spirituális piacon nagyobb tapasztalathoz vezető útként kínálnak, csupán az ént erősíti, ahelyett, hogy Istenre nyitná meg. Mindez az önmegtapasztalás, önmegismerés utáni vágynak köszönhető, melynek egyre különlegesebb formái egyre nagyobbra nőtt énhez vezetnek el, de nem az Istenre való nyitottsághoz. A harmadik kísértés az a hatalom utáni vágy. A harmadik megkísértés az a hatalomra hív. Ennek a kísértése, hogy az embereket használjuk, hatalmat gyakoroljunk felettük, és egyre több hatalomra tegyünk szert, hogy minél több ember felett uralkodhassunk. A hatalom növeli a sóvárgásunkat, és még több birtoklásra késztet bennünket. Az ember soha nem elégedett azzal a hatalommal, amivel emberként rendelkezik. Az ördög megmutatja Jézusnak a világ minden országát. Jézus uralkodhatna rajtuk, ha leborulna a kísértő előtt, és imádná őt. Ez a kísértés talán ismerős számunkra egy másik összefüggésbe. Sok mesében az ember szövetségre lép az ördöggel. Úgy véli, növeli hatalmát azáltal, hogy szerződést ír alá vele. Ám mindennek megvan a maga ára. Az ember elveszti a szabadságát, és elég gyakran a szeretetet is. Hideggé válik, és lelki halottá. Máté számára ez a hatalomra hívó harmadik kísértés a legveszélyesebb. És ez ezért evangéliumban olyannak írja le Jézust, aki minden hatalomról és uralomról lemond, aki erőszakmentesen reagál az emberi hatalomvágyra, és éppen a mennyei atyába vetett bizalmával bizonyítja fiúságát. Jézus elutasítja a hatalommal való megkísértést azáltal, hogy idézi a második törvénykönyv igéjét, amellyel Mózes és Izrael népét intette az igaz szolgálatra. Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, mondja a Szentírás. Feltűnő, hogy mind a három ige amellyel Jézus ellenáll a gonosz léleknek, a második törvénykönyvből származik. Máté ezzel azt is megmutatja, hogy Jézus ugyanannak a kísértésnek volt kitéve, mint Izrael népe az egyiptomi kivonulás idején. Jézus ellenáll a kísértésnek, így lesz Isten új népének alapítója, aki követik őt a megigazulás útján. Jézus éles parancsára távoz ördög. Az ördög ténylegesen meghátrál. A kísértések azonban, amelyeket Jézus működésének kezdetétől ismerünk, még nem értek véget. Máté evangéliumának két további helye is erre mutat rá. A távoz sátán fordulat szó szerint bukkan fel még egyszer. Jézus ezt a mondatot mondja Péternek, amikor a tanítvány vissza akarja tartani Jézust attól, hogy a szenvedés útját járja. A másik helyen a bevezető mondat, amelyet Máté mind a három kísértésnél használ, tér vissza, ha Isten fia vagy. Hogy a keresztnél hangzik el, amikor Jézus a gúnyoló emberek szólítják fel őt, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. A megkísértés a kereszten csúcsosodik ki. Teljesen és véglegesen ott szenvedi el Jézus. Amikor Jézus ellenállt a pusztában a három kísértésnek, az ördög meghátrált, és angyalok jöttek, hogy szolgáljanak neki. Jézus a kísértés hegye, így a paradicsom hegyévé válik. Ez azt is jelenti, hogy ha ellenállunk a kísértésnek, ott van számunkra a paradicsom. Ott tapasztaljuk meg Isten gyógyító és szerető közelségét, ami az angyalokon keresztül válik világossá és valósággá. Mivel Jézus a kereszten sem enged az utolsó kísértésnek, a feltámadásban Isten a paradicsomba, az Atya dicsőségébe helyezi őt. Megfosztani a vágyat a hatalmától. Lukács a megkísértés elbeszélésének más sorrendjét alkalmazza az evangéliumban. A második megkísértés szól a hatalomról, a harmadik pedig az Isten grandiozitásával való visszaélésről. Máté háttérrel rendelkezett vele entétben, Lukács, aki görög volt. Az ő kultúrájában nem a hatalom számított a legnagyobb kísértésnek, hanem a tudás, amely az ember kérkedhet, vagy az, ha a tudása és különleges képességei miatt mások fölé helyezheti magát. A zsidók és a görögök tehát mindnyájan más veszélyeknek voltak kitéve. A mai emberek közül a zsidókhoz hasonlóan egyeseket jobban veszélyeztet a hatalom kísértése, mások a görögökhöz hasonlóan a grandiozitásba menekülnek, elnyomják saját elhagyatottságukat, és különlegesnek vélt spiritualitásuk miatt más emberek fölé helyezik magukat. Mindkét kísértés annak a vágynak a kifejeződése, hogy egyre több hatalommal és megbecsüléssel rendelkezzenek, és önmagukat a többi ember fölé tudják helyezni. Végeredményben ez annak a vágya, hogy Istent és az embereket is a hatalmunkba tartsák, más szóval fogyasszák. Minden és mindenki csak a saját nagyságukat és a hatalmukat szolgálja. Ez a vágy kísértésének kell ellenállnunk. Hogy ez hogyan lehetséges, az Jézus a megkísértés történetében mutatja meg nekünk, amelyet Máté és Lukács is ránk hagyott. A vágyat úgy tudjuk legyőzni, ha Jézussal együtt megvizsgáljuk annak rejtett okait, és a bibliai igéről úgy elmélkedünk, hogy általa megfosztjuk magunkban a vágyat túlzott hatalmától, ha Jézust hívom segítségül a kísértés idején, és a Szentírás igéit, akkor ez a vágy elveszíti felettem az ő hatalmát. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő műsor alkalmával. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Szentségimádást közvetítünk, melynek témája a Szentírás. Meghívjuk a kedves hallgatókat, lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, nyisd meg szívemet és értelmemet, hogy be tudjam fogadni szavaidat. Engedd, hogy még jobban megismerjem és megszeressem akaratodat az életemben. Hiszem, hogy mindig velem vagy, és bízom szeretetedben, ami vezet és erősít engem. Segíts, hogy téged szeresselek mindenek felett. Tudom, Uram, hogy Te dolgozol az emberek szívében és értelmében. Segíts, hogy felismerjelek mindenkiben, akivel beszélek, és megértsem, ha mások által akarsz hozzám szólni. Uram Jézus, segíts, hogy növekedjek alázatban. Segíts, hogy megnyissam előtted szívemet, és meglássam kegyelmed működését. Elfogadjam a leckéket, amik által tanítani akarsz engem. Lágyítsd meg az én ellenállásomat, hogy könnyen a képmásodra tudj alakítani.

Urunk Jézus Krisztus, szívünk nemes szándékával keresünk téged, mert evangéliumodban felismertük az örök élet tanítását. Az evangélium szerint élve akarunk követni téged, mert egyedül a te tanításod és személyed méltó a követésre. Nem adjuk életünket látszatigazságok szolgálatára, hanem evangéliumot teljes igazságát, mint igazi örömhírt akarjuk hirdetni azoknak, akik tévedéseik után életük értelmét keresik. Ismerjék fel ők is, hogy te vezetsz bennünket az örök üdvösségre. Amen.

Uram Jézus, adj nekem igaz alázatot. Segíts, hogy szeretettel és akarattal el tudjam fogadni a te akaratodat. Arra vágyom, hogy közvetítsem szavaidat és erődet másoknak, azáltal, hogy következetesen élek a hit igazságaiban. Szelíd és alázatos szívű Jézus, tedd szívemet a tiédhez hasonlóvá.

Urunk Jézus Krisztus, lelkünk megtisztítását kérjük tőled. Mi sokszor megelégszünk a felületes bűnbevallással, de te gyökeres megújulást vársz tőlünk. Te képes vagy alapjaiban megtisztítani lelkünket, hogy egyedül Istennek éljünk. A lelki megújulás adjon nekünk erőt ahhoz, hogy evangéliumod hirdetői legyünk a világban azok számára, akik még keresik megtisztító irgalmadat és felemelő szeretetedet.

Jó pásztorunk, Jézus Krisztus, miként egykor kiválasztotta az apostolokat, és elküldted őket, hogy a te nevedben tanítsanak, és csodákat tegyenek, úgy napjainkban is hív magadhoz fiatalokat, akik téged és szeretetedet megismerve indulhatnak a világba. Küldj az evangélium hirdetésére, valamint isteni titkaid és csodáid közvetítésére papokat, akik életüket egészen neked szentelik. Add, Urunk, hogy elfogadják és hűséggel teljesítsék hivatásukat mindazok, akiket a papságra vagy a szerzetesi életre kiválasztasz. A te szereteted alakítsa át szívüket, hogy képesek legyenek embertestvéreinknek továbbadni a te jóságodat, irgalmadat és szeretetedet. Amen.

Jézus, te vagy a mindenség királya. Hittel várjuk eljöveteledet és a veled való találkozást. A hitről való tanúságtétel minden korban bátorságot kíván a keresztényektől. Tőlünk bátorságot, hogy az üldözések idején az elutasításokat megtapasztalva, vagy az emberek közönyét látva is folytatódjon az evangélium hirdetése és a hit terjesztése. Annak tudatában élünk, hogy a te megbízásodból, a te munkatársadként adjuk tovább a hitet. Nevelj minket az alázatra, hogy ne önmagunkat, hanem téged és a te örömhíredet hirdessük. Amen.

Gondviselő Istenünk, Te szeretetből teremtettél meg minket, és életünk minden napján kimutatod irántunk szeretetedet. Adj nekünk éles látást és bölcsességet, hogy észrevegyük szereteted jeleit, mindazt, amivel testi és lelki fejlődésünket segíted, és az üdvösség felé vezetsz minket. Oszlasd el félelmeinket, aggódásainkat és bizonytalanságainkat. Segíts, hogy bizalommal tekintsünk jövőnk felé, és teljes bizalommal adjuk életünket neked. Gondoskodj rólunk, családunkról, szeretteinkről és minden emberről. Mutasd meg jóságodat minden ember felé. Amen.

Istenünk, fiad Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség. Világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem megszüntetni, hanem beteljesíteni jött. Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig rád, aki botránykő vagy azoknak, akik nem fogadnak el, de akik befogadnak, azoknak az élet teljessége. Amen.

Uram, köszönöm, hogy megvilágítod a lelkiismeretemet az evangélium által. Segíts kérlek felismernem, miben vagyok süket, vagy érzéketlen a hívásodra és a tanításodra. Akarom, hogy kegyelmed győzedelmeskedjen életemben, Uram. Segíts bátornak lennem, hogy változtassak azon, ami bánt téged, és hiteles keresztény életet élhessek.

Mindenható Istenünk, Te mindenkit meghívsz a veled való közösségre, és senkit sem zársz ki a szeretetedből. Minden embernek felkínálod az üdvösséget, és megmutatod, milyen úton érhetjük azt el. Egyedül mi, emberek, zárhatjuk ki magunkat azzal, hogy elutasítunk téged, megtagadjuk a neked való engedelmességet, és semmibe vesszük törvényeidet. Hálások vagyunk azért, hogy minden embernek, nekünk és minden embertársunknak megadod a segítséget ahhoz, hogy üdvözöljünk. Amen.

Uram, Jézus Krisztus, erőt vesz rajtam a csüggedés, amikor csalódást okoznak az emberek, terveim kudarcba fordulnak, vagy váratlan események forgatják fel életemet. Ilyenkor a legszívesebben elmenekülnék a világból, az emberek elől. Bezárkóznék a magam kis világába, hogy egyedül legyek, de te nem hagysz magamra, hanem mellém állsz, tanítasz, és megismerteted önmagadat előttem. Vezess engem vissza az emberi közösségbe, tanítványait, követőit közé. Vezess engem az Atya közelébe, hogy a vele való kapcsolat

Uram, növeld a hitemet, reményemet és szeretetemet. Kegyelmed erősíti bennem ezen erényeket, amikor imádkozom, és azért küzdök, hogy mindenek felett szeresselek. Töltsd el velük szívemet. Uram, bár szeretnélek teljes szívemből, erőmből, elmémből,

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott, köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik, add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jaj kiáltást, köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem, add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, te így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben. Amen.

Drága jó Istenem, én megköszönöm neked, hogy te megteremtettél minket a te képmásodra. Azért a képmásodra, hogy szólni tudj hozzánk, hogy képesek legyünk téged látni, hallani, téged megismerni, hiszen az az örök élet, hogy megismerjünk téged. Köszönöm, Atyám, hogy amikor ősszüleink vétkeztek, aminek következtében már nem látunk téged színről színre, a te hangodat már nem halljuk tisztán, a mi szívünk már nem keresi oly buzgón a te megismerésedet. Te mégsem adtad fel, mégsem fordítottál hátat nekünk, hanem prófétákat küldtél a te ószövetségi választott népedhez, hogy szóljanak hozzánk, te szólj általuk. Köszönjük, Uram, hogy felkészítetted a te népedet arra, hogy amikor elérkezik az idők teljessége, fiad által szólj hozzánk. Köszönjük az evangéliumot, köszönjük a szentírást. Köszönjük egyházat hűségét, amely őrzi a te kinyilatkoztatásodat. Köszönjük, Uram, hogy ma is a szentírás szavai által szólni akarsz hozzánk. Köszönjük, hogy az eukarisztián kívül a te igéd által nap mint nap táplálni akarod a mi lelkünket. Add, Uram, a te népednek, minden tagjának a szívébe a vágyat, hogy keressük a te akaratodat, keressük a te arcodat, kutassuk a te lényedet. Add, Uram, hogy újból felfedezzük a szentírást, ezt a kimondhatatlan értékű kincset, amelyet itt hagytál számunkra, hogy általa megismerjünk téged, és hogy általa szólj hozzánk minden nap. Küldd el a te szent lelkedet személyesen mindegyikünkhöz, hogy a te ígédet keressük, olvassuk, hallgassuk, és általa valóban megismerjünk téged, egyedül igaz Istent, és akit te küldtél, Jézus Krisztust. Add, Uram, hogy a te ígéd eljusson a szíveinkbe. Egyre jobban lássunk, halljunk, megismerjünk téged. Hála neked ezért a kincsért. Hála neked azért, mert ma is azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Amen.

Uram, hálát adok neked, hogy a te ígéd lámpás a lépteimnek, utamon fényforrás. Add kérlek, hogy szomjúság és éhség legyen a szívemben a te ígéd iránt, hiszen te mondtad, Úr Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik. Kérlek téged, hogy táplálj engem a te szent igéddel, vezess, bátoríts, vigasztalj, hogy egyre jobban megismerjelek téged, egyre jobban meghalljam a te hangodat, egyre inkább felfedezzem a Szentírás soraiban és sorai között a te végtelen szeretetedet, hiszen a Szentírás a te szerelmes leveled hozzánk. Uram, áldalak téged, és újra csak hálát adok neked ezért a lehetőségért, hogy meghallhatom a te hangodat, meghallhatom, felismerhetem, hogy mit akarsz mondani nekem a Szentíráson keresztül. Add, hogy egyre jobban vágyakozzam arra, hogy megismerjelek téged, egyedül élő igaz Istent. Amen.

0: Uram Jézus, köszönjük, hogy itt lehetünk a Te valóságos jelenlétedben, és hogy egy szívvel, egy lélekkel együtt imádkozhatunk a Mária Rádió hallgatóival. Bizalommal neked ajánljuk most magunkat. Mindazokat, akik a rádión keresztül velünk együtt imádkozzanak, elét hozzuk, Uram, a betegeket, a szenvedőket, a magányosokat, mindazokat, akik különböző dolgokkal kell küzdjenek, a szomorúakat. Te látod minnyájunk szükségét, és hisszük, hogy szerető Istenünk vagy gondviselünk, aki valóban csodákat cselekszel, ahogy az ének szavait is hallhattuk az előbb. Ezért most kérjük, Uram, hogy áldj meg minnyájunkat mindazzal, amire szükségünk van. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned reménylő üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Hadd kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atyával és Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a veletekkel.
0: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Kedves hallgatók, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Köszönjük, hogy velünk együtt voltak, hogy együtt imádkozhattunk. A megfáradtaknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, aki még teheti, maradjon továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

Leo pápa új katekézis sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. 14. Leo szentmiséje a Teremtésvédelem ima világnapján. Hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk.

0: Leó pápa új katekézis sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. A Szentatya szeptember 2-án szerdán délelőtt ismét a Szent Péter téren tartotta meg az általános kihallgatást, amelynek keretében új katekézis sorozatot nyitott. Miután a nyár folyamán 8 részben a zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúcióját elemezte, ezúttal a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióját magyarázza, amely az egyház és a kortárs világ kapcsolatát értelmezi. Az eredeti dokumentumot 6. Pál pápa írta alá 1965. december 7-én, mint a katolikus egyház püspöke. Az egyház meghallgatja a világot és szolgálja azt, szól az első katekézis hivatalos címe, amely az egyház két alapvető vonását rögzíti, a világ figyelmes meghallgatását és szolgálatát.
1: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: A mai találkozóval a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról kezdünk elmélkedni, amelyen a II. Vatikáni zsinat egy alapvető témát kívánt feltárni, az egyház kapcsolatát a kortárs világgal, kezdte katekézisét Leó pápa. Szent 23. János már 1962. október 11-i beiktatási beszédében is bírálta a végzett prófétáit, akik, bár a vallás iránti buzgalom lángol bennük, azt hangoztatják, hogy korunk a múlt századokhoz képest sokkal rosszabb, sőt odáig mennek, hogy úgy viselkednek, mintha nem lenne mit tanulniuk a történelemből. Ezért kapták a zsinati atyák a feladatot, az emberi események jelenlegi állapotában, amelyben úgy tűnik, hogy az emberiség egy újabb rendbe lép, inkább az isteni gondviselés titokzatos terveit kell látnunk, amelyek az egymás követő időkben az emberek munkája révén és gyakran várakozásaikat felülmúlva valósulnak meg, és amelyek bölcsen mindent, még a kedvezőtlen emberi eseményeket is az egyház javára rendeznek. 3 évvel később a Gaudium et Spes dokumentum kiirdetése ezt a megkülönböztetést az egyház természete lényeges vonásaként ismerte el, és mint lelkipásztori küldetésének alkotó elemét írta le. Innen ered a lelkipásztori konstitúció meghatározás. Ez nem naív optimizmus kérdése, hanem Krisztus misztériumához való megújult hűségé, aki megtestesülve úgy döntött, hogy osztozik életünkben, mindenben hasonlóvá lett testvéreihez, ahogy a zsidókhoz írt levél írja. Magára vette a bűn következményeit, meghalva váltságul adta magát mindenkiért.
1: Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa.
0: Ez az emberiséggel való megosztás az az út, amelyet Krisztus kér az egyháztól. Ezért a Gaudium et Spes zsinati konstitúció azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az egyház magáénak érzi a kor embereinek, különösen is a szegényeknek és minden szenvedőnek örömét és reményét, bánatát és gyötrelmét, tanította a Szent Atya katekézisében. Ez egy olyan megosztás, amely arra hív minket, hogy hagyjunk fel minden passzivitással és közönnyel a kibontakozó eseményekkel, a történelemmel és az emberek életével szemben, különösen a ma tapasztalt gyors és mélyreható változások fényében. Nem maradhatunk érdektelen szemlélők. Ehelyett a szívünkkel kell hallgatnunk, hagynunk kell, hogy a kihívások elérjenek minket, és be kell kapcsolódnunk abba. Krisztussal és lelkének erejével támogatva a hívők arra kaptak meghívást, hogy vállalják testvéreik nehézségeit, különösen azokét, akiket igazságtalanság, diszkrimináció és erőszak gyötör. Valójában csak a megosztás és az elkötelezettség révén juthatunk el megfelelő válaszokra, mindig annak a bizonyosságnak a támogatásával, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetik az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk, ahogy Pál apostol írja a rómaiakhoz írt levelében. Ebben az értelemben az emberiséghez való közelség utat nyit az események és maga a kinyilatkoztatás mélyebb olvasásához, és ugyanebből a perspektívából a Gaudium et Spes emlékeztet az egyház állandó kötelességére, hogy vizsgálja az idők jeleit, és az evangélium fényében értelmezze azokat.
1: Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena.
0: A zsinati konstitúció ezért felszólította az egyházat a megtérés állandó elkötelezettségére, hogy tanúságot tegyen arról, hogy semmiféle földi ambíció nem vezérli, hanem egyedül arra törekszik, hogy a vigasztaló lélek vezetésével folytassa Krisztus művét, aki azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, hogy üdvözítsen, hogy ne elítéljen, hanem szolgáljon, nem pedig, hogy őt szolgálják. Ez valójában nem pusztán erkölcsi beállítottság, hangsúlyozta a Szentatya. Ferenc pápa emlékeztetett minket arra, folytatta a pápa, hogy az egyház számára a szegények melletti döntés teológiai kategória, még mielőtt kulturális, szociológiai, politikai vagy filozófiai kategória lenne. Arra kaptunk hivatást, hogy felfedezzük bennük Krisztust, hogy hangot adjunk ügyeinknek, de arra is, hogy barátaik legyünk, hogy meghallgassuk őket, megértsük őket, és befogadjuk azt a titokzatos bölcsességet, amelyet Isten rajtuk keresztül akar megosztani velünk.
1: La condivisione cristiana impegna farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo.
0: A keresztény megosztás megköveteli tőlünk, hogy szembenézzünk a valósággal, és leleplezzük azokat az ellentmondásokat is, amelyek a mai világban a személyes és társadalmi életet jellemzik. Ilyen például a tudományos és technológiai fejlődés, amely mindig új lehetőségeket kínál ugyan, de csak egyeseknek, és amelyeket az emberek nem mindig képesek szolgálatukba, a saját szolgálatukba állítani, vagy a társadalmi élet törvényeinek világosabb ismerete, amelyet azonban bizonytalanságok kísérnek azt illetően, hogy milyen irányt kell adni neki, vagy ismét a gazdagság, a lehetőségek és a gazdasági hatalom nagyobb elérhetősége, amely sajnos ma is, akárcsak a zsinat idején hagyja, hogy a világ lakosságának nagy részét továbbra is éhség és szegénység gyötörje, vagy pedig a föld jövőjének megosztott tudatossága, ugyanakkor a lemondás képtelensége az önző fogyasztásról és arról az illúzióról, hogy a háború hatékony módja a béke építésének. Végül Leó pápa arra hívta fel a figyelmet, hogy egy olyan korban, amelyet mélyreható változások jellemeznek, és amelyek aggasztó egyensúly hiányokhoz vezetnek, az egyház arra hivatott, hogy szolgálja az emberiséget, meghallgatva és átölelve a szív legmélyebb kérdéseit és a benne rejlő vágyakat. Krisztusra mutatva, mint az egész emberi történelem kulcsára, középpontjára és végső céljára. Ezért az egyházban, minden szinten, minden korszakban meg kell valósítani Krisztus irgalmas kenózisát, önkiüresítését, aki nem tekintette zsákmánynak az Istennel való egyenlőségét, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltve, engedelmestett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, gaudium et spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: Kedves testvéreim, az öröm és a remény, a Gaudium et Spes, legyenek annak az egyháznak a megkülönböztető jegyei, amely hirdeti és tanúskodik az evangéliumról, miközben közel lép a mai kor embereihez. Zárta első katekézisét Leó pápa a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójáról. A katekézis követően a pápa a lengyel zarándokokat köszöntve megemlékezett arról, hogy Lengyelországban, teszem hozzá, miképp Magyarországon is, kedden szeptember 1-ével megkezdődött az új tanév, amely újabb mérföldkövet jelent a tudás megszerzése és az új generációk nevelése folyamatában a szülők, az iskola és az egyház együttműködésének köszönhetően. A vallásoktatás és a katekétiseken való részvétel szélesítse ki a látókört, mélyítse el Isten és a világ ismeretét, és készítse fel őket a szentséggel gyümölcsöző vételére és a közösség életben való részvételre, szólt a Szentatya, majd apostoli áldását adta a részvevőkre.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.

0: 14. Leópápa, hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk. 14. Leó, szeptember 1-én a Teremtésvédelem Ima világnapján este 6 órakor szentmisét mutatott be Castel Gandolfóban a Borgo Laudato Si-ben, vagyis a Laudato Si faluban. Homiliájában arra hívta a híveket, hogy a mindennapok rohanásából kilépve álljanak meg a teremtett világ szépsége előtt, és ismerjék fel benne Isten szeretetének jeleit. A teremtés szemlélése ugyanakkor nem maradhat pusztán a természet szépsége felett érzett csodálat. Ökológiai megtéréshez, személyes és közös felelősségvállaláshoz kell vezetnie, hangsúlyozta a Szentatya.
1: Nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ci vengono rivolti due inviti alla contemplazione delle opere del Signore.
0: A liturgia olvasmányai két alkalommal is arra szólítanak, hogy szemléljük az Úr műveit. Kezdte homíliáját 14. Leó, megjegyezve, hogy ez különösen is könnyű a Castel Gandolfói kertek csodálatos környezetében. A bölcsesség könyve arra buzdít, hogy a teremtett világ szépségét és erejét szemlélve jussunk el annak alkotójához. Felületes magatartás lenne, ha megállnánk a tűz, a szél, a zúgó víz, vagy az égbolt csillagainak csodálatánál, és nem emelnénk tekintetünket ahhoz, aki mindezt teremtette, figyelmeztetett a pápa. A 18. Zsoltár ugyancsak arra ösztönöz, hogy emeljük fel tekintetünket. Az egek Isten dicsőségét hirdetik, az égbolt pedig kezének művéről beszél. Az egész teremtés a teremtő nagyságáról szól hozzánk, feltéve, hogy tekintetünk és szívünk nyitott erre a nagy misztériumra, hangsúlyozta 14. Leó. Máté evangéliuma szintén a teremtés szemlélésére hív, ugyanakkor különösen is kiemeli Isten ember iránti szeretetét. Jézus arra kéri tanítványait, hogy nézzék az égmadarait és a mezők liliómait. A teremtő számára ezek is értékesek, gondoskodik róluk, és szépségbe öltözteti őket. Ha pedig Isten ilyen bőkezűen gondoskodik a növényekről és az állatokról, mennyivel inkább figyel szeretett fiaira és leányaira, mutatott rá a pápa. A teremtett világ szemlélése tehát nem önmagáért való. Segít felismerni, hogy az ember nem magára hagyva él a világban, hanem egy olyan teremtés része, amely Isten szeretetéből született, és amelyben az ember különleges helyet és felelősséget kapott. Szeptember 1-én egyben megkezdődik a teremtett világ ideje, azaz 5 héten át tartó időszak, amelyet az egyház az imádságnak és a közös otthon gondozása melletti elköteleződésnek szentel. 14. Leó ennek kapcsán nagyon konkrét felhívással fordult a hívekhez. Arra buzdított, hogy ezen a napon és a következő hetekben szakítsunk néhány percet a mindennapi tevékenységek rohanásából, és ízleljük meg annak a nagy harmóniának a szépségét, amelynek mi magunk is részei vagyunk.
1: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla.
0: Állítsuk csendes üzemmódba az emberi tevékenység minden zaját, hogy meghalljuk a teremtés dallamos hangját, amelyben Isten mindenek alkotója szól hozzánk, fogalmazott a Szentatya. Leó pápa szerint ez a szemlélődés egyben az Úrral való találkozás útja. És éppen ebből a találkozásból indulhat el az, amit az egyház hiteles ökológiai megtérésnek nevez. Amikor a Jézus Krisztussal való találkozás következményei láthatóvá válnak abban is, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A teremtés szemlélése és a teremtővel való találkozás segít felismerni különleges helyünket Isten csodálatos tervében. Ugyanakkor tudatosítja személyes és közösségi felelősségünket is abban, hogy megőrizzük a teremtés eredeti harmóniáját. Ehhez azonban fel kell ismernünk saját mulasztásainkat és tévedéseinket is, hangsúlyozta 14. Leó. Ebből a felismerésből születhet meg az új elkötelezettség arra, hogy a teremtő akarata szerint helyreállítsuk a teremtmények közötti kapcsolatokat. A Szentatya ezen a ponton a teremtett világ gondozásáért tartott idei imanap üzenetének egyik központi gondolatát idézte fel. Izajás proféta felszólítását, hogy kovácsolják ekevasakká kardjaikat. Ez a bibliai kép arra hív, hogy azt, amit az ember a pusztítás szolgálatába állított, fordítsa ismét az élet szolgálatába. Még nem késő, hangsúlyozta a pápa. A teremtett világ ideje, amely október 4-én ér véget, mély megtérésre szólít bennünket. Amit pusztításra használtak, azt újra az élet szolgálatába lehet állítani. A szegények gondozására, az éhezők táplálására és a teremtett világ megóvására. A szeptember 1-én megnyitott teremtett világ ideje október 4-én ér véget, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusának, vagyis földi életből való távozásának 800. évfordulóját ünnepli az egyház. 14. Leó felidézte, hogy Ferenc pápa különösen is Assisi szegénykéjéből merített ihletet, amikor megírta Laudato Si kezdetű enciklikáját, és amikor életre hívta a Castel Gandolfói Borgo Laudato Si-t, amely most otthont adott a szentmise résztvevőinek.
1: Uniamoci dunque spiritualmente al poverello di Assisi, facendo nostro il suo cantico di lode.
0: A pápa ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy lélekben csatlakozzanak Assisi Szent Ferenchez, és fogadják szívükbe híres naphimnuszának dicséretét. Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel, különösen Urunk bátyánkkal, a nappal, idézte a szentatya, majd felelevenítette a himnusznak a holdért és a csillagokért, a szélért, a vízért, a tűzért és földanya nővérünkért mondott hálaszavait. 14. Leó pápa homiliája végén összekapcsolta a teremtett világ gondozását az egyetemes testvériség eszményével. Szent Ferenccel együtt meg akarjuk újítani elkötelezettségünket, hogy megéljük és előmozdítsuk azt az egyetemes testvériséget, amely elválaszthatatlanul összekapcsolódik a teremtett világ megóvásának feladatával, zárta a szeptember 1-i homiliáját 14. Leó pápa a Castel Gandolfói Laudato Si faluban.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a Szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

Evesz a mélyre. A mély víz a Bibliában gyakran a bizalom helye, ahol már nem mi irányítunk, már nem a saját tudásunkra támaszkodunk, ahol már csak Isten tarthat meg. A legtöbb keresztény a part közelében él, biztonságos távolságban. Imádkozik, amikor az ideje megengedi. Templomba megy, amikor ez kényelmes neki. Szolgál, amíg ez nem kíván túl nagy áldozatot. Jézus azonban nem ebbe a sekély vízbe hív, amikor ezt kéri tőlünk. Evesz a mélyre. A mélyebb imádságba, a mélyebb megtérésbe, a mélyebb bizalomba szeretne bevezetni bennünket.

Érdemes megfigyelni, hogy először engedelmességet kér a tanítványoktól, és csak ezután következik a csoda. Isten sokszor ugyanígy vezet bennünket is. Előbb hitet kér, és csak utána mutatja meg a hatalmát. Ha szeretnénk csodát látni, ki kell lépnünk a megszokottból, a kényelmi zónánkból. Péter is ezt tette. Jézus felszólítására így válaszolt. Mester, egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót. Nem azért volt engedelmes, mert mindent értett, vagy mert biztos volt a sikerben, hanem azért, mert Krisztus erre szólította fel. Ez az engedelmesség nem csak bőséges halfogást eredményezett, hanem sokkal többet. Péter új hivatást kapott. Emberhalász lett. Vajon mit jelent ma számodra mélyre evezni? Lehet, hogy azt, hogy rendezed egy régi konfliktusodat. Vagy megvallod a hitedet ott is, ahol ezért kinevethetnek. Kilépsz a megszokott, langyos keresztény életedből, és elkezdesz szolgálni. Hajlandó vagy elhagyni a partot, és megtenni, amire Isten hív. Kérd ma a Szent Lelket, hogy adjon neked ehhez erőt és bátorságot.

A bölcsességet csalátság nélkül sajátítottam el, irigység nélkül adom tovább, nem rejtem el gazdagságát, hisz kifogyhatatlan kincs az emberek számára. Akik szert tettek rá, megszerezték Isten barátságát, mert ajánlották őket a fegyelem adományai.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat. Az ő közbeni járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelte nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az élet szentség útján.

0: Istenünk, te népedet irgalmaddal gyámolítod és szeretettel kormányozod. Nagy Szent Gergely pápa közbeni járására add meg a bölcsesség lelkét azoknak, akikre egyházadban a vezetés gondját bíztad, hogy a szent nyáj gyarapodjék, és ez pásztorainak örök dicsőségére szolgáljon. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Az evangélium arra buzdít bennünket, hogy osztozzunk az emberek sorsában és helyzetében, és viseltessünk szenvedélyes szeretettel minden iránt, ami kapcsolatban áll azzal a ténnyel, hogy az ember Isten teremtménye, melyet saját képmására teremtett, és Krisztus kegyelme által részese lett az isteni eredetnek. Nincs olyan emberi tevékenység, amely kívül esne a laikusok felelősségteljes evangelizációs feladatán. Az evangélium hirdetésének erőfeszítése és az életük tanúbizonysága, mellyel a keresztény családokat segítik, az egész folyamatos krízisek által megrázott világ, mint munkaterület, a politika világa, a maga érzékeny döntéseivel és a kultúra az értelmiségiek tudósok, tanárok és művészek.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben, aki a jó útra térést, a megváltozást holnap akarja elkezdeni, az sohasem kezdi el. Tartja egy szólásmondás.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Gondoljatok arra, hogy ha tudná a házura, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor virasztana és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és verni kezdené szolgatársait, és együtt enne és inna a részegesekkel, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Nagy haszna a Krisztus visszavárásának, hogy szakadatlanul ébren tartom magamban a számadás kötelezettségét, azt, hogy mindenért felelősséggel tartozom majd egyszer. Tudom, hogy szolga vagyok, akire a távol lévő gazdám rábízta a házát. Mindaddig, míg vissza nem jön a gazdám, vigyáznom kell mindenre és mindenkire. Nem bánhatok akárhogy az emberekkel, nem tölthetem akárhogy az időmet, nem végezhetem akárhogy a munkámat, mert tudom azt, hogy mindenről be kell egyszer számolnom. Talán, ha erőteljesebben hirdette volna az egyház Krisztusnak a számadásra való visszatérését, nem indult volna meg ez a háború, nem merte volna vállalni érte senki a felelősséget. Nagy áldása a Krisztus visszavárásának, a bosszúállás gondolatának a teljes kikapcsolása. Mennyi fölösleges erőpazarlástól mentesül egy lélek? Milyen nyugalom költözik abba az emberbe, aki megértette Istennek ezt a szavát? Enyém a bosszúállás, én megfizetek. A Krisztust váró ember tudja, hogy az örök bíró jön, és igazságos ítélettel megfizet kinek-kinek az ő cselekedetei szerint. Mennyi vérontást lehetett volna már elkerülni, ha a bosszúállást rá tudtuk volna bízni az Úrra? Féktelen, ösztönös emberi indulat a bosszú. Csak azt tudja megakadályozni önmagában az indulat kitörését, aki várja az ítéletre visszatérő Jézust. Imádkozzunk sokat azért, hogy a világ felelősei rábízhassák a bosszúállást és megtorlást az Istenre. Imádkozzunk az adventi lelkületért. Ez azt jelenti, hogy helyesen imádkozunk a békéért. Te lelkedben is rengeteg energia szabadul fel a jó irányba, ha rá tudod bízni az ítéletet és a megtorlást az Úrra. Ne engedd, hogy a bosszúvágyat fölszítsa valaki benned, az mindig a sátántól van. Mit jelent ez a készenlét? Egy ünnepelt nagy ember álmodta egyszer azt, hogy ott állt az utolsó ítéleten. Előállott egy nagy mérleg, aminek az egyik serpenyője erősen le volt nyomoldva, ő pedig egy angyalnak a felszólítására kezdte rakni a másik serpenyőbe élete nagy eredményeit. Azt a hidat, amelynek az építéséért királyi kitüntetést kapott. Azt a templomot, amelyet az ő bőkezű adományából épített egy kis falu. Azokat a súlyos összegeket, amelyeket jótékony célra elosztogatott. Már mindent rárakott a mérlegre, de a serpenyő meg sem mozdult. De hiszen üres a másik serpenyő, mondta csodálkozva. Nézd csak meg jobban, mondta neki valami. És mikor egészen közelről megnézte, egy könycsepp volt benne. Az a könycsepp, amit egyik nagy közéleti sikere alkalmából rendezett ünnepség mámoros hangulatában okozott valakinek észrevétlenül. Valaki a segítségért akarta kérni, de nem ért rá, hogy fogadja, meghallgassa, s az illetőnek miközben csalódottan távozott az ajtajából, egy keserű könycsepp gördült végig az arcán. És ez az egyetlen könycsepp súlyosabb volt, mint a templomok, a kitüntetések és az adományok. És akkor egyszerre azt érezte a kiváló férfiú, hogy el van veszve. Ebben a pillanatban azonban a magasabban álló serpenyőbe egy vércsepp hullott bele Krisztus keresztjéről, s akkor megbillent, és egyensúlyba jött a mérleg. Elkészülten várni a visszatérő Krisztust, vagy ami ugyanaz, készen lenni a halálra, azt jelenti, hiszek abban, hogy egyedül Krisztus vére ment meg a kárhozattól. Azt tudja reménységgel várni Krisztus második eljövetelét, aki hiszi, hogy az ő első eljövetele érette történt. Vigyázzatok, legyetek készen, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti uratok.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk hívva.

0: Amen.
1: Imádkozzunk megújulásért.
0: Mindenható, irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük Szent Fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. szeptember 3-án Tibor atya köszönti önöket. A pontos idő 7 óra és 12 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat.

Örökös szentség imádási nap. A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán Magyar Szarvaskenden és Sepsi Szentgyörgyön tartanak örökös szentség imádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Nőszövetségek találkoztak Küküllő kemény falván. Az egyháznak szüksége van a nők hitére, erejére és szolgálatára. A Ferenc pápától származó gondolat jegyében rendezték meg augusztus 31 és szeptember 2-a között Küküllő kemény falván az erdélyi magyar katolikus oltáregyletek nőszövetségek őszi találkozóját. Az ország minden részéről érkezett 25 nőszövetség képviselői 3 napon át imádságban, előadásokon, beszélgetéseken és közösségi programokon keresztül erősítették egymást hivatásukban és szolgálatukban. Az esemény zárásaként a záró szentmisén az oltár egyletek és nőszövetségek elnöknői ünnepélyesen megújították fogadalmukat. Fogadalmukban vállalták, hogy az erdélyi magyar katolikus oltár egyletek nőszövetségek képviselőiként minden körülmények között tiszteletben tartják a fórum szabályzatát, Isten és az egyház törvényeit hűségesen megtartják, és mások számára is jó példát adnak. A találkozón a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye nőszövetségeinek és oltáregyleteinek képviselői is jelen voltak. Nagyváradról a Várad Velencei Lizjőkis Szent Teréz és a Székesegyházi Plébánia Jézus Szíve, továbbá Margitai Árpádházi Szent Margit és a Tasnádi Kalkuttai Szent Teréz közösségeinek képviselői kapcsolódtak be a találkozó programjában. Kiállítás megnyitó a Nagyváradi Püspöki Palotában. Ha élne, idén töltené 90. életévét a közkedvelt nagyváradi gyűjtő Roáb Rudolfok technikus, aki Erdély egyik legértékesebb néprajzi gyűjteményét hozta létre a kommunizmus legsötétebb évtizedeiben, és adományozta azt 2010-ben a Nagyváradi Római Katolikus Püspökségnek. Ebből a 10 000-nyi tárgyat felölelő hagyatékból készítettek elő kamara kiállítást a barokk püspöki palota 2. emeletén. A lélek leggyengédebb virágai falun nyíltak címmel, amely a falusi néprajz archaikusabb rétegeiből merít a kerámiai és a faháztartásokban betöltött szerepéből a dízelítőt. A tárlat nyitóra holnap délután 6 órakor kerül sor.

ingál a műsor Kallos Zoltán emlékére. Szombaton délután 6 órától a Székelyudvarhelyi Sportcsarnokban az idei erdélyi táncház találkozó gála műsorával Kallos Zoltán életműve előtt tisztelegnek születésének 100. évfordulója alkalmából. A műsort szerkesztette és rendezte Köncei Árpád. További részletek az esemény Facebook oldalán találhatóak. Tanév nyitó a Szent László iskolában. Idén is Veniszánkte Szent Misével kezdi az új tanévet a Szent László Római Katolikus Teológiai Liceum közössége. Szeptember 7-én délelőtt 11 órakor Gian Piero Glode apostoli nuncius mutat be ünnepélyes tanévnyitó Szent Misét a nagyváradi Székesegyházban a tanintézmény diákjai, pedagógusai és a jelenlévő szülők részvételével. A közös imádságban a Szentlélek vezetését és Isten áldását kérik az előttük álló tanévre, derült és szorgalmat a tanuláshoz, bölcsességet a döntésekhez, türelmet és kitartást a mindennapi munkához, valamint olyan közösségi lelkületet, amelyben diákok, tanárok és szülők egymást támogatva növekedhetnek hitben, tudásban és emberségben. Felavatják Szent Jobbonna Centrum Mercurius látogató központot. A Szent László örökség út részeként külsőleg és belsőleg is megújult a Szent Jobbi plébánia templom, illetve az egykori apátság helyén kialakították a Centrum Mercurius látogató központot, tudatja a nagyváradi római katolikus püspökség. Mindenkit szeretettel hívnak, hogy csatlakozzon szeptember 13-ai vasárnapi egyházmegyei zarándok naphoz, melynek keretében a délelőtt 11 órakor kezdődő ünnepségen Böcskei László megyés püspök Istennek és a jótevőknek hálát adva a boldogságos Szűz Mária Szent István és Szent László király közbenjárását kérve megáldja az épület komplexumot.

Kedves hallgatóink, híreink végén néhány szóban a mai időjárásról. Ma egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A meteorológusok szerint estig Moldvában és Munténia északi részén, helyenként a déli és a keleti régiókban, valamint a hegyekben záporokra, zivatarokra lehet számítani, és jégeső is kialakulhat. A széllökések sebessége elérheti a 40-50 km óránként, a csapadék mennyiség pedig meghaladhatja a négyzetméterenki 10-15 litert, kisebb területeken a 20-30 litert is, kora reggel 8 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.

Szervusztok, és kedves hallgatók, nézzük meg a ma reggeli 7 órás hivatalos adatok szerint, milyen hőfokokat mérünk Erdélyben, Partiumban és Bánságban. Brassó-Szörényben 11 fok, Resicán 13 fok, Lúgoson 13 fok, Temesváron 15 fok a hivatalos adatok szerint, Zsimbolyán pedig 13 fok. Aradon 14 fok, Kiskörösjenőn 12 fok, Nagyváradon 16, Székelyhídon 15 fok. Szatmárnémetiben 11 fok, Nagybányán 14, Máramaros-szigeten 12, Aknasugatagon szintén 12 fok. Zilaon 14 fok, Dézsen 9 fok, Kolozsváron 12 fok, Nagysármáson 13, Tordán 15 fok.

Balázsfalván 11 fok, Gyulafehérváron 13 fok, Szebesen 12 fok, Szebenben 14, Déván 11 fok, Arason 8, Brassóban 10 fokot mértek a hivatalos adatok szerint. Dicsőszentmártonban 16 fok, Marosvásárhelyen 12, Szászrégen és környékén Bátorsban 11 fok, Besztercén szintén 11 fok. Fredeállon Szinaján 12 fok a hivatalos adatok szerint, Bodzafordulon 10 fok, Brassóban 10, Szesepri-Szentgyörgyön 10, Kézivásárhelyén 10 fok a hivatalos adatok szerint. Baróton 11 fok, Csíkszeredában 8 fok, Székelyudvarhelyén 11 fok, a Bucsintetőn 10, Gyergyőalpolban 9, Maros fönn pedig 8 fok a hivatalos adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseméről tudnak, írják meg a hírekukat mariradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Nagy Szent Gergely pápa. Rómában született 540 körül. A 6. században a római népet szinte megszakítás nélkül járványok, éhínség és nyomor sújtották. A népvándorlás különféle hódítói irgalmatlanul pusztították az ókori emlékeket. Ennek a nyomorúsággal teljes évszázadnak az utolsó évtizedében került Péter székébe az az ember, akit joggal neveznek így, az utolsó római és az első középkori pápa. Gergely ősei régi római arisztokraták voltak. A Monte Coelion lévő főúri palotában született. Ifjúkorában közigazgatási pályára készült, és az előkelő szimpatikus fiatalember gyorsan haladt egyre feljebb a hivatali méltóságok fokozatain. Életének 30. éve körül járhatott, amikor 572-ben a város legmagasabb közigazgatási hivatalát viselte. Róma prefektusa lett. Ebből a pozícióból jól átláthatta a város, sőt egész Itália helyzetét is. Ekkor szerezte azokat az ismereteket, amelyek birtokában később olyan hatásos kezdeményezései voltak nem csak a város, hanem egész Itália javára. Ismereteinek különösen akkor látta hasznát, amikor a császári hivatali gépezet fölmondta a szolgálatot, és a zsoldos csapatok, mivel fizetségüket nem kapták meg a császártól, átpártoltak a határvidékeken portyázó törzsekhez. Az ifjú prefektus azonban minden külső elismerés és siker dacára nem lelte belső békéjét. Csendes magányra vágyakozott. De a történelmi óra parancsa szólította őt, mint Isten konzulját. Ez a sírfelirata a római Szent Péter bazilikában. Szívünk szerint ugyan vágyódunk a csöndre, sokak java miatt azonban nélkülöznünk kell. Szinte észrevétlenül mondott le a prefektusi tisztségről, és visszavonult atya palotájába, ahol három nagynénje már a világtól visszavonult. Elmélyült vallásos életet élt. A Monte Coelion lévő palotát Gergely kolostorrá alakította, és Szent András apostol oltalma alá helyezte. Békés, szemlélődő életét első Benedek vagy második Pelágius pápa zavarta meg azzal, hogy kiválasztotta és fölszentelte a római egyház diákónusává. Mint diákónus Gergely a 7 kerület egyikének élére került, és az egyház karitatív, illetve anyagi ügyeit intézte. Amikor a pápa látta, hogy feladatát milyen gondosan és ügyesen teljesíti, megbízta az egyik legkényesebb és legmagasabb tisztséggel. Kinevezte apokrisziárnak. Az apokrisziár a pápa követe és állandó képviselője volt a császári udvarban Konstantinápolyban. Ő biztosította az egyház nyugati és keleti része között a legmagasabb szintű összeköttetést. Második Pelágius pápa kinevezte és elküldte Gergelyt második Tiberius császárhoz. Műveltsége, hivatali ügyekben való jártassága és személyének kedvessége hamarosan nagy tekintélyt szerzett a császári udvarban Gergelynek. Minden erejével azon fáradozott, hogy a sok oldalról veszélyeztetett itáliai népnek segítséget szerezzen a császártól. Minden ilyen törekvését meghiúsította azonban a ravennai helytartó, egy különben jelentéktelen ember. Gergely ezért 585-ben visszatért Rómába, lemondott hivataláról, és visszavonult az általa alapított Szent András kolostorba. 589 őszén a Tiberius megáradt, s elöntötte a várost. A lakosság egy része a vízben lelte halálát, sokan pedig az áradás után föllépett járványok áldozatai lettek. Maga a pápa is a járványban halt meg. A római nép és a klérus a pápaságra egyetlen jelöltet látott, Gergelyt. Ő eleinte vonakodott e tisztség elfogadásától, de amikor Mauricius császár is, akit apokriszár korában Gergely keresztelt meg, nyomatékosan helyeselte, elfogadta a választást. 590. szeptember 3-án keresztelték püspökké, és azonnal teljesülni kezdtek a hozzáfűzött remények. Gergely a pápaságot az egyház szolgálatának tekintette. Püspöktársaira való tekintettel így nevezte magát. Isten szolgáinak szolgája. Először a római és az itáliai népet vette gondjába. A szegényebbeket éppen éhínség fenyegette, ezért a Patronium Petri, ez a római egyház Campaniában, Dél-Itáliában és Szicíliában elterülő nagy birtokainak volt az összefoglaló neve, jövedelmét az ínség enyhítésére akarta fordítani. Ám a longbárdok hadjáratai, a császári hivatalnokok túlkapásai és az egyházi vagyonkezelők lelkiismeretlenségei miatt e birtokok alig-alig jövedelmeztek valamit. Ezért Gergely pápa jó gyakorlati érzékkel és emberismerettel új vagyonkezelőket választott, akik a birtokot hamarosan fölvirágoztatták. Utasította gondnokait, hogy a császári hivatalnokokkal való jó kapcsolat érdekében ne fukarkodjanak, ha ajándékot kell adniuk. Nagyon szigorúan felügyelt arra, hogy az egyházi szolgálatban a bérlők és a parasztok igazságos és emberséges bánásmódban részesüljenek. Kamatmentes kölcsönnel segítette őket az elinduláskor. Gazdaságpolitikája, amely az akkori Itáliában szokatlan volt, meglepő sikerrel járt. A most már bőségesen befolyó jövedelmeket a templomok, a papság, a longbárdok elől elmenekült szerzetesek, csak Rómában 3000 menekült apáca élt ezekben az években, és nem utolsó sorban a római nép megsegítésére fordította. Foglyokat is váltott ki a longbárdok rabságából. Bár nem kereste, hamarosan bele kellett szólnia a nagy politikába is. A longbárdokkal szemben tanúsított magatartását az elérhetőnek látszó eredmények határozták meg. A rosszul informált Mauritius császár heves vádaskodásai ellenére magas adókat fizetett a longbárdoknak, és ezzel könnyített a nép sorsán. Sűrű levelezést folytatott a bajor hercegnővel, Teodelindával, aki a longbárd király Autári felesége volt, majd ennek utódával Agiulf királynővel is, és ezzel előkészítette az egész longobárd törzs megtérését. Eljárása akkor kapta meg végső igazolását, amikor a trónörökös Adlevald megkeresztelkedett. Hispániában a nyugati gótok későbbi királyának, Rekkarednek, az arianizmusból a katolikus hitre való megtérése szintén Gergelynek volt köszönhető. A szűklátókörű kortársak nehezményezték, hogy kapcsolatban áll a hatalmas frank királynővel, Brunhildával. Kétségtelen Brunhilda hatalomra vágyó, gátlástalan úrnő volt, ha érdekeiről volt szó. Gergelynek azonban, ha valamit el akart érni, a tényleges helyzetből kellett kiindulnia. Feladatát nem abban látta, hogy elítélje a királynőt, hanem hogy figyelmeztesse emberi kötelességeire. El is érte, hogy szabad átvonulást, kíséretet és támogatást kapott Frankföldön az a missziós csoport, amelyet Ágoston vezetésével Gergely az angol szászokhoz küldött. Gergely liturgikus szövegeket írt, s fölkarolta a liturgikus ének ügyét. Irodalmi hagyatékában mindenütt fölfedezhető a lelkipásztori szempont. 854 levele maradt ránk, amelyek a nyáj körüli fáradhatatlan munkájáról tanúskodnak. Lelkipásztori Regula című művében olyan lényeglátással fogalmazta meg a papi méltóságot, hogy a középkor számára valóban Regula volt. A Jób könyvéhez írt magyarázatainak bizonyságai, hogy nagyon ismerte az embert és mély életbölcsességet birtokolt. Dialógus című munkája az itáliai szentek csodás életrajzának gyűjteménye. Gergely pápa a középkorban a legolvasottabb szerző volt. Ez magyarázza, hogy 8. Bonifác negyedikként a nagy nyugati egyházatyák közé sorolta Szent Ambrus, Jeromos és Ágoston mellé. Nagy Szent Gergelyt 604. március 12-én temették el Rómában. A nagy szerzetes pápa életéről, akit korának nyomorúságai késztettek oly sok cselekvésre, hogy gondjával átölelte a földkerekséget egyik szélétől a másikig, és gyógyított minden sebet, a levelei, életrajzai és legendák tudósítanak. Egyik legendája mondja el a következő történetet. Amikor Gergely még szerzetes volt és a kolostor íróműhelyében dolgozott, egy hajótörött képében angyal zörgetett az ajtón és segítséget kért. Gergely adott neki egy ezüstöt. Nem sokkal később a hajótörött ismét visszajött további segítségért. Megint kapott egy ezüstöt. Mikor harmadszor tért vissza, Gergely egy árva tallért sem talált az egész kolostorban, ezért fogta azt az ezüst tálat, amelyben az édesanyja főzeléket szokott neki küldeni, oda ajándékozta a koldusnak, aki vidáman elment. Később, amikor Gergely már pápa volt, gyakran meghívott az asztalához szegényeket. Az egyik nagy csütörtökön meghagyta a kancellárjának, hogy gyűjtsön össze 12 szegényt. Mikor asztalhoz ültek, Gergely meglepődve látta, hogy a vendégek 13-an vannak. Számon kérte a kancellártól a pontatlanságot, de az azzal szabadkozott, hogy ő csak 12 vendéget hozott. Számoljon csak utána a pápa. És valóban, a 13. vendéget más nem látta, csak Gergely. Maga mellé vette tehát ezt a titokzatos vendéget az asztalnál, és érdeklődött a neve után. Akkor az idegen így válaszolt neki. Tudd meg, hogy én vagyok az a hajótörött, akinek annak idején az ezüst tálat ajándékoztad. És azt is tudd meg, hogy az Úr azon a napon választott ki téged arra, hogy az egyház feje légy. Gergely csodálkozva kérdezte, honnan tudja mindezt. Az erre így válaszolt. Én angyal vagyok, és az Úr azért küldött hozzád, hogy őrizzelek. Amit csak kérsz az Úrtól, általam kapod meg tőlem. Első pápai cselekedete még a fölszentelése előtt egy könyörgő körmenet volt. Mezítláb ment a körmenetben, az emberek pedig imádkozva és énekelve vonultak vele Lateránból a Szent Péter bazilikába. Mikor a Tiberius felé közeledtek, csodálatos látványban volt részük. Hadrianus császár síremléke fölött megpillantották Mihály főangyalt. E jelenés emlékére áll ma is Mihály főangyal bronzszobra az angyalvár felett. Példaadó volt Gergely magatartása a nem keresztényekkel szemben is. A terracinai püspök egyszer féktelen buzgóságában elvette a zsidóktól a zsinagógájukat. Ezek a pápához fordultak oltalomért, és ő így írt a püspöknek. Azt akarom, hogy orvosold a panaszt, hiszen azokkal, akik nem tartoznak a keresztény valláshoz, szelíden jóságosan kell bánnunk, és barátságosan kell velük szólnunk, hogy a keménységünk el ne üzze őket, hanem elfogadják tőlünk a meghívást az evangélium szépséges hitére.

Kedves Mária Rádió hallgatók, szeptember 3-án nézzük meg, milyen események történtek. Előbb megnézzük a névnaposokat. Na, a Hildák, Gergelyek, Csobán Pius és a Szerafina névnapjuk vannak. Isten éltesse mindazokat, akik ezeket a neveket viselik. Hilda, német eredetű név, a Hild elemet tartalmazó összetett germán nevek rövidülése, jelentése harc, harcosnő. A Gergely a görög eredetű Gregorius név, latin Gregorius formájának, a Gregor rövidüléséből származik, jelentése éberen őrködő. Pius latin eredetű név, jelentése szelíd, jámbor, kegyes, béketűrő. A Szerafina héber német eredetű név, a Szeráf férfi név női párja, jelentése tündöklő, nemes. Ezen a napon a következő események történtek. 151 éve született Ferdinand Porsche, német autókészítő. 50 éve a Viking 2 új szonda leszállt a Marson, és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. 1725 éve létrejött San Marino, a legrégebbi, ma is fennálló köztársaság. 213 éve megszületett Báró Eötvös József író, költő, reformpolitikus, az ő nevéhez fűződik a falu jegyzője. 201 éve Győrben pappá szentelték Jedlik Ányost, a dinamó későbbi feltalálóját. 368 éve meghalt Oliver Cromwell, angol államférfi és hadvezér, a Szigetország Lord Protektora, a köztársaság védelnöke, vagy védnöke. 331 éve született Pietro Antonio Locatelli, olasz barokk zeneszerző és hegedűművész. 143 éve meghalt Iván Turgenyev, orosz író. 87 éve a rádióban bejelentették, hogy Franciaország és Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak. 111 éve meghalt Vasari Kolos, bíboros hercegprímás, aki 1867-ben megkoronázta Ferenc Józsefet. És 14 éve meghalt Michael Clarke Duncan, amerikai színész. Kedves hallgatók, ezek az események történtek a mai nap folyamán. Maradjanak továbbra is velünk.

Mai nap gondolata Viennei Szent Jánostól így szól: mire volna jó nektek egy aranyjal teli ház, ha senki sem tudná kinyitni az ajtót? Az égi kincse kulcsa papnál van, ő nyit ajtót, ő a jóisten sáfárja, javainak kiosztója.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai nap folyamán a következő műsorokkal örvendeztetjük meg önöket. Az igéző következik 7 óra 55 perctől, majd Szentmisét közvetítünk Csanádról, 8 óra 50 perctől pedig a Szentmise után Gábor Anna mutatja be a hét plébániáját. Majd fogadjuk az önök ima szándékaikat és imádkozzuk a világosság rózsafűzérét. 10 órától Puskás Attila várja önöket a Szellő műsorával, majd Szilágyi László 10 óra 30 perctől házunk táján egy picit sepreget. 11 órától Illés Izabella és Pálos István atya Krisztus nyomában című műsorában jelentkeznek, majd Dávid Gyöngyi asztal terít nekünk. 12 órától végezzük az Úrangyala imádságát, majd a Zsolozsma napközi imaóráját végezzük, imádkozzuk, és 12 óra 15 perctől pedig a Déli magazin veszi kezdetét, amelynek végén egy újabb műsor ismertetővel jelentkezünk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: és az ige testélőn. Ez az én papi elmondatom, és hogy miért választottam ezt, nagyon-nagyon fontosnak tartom a megtestesülés misztériumát, hogy az ige testélőn és közöttünk lakozék, és köztünk van, hogy velünk van, én veletek leszek a világ végéig, és velünk is van, úgy, hogy közben ott ül az Atya jobbján, és mivel a titokzatos testnek mi is a tagjai vagyunk, a fő Krisztus, mi pedig a tagok, így már mi is ott vagyunk vele az Atya jobbján, mert az ő tagjai vagyunk, de még itt élünk a földön, már megtapasztaljuk az Isten országát köztünk és bennünk, de még nem teljesedett be, és Jézussal együtt lehetek, mert ő itt van, mert testé lett. És odafönt is majd együtt lehetek vele, mert ő ott is testben lesz, bár megdicsőült testben. Itt az Eukarisztiában, amikor akarok, és ez a papságnak egy csodálatos ajándék, hogy amikor akarok, oda megyek az oltári szentség elé, kinyitom a tabernákulum ajtót, és csak ott vagyok vele órákat. Együtt töltöm az időt vele, mert tudom, hogy ott van a szentségi jelenlét. Jelen van ő a Szentírásban is, találkozásainkban is, a papban is, de a szentségi jelenlét az csak az Eukarisztiában, és az Eukarisztia jelenti számomra itt talán a legtöbbet. Abból élek, és nagyon jó vele együtt lenni. Vágyom arra, hogy akkor is, amikor nem lehetek ott az oltári szentség előtt, akkor is gondolatban ott legyek, és hát minden ebből fakad. Az egész életem, a papságom, az itten életem, az örök életem, minden belőle fakad. Hála legyen neki és dicsőség.
1: Magsó Péter atya gondolatait hallották.

Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat nagy családról, a Szent Gellér plébánya templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat Bene Tamás plébános. A kántori szolgálatot ellátja Kercsó Béla. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk.

0: Nagyszent Gergely, Péter trónjára emelkedvén, mindig az Úr dicsőségét kereste, és az ő szeretetének nagyságát ünnepelte. Krisztusban, kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, ma Nagyszent Gergely pápa és egyháztanítónak az emléknapja van. Igazi jó pásztorként vezette az egyházat, szegényeket segítette és a hitet terjesztette. Kérjük, hogy mi is tanulhassunk az ő példájából, próbáljuk meg életünkben körülöttünk terjeszteni a hitet és segíteni a rászorulókat. A Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Jónom,
1: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem,

Istenünk, te népedet irgalmaddal gyámolítod, és szeretettel kormányozod. Szent Gergely pápa közben járására add meg a bölcsesség lelkét azoknak, akikre egyházadban a vezetés gondját bíztad, hogy a szent nyáj gyarapodjék, és ez pásztorainak örök dicsőségére szolgáljon. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélek keretségben,

0: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Krisztusban mindent nekünk adott az Isten. Testvéreim, senki ne említsa önmagát, aki közületek bölcsnek tartja magát ezen a világon. Váljék oktalaná, hogy csak ugyan bölcs lehessen. E világ bölcsessége ugyanis oktalanság Isten előtt. Hiszen írva van, saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket. Továbbá, tárva az Úr előtt az ember gondolata, csupa hiúság annak foglalata. Senki se kérkedjék tehát emberekkel, hiszen minden a tiétek, Pál, Apolló, Péter, a világ, az élet, a halál, a jelen valók és az eljövendők. Minden a tiétek. Ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené. Ez az Isten ígéje.
1: Istennek legyen hála.

Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereg lett köréje, hogy hallgassa Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz. Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette. Annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok oda mentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társai. De Jézus bátorságot öntött Simonba. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust.

Krisztusban, kedves testvérek, a természet feletti események az emberből kiváltják a félelmet, és talán a mély megrendülést is, és nem csak félelem, hanem hit erősítő hatása is van ezeknek a természetfeletti eseményeknek, amelyben sajnos nem lehet mindenkinek része, hogy egy ilyen nagy csodát lássunk, hogy maga az Úr Jézus tegyen látható és érezhető csodát életünkben, nem mindig történik meg. De mi, akik megkaptuk a hitet, nekünk elég a kegyelem. Elég Isten kegyelme, amely éltet és vezet bennünket, és amely, ha nem is természet feletti, megrendítő és hatalmas külső csodát tesz, de a belső lelki megtisztulásunk és átalakulásunk még ennél is nagyobb csoda. Amikor bensőleg meg tudunk változni, amikor Isten bennünk véghez viszi azt a változást, amelyet mi talán nagyon sokáig próbáltunk, és önerünkből nem sikerült. Megszabadulni rossz szokásainktól, megszabadulni a felesleges beszédtől, megszabadulni az előítéletektől, a gyűlölködéstől, a haragtól, az irigységtől, amelyek fel-fel vetik bennünk a fejüket, meggyökereznek egy kicsit bennünk, és próbálják az életünket tönkretenni. Képes Isten ezeket mind átalakítani, mind elvenni. Az apostolok, akiket kiválasztott, a kiválasztás és az Úr Jézussal való találkozásra megváltoznak, erőt kapnak, és látjuk az evangélium utolsó mondatában, hogy mindenüket hátrahagyva követik őt. Amikor elindul bennünk ez a változás, amikor észrevesszük, hogy Isten működik bennünk, amikor észrevesszük azt, hogy közel van hozzánk, akkor a helyes válasz erre az, hogy hátrahagyjuk mindazt a rosszat, ami eddig volt, és követjük őt. Valószínűleg az úton még el fogunk gyengülni, mert nem vagyunk mi olyan erősek. Az apostolok is, látjuk az evangélium lapjain, hogy nem voltak mindig a helyzet magaslatán, amikor a saját erőjükből akartak tenni valamit, vagy mondani, de Isten kegyelme végig velük volt, és a jó ügyet azt véghez vitte. Ránk is számít arra, hogy építsen ránk, hogy építse azt a feladatot, azt az ügyet, amelyet mi véghez tudunk vinni családjainkban, társaságunkban, baráti körünkben, a társadalomban. Isten mindenkinek szánt egy feladatot, és mindenkit hív. A mai reggelen halljuk meg az ő hívó szavát, ismerjük fel akaratát, és az ő kegyelmével valósítsuk is meg.

0: Imádkozzunk, hogy Isten minden embert üdvözítő terve valóban eredményes legyen.
1: Hogy Szent Atyánk Jézus példája szerint szeretettel kormányozza egyházát.
2: Hívünk ígéret, hallgass meg minket!
1: Hogy a háború sújtotta népek az újjáépítésre bőséges támogatást kapjanak.
2: Hívünk ígéret, hallgass meg minket!
1: Hogy a munkanélküliek anyagi gondja megoldodjon az új munkahelyükkel.
2: Hívünk ígéret, hallgass meg minket!
1: Hogy híveink vallásossága alapozza meg mai ifjúságunk sziklaszilárd hitét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy elhuntjaink az angyalok és szentek társaságában dicsőítsék az Istent.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, vezess minket is azzal a bölcsességgel, amivel Pétert is vezetted, hogy dicsőséged boldog lakói lehessünk, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkoztatok, testvéreim, az én áldozatom és a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész Anyaszent Egyházjavára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, tekints ránk kegyesen, hogy Szent Gergely pápa napján javunkra váljék ez az áldozat, amelynek bemutatásával

S mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nálad.

és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus, ami Úrunk által. És ezért, miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt,

Könyörögve kérünk, tehát jóságos atyánk, fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Leó pápánkkal, József főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akinek hitét és buzgóságát ismered. Akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, s hódulatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádi apostolaidról, Linus, Klétus, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogónusz, János és Pál, Kozma és Damián vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemékért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, s védj fel választottaid körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá, és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetem.

0: Íme hitünk szent titka.
1: És itt elvalljuk föltámadásodat, amire el nem jössz.
0: Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, s ajándékaidból fölajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget szíd elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiadnak szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot, és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcelinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Águtával, Lúciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük irgalmadból, mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat, mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nekünk.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk nagy bizalommal.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod a apostolaidnak, békességet adjuk rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomra jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk. Akiket élő kenyérrel, Krisztussal tápláltál, Urunk Istenünk, tedd Krisztusnak a Mesternek hűséges tanítványaivá, hogy Szent Gergely pápát ünnepelve igazságodban elmélyedjünk, és a szeretetben tett

0: és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise áldozatot

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk nagy csanádról a Szent Gellért plébánya templomból, melyet bemutatott benne Tamás plébános. A kántori szolgálatot ellátta Kercsó Béla. A mikrofonnál Kercsó Benyamint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyó Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Nagycsanádi plébániát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Nagycsanád több nemzetiségű falu Temes megyében. A mai település Őscsanád és Rácz-Csanád egyesítésével keletkezett a 20. században. A Maros balpartján a határ mellett fekszik, hajdan Marosvárként nevezték a mellette elhaladó Maros folyóról. 2000-ben nyitották meg a Nagycsanád, Kiszombor közúti határátkelő helyeket. A Csanád elnevezést Szent István akaratából Doboka fiának, Csanád vezérnek, Csanád vármegye alkotója és első ispánjának emlékét viseli. A történeti időket messze túlhaladó, őshajdan óta szakadatlanul lakott hely. Bronzkori létét kiemelt ásatag leletek bizonyítják. Marosvára hadifontossággal bíró ősi vára tette a Tisza, Duna, Maros és Erdély köz nevezetes központjává Csanád vármegye és a csanádi püspökség székhelyévé. Nagycsanádról a püspökséget a 18. században költöztették Szegedre, majd Temesvárra. A trianoni békeszerződésig Torontál vármegye Nagyszent Miklósi járásához tartozott. 1920-ban Romániához csatolták. 1945-ben a szovjet csapatok bevonulásakor a helyi németek egy részét megölték, később egy részüket a Szovjetunióba hurcolták munkatáborba. Erre a helyi temetőben az 1990-es években elhelyezett emlékmű táblája utal. 1028-ban került Szent István hatalmába, és ekkor Szent Gellértet 1029-1030 táján nevezte ki a király csanádi püspökké. Mikor Gellért Csanádra jött, a keresztelő Szent János kis templomán kívül más egyházi épület nem volt. Ez a templom mindegy 20 méter hosszú és 12-13 méter széles épület volt. Ez volt a régi bizánci templom, a csanádi püspökség első székesegyháza és Csanád város első parókiális temploma. A hívek rohamos szaporodása mellett csak hamar szűknek bizonyult, ezért Gellért egy díszes új templom építését tűzte ki célul. A tervét 1042 körül valósította meg. A Szent György székesegyház volt tehát Csanád második parókiális temploma. A templom tőszomszédságában Gellért püspök a boldogságos szűz tiszteletére egy új templomot és monostort építetett, és ezt a templomot jelölte ki magának nyugvó helyéül, és a monostor apátjukká a magával hozott Fülöpöt tette. A római katolikus templom a tatárjárásig állott fenn a maga eredetiségében, 1275-1295 táján a székesegyház megszűnt, a köznép temploma lenni, és létrejött Csanádon a parokiális intézmény a hívek külön templomával. A 14. század első felében két római katolikus plébánia létezett a csanádi püspök székvárosban, a Szent Erzsébet templom a várban és a Szentlélek templom a városban. A vértanú püspököt 1083-ban László király avatta szentté. Csanád 1030-1552 között tehát püspöki székhely volt, a jelentős állami és egyházi központot a történelem folyamán számos uralkodó kereste fel. A plébánia alapítása is 1030-ban történt, és újjáalapítása 1741-ben. A jelenlegi plébánia templom építése 1868-ban történt, és 1938-ban Szent Gellért tiszteletére szentelték fel a temesvári egyházmegye védőszentjének tiszteletére. A templom főoltár festményén látható Szent Gellért püspöki ornátusban, fején magas püspöki süveggel, jobbját a szívéhez emeli, baljában pedig a püspöki botot tartja. Mellette balról kis angyalka lép feléje. Az egykori püspöki székesegyház, illetve az ősi egyházmegye első Mária oltárának helyén ma a Szent Gellért földi maradványait hajdan magában foglaló kőkoporsó, a nagycsanádi templom oltára áll, vagyis a főoltárkép előtt foglal helyet a püspök sírfedele. A szentmisét ezen az oltáron mutatják be. A koporsó ma üres, az egyházmegye életét próbára tevő történelmi viszontagságok miatt, de üressége a keresztény hívek számára jelkép. A Szentgellért sírfedele itt a római katolikus templomban található, de a megmaradt erekjéit, bebalzsamozott testét piros miseruhában és piros infulában most a velencei lagunában fekvő Murano egyik templomának oltára alatt őrzik. A katolikus templom előtt pedig Gellért püspök egész alakos szobra foglal helyet. A szobor magas, kőtalapzaton áll, rajta latin felirattal. A felirat szerint a szobrot gróf nagyszentmiklósi Nákó Sándor adományozta első Ferenc Ausztria császár és Magyarország apostoli királya temesvári látogatása után 1813-ban. Készítője Huber József híres magyar festő, pesti szobrász volt. Fel is lehet menni a nagycsanádi római katolikus templom tetejére, ez 60,4 méter magas, innen igen jó a kilátás a környékre. Itt, ahol Szent Gellért püspök az üzanya oltalmáért imádkozott, ma az ősi egyházmegye területéről egybegyűlt hívek sokasága az ő közbenjárását kérheti. Nagy méltóságú Rossz Márton temesvári főpásztor ugyanis a 2000 jubileumi évben a nagycsanádi templomot zarándok helyé nyilvánította, ahová minden év szeptember 24-én Szent Gellért búcsús ünnepén a temesvári, valamint a szomszédos nagybecskereki és szegedi, csanádi testvér egyházmegyékből érkeznek zarándokok. A nagycsanádi Szent Gellért plébánia templom a temesvári római katolikus egyházmegye, a székesegyházi esperesség csanádi esperesi kerülethez tartozik. 2018-ban a temesvári egyházmegye vezetését a Székelyföldről Csíkból származó excellenciás Pál József Csaba újonnan kinevezett megyéspüspök vette át, aki Szent Gellért 92. utóda a püspöki székben Románia területén. Nagycsanád oldalagosan ellátott plébániái, Óbéba, község Temes megyében beosztott falvai, Keglevic háza, Óbesenyőhöz tartozik közigazgatásilag, nevét az akkori kamara elnök Keglevic Gábor emlékére viseli. A római katolikus templomát 1905-ben építették. Másik filiája, Porgány, a Marostól délre, Nagyszentmiklóstól északnyugatra fekvő település. 1851-ben Fényes Elek így írt Porgányról, idézem, Porgány, népes magyar, puszta, Torontál vármegyében 32 házzal, 202 katolikus lakossal, dohánytermesztéssel. Földesura gróf Nákó Sándor, utolsó posta Komlós, idézet zárva. A helységben a hónap első és harmadik vasárnapján tartanak szentmiséket. Óbéban következő filiája Pusztakeresztúr, a bánságban a magyar-román-szerb hármas határ közelében található. 1773-ban a csanádi tisztartóság Keresztúrpusztára magyar dohánykertészeket telepített, így az újonnan települt helységet Pusztakeresztúrnak nevezték el. A helységet a gróf Batyányi család bírta. Pusztakeresztúron szentmiséket minden hónap második és negyedik vasárnapján végeznek. Vasárnaponként tartanak még egyes szentmisét Óbéba és Keglevica háza helységekben is. A műsor a nagycsanádi plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából. A mikrofonnál
1: Tibor atyám
0: és Görgényi Tünde.
1: Kedves hallgatók, elérkezett az Ima Szándék műsora. A megszokott telefonszámok egyikén fejezhetik ki a kedves hallgatók ima kéréseiket, ima szándékaikat. 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik mindezt a 0758 420 555-ös telefonszámon, vagy a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándékra kattintva.
0: A világosság rózsafűzérét fogjuk elimádkozni, amelyet felajánlunk minden kedves hallgató szándékára, és úgy látom, hogy telefonáló is van.
1: Tessék, mindörökké, nem?
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom saját magamnak is, és a háború megszűnéséért, és a papokért is, és az egész hallottokért. Ezt felajánlom az egésznek. Imádkozzunk együtt. Felajánlom még egy betegnek is. Imádkozzunk együtt. Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt.
0: Közben üzeneteket is kaptunk, e-mailben írja Ibolya Tusnádfürdőről. Felajánljuk a mai rózsafüzért hálából az elmúlt napok kegyelméért, az Erdélyi Katolikus Oltár Egylet Nőszövetségek találkozó szervezőiért, részvevőiért. Isten áldása legyen mindenki életében.
1: Következő e-mailünk, egy hallgató írja külföldről, imádkozzunk közösen házasságon megmentéséért, kölcsönös tisztelet és elismerésért, tudjam a jó dolgokat értékelni és hálás lenni, Isten fizessen.
0: Julianna írja Gárdonyról, a rózsafüzért, a heti szentmiséket felajánlom a fiam és jó magam szándékaira, gyógyulásért, egészségért kapott és további kegyelemért, valamint az élő és elhunyt hozzátartozóimért.
1: Tessék, Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ezen a mai napot szeretném a rózsafüzért felajánlni. Elviszeredtem lelke és vére játékét, de a rottainket, hogy különösen drága gyermekem, és aknaim elmaradnak, különösen tudom, de már két ürök is. De elvegyen ki a kis csendet, a békés, a miénkor könnyek, a fájdalom, hogy elvégjen magunk Jézus.
1: Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, imádkozzunk együtt, kitartást önnek, öleljük át együtt a keresztet, imádkozzunk együtt.
0: Így ír egy kedves hallgató, imád szeretnék kérni, és felajánlom ugyanakkor az imámat, családunk minden egyes tagjáért, egészségért, békességért, ellenségeinktől való oltalomért, az igazság kiderüléséért.
1: Következő üzenet így szól, ezt a rózsafűzét és az összes imád felajánlom testi lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért, írt a Svájcból Lajos, egy mindennapos hallgató.
0: Ezt a szentolvasót és minden imád felajánlok testvérem gyógyulásáért.

0: rádió fennmaradásáért, hiszen veletek önökkel vagyok egész nap, és hallgatom már a rádiót a háború megszűnéséért, és minden jó akaratú és rossz akaratú emberért, aki még nem fedezte fel a Jóisten jóságát és hatalmát. Köszönöm, meghallgattatok Misió Tanzimándról. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívtál.
2: A heti rózsafűzéreket, szentmiséket felajánljuk Szabó Antal lelkeüdvéért, aki ma egy éve távozott az élők sorából. Jóisten adjon csendes pihenést az anyaföldben, a dánfalvi temetőben imádkozik érte, bánatos özvegye és gyermekei.
1: Következő üzenet: a rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmai menyhülésért, családi békéért. Csíksomjai segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, közös halottaim lelke üdvéért, Jézuson bízom benned.
2: A heti imákat, szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, édesanyám gyógyulásáért és békéért.
1: Rózsafűzét önökkel imádkozom, egy kedves ismerősöm gyógyulásáért, rokonaim gyógyulásáért, nagyszüleim és édesapám lelke üdvéért, írt Emese Csíkszeredából.
2: Imád kérek szenvedélybeteg férjemért, aki lelki válsággal is küzd.
1: Felajánlom a miséket, rózsafűzéreket, a nagy családunkért, papunkért, a családok megerősödéséért, minden egyedülálló emberért és betegekért, írta Emilia.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért.
1: A rózsafűzért felajánlom hálából az szűzanyának, az unokám jó tanulásáért az új tanévben, családom egészségért, testi-lelki gyógyulásért, mindennapos hallgató Borbála Szatmár Németiből.
2: Egy mindennapos hallgató Marosról írja: imában kérem a szűzanya közbenjárását szenvedélybeteg férjemért.
1: Következő e-mail: Nagyváradról írja egy mindennapos hallgató: rózsafűzéreket felajánlom bűneink bocsánatáért, gyerekeinkért és egy fontos szándékért és az összes hívekért.
2: Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket. Felajánlom ezt a rózsafűzért elsősorban hálából a szűzanyának és az ő szentfiának az eddig kapott sok-sok kegyelemért. Hálásan köszönök, szűzanyám, Úr Jézus Krisztusom, minden. Felajánlom továbbá az elhunyt szeretteim lelki üdvéért, felajánlom élő szeretteim jó magam egészségéért, különösen most anyósomért, akinek holnap névnapja lesz, a Jóisten oltalma, az a további életét, a szűzanya legyen vele, kísérje őt idős napjaiba, türelmet, szeretetet kérek a Jóistentől az ő számára, az időskor nehézségeinek az elviselésére. Ugyanakkor felajánlom a tanév kezdés közelettével minden gyermekért, a pedagógusokért, külőkért, nagyszülőkért, a Jóisten áldása és a szűzanya oltalma legyen mindannyiukkal, hogy tudják az új tanévet sikeresen megkezdeni. Most az unokáimra is gondolok, és minden gyerekre, aki új tanévet kezd, hogy szeretettel, lelkesedéssel induljanak neki az új kihívásoknak. És való közösségünk minden lapójáig, valamint önökért, a Mária Rádió Stúdió összes munkatársaiért. Köszönöm, hogy megkezdtetek hallgatni, egy áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen, köszönjük szépen kedves Mária néninek az ima szándékát, imáját, amit értünk is mond.
1: Felajánlom a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, imái meghallgatásáért, bűneim bocsánatáért, testi-lelki gyógyulásért, az úton lévőkért, békéért, önökért, írt egy édesanyám.
2: Közben az megszakadt, de bátorítjuk a kedves hallgatót, hogy próbálkozzon újra. Addig egy újabb üzenetet osztunk meg: a mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, hidegségről érkezett.
1: Egy újabb üzenet: felajánlom ezt a rózsafűzért a családomért.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom egy konfliktusomért és a másik félért, hogy tudjuk megoldani és rossz érzés nélkül tudjunk beszélgetni. Fontos valóban az Istenre való figyelés.
1: Háromszékről írja egy ismeretlen hallgató: nehéz időken megyek keresztül,

betegségek, gyomor, fájdalmak, kérlek, tisztíts meg bennünket, erre vágyik a szívünk, egészségre, örömre, Isten fizesse, imádkozzunk együtt.

0: Ezt a rózsafűzért kérném családom egészségért, békességért, szeretetért, a gonosz távozásáért, bűneink, bocsánatáért, kislányom tanulásáért az új tanévben, férjem gyógyulásáért, halottaink lelke üdvéért.
1: Tessék, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: És ezt a rózsafűzést ajánlom azokért a lelkekért, melyek a Rózália nevet viselték, és most a kontomalci temetőben aludszak örök almikot. És még felajánlom Dani Gárgály Eszteres Pabácsié, aki gyimesen tette a hivatását, és az oltáron vett el a Jóisten, adta vissza lelkit a Jóistennek hirtelen. Azért imádkozok, már sokat tett a gyimesi népé, templomot épített, minden jót, és minden jót tanultunk tőle, az idősök is. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, azért imádkozok, önök és önök tárgyi minden számmal is, ajánlom az összes rózsafűzést, mindenfélét a lelkekért. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom Gyimes Középloki, Tankó Barni lelke üdvéért, Ádám Csaba írta.
1: Imádkozzunk egy elhunyt papbácsiért, aki a tegnap folyamán adta vissza lelkét, Dániel Ernő papbácsiért, sokat köszönhetnek neki ugye a fiatalok is, hiszen a Gyulafehérvári Kró, Majlár Gusztáv Károly spirituálisa is volt, imádkozzunk együtt érte is.
0: A ma elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért.
1: Következő üzenet így szól, ezt a rózsafűzét felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességét, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézuson bízom benned, egy mindennapos hallgató írta hidegségről.
0: Felajánlom a Szent Rózsafűzért minden imád családomért, gyógyulásomért, Jézusom kérlek, hallgass meg, kérésemet egy édesanyja írta.
1: Ezt a rózsafűzért és szentmiséket felajánlom testvéremért, Imre gyógyulásáért, Jézuson bízom benned.
0: És egy újabb telefonálót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió. Élőadásban van, hogyha hall bennünket, akkor...
3: Halló?
0: Igen. Hallgatjuk önt. Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzét az egésznek imád felajánlom, hogy látom egészségét, testi-lelki gyógyulásunkért, a vidai kapott sok-sok kegyelmét, az unokaimért, a gyermekeimért, a családjukért és a iskolakezdési gyermekekért, a bűneink bocsánatára, az idegenben dolgozókét, az úton élőkét, a Mária Rádió munkaközösségét, a Mária Rádió fennmaradásáért, a rótaink lelki küzére, és az unokának egy jó munkahelyét.
0: Hallgassa meg a Jóisten az ön kérését, és vigyük az Úr elé mindazok, hát a kéréseket, szándékokat, amik nem tudtak elhangzani, de az Úr biztos, hogy ott a mélyen a szíveket látja, és meghallgatja a mi kéréseinket. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, hiszen hamarosan Nagyváradról közvetítjük a rózsafűzért, a világosság rózsafűzérét, akik önökkel voltak az elmúlt negyed órában.
1: Tibor atya.
0: És Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, kérem, imádkozzunk nélkül a világosság rózsak közülé, amit felajánlunk
1: Brigittáért, Szabó Irénke és Vas Editkéért születésnapjuk alkalmából, még felajánljuk Szépkuti Szopiért és családjáért, Dániel lelke üdvéért, Marján Rózsika lelke üdvéért, kérjük járjon közbe a fénykirálynőjénél, Szilvána gyógyulásáért, Ágoston Anna gyógyulásáért, és egy társunkért, aki itt imkozik velünk, Tóth Rózsikáért, névnapja alkalmából, a Jóisten áldása kísérje családjával együtt, de felajánljuk azért minden Rozália nevű hallgatóért is, és elhunyt Rozáliák lelkek üdvéért, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatára, a test feltámadására és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér első szent titka, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett, nézd az alázatos Jézust, nézd, amint beáll a bűnösök sorába, leghátulra utolsóként, ezt a helyet nem veheti el tőle többé senki sem. Nézd, amint vízbe lép, és örvendj a keresztelővel.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második szent titok, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét, nézd az engedelmes Jézust, nézd, amit Máriára pillant. Anya és fiú gyöngét szeretete, sosem ismert mást, mint igen, tanítás nekünk, hogy sose feledjük. Első mindig, mit Isten akar.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg!

0: Irgalmadra. Harmadik szentitok, aki meghirdette Isten országát, nézd Jézust, az ország királyát, nézd, amint ajkán magasztos igék fakadnak, mert életbősége árad el testben és lélekben, amikor a szeretet országával találkozol.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyon szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyon szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Amen.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom,

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Negyedik szent titok, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Nézd Jézust, a világ világosságát, nézd, amint imába merült arcát, új fény hatja át. Föltárul a titok, istenségét rejtegette, hogy kicsinek, bűnösnek barátja lehessen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszony.

Szentlélek óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét. Asszony.

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asz-

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

A teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: órájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ötödik szentitok, aki az eukarisztiába nekünk adta önmagát, nézd a gyöngéden szerető Jézust, élő kenyér, benne lélegzik az Isten, élő kenyér, benne áldozza életét övéiért, élő kenyér, néven szólít a feltámadott, élő kenyér, szeretetét sugározza, amikor imádod.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
1: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, szentséges Szűz Isten anyja Mária, fogad kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas átfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
3: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
3: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
4: És most folytatjuk imánkat a litániával, Szent Rita tiszteletére. Kérjük az ő közbenjárását mindannyiunkért, családjainkért.
5: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
5: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
5: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
5: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
5: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
5: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
5: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
5: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
5: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
5: Szentséges Szűz Mária!
1: Könyörög érettünk!
5: Istennek Szent Anyja!
1: Könyörög érettünk!
5: Szüzeknek Szent Szüze!
1: Könyörög érettünk!
5: Szent József!
1: Könyörög érettünk!
5: Szent Ágoston!
1: Könyörög érettünk!
5: Szent Mónika!
1: Könyörög érettünk!
5: Szent Rita!
1: Könyörög érettünk!
5: Kegyelemmel teljes Rózsa segítőnk látszólag lehetetlen ügyekben!
1: Könyörög érettünk!
5: Reménytelenségben vigaszunk!
1: Könyörög érettünk!
5: Elhagyottak oltalmazója és menedéke!
1: Könyörög érettünk!
5: Minden szükségben hű közben járunk!
1: könyörögj érettünk.
5: Szelídség és alázatosság példája,
1: könyörögj érettünk.
5: Engedelmesség és lemondás példaképe,
1: könyörögj érettünk.
5: Türelem és Istenben való megnyugvás tükre,
1: könyörögj érettünk.
5: Szent Ágoston rendísze,
1: könyörögj érettünk.
5: A megfeszített Krisztus kedvelője,
1: könyörögj érettünk.
5: A szenvedő Jézus arája,
1: könyörögj érettünk.
5: Szent Rita, aki az üdvözítő koronájának kötőise megsebzett,
1: könyörögj érettünk.
5: Szent Rita, akinek homlokát ez a seb ékesítette,
1: könyörögj érettünk.
5: Szent Rita, aki az isteni gondviselésben bíztál,
1: könyörögj érettünk.
5: Szent Rita, aki magadat teljesen Istennek adtad,
1: könyörögj érettünk.
5: Szent Rita, Jézusnál hatalmas közben járunk,
1: könyörögj érettünk.
5: Szent Rita, akit Isten sok csodával megdicsőített,
1: könyörögj érettünk.
5: Szent Rita, akit Isten sokszor meghallgatott,
1: könyörögj érettünk.
5: Hogy az önszeretettől lemondjunk,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy az alázatosságot gyakoroljuk,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy keresztünket türelemmel viseljük,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy Istent mindenek fölött szeressük,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy Isten akaratát mindenkor teljesítsük,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy megbántóinknak szívesen megbocsássunk,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy fele barátainkat, mint önmagunkat szeressük,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy az erényekben példádat kövessük,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Minden kísértésben,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Minden veszedelemben,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Minden szükségemben,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Minden szomorúságban és kellemetlenségben,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Szenvedésben és keresztviselésben,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Halálunk óráján,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
5: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazd nekünk.
5: Imádkozz el életünk, Szent Rita,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögünk, Úristen, aki végtelen jóságodban szolgálódnak Szent Ritának imádságát meghallgatni méltóztattál, és közben nyárására megadat azt, amit emberi erőnek lehetetlen volt elérnie. Légy könyörületes szorongatatásainkban, és küld segítséged a szükségeinkben. Engedd, hogy így képen mindnyájan elismerjük, miként jutalmazod az alázatosakat, oltalmadba veszed az elhagyottakat, és erőssége vagy a benned bízóknak. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmat, holnár ember nem segíthet, a te erő nem törődik meg, hői mái gyermekinek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kinyanak, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen. Légy oltalmunk, esetezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek veszélye körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
6: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
6: Kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Kívánunk önöknek Istentől megáldott szép napot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Kedves rádióhallgatók, ismételten szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönöm, hogy a készülékek elé helyezték magukat. Hadd idézzük föl, hogy az elmúlt adásokban az elmélkedés nagy fontosságáról, pontosabban az elmélkedő imádságról szóltunk, gondolkodtunk. Szó volt az elmélkedés kezdetéről, hogy hogyan is kezdjük az elmélkedést, hogyan készítsük fel lelkünket, hogyan készítse fel a lelkét az elmélkedésre az Istent kereső ember. A mai adásban az elmélkedések nehézségeiről gondolkodunk, hogy milyen nehézségek adódhatnak akkor, amikor az ember elkezd elmélkedni. Sokan azért nem elmélkednek, mert azt hiszik, hogy erre képtelenek. Számos világi keresztény azt gondolja, hogy az elmélkedés csupán a szerzeteseknek való, és olyanoknak, akik arra műveltek és tehetségesek. De semmi esetre sem olyanoknak, mint ők, s hogy az ilyesmi meghaladja lelki erejüket. Bizonyára balga mentegetőzés ez. Vannak ugyan oly kevésbé képzett és gyenge tehetségű keresztények, akiknek a komolyabb és tartósabb gondolkodás szinte lehetetlen. De ha az ilyenek buzgó igyekezettel a szóbeli imádsághoz és lelki olvasmányokhoz fordulnak, akkor a Jóisten kegyelmével tovább fogja őket segíteni. De ezeken kívül is mi könnyen hozzák fel mentségül mások is képtelen voltukat az elmélkedésre, néha minden ok nélkül. Mert az elmélkedés nem más, mint a lélek három tehetségének, az emlékezetnek, az értelemnek és az akaratnak valamely természet fölötti igazságra vagy titokra való irányítása. Vajon nem éppen ők fordítják-e mindennapi életünkben ugyanezen lelki tehetségeiket a földi dolgokra? Miért volna tehát lehetetlen e tehetségeket a lelki dolgokban foglalkoztatni? Persze ez utóbbi esetben oly igazságokról van szó, melyek érzékeink alá nem esnek, ám de Isten mindenkor kész az ő természet fölötti kegyelmével minket is megsegíteni, mint ahogyan ezt egykor a szentekkel tette. Kedves rádióhallgatók, hány tanulatlan ember élt már minden képzettség és tudomány nélkül, aki Isten segítségével a legtanultabbakat is messze felülmúlta a belső imádság gyakorlásában, sőt a közönséges elmélkedés határain túl a szemlélődés magaslatára emelkedett. Nem tudomány kell ide, hanem ájtatosság, jámbóság, jó szándék,

de azután gyakori szórakozottságok és az elmélkedés tárgyából való kizökkenésük miatt elveszítik kedvüket, és azon hitben, hogy imádságuk hiába való, ismét felhagynak vele. Hogy ezt a második csalódást elkerüljük, tegyünk különbséget egyrészt szándékos, saját hibáinkból eredő, másrészt nem szándékos szórakozottság között, mely utóbbi önhibánkon kívül történik. Kezdjük az utóbbin. Ha az elszórakozások igen élénk és ide-oda kalandozó képzelőtehetség szülöttei, vagy a gonosz szellem irigységéből származnak, aki ilyen gondolatokkal igyekszik szívünk békéjét megzavarni, és az imádság gyümölcseitől megfosztani, és ha valaki nem csak hogy bele nem egyezik az ilyen elszórakozásokba, hanem azok ellen erejéhez mérten küzd, akkor semmi oka sincs arra, hogy kedvét veszítse. Hiszen a léleknek ilyen önkéntelen elszórakozása a legjobb és legigyekvőbb személyeknél is előfordul. Ugyan ki tudott csak egyszer is annyira az áhítat tüzébe merülni, kérdi Cassianus, hogy időről időre ne kerültek volna lelke elé idegen gondolatok, csalóka képei, s melyek figyelmét a mennyei gondolatoktól hirtelen a földiekre irányították. Hasonlóképpen mondja Szent Ágoston, azt mondja, könnyen azt hihetné valaki, hogy a szórakozás csak őt magát sújtja, nem pedig a többi embereket is, ha nem olvasnunk a Szentírásban, hogy Dávid király így szól Istenhez. Uram, megtaláltam szívemet, hogy imádkozhassam. Azt mondja, hogy megtalálta szívét, mintha imádság közben eltávozott volna, míg ő maga szíve után siet, és azt el nem érhetvén az Úrhoz fordul-e szavakkal, és szívem elhagyott engem. Ugyanez a szent más helyen hozzáteszi, hogy a nem saját hibánkból származó elszórakozások az imádság gyümölcsét semmiképpen sem hátrálhatják. Szintúgy Szent Tamás szerint az imádság még akkor is jó és Istennek tetsző, ha gondolataink emberi gyarlóság következtében másfelé kalandoznak is. Nincs tehát semmi okunk arra, hogy elmélkedéseinket abba hagyjuk az ilyen elszórakozások miatt, bármi gyakoriak legyenek is azok. Kedves rádióhallgatók, térjünk már most át a szándékos elszórakozásokra. Ismétlem a rádióhallgatóknak, hogy az elmélkedés nehézségeiről gondolkodunk ebben a rádióadásban. Nézzük tehát a szándékos elszórakozást. Szándékosak és vétkesek a szórakoztató gondolatok, ha azokat kész akarva keressük. Hogy elmélkedés idején unalmunkat elűzzük, vagy pedig, hogy e gondolatok véletlen keletkeznek, mi kapva kapunk az alkalmon, szándékosan foglalkozunk velük, sőt, gyönyörködünk bennük. Aki ebben a hibában szenved, az korán se hagyjon föl az elmélkedéssel, hanem igyekezzék inkább ettől a hibától megszabadulni. Üzze el, amennyire lehet, ezeket a szórakoztató gondolatokat, és azután haladjon bátran tovább a megkezdett úton. Halljuk csak, mit mond Cassianus. Azt mondja, nincs hatalmunkban, hogy az imádság folyamán semmiféle idegen gondolatunk ne támadjon. De hogy a gondolatoknál időzünk-e, vagy azokat elutasítjuk-e, az egyedül tőlünk függ.

Szent Gergely a külső dolgokra, személyekre és szórakozásokra irányuló gondolatokat, melyekkel az ördög szokta az embereket háborgatni, hogy őket Istennel való társalgásukban megzavarja, azon ragadozó madarakkal hasonlítja össze, melyek leszálltak Ábrahám áldozatára, melyet a mindenhatónak bemutatott. A szent megjegyzi, hogy amint Ábrahám elriasztotta azokat az alkalmatlankodó állatokat, úgy nekünk is erőnkhöz mérten el kell űznünk azon gondolatainkat, melyek lelkünket megrohanják. Mert ezekkel igyekszik a gonosz ellenség áldozatunk azon részét elrabolni, amelyet mi Istennek akarunk hozni az imádságban szívünk felajánlásával. E cél elérésére legjobb eszköz, ha gyakorta felújítjuk magunkban Isten jelenlétének gondolatát. S ha ezután ugyanazon elmélkedés alatt százszor is visszatérnek a szórakoztató gondolatok, ne kedvetlenedjünk el, űzzük el azokat újra meg újra, és vegyük fel ismét az elmélkedés fonalát. Ilyen módon a belső imádság a szórakoztató gondolatok mellett is kedves lesz Isten előtt, lelkünkre pedig áldást hoz. Tartsuk folyton szem előtt azt az igazságot, hogy lelkünknek sokszor többet használ az olyan elmélkedés, amely telve van folytonos védekezéssel a zavaró gondolatok ellen, mint az olyan, melyet csendes nyugalomban és zavartalan figyelemmel végzünk. Kedves rádióhallgatók, további nehézséget okoz az elmélkedő imádság gyakorlásában a belső száradtság, a sötétség, az elhagyatottság. Igen. Némelyek, kik a lelki életben még nem elég erősek, szorgalmasan végzik elmélkedésüket, meg is toldják, és alig akarják abba hagyni bizonyos gyöngéd érzelmek miatt, amikor szívük az érezhető áhítat édességével telik meg. De amikor Isten a vigasztalásoknak ezt a forrását kiapasztja, akkor elveszítik minden tiszteletüket és kedvüket az elmélkedő imádsághoz. Szerintük az olyan imádságnak, melyet minden érzékelhető áhítat nélkül végeztek, semmi értéke sincs Isten előtt, és haszna sincs a lélekre. És ezért az elmélkedéssel, mint fölösleges idővesztegetéssel teljesen felhagynak, vagy megrövidítik azt, vagy pedig nagyon hanyagul végzik. Ez a harmadik veszedelmes önámítás. Az ilyenek gondolják meg, hogy Szent Tamás szerint a valódi áhítat koránt sem vigasztaló érzés, hanem szíves készség mindarra, ami Isten szolgálatára és dicsőségére vonatkozik. Azok az édes és vigasztaló érzések, amelyeket időről időre a felsőbb akarat a lélek alsóbb tehetségeivel közül, azok a tulajdonképpeni ájtatosságra nézve teljesen lényegtelenek és tisztán esetlegesek. Vagy talán Krisztus imádsága az olajfák hegyén érzéki vigasztalásban bővelkedett? Nem volt-e imája sokkal inkább tele kedvetlenséggel, búskomossággal és szomorúsággal egészen haláláig? És mégis volt-e valaha oly imádság, mely Istennek annyira tetszett volna, oly áhítatos, buzgó és érdemszerző könyörgés, mint amely Jézus szentséges szívéből fakadt elhagyatottságában és halálfélelmében az olajfák hegyén? Minden érzékelhető vigasztól megfosztva, örömmel jelenti ki az Úr Jézus, hogy kész Atya akaratához híven
az emberek üdvösségért szenvedni és meghalni. Hasonlóképpen cselekedjünk mi is belső elhagyatottság idején. Az imádság közben nem érzünk más, mint szárazságot, vessük alá magunkat Isten akaratának, alázkodjunk meg Isten jelenlétében, legyünk álhatatosak, és gyakoroljuk magunkat minden feltételekben, kérésekben és más gerjedelmekben, amelyeket azelőtt a vigasztalás és az érezhető meghatódottság idején szoktunk magunkban felindítani. Ez esetben elmélkedésünk nem lesz hiába való, sőt ellenkezőleg az ilyen száraz elmélkedések reánk nézve érdemszerzőbbek és hasznosabbak, mint amazok, amelyekben nagy vigasztalásban részesültünk. Mert odaadásunk és érdemünk teljes mi volt a kiválóan a fensőbb akarat tényeiből áll. Ezek pedig az említett körülmények közt annál erősebbek, bensőbbek és teljesebbek, minél nagyobb fáradtságába kerülnek lelkünknek. Blózius beszéli, hogy Krisztus egyszer így szólt Szent Gertrúdhoz. Bár minden választott lélek erősen meg volna győződve arról, hogy imádságai és jó cselekedetei által kiváltképpen akkor kedves előttem, ha saját erejéből szolgál nekem. Ez utóbbit azok teszik, akik imáikat és más jámbor cselekedeteiket még akkor is végzik a lehető leghívebben és leggondosabban, midőn minden vigasztól meg vannak fosztva. Mert az én jó voltomból várják, hogy e cselekedeteiket szívesen és kegyesen fogadjam. Tudd meg, leányom, hogy a legtöbbnek nem válnék hasznára, ha érzékelhető áhítatot és vigaszt juttatnék neki, s hogy ellenkezőleg érdemük ezáltal nagyon sokat veszítene értékéből. Az idézet az Krisztus mondása, Krisztus szava Szent Gertrúdhoz. Menjünk tovább. A mindennapi tapasztalás igen gyakran igazolja e szavak igazságát, mert hány ember van, aki lelki életet él, de aki érezhető vigasztalást mindenre felhasználja, csak éppen saját üdvére és tökéletesedésére nem. Mert egyeseknek arra szolgál az, hogy önszeretetüket táplálják, amennyiben szívüket mindinkább az ilyen édes érzések fele fordítják. Mások ismét a könnyűség miatt, mellyel az érezhető kegyelem befolyása következtében a jót gyakorolják, olyanoknak tartják magukat, mint akik az erényben már nagyon előre haladtak. Végül ismét mások büszkeséggel és megvetéssel tekintenek embertársaikra, ha nem látják őket hasonló buzgósággal fáradozni. Így módon az isteni adomány az emberek hibája következtében hát inkább káros befolyású lehet, mint hasznos. Valamint érezhető vigasztalás idején nem szabad felfúvalkodnunk. Úgy óvakodnunk kell a kedvetlenségtől is, ha az elmarad. Ha szívünk imádság alatt sivár és érzéketlen, akkor nem szabad arra következtetnünk, hogy Isten elhagyott minket. Mert ez oly tévedés volna, amely számos lelket a kétségbeesés végső határáig vihetne. Egészen más dolog az, ha Isten jelenlétét szívünkben nem érezzük, és más az, ha Isten tényleg elhagyott. Ezért ne tartsuk ezt a lelki sütétséget rossz és veszedelmes jelnek,
hanem inkább legyünk meggyőződve, hogy az ilyen lelki állapot legtöbbször az Istentől kitüntetett szeretet ismertető jele. Mert ő ezen megpróbáltatás által a lelket nagy tökéletességre akarja vinni. Ön tudta ezt? Megismétlem a gondolatot. Ne tartsuk a lelki sötétséget rossz és veszedelmes jelnek, hanem inkább legyünk meggyőződve, hogy az ilyen lelki állapot legtöbbször az Istentől kitüntetett szeretet ismertető jele, mert ő ezen megpróbáltatás által a lelket nagy tökéletességre akarja vinni. Rendszerint a következő képen bánik Isten a lélekkel. A lelki élet kezdetén bőséges, érezhető vigasztalásban részesíti a lelket, hogy azt magához emelje. Elszakítsa a világ élvezeteitől, s az imádságra és erények gyakorlására serkentse. Nehéz ételek helyett tejet nyújt neki, és mint az apostol mondja, éppen azért, mert belsőleg még nincs megerősödve, mert olyan még, mint a csecsemő. De ha látja, hogy a lélek visszavonhatatlanul eltökélte magát az ő szolgálatára, és hogy soha többé Egyiptom húsos fazekaihoz vissza ne kívánkozzék, akkor elválasztja őt az anyatejtől, és megfosztja azon érzékelhető buzgóságtól, melyet azelőtt jámbor gyakorlataiban érezni szokott. Így módon lassanként elszokik a lélek a lelki élvezetektől, és hozzászokik ahhoz, hogy minden Isten s az erény iránt való szeretetből tesz, és nem keresi ezáltal a saját vigasztalódását. E tekintetben ritkán találunk olyan embert, aki hosszú időn át belső szárazságtól gyötörtetett, annélkül, hogy ezáltal egyszer s mind meg nem tisztult, és az imádságban nagy haladást nem tett volna. Szeretett rádióhallgatók, adásunk vége fele közeledünk, de van még néhány gondolatunk. Az elmélkedés nehézségeiről gondolkodunk. Nos, az elmélkedésnek utolsó akadálya az ördög kísértése. Nincs semmi, ami annyira visszatetszenék a gonosz léleknek, mint az olyan lélek, amely magát híven a benső imádságnak szenteli. S mivel ő ezen imádságnak nagy hasznáról meg van győződve, mindent elkövet, hogy ezt minden nemű kísértéssel és alkalmatlankodással meghiúsítsa és haszontalanná tegye. Olyan szenteket, mint Szent Domunkos, Szent Bonaventúra, Assisi Szent Ferenc, azokat is felkereste az imádság idején az ördög, hogy őket külső zajjal, a szörny alakokkal kihozza lelkük nyugalmából. De eltekintve az ilyen külső beavatkozásoktól, éppen az elmélkedés idején szokott ezer és ezerféle gazsággal előhozakodni, minők például a tisztátalan képek, a hitellen irányuló kételkedések, az Isten káromló gondolatok, az aggályoskodás, a búskomorság, a bizalmatlanság, és kétségbeesés érzelmei, és sorolhatnánk. Mindezen alkalmatlanságok miatt, mint Szent Vazul megjegyzi, nem szabad elveszítenünk kedvünket, legkevésbé pedig az imádságot elhanyagolnunk, mintha az utóbbi volna amannak oka, hanem szeretetből azon végtelen Isten iránt, akinek jelenlétében vagyunk, bízodalommal és álhatatosan kell küzdenünk, míg végre
az Úr könyörületes irgalmasságából és jutalmul a kitartásért elűzi a ma sötét gondolatunkat és nyugtalanságokat, amelyekkel a gonosz lélek ellenünk támadt. Amint egykor Szent Brigitának így beszéli Blózius, imádsága idején súlyos kísértései voltak, megjelent neki a boldogságos szűz, és így szólt hozzá. Az ördög csupán irigységből küzd teljes erővel az emberek ellen, hogy megzavarja a jámbor lelkek imádságát. Te azonban, leányom, amennyire teheted, maradj meg álhatatosan jámbor óhajodban, jó akaratodban, szent igyekezetedben, bármi hevesek is kísértéseid. Mert már óhajód és fáradtságod is imádságod gyümölcséül fog betudatni. Ha nincsen elég erőd a tisztátalan és ocsmány gondolatoknak eltávolítására lelkedből, legalább erre irányuló törekvéssel fog mennyei koronát számára újabb és újabb drága köveket szerezni. Ilyen módon a terhes kísértés üdvödre szolgál, mert te távol attól, hogy az illetlen dolgokban, amely lelked előtt lebeg, önként gyönyörködnél, mindig nagyobb ellenszenvvel és áhítattal fogsz elfordulni tőle. Tehát, kedves rádióhallgatók, a jámbor személyeket ne tartóztassák vissza ezek az akadályok az elmélkedő imádság gyakorlásában. Az elmélkedő imádság gyakorlásától. És akkor csak hamar saját magukon fogják érezni annak az imádságnak áldásos hatását. Ön tudta ezt? Hát, ezzel is gazdagabbak lehettünk és lettünk. Köszönöm, hogy az adás tartalmát végighallgatta. Én Puskás Attila voltam, Segesvárról.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Már szeptember van, itt van az ősz, itt van újra. Itt mifelénk még nem érződik, itt még olyan, mintha jó meleg nyár lenne. Székelyföldön tudom, hogy azért már egy kicsit legalább esténként, reggelenként hűvös van. A Szennyiséket ezen a héten Csanádról, Temes megyéből és Korondról közvetítjük. Reggel 8 órától voltak és lesznek a hétköznapi szentmisék Csanádról, Korondról pedig a szentmisék este 7 órától kezdődnek, és kezdődnek még ma és holnap is. Holnap után, tehát szombaton a Csíksomlyói Kegytemplomból közvetítjük a Mária Köszöntőt, melynek keretében este 6 órától lesz szentmise, hiszen a hónap első szombatja lesz. A hónap első vasárnapján, szeptember 6-án 10 órától lesz a szentmise Csanádról közvetítve, előtte 9:30-tól a helyszínen a rózsafűzért is imádkozzák a csanádi hívek, este 7 órától pedig egy nagyon szép ifjúsági szentmisét közvetítünk Korondról. És itt megragadom a lehetőséget, hogy a csanádi plébános atyának és a korondi plébános atyának is szeretettel megköszönjem, hogy vállalják a közvetítést, persze, hogy nem először, és bízom benne, hogy nem is utoljára. Köszönöm szépen, Isten fizesse nekik, köszönjük a kántori szolgálatot ellátóknak, rózsafűzért imádkozóknak, a technikában segítkezőknek, és mindenki másnak, akik bármit is tettek ezekért a szentmisékért, vagy azok közvetítésért, mindenkinek a szolgálatát nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. Jövő héten a szentmiséket a Csíksomlyói Kegytemplomból, illetve Kárásztelekről fogjuk közvetíteni. A Csíksomlyói Kegytemplomnak lesz szombaton és vasárnap is, így tartják, hogy szombaton és vasárnap is az úgynevezett őszi búcsúja. És akkor lássuk, hétfőtől péntekig a szentmisék 7:30-tól fognak kezdődni, kivétel kedden, amikor 8 órától, tehát kedden 8 órától, többi hétköznap reggelen 7:30-tól közvetítjük a szentmisét a Csíksomlyói Kegytemplomból. Szombaton délelőtt pedig 10:30-tól már a búcsús szentmise lesz, de azt mondta az atya, hogy Asztrik atya egyébként, hogy vasárnap 10:30-tól az a szentmise is búcsúsnak számít, sokan akkor jönnek el, és így akkor az őszi búcson vesznek részt a Kegytemplomban. Egyébként a szombati szentmisén a búcsús szónok Szénégető István atya lesz Marosvásárhelyről. Vasárnap 9:40-től a rózsafűzért is közvetítjük a szentmise előtt. A másik helyszín Kárásztelek lesz, este 6 órától lesznek a szentmisék egész héten keresztül, kivéve szombaton, amikor Marosvásárhelyről lesz ugyancsak este 6 órától a Mária áhítat keretében a szentmise, tehát vasárnap is este 6-tól lesz a Kárásztelki templomból a szentmise közvetítve. Szeptember 14-től kezdődő héten az egyik helyszínünk itt a Váradi stúdió kápolnája lenne, de hát felújítás miatt itt akkor a Szent József templomból, tehát Tibor atya fogja tartani a reggeli szentmiséket. Az esti szentmiség pedig a Nagyvárad Katalin telepi csodásérmű boldogasszony plébánia templomból lesznek. Azon a szombaton 19-én a nagyváradi székesegyházban papszentelés lesz. Egy olyan valakiről van szó, aki még fiatal korában, még gyerekkorában még önkénteskedett itt a váradi stúdióban. Gál Dávidról van szó egyébként. Az első ünnepélyes szentmiséje pedig a Katalin telepi templomban lesz vasárnap, szeptember 20-án 10 órai kezdettel, előtte 9:25-től a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. Tehát szeptember 20-án 10 órától primícia Nagyváradról. A szeptember 20-ai délutáni szentmise 4 órától fog kezdődni, tehát a megszokott egy kicsit eltérően 4 órától Bihar keresztesről, amit Nagyváradról hátmegyünk a határ túloldalára, az első kisváros,
és ennek a templomnak azért hívják keresztesnek ezt a helységet, mert Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére van szentelve a templom, és így akkor ezt a búcsút így tartják most 20-án, tehát délután 4 órától, az itteni idő szerint 4 órától, tani 3 órától, és akkor ez lesz a délutáni szentmiség. Lapozok tovább, szeptember 21-től kezdődő héten az egyik helyszínünk Marosvásárhelyen a Csereai Lébánia templom, vagyis a Szent Kozma és Damián tiszteletére szentelt plébánia templom lesz az egyik helyszínünk. Azért esett a választás erre a templomba, mert azon a szombaton lesz a búcsús szentmise, és egyébként a templom a 25. évfordulóját ünnepli, 25 éve épült meg a templom. Tamás József püspök atya fogja a búcsús szentmisét tartani, tehát Szent Kozma és Damián tiszteletére. A másik helyszínünk pedig a Temes megyei Ótelek lesz. Bízunk benne, hogy összejön a dolog, onnan még nem volt soha közvetítés. Szeptember 28-ától kezdődő héten, ami már átmegy októberre, egészen 4-éig tart az a hét. Az egyik helyszínünk megvan, a Székely udvarhelyi Kisszent Teréz plébánia templom. Ott természetesen elsején búcsút tartanak Kisszent Teréz tiszteletére. Szintén Tamás József püspök atya lesz a búcsús szónok. Ott udvarhelyen is, előtte pedig 3 napig tartanak trédumot is. Asztrik atya lesz a trédum tartója, végzője, a szentbeszédeket ő fogja tartani, és segít ráhangolni a templom híveinek, és illetve a Mária Rádió hallgatóinak és a Kisszent Teréz ünnepére. Azon a héten persze első szombat is van, úgyhogy a Csíksomlyói egy templomból Mária köszöntő is lesz. Arra a hétre még keresem a reggeli szentmiség helyszínét, tehát egy olyan helyszínt keresünk, ahol egész héten reggel lennének a szentmiség, tehát hétköznapokon is, vasárnap is reggel, illetve délelőtti szentmisét keresünk. Ha van valaki, aki szeretné elvállalni, kérem szépen jelezze, és akkor megbeszéljük a részleteket. Október 5-től arrafelé pedig szabad a pálya. Van olyan plébános atya, aki szívesen vállalna egy hét szentmise közvetítést a rádióba, akkor azt örömmel fogadjuk, és megbeszéljük a részleteket. Tehát pillanatnyilag itt tartok a közvetítések megszervezésével. Az elmúlt vasárnap Csanádon jártam, Temes megyében. Már mondtam, ez egy különleges helyszín, hiszen Szent Gellért kőkoporsója ott van, és az a miséző oltár. A teste az el lett menekítve még, amikor jött a török annak idején Velencébe. De a szarkofág, mondom, megvan, és azon miséznek. Ott egy szép nagy templom, egy kicsi felújítási munkálatokba hozzáfogtak, most éppen ott az eleje van felállványozva a templomnak, de attól még a szentmisék működnek rendesen. Voltam már ott, tehát beszéltem ott a rádióról, találkoztam is néhány hallgatóval, akik nagyon hálásak, mondták néhányan, hogy ismerik az applikációt, és azon hallgatják a rádiót, mások mondták, hogy a tévében, a kábel tévén keresztül hallgatják, vagy az interneten keresztül, tehát vannak ott hallgatóink. A legbuzgóbbak azok székely származásúak, vannak ott Gyergyó környékéről néhányan. Hát ők az alap, ott a híveknek a kemény magja. Jó volt ismét ott lenni. Vittem magammal Mária Rádiós tárgyakat, és adományoztak is a kedves hallgatók, és jó volt velük találkozni újabból. Örülök, hogy vállalták a közvetítést. Egyébként a kántor úr is gyergyói származású, úgy került oda a szolgálat véget, és aki a technikát kezeli, ő is a kántornak a fia, tehát ő is gyergyói származású, és hát köszönöm neki a szolgálatot, az apukának is. Tehát ez volt az elmúlt vasárnap.
Csanádon. Ezen a vasárnapon pedig Kárásztelekre megyek, hogy felszereljem a mobil stúdiót, és akkor már úgy megyek, hogy a 10 órás szentmisén részt vegyek, tehát most szeptember 6-án délelőtt 10 órától részt veszek Kárásztelekén a vasárnapi szentmisén, és utána fogom felszerelni a mobil stúdiót, viszek magammal különböző Mária rádiós tárgyakat, és akkor lesz lehetőség. Különösen ajánlom szeretettel a 20 éves születésnap alkalmából készült Mária rádiós tárgyakat a kedves hallgatók figyelmébe Kárásztelekén, és egyébként mindenhol máshol is a stúdiókban elérhetők, kaphatók ezek a 20 éves szülinapi tárgyak. Valószínű, hogy az utolsó szentmisére megyek majd ismét Kárásztelekre, arra a misére, amit közvetítünk, hogy leszereljem majd a mobil stúdiót, hiszen másnap fel kell szerelni egy mobil stúdiót a Katalin telepre, Nagyváradon, aztán Bihar keresztesen is lesz arra a búcsúra, arra is fel kell szerelni, és a nagyváradi székesegyházból is közvetítjük majd a szentelési misét, úgyhogy most gyakorlatilag minden hobby stúdióra, ami él és mozog itt a környéken, szükség lesz. A mai napon Kolozsvárról el fogom hozni a mobil stúdiót, illetve Kisbácsban maradt az ottani közvetítés után, azt is hazahozom, mert arra is nem haza, mert igazából Kolozsváron lenne a helye, de Kolozsváron ritkán szokták használni, úgyhogy el szoktam hozni, de hát szükség is van rá most a következő napokban is. Nagy szükség lesz rá, hiszen a másik még ott van Temes megyében, és egyelőre nem is hoznám el, hogyha Ótelken összejön a közvetítés, akkor az lesz átvive oda. Hát pillanatnyilag ezek a tervek itt a Mária Rádió házatáján. Vannak kollégáim, akik szabadságon vannak, vannak, akik már visszatértek, vannak, akik ezután fognak menni szabadságra, de természetesen ebből a hallgatók nem vesznek észre semmit, ha csak nincsen szó hűséges hallgatókról, akik tudják, hogy melyik nap délelőtt, délután ki kell legyen szolgálatban. Akik ezt így megfigyelték, azok biztos észre fogják venni, hogy ki van szabadságon, de természetesen a helyettesítést egymás között a műsoros kollégák megoldják, megszervezik, úgyhogy megyünk tovább, elkezdtük a következő újságra a cikkeket megírni, úgyhogy készülünk, hogy szeptember végén, október elején megjelenjen a következő újság, és azt tervezzük, hogy a jövő évi naptár is meg kellene legyen október elejére. Így készülünk, ezt megpróbáljuk ezt a célt elérni. Itt a közel jövőben még van egy fontos esemény, szeptember 18-án pénteken fogjuk megünnepelni a Kolozsvári stúdió születésnapját, illetve hát a 20. születésnapot is úgy mondtuk, hogy ebben az évben körbejárunk minden stúdióhoz, és megünnepeljük a 20 éves szülinapot minden stúdiónknál, ahol lehetséges ez az illető stúdió születésnapjának a környékén. Itt Kolozsvár esetében ez nem jött össze. Úgyhogy ez a terv, hogy szeptember 18-án pénteken lesz akkor az ünnepség Kolozsváron. Ahogy közeledik az időpont, akkor részleteket is közölni fogjuk, hogy aki szeretne részt venni rajta, akár személyesen is, akkor megtehesse, akik nem, akkor a rádió hullámhosszán keresztül fognak bekapcsolódni, illetve erre lesz nekik lehetőség. Hát igen, körülbelül tehát ezek az újdonságok a Mária Rádió házatáján. Köszönjük azoknak, akik imádkoznak értünk a háttérben. Vannak csoportok, akik ezt megteszik, nekik nagyon szépen köszönjük. Tudom, hogy vannak személyek is, akik imádkoznak értünk. Jóisten áldja meg őket, és továbbra is kérjük, hogy akinek van lehetősége, akár személyesen, akár megszervezett csoporttal, imádkozzanak az Erdélyi Mária Rádióért. Erre nagyon nagy szükségünk van, és ezért nagyon hálásak is vagyunk. Tehát a hét további részében, akkor mai napon este 7 órától van szentmise Korondról, holnap reggel 8 órától Csanádról, holnap este pénteken is este 7 órától Korondról, szombaton reggel 8 órától Csanádról, első szombat lévén szombat délután Mária köszöntő a Csíksomjai kegytemplomból, annak keretében este 6 órától lesz a szentmise, vasárnap pedig 10 órától lesz a szentmise Csanádról, fél tíztől előtte a rózsafűzért is imádkozzák,
majd este 7 órától ifjúsági szentmise Korondról. És jövő héten, a keddi napon lesz 8 órától a szentmise, a többi reggelen, hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 7:30-tól lesz a szentmise. Tehát figyelem, jövő héten a reggeli szentmiség keddet kivételve 7:30-tól lesznek a síksomjai kegytemplomból, az esti szentmiség 6:00-tól lesznek, és ami még van ebből a hétből, tehát ma, holnap és vasárnap 7 órától lesz az esti szentmise Korondról. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és szeretettel köszöntöm István atyát. Köszönöm, hogy újból itt van velünk.
1: Az Úr mindig idehoz bennünket, hogy mi is épüljünk, gazdagodjunk az ő sugallatai által, és hogyha ezt megosztjuk a kedves rádió hallgatókkal, gondolom, hogy igen fontos keresztény missziót teljesítünk.
0: Mai műsorunkban a szűzanyáról szeretném, hogy beszéljünk, hogy ki is ő, és mit jelenthet, mit jelent az atya számára, számomra, és hogyan tekintsünk a szűzanyára, miben segíthet nekünk a szűzanya.
1: Mint pap, a legfontosabb meghatározás számomra, hogy a papok édesanyja. A kereszt alatt az Úr Jézus Szent Jánosra bízta a szűzanyát, és rajta keresztül a minden Krisztus követőre. Tehát az egyház édesanyja, és minden keresztény, minden megkeresztelt ember édesanyja is, akkor is, ha az illető nem tud róla. A szűzanya oltalmába, védelmébe fogadja, közben jár értünk, ő jobban látja a mi életünket, és jobban tudja, mire van szükségünk, mint mi magunk. Ezért jó rábízni az életünket, fenntartás nélkül, maradéktalanul ráhagyatkozni. És ő, ugye, per Mariam ad Jézum, ez volt az első olyan latin mondat, amit Gyulafehérváron megtanultam, hogy Mária által eljutunk Jézushoz.
0: Hogyan juthatunk el Mária által Jézushoz?
1: Szerintem úgy, hogy követjük őt a cselekedeteiben. Érdekes módon ő hamarabb fogadta az Urat a szívébe, mint a méhébe. Tehát hamarabb volt Isten leánya és hát keresztény, illetve Isten követő, Krisztus követő, mint Krisztus édesanyja. Ezzel tulajdonképpen az atya megkoronázta az ő életét, és olyan szeretet élt benne, ami méltó volt arra, hogy a tehetetlen gyermek Jézus oltalmát, védelmét, gondozását rábízza a mennyei atya a szűzanyára. Gondolom, ezt úgy nem igen gondolja át senki, hogy mekkora felelősség volt ez akkor, és hogy milyen természetesen anyai ösztönnel és a megélt, addig is megélt szeretettel tudta ezt felvállalni és teljesíteni, addig, ameddig erre szükség volt. De a mi édesanyánk azon túl is, nem csak a mennyország királynője, nem csak a megszentelt lelkek királynője, angyolok királynője, proféták, apostolok, hanem mi egyszerű szegény kis szürke, hétköznapi hívő keresztényeknek is édesanyja, és ez számunkra nagy biztonságot jelent, és ugyanakkor nagy vigaszt, hogy az életviharaiban nem vagyunk.

0: Medjugorjéban tapasztaltam ezt az ifjúsági találkozókon, illetve úgy is tekintek ezekre a találkozókra, ahol ugye az állítólagos jelenések vannak, hogy vigyük el a fiatalukat, vigyük el az embereket Medjugorjéba, a szűzanyához, mert ott ő majd elvezeti őket Jézushoz. A Szent Jónásban, a Szent Misében, és az ő titkai által, de valahogyan meg tudja ragadni, úgy gondolom, a szíveket. És talán ez érvényes nem csak Medjugorjéra, egy zarándokhelyre, hanem a mindennapokban is. A szűzanyának úgy gondolom ez a fő szerepe és célja, mert talán mint édesanyához néha jobban tudunk közelíteni, vagy kicsit emberibbnek, megközelíthetőbbnek tűnik, és ezáltal sokan talán a szűzanya által jutnak el az Úrhoz, jutnak el és találnak rá Jézusra. És említette az atya, hogy az élet viharaiban nem vagyunk egyedül. Úgy gondolom, nem csak a mi életünkben, hanem nagyon sokak életében a szűzanya nagy segítség, oltalom, vezető, és számíthatunk rá. Két nagyon kedves imám, amit nagyon szeretek és gyakran is imádkozom, az egyik a Most segíts meg Mária, a másik pedig a Szűzszülője Istennek, és ez a két ima is úgy abban segít, hogy kicsit felismerjük, hogy a szűzanya nehéz helyzetekben is velünk tud lenni, segítségünkre tud sietni. István atya, hogyan tapasztalta, mikor került az életébe a szűzanya, mikor lett fontos szerepe a szűzanyának az életébe, és miért?
1: Igen, hát először általában úgy van, hogy megtanultuk ezt hittanból, megmondta a papbácsi, megmondta a nagymama, meg anyu, hogy a szűzanyához imádkozni kell, de van egy alapvető kérdés mindig, hogy miért hiszel, miért követed a hitedet, azért, mert mások mondták neked, vagy van egy személyes Isten tapasztalatod. Amikor az ember megérzi azt, hogy a szűzanya tényleg ott van az életében, és nem csak hiába beszélünk, amikor kérünk, hanem rásegít bennünket arra, és közben jár értünk, hogy kiezje azokat az isteni segítségeket, amelyek az adott helyzetben szükségesek ahhoz, hogy előre haladjunk, akkor rájövünk, hogy mindaz, ami eddig történt, és hogy nem jutott az ember az élete csődjébe, az azért van, mert határtalanul bízott a közbenjáró szűzanyában, és ő valóban nem hagyja magára azokat, akik hozzá folyamodnak. Egyébként, mint mondtad, hogy Medjugorje, hát valóban az a kegyelem kiáradásának a helye. Minden kegyhely. Állítólag ezt mondják sokan, akik megtapasztalták, hogy még a kőszívek is meglágyulnak ilyen helyen, mert egy átimádkozott hely, a kegyelem kiáradásának a helye. Az egyszerű ember azt mondja, hogy varázsa van annak a helynek, de a szűzanya által megélt szeretet, és ugye a kegyelmek anyja, tehát nagy közben járó azért, hogy a Jóisten kegyelme eljusson hozzánk, ez ott megtapasztalható, érezhető, és ugye nagyon sok csodálatos megtérés így külsőleg csodálatosnak tűnik, de akinek hite van, az érzi azt, hogy a szűzanya közbenjárására kapott kegyelmek hatnak az ember lelkébe. Valahogy ledől az a fal, amit az ember maga is az Isten közé épített. Sajnos mi úgy szeretnénk, hogy ne avatkozzon bele az életünkbe, hanem csak azt tegye meg, amit mi kérünk, és a többi az maradjon tabu. De nincsen ilyen részleges megoldás, hanem teljesen oda kell adjuk magunkat az Istennek, hogy ő irányítsa az életünket, és hogy az életünk valóban egy olyan, nem jó ez a szó, hogy eszköz, mert Isten nem eszköznek

0: kint minket. Maga Jézus mondta, hogy barátaimnak mondalak titeket, mert mindent átadtam nektek, amit atyámtól hallottam. Nos, ezek a kincsek ott szunnyadnak a lelkünkben, és a szűzanya fel tudja ezeket ébreszteni. Rá tudja irányítani a figyelmünket, hogy ott van, csak fel kell használnod. A magad javára és azok javára, akiket rád bízott az én szeretett fiam.
1: Mit gondol István atya, hogy az Úr vajon miért küldi mostanában, vagy az utóbbi időszakokban, ugye több jelenés is volt, miért vannak ezek a jelenések, és mi az, amiben tud ezáltal bennünket a Jóisten segíteni?
0: Általában azt szokták gondolni, hogy ahol a szűzanya megjelenik, az egyfajta kitüntetés a helynek. Hát így is van ez, de nem azért jelenik meg ott a szűzanya, mert annyira jók és megérdemlik, hanem pontosan azért, mert ott nagy baj van. Ugye, ha visszaemlékszünk, Medjugorje is a háború előtt kezdődött el, ugye a Mária jelenések is. Ha mindenütt utána nézünk, vagy már megkezdődött valami rossz, vagy előrevetíti az árnyékát, hogy következni fog, és azért jelenik meg ott a szűzanya, hogy azok, akik még Istenben bíznak, akik még Isten gyermekei, akik még hisznek, azok el ne vesszenek, és megkapják azt a szükséges kegyelmi támogatást, hogy erősek maradjanak, megerősödjenek a hitükben, sőt, másoknak is lelki hasznára tudjanak lenni.
1: Hogyan tudja a szűzanya kiesdeni a segítséget?
0: Hát ez azt hiszem misztérium, de én úgy tudom elképzelni, hogy van egy ilyen természetes kapcsolat anya és fia között, és biztos vagyok benne, hogy a szűzanyát senki nem tiszteli, szereti jobban, mint az ő egyszülött szent fia. És éppen ezért, amit a szűzanya kér, azt ő nem fogja elutasítani. Legfeljebb mond egy-egy olyan szót, mint a kánai mennyegzőn, hogy az, hogy a mi dolgunk ez, de aztán mégis a szűzanya tudja, hogy az lesz, aminek lennie kell, és ezért mondja, hogy tegyétek meg mindazt, amit mond nektek. Ez egy nagyon fontos minden keresztény ember életében, és ez örök érvényű, hogy tegyük meg, amit az Úr mond nekünk minden nap.
1: Milyen szép mondata így ez a szűzanyának, hogy tegyük azt, amit Jézus kér tőlünk, amire ő hív bennünket, és a szűzanya meg azt szeretné, hogy elsősorban Jézusra találjunk, és hozzájussunk. Medjugorjéra visszatérve, hát az én életemben is talán ott lett nagyon fontos szerepe, ugyanis a látnokok beszéltek arról is, hogy a szűzanya szeretne a mi mennyei édesanyánk lenni. Az én életemben sajnos az édesanya nagyon keveset volt jelen, ugyanis a szüleim elváltak, és emiatt többnyire a nagyszülőknél, rokonoknál össze-vissza úgymond hányódtam. És amikor Medjugorjéba kerültem, nagyon-nagyon megérintett engem az, amit a látnokok mondtak, hogy fogadjuk el a szűzanyát, mint a mi édesanyánkat. És úgy beszélgessünk vele, úgy tekintsünk rá, úgy viszonyuljunk hozzá, mint egy igazi édesanyához, aki a mennyben ott van, de meg tud ölelni bennünket, segíteni tud, az ő különleges anyai áldását tudja ránk adni, és ez így többször elhangzott, hogy igenis a szűzanya az ő rendkívüli anyai áldását adja ránk, és azért is mondom ezt el a hallgatóknak, hogyha talán nem volt jelen az édesanyja úgy az életében, vagy nem kapta azt a szeretetet az édesanyjától meg, ami talán természetes lett volna, vagy amit látunk, hogy más gyermekek megkaptak, vagy úgy nőttek fel egy családban, hogy jelen volt az édesanya. Nekem ez sokszor nehézséget okozott, és fájdalommal töltött el, hogy nem volt ott az édesanyám mellettem nagyon sok helyzetben, éveken keresztül, és talán ezért is még inkább belekapaszkodtam a szűzanyába. De hogy a szűzanya talán pont erre hív bennünket, hogy igen, itt vagyok. Fogd meg a kezemet, mert én segíteni akarok neked. Lehet, hogy a te édesanyád ott volt, de mégse tudott neked segíteni. Lehet, hogy nem olyan édesanya volt, amilyenre vágytál. Lehet, hogy távol volt tőled. Lehet, hogy már meghalt az édesanyád. De ott van a mi mennyei édesanyánk, aki arra vár, hogy ma is segítségünkre siessen. És nem csak Medjugorjéban, nem csak zarándok helyeken, hanem itt Nagyváradon, Székelyföldön, Erdélyben, ott, ahol éppen vagy, kedves hallgató, megszólíthatod a szűzanyát, mint egy édesanyát, és kérheted, hogy igen, segíts nekem abban, hogy hitre jussak, segíts nekem abban, hogy közelebb kerüljek Jézushoz, segíts nekem abban, hogy tudjak kitartani a mindennapi nehézségekben. Én többször kérem arra a szűzanyát, hogy segítsen, tanítson, hogy hogyan legyek jobb feleség, hogyan legyek jobb édesanya, hogyan öltözzek, hogyan viszonyuljak másokhoz, hogyan cselekedjek úgy, ahogyan az neki is, mint mennyei édesanyának tetszene. Mert nem mindegy, hogy mit hogyan teszünk, és talán sokszor nehéz ez, nehéz követni azt, amit a szűzanya, vagy azt, amit az Úr szeretne az életünkben. És én ezért is nagyon szeretem a Most Segíts Meg Máriát, meg a szűzszülője imát is, ahol kérem a szűzanyát, hogy jöjjön és segítsen életben, halálban, balsorsban, nehézségben, abban a helyzetben, amiben éppen vagyok. És olyan érdekes volt számomra megtapasztalni azt, hogy akkor, amikor belekapaszkodtam, amikor elfogadtam a szűzanyát, mint mennyei édesanyámat, akkor kaptam a meghívást is, hogy legyek az ő munkatársa, ahogy Medjugorjéban elhangzott akkor, egy előadásban azt mondta, ha jól emlékszem, az előadó, hogy legyünk a szűzanyának a titkárnői, hogy tegyük azt, amit a szűzanya kér, visszatérve az igéhez, amit István atya mondott, tegyétek meg, amit a fiam kér. És ma ezen gondolkodjunk el, hogy mit kér tőlünk elsősorban Jézus. Mi az ő terve az életemmel, a családommal, a gyermekeim életében, és ezt próbáljam megragadni, ebbe próbáljak belekapaszkodni, és ebben kérni a szűzanya segítségét, hogy megvalósuljon Istennek a terve, Istennek az akarata az életünkben.
0: Igen, az most segíts meg Máriáról jut eszembe, hogy egy dolog az, hogy mit kérünk, és a másik pedig az, hogy mi magunk mit teszünk meg annak érdekében, amit szeretnénk elérni. Egy huncut diák jut eszembe, aki a vizsga előtt, mivel az iskolába a templom előtt vezetett az út, hát betért gyorsan, és kérte a szűzanyát, segítse meg, hogy olyan tételt húzzon, amit már jól megtanult, és ne olyat, amit el se olvasott, és azt mondja, imádkoztam, hogy most segíts meg, Mária, és mutasd meg, hogy anya vagy. És azt mondja, valahol a lelkemben hallottam egy ilyen visszhangot, hogy előbb te mutasd meg, hogy a fiam vagy. Tehát ez nagyon fontos, hogy magunk részéről tegyünk meg mindent, amire képesek vagyunk, és ami meghalad minket, azt kérjük a szűzanyától. És akkor minden rendben lesz.
1: Mit gondol István, hogyha mit kér tőlünk a szűzanya? Mi az, ami az úgymond magunk része, és amit meg kell nekünk tennünk?
0: Ez elsősorban a mi állapotbeli kötelességünk, ahová szólított minket a hivatásunk. Mi azt hiszük, hogy csak úgy megtörténnek a dolgok, de én ezt már máskor is mondtam, hogy az eseményeken keresztül az Úr belép az életünkbe, és cselekszik. Aztán vagy elfogadjuk, és az indításai alapján a meghatározott cél felé tartunk, vagy ellene mondunk, fellázadunk, nem akarjuk elfogadni, mert túl nehéznek tartjuk, mert azt gondoljuk, hogy ez a 21. században már nem aktuális, és azt hiszük, hogy mi jobban tudjuk, mint a mindenható Isten, aki mindent lát, mindent tud, és aki mindenben a segítségünkre van, hiszen ő nem a pillanatnyi dolgokat akarja megoldani, hanem a végső cél felé irányítja az életünket, és úgy is csoportosítja kegyelmi indításait, hogy ez a cél valóban elérhető legyen számunkra. És ez mindig az üdvösség. Tehát ezek a kisebb dolgok, amik itt a Földön vannak, ez inkább csak az olyan félszívvel hívők számára jelentenek sokat, akik egyik lábbal a világban vannak, vagyis mind a két lábbal a Földön vannak. Ez jó egy alaphelyzetnek, azért, mert alapot kell vetni ahhoz, hogy rá lehessen építeni. Mert a kegyelem a természetre épít, de éppen ezért, mert állítólag az antroposz az azt jelenti, hogy fölfelé tekintő, égre néző. Tehát mi mindnyájan égre néző emberek kell, hogy legyünk, és tehát túllátunk ezeken a mindennapi dolgokon, amikről azt hiszük, hogy feltétlenül fontos és hozzájárul a mi boldogságunkhoz. Aztán kiderül, hogy mindig kiábrándulunk, amikor elérünk valamit ebben a föld életben. Veszünk egy szőnyeget, aztán rájövünk, hogy ki kell cserélni a frigidert, aztán nem ártana a 10 éves bútorokat is kicserélni, és mindig van valami új, és amikor elérjük, már nem veszünk semmi, de újabb vágyaink támadnak. Ez feltétlenül utal arra, hogy az emberben végtelen értékek utáni vágy van, amit az Isten ébreszt. Számomra ez egy Istenér, hogy így is jelen van bennünk, és hogy azt a végtelen vágyat, ami a szívünkben van, azt véges dolgokkal nem lehet betölteni, hanem egyedül csak a végtelen Isten, az az Isten helye a lelkünkben.
1: Visszatérve a szűzanyához és kicsit Medjugorjéhoz, megkérdezték a látnokokat, hogy hogyan látják, milyen a szűzanya, és hogy mit kér tőlünk, mit kell tennünk, és hogy milyen is, azt mondták a látnokok, hogy kék a szeme, sötét barna a haja, és hogy nagyon szép. És kérdezték, hogy de miért olyan szép? És azt válaszolta a szűzanya, hogy azért vagyok szép, mert szeretek. És kezdjetek el ti is szeretni, hogy szépek legyetek. Tehát a szeretet az megszépít bennünket. És hogyha teljesíteni szeretnénk a szűzanya kérését, akkor ez az egyik, talán legfontosabb, hogy kezdjünk el szeretni ott, ahol vagyunk, abban az elhívásban, amiben éppen vagyunk. És ugyanakkor a szűzanya kérése még ez volt. Drága gyermekeim, személyes megtérésre hívlak meg titeket. Ez az idő tiétek. Nélkületek a Jóisten nem tudja megvalósítani tervét. Drága gyermekeim, növekedjetek napról napra az imádságon keresztül, hogy közelebb jussatok Istenhez. Fegyvert adok kezetekbe, Góliát ellen. Íme az ötkő. Erről az ötkőről már beszéltünk hallgatóinknak, de ezt talán nem elég egyszer-kétszer elmondani, hisz fontos, hogy ez valóságá is váljon az életünkben, és az ötkő a következő, a rózsafűzér, az imádság, és itt a szívből jövő imád kéri tőlünk a szűzanya. Az eukarisztia fontosságát az életünkbe, hogy minél gyakrabban áldozzunk, a szentírás olvasását, a böjtöt, ha tehetjük szerdán és pénteken, kenyéren és vizen böjtöljünk, illetve a szent gyónást. A szűzanya azt kéri, hogy havonta legalább egyszer gyónjunk, de amikor szükséges, mert mindennél fontosabb a lelkünk kegyelmi állapota, hogy bűn nélkül legyünk, és tiszta szívvel éljük a mindennapjainkat, tiszta szívvel várjuk az Urat. És egy másik nagyon fontos üzenet, amely előttem van, ezt mondta a szűzanya: ha tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, örömötökben sírnátok. Így műsoridőnk végéhez érve, legyen ez előttünk, hogy tudjuk, hogy a szűzanya nagyon szeret bennünket, talán fel se fogjuk, hogy mennyire, segít, a segítségünkre siet, és tekintsünk mi is úgy rá, mint a mennyei édesanyánkra, aki tud segíteni, és aki segíteni akar. És műsorunk végén mondjuk el együtt a Most segíts meg Máriát.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen. Köszönjük a kedves hallgatók figyelmét, köszönöm Páros István atyának, hogy ma is itt volt velünk a műsorban.
0: Isten áldjon meg mindnyájunkat, hogy az üzenet eljusson a szívünkbe, és minden nap valóra váltsuk.
1: És ne felejtsük el megtenni, amit a szűzanya mondott, tegyétek meg, amit a Fiam kér. Tegyük azt nap, mint nap, amit Jézus kér tőlünk. Krisztus nyomában című műsort hallhatták. További áldott napot kívánunk mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a székelyudvarhelyi stúdióból, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Maradjanak továbbra is a rádió társaságában. Ma a gyümölcsök kerülnek terítékre, azon belül is inkább a barack, de néhány érdekesség is elhangzik a műsorban, például hogyan kerülhetjük el, hogy a gyümölcs túl puhára főjön, azt is megtudhatjuk, hogy a citromlétől miért nem barnul meg a felvágott gyümölcs. Lényegében a gyümölcsök barnulása egyfajta védekezési mechanizmus a kártevők és a baktériumok távoltartása érdekében. Lassítani a folyamatot lassíthatjuk, de teljesen leállítani csak 90 Celsius fok feletti főzéssel lehet. A folyamatot azonban megállíthatjuk, ha felszeletelt gyümölcsre vagy zöldségre is citromlét facsarunk, a savak leállítják az enzimek működését. Kevésbé hatékony megoldások, ha a felvágott gyümölcsöt hideg vízbe vagy szirupba tesszük. Egyfajta lassító megoldás a fagyasztás vagy hűtőben való tárolás is. S ha már említettem a fagyasztást, ami valóban a legkényelmesebb megoldás, hogy egész évben, télen is, ételben, italban, süteményben használhassuk a gyümölcsöket, zöldségeket. Az ipari fagyasztáskor a gyümölcsöket gyorsan hűtik mínusz 20 Celsius fokra, így csak apró jégkistályok alakulnak ki a gyümölcsök sejtfalain, de így is roncsolódik az. Kiolvasztásukkor a gyümölcs puha lesz, vizes. Leveseknél, fajlalt készítésénél, joghurtba nem okoz különösebb fejfájást, de egy sütemény teljesen eláztathat. Íme néhány tanács, hogy elkerülhessük ezt a kellemetlenséget. Ha nem akarjuk, hogy a gyümölcs túl sok levet eresszen, felhasználásig ne olvasszuk ki. A fagyasztott gyümölcs súlya egyezik ugyanis a friss gyümölcsével, ezért ugyanannyit használjunk belőle, és ezért nem kell kiolvasztani, nem kell méricskélni. A fagyasztott gyümölcsöt tovább kell sütni, hogy a gyümölcs rendesen kiolvadhasson. Ha a fagyasztott gyümölcs levet ereszt, mielőtt a tésztához adnánk, szórjuk meg cukorral vagy liszttel, hogy felszívja a vizet. De ma nem fagyasztott gyümölcsökből készítünk ételt, hanem igazi, friss, érett gyümölcsből. Sokan mellőzzik a gyümölcsöket a főzésnél, kivétel a leves, mert abból azért szoktunk főzni, pedig mennyei köretek, raguk készíthetőek belőlük, mert attól tartanak, hogy hirtelen túl puhára fő és szétesik, ezért van a mellőzése, hogyha például egy sült nektarint vagy barackot szeretnénk köretnek a húsunk mellé. Pedig legtöbbször csak annyi hibázik, hogy rosszul választjuk meg a gyümölcsöt. Ahogy a gyümölcs érik, az enzimek működésbe lépnek, a keményítőket édes cukorrá alakítják, így gyengítik a sejtfalakat erősítő ragasztó anyagot, a pektint. A főzés során a pektin tovább oldódik. Ezért, ha azt szeretnénk, hogy a gyümölcs főzéskor megőrizze formáját, állagát, válasszunk olyan gyümölcsöt, ami már édesre érett, de állaga még feszes, javasolják a Főzés tudományú című könyvben. A cukor és a sav hozzáadása megerősíti a pektint, főzésükkor is segít feszes állaguk megtartásában. Ha gyümölcspürét, mártást készítünk a gyümölcsöt először, cukor nélkül főzzük puhára, utána édesítsük. Ha alacsony hőfokon sütjük, akkor először blansírozzuk a gyümölcsöket, így a frissen készített gyümölcsök megőrzik színüket és roppanásságukat. Igaz, általában zöldségeket szoktunk blansírozni, de próbáljuk ki ezt a műveletet a gyümölcsökkel is. Pár perc forró fürdő, utána rövid időre hideg, jeges vízbe visszahűtjük őket. Így a sütés során a sejtfalak nem roncsolódnak, a későbbi felhasználás során nem válnak puhává.
Nem rossz, ha megjegyezzük az imént hallottakat és alkalmazzuk az eltevéseknél, majd felhasználásuknál. Például a baracknál, ami többfajta nyári és őszi gyümölcs gyűjtőneve, van kajszi barack vagy sárga barack, őszi barack, sárga és fehér húsú, mindketten barackok lennének, csak hogy különböztetés céljából kerül a kajszi, sárga, őszi előtag elejükbe. Van még a lapos barack, szőlőhegyi baracknak is nevezik, kis fehér vagy piros húsú fajta, sűrűn bolyhos, aromásabb, mint a nagyfajták, s most már mi is megvásárolhatjuk, igaz, még csak az üzletekben, nem a piacon. Van még egy fajta, amit barackként szeretünk, ez a nektarin. Az őszi barack és a szilva keresztezéseként látta meg a napvilágot sokunk örömére. A kajszi barackot használjuk leggyakrabban a konyhában főzésre. Szerintem a könnyen kezelhetősége is hozzájárul, a magjától könnyen elválik a húsa, héját is könnyen eltávolíthatjuk. Az Európai Unióban 65 ezer hektáron termesztik, éves termés mennyisége olyan 700 ezer tonna körül van, ebből Magyarország 30 ezer tonnával járul hozzá, ha az időjárás kedvező. A sárga barack az egyik legértékesebb, legsokoldalúbban felhasználható gyümölcs. A cukor és a savtartalom harmóniája intenzív. Aromával párosul. Magas a rostartalma a vitamin tartalmával együtt. Mindenképp nyersen fogyasztva érezzük a legjobban ezt a harmóniát, de főve a kellő fűszerekkel is elérhetjük majdnem. Próbáljuk is ki rögtön a sárga barack krémlevessel. Ide 80 deka sárga barack, 3 evőkanál cukor, fél mokkás kanálnyi szegfűszeg, 1 mokkás kanál fahéj, fél citrom, 1 deciliter tejszín kell. Tehát egy olyan 80 dekányi sárga barack, 3 evőkanál cukor, de persze az édes szájúbbak vagy mézzel, vagy még cukorral fogják ezt pótolni, tehát ízlés szerint a cukor, fél mokkás kanálnyi szegfűszeg, 1 mokkás kanál fahéj, kell egy fél citrom is, és 1 deciliter tejszín. A barackot négybe vágjuk, magozás után lábosba tesszük, és ráfacsarjuk a citromlevét, fűszerezzük, és annyi vízzel öntjük fel, amennyi ellepi. Ha felforrt már, rögtön krémesíthetjük is. Hozzákeverjük a tejszínt, és utánízesíthetjük akkor már. Tálaláskor díszíthetjük gyümölcsdarabokkal, citromfűvel, mentával, tejszínhabbal, kekszel vagy babapiskótával. Úgy is lehet, hogy a tányér aljába néhány keksz darabot leteszünk, és arra merjük rá a levest. Sőt, a kajszi barack feltört magjával is lehet ízesíteni. A fontos a gyümölcs érettsége, ne szedésre érettet vásároljunk, hanem a fogyasztásra érettet. A bevásárlásnál nem csak a szép színre kell odafigyelni, feszesnek is kell lennie, és súlyosan a kézbe kell simulnia, illatosnak kell legyen, és új nyomásra kissé engednie kell a húsának. Ha a gyümölcsön már elszíneződött új nyomok vannak, esetleg néhány helyen penészedik, nem tanácsos megvenni. A túlérett gyümölcs íze rothadt és erjedt. Lehetőleg kerüljük az olykor nagyon hosszú kereskedelmi útat megtett gyümölcsöt, zöldséget. De ha megvásároltuk a sárga barackot, akkor 40 dekát tegyünk is félre a fő ételünkhöz, amihez még kell 25 deka fagyasztott spenót, 1 csokor újhagyma, 2 gereszt fokhagyma, 2 piros pepperoni paprika, 60 deka bárány gerinc kicsontozva, 4 evőkanál olaj, só, bors,
egy teáskanál csípős paprika, de csak olyan enyhén csípős legyen, úgyhogy a magvakat távolítsuk el, és úgy vágjuk fel a paprikát, hogy ne legyen nagyon erős. 4 deciliter alaplé, 1 evőkanál étkezési keményítő, és 2 evőkanál balzsam ecet. Tehát van már nekünk 40 deka sárga barackunk. Ehhez még hozzáteszünk 25 deka fagyasztott spenótot, 1 csokor újhagymát, 2 gereszt fokhagymát, 2 piros pepperoni paprikát, 60 deka báránygerincet, de ezt már kicsontolva, 4 evőkanál olaj kell összesen, só, bors, 1 teáskanál csípős paprika, 4 deciliter alaplé, ha nincs, akkor ugye maradunk a vízzel, 1 evőkanál étkezési keményítőkkel és 2 evőkanál balzsamecet. A spenótot vízzel közepes lángon 6-7 perc alatt felolvasztjuk, leszűrjük és jól lecsepegtetjük. Az újhagymát vékony karikára vágjuk, a sárga barackot nagyobb gerezdekre, a fokhagymát, pepperonét finomra aprítjuk, a húst vékonyra felszeleteljük. A serpenyőben felforrósítjuk az olajat, a húst erős lángon mindkét oldalait jól megpirítjuk körülbelül 3 perc oldalanként. Kivesszük, majd utána sózzuk és borsozzuk. Az újhagymát, a pepperoni paprikát és a fokhagymát a visszamaradt olajon pároljuk körülbelül 2 percig, aztán a zöldséglevest, a sárga barackot és a paprikát is hozzáadjuk, újabb 2 percig pároljuk együtt, majd besűrítjük a mártást. A húst és a spenótot legvégül adjuk a mártáshoz, jól összeforraljuk, végül a balzsam ecettel, sóval és a borssal még után ízesítjük. Édes finomságok lesznek a folytatásban, de csak a felcsendülő dal után. Most hallgassuk Lehár Ferenc operettjéből a Katonamester dalt, és Peller Károly adja elő nekünk.

Kedves hallgatók, most már katonásan kell mondjam, hogy édes finomsággal kecsegtettem önöket az imént hallott dal előtt. Ígérem, nem fogok csalódást okozni a sárga barackos Mini Pavlovával. Látványos, gyönyörű desszert, az lesz majd a végeredmény, kezdő háziasszonyok, fiatalok is bátran bevállalhatják. A Pavlova már nem ismeretlen számunkra sem, itt a műsorban Mihály Ágnes mester cukrász is bátorított az elkészítésére. És lássuk, hogy hogyan is készül a Pavlovánk. Hozzávaló 4 tojás fehérje, ez mindig szoba hőmérsékletű kell legyen a tojás, amikor dolgozunk vele. Tehát a hűtőszekrényből kivesszük, oda tesszük a konyhapultra, és megvárjuk, hogy egy kicsit átvegye a konyhánk hőmérsékletét. Tehát 4 tojásfehérje kell, só, de egy picike belőle, 25 dek a cukor, 2 teáskanál étkezési keményítő, 1 teáskanál ecet. A hozzávalóit újra ismétlem, 4 tojásfehérje, pici só, 25 dek a cukor, 2 teáskanál étkezési keményítő és 1 teáskanál ecet. A tojásfehérjéket elkezdjük felverni, apránként hozzáadjuk a cukrot és az ecettel elkevert keményítőt. Addig verjük a habot, amíg kemény és fényes nem lesz. Habzsákból sütőpapírral kibélelt tepsibe 8 darabba osztjuk, 4 cm-es távolságra egymástól. A sütő hőmérséklete 150 fokon kell álljon, és 30 percig sütjük az óriás habcsókokat, majd a ler ajtaját picit megnyitva 30 percig benne hagyjuk őket, de ekkor már kikapcsoljuk a sütőt. És így már készen is lesznek a mini pavlováink. A tetejére 16 púpos evőkanál sárga barack vaj, 3 deciliter habtejszín és 1 csomag vanília, majd 4 egész sárga barack kell nekünk. Habbá verjük a tejszínt a vaníliával. Mindenik mini pavlovára 2 kanál sárga barack vajat teszünk, 2 kanálnyi tejszínhabot, a tetejét sárga barack szeletekkel díszítjük. De mi is, és hogyan készítjük el a sárga barack vajat? Először is ehhez a gyümölcsvajhoz meg kell sütni a gyümölcsöt. Sokkal erőteljesebb aromát kapunk azáltal, hogy a hozzáadott cukor karamellizálódik, a víz pedig elpárolog a gyümölcsből. 50 dek a sárga barackra van szükségünk, amit kimagozunk és negyedekre vágjuk, 30 dek a cukor, 1 citrom, 4 tojás, 15 dek a vaj, 2 vanília csomag, 50 dek a sárga barack, amit kimagozunk és negyedekre vágunk, 30 dek a cukor, 1 citrom, 4 egész tojás, 15 dek a vaj, 2 vanília csomag, és már is kezdhetünk neki a munkának. A sárga barackokat 10 dek a cukorral és a vaníliával jól összeforgatjuk, a citrom reszelt héját is rátesszük, és a levét is ráfacsarjuk. Aztán jól megforgatjuk benne, majd szétterítjük, és 200 fokos sütőben körülbelül 40 percig sütjük. A megsült, kihűlt barackot áttúrmixoljuk pépesre. A tojásokat felverjük, éppen hogy jól összeelegyedjen a tojás fehérje a sárgájával, a vajat felolvasztjuk egy lábasban, hozzáadjuk a gyümölcspépet, amit előtte ugye megsütöttünk, és a fentmaradó 20 deka cukrot. Az elhabart tojást is beletesszük, és lassú tűzön folytonos habverős kevergetés mellett addig főzzük, míg pudingszerű nem lesz. Ez körülbelül 5 perces főzést igényel csak, és készen is vagyunk már majdnem a gyümölcs vajunkkal. Ha kihűlt, zárható üvegbe kanalazzuk, hűtőben megdermesztjük.
Hűtőszekrényben is legalább 3 hétig tartható, de fagyasztóban 1 évig is eláll ez a gyümölcsvaj. Egyéb gyümölcsből is készíthetjük, tarthatósága biztosítja, hogy akkor is elkészíthessük a gyümölcsös pavlovát, amikor esélyünk sincs a friss gyümölcsvásárlásra. Például akkor, amikor ünnepekre való sütés után megmarad több tojás fehérje, például ha kalácsot vagy bejglit készítünk, akkor ott inkább kérnek egy egész tojást, a többinek pedig csak a sárgáját. Ilyenkor egy műanyag pohárba tesszük a fentmaradó fehérjéket, ráírjuk a mennyiséget és lefagyasztjuk. Mindig rá kell írni, hogy hány tojásnak a sárgája van a kis poharunkban. A következő hetekben pedig gazdálkodhatunk belőle. A pavlovát egyben koszorú formában is süthetjük, kanállal is kirakhatjuk a formát, nem kell mindig zsákba tenni, és úgy Ágnes szerint 90 fokon szárítjuk meg a lerben. Csak mindig arra kell vigyázni, hogy amikor kikanalazzuk így koszorú formába, akkor egymásba érjenek, hogy tényleg egy szép koszorú forma legyen a végeredmény. Amikor Ágnes itt járt a stúdióba, akkor ő úgy mondta, hogy 90 fokon szárítjuk a lerben, és persze megnézzük egy tűvel, hogy jól át van-e száradva, és amikor ez megvan, akkor kivesszük. A barackból leginkább lekvárt dzsemet készítenek. A tévhittel ellentétben a sárga barack kevés savat tartalmaz, ezért az érzékeny gyomróak is bátran megkóstolhatják. Fontos adalék a citromlé is a lekvár főzésénél, nem csak a szín megtartása véget, hanem elősegíti a zselésedést. Mivel a barack pektin tartalma nem magas, használjuk bátran a citromot, vagy főzzük össze olyan gyümölcsökkel, amiknek magas a pektin tartalma, ilyen például az alma. Vagy legyen türelmünk, hogy lassan elpárologtassuk a vizet belőle, felmelegítéssel, lehűtéssel. Érdemes ezt kipróbálni, addig melegítjük, míg majdnem a forpontig érünk, aztán lehűtjük, de közben sűrűn megkevergetjük, azért, hogy minél több víz tudjon egy ilyen felmelegedéssel kipárologni belőle. Nagyon hamar észrevesszük, hogy egy-két felmelegítés után mennyit apadt össze a gyümölcsünk, ez azt jelenti, hogy a fölösleges víz kipárolog belőle. Ilyenkor hozzáadjuk majd a vége fele ugye a cukrot, és nem a cukorral főzzük órákig, amíg sűrűsödik, összesűrűsödik, hanem így ezzel a melegítéssel, lehűtéssel bizony elérjük azt, hogy elpárologjon a víz belőle. És legyen türelmünk egymáshoz is, egymás meghallgatására. Mi minden esetre köszönjük, hogy ma is meghallgattak bennünket Józsa Ferenc technikus társammal együtt. Ha tehetik, hallgassák mindig a Mária Rádiót, hiszen fénysugár a lelkünknek. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a nagyváradi stúdióból. Dél van, megszólaltak a harangok, melyek ma is arra figyelmeztetnek, hogy mindennapos teendőink közepette néhány pillanatra álljunk meg, és adjunk hálát a jó Istennek mindazért, amivel a mai napon megajándékozott, kérve egyúttal az ő áldását a napunk következő részére. Arra hívom a kedves hallgatókat, hogy tartsanak velem és kedves kolléganőmmel, Görgényi Tündével, imádkozzuk együtt az Úrangyala imádságát, valamint a Zsolozsma napközi imaóráját, melyet felajánlunk a Mária Rádióért, annak nagy családjáért, a rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, minden kedves hallgatóért és minden szükségben levőért. Ugyanakkor kérjük a békének az ajándékát. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadni Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket és egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Olsd el minden viszálytüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Istenem, nekem a te ajkad törvénye drágább sok ezer aranynál és ezüstnél. Igen nagy jót tettél szolgáddal, Uram, amint megígérted.
1: Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktas engem, mert én hiszek parancsolataidban.

0: hogy bizonyságaidat megtanuljam.
1: Istenem, drágább nekem ajkat törvénye, sok ezer aranynál, ezüstnél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenem, nekem a te ajkad törvénye drágább sok ezer aranynál és ezüstnél.
1: Istenben remélek, nem félek, halandó, mit árthat nekem. Irgalmaz nekem, Istenem, mert rajtam taposnak. Folyvást szorongatnak, s el akarnak nyomni.
0: Ellenségeim szüntelen tipornak engem, és sokan vannak, akik vesztemre törnek.
1: De ha elfog a félelem, még akkor is benned bízom.
0: Isten ígéretét magasztalom, Istenben remélek, nem félek, halandó, mit árthat nekem?
1: Nem hagynak nyugton egész nap, minden gondolatukkal vesztemet tervezik.
0: Belém kötnek, rám leselkednek, szemmel tartják minden léptemet.
1: Bujdosásaimat számon tartod, fogd fel tömlődbe könnyeimet, te följegyezted szenvedésem útját.
0: Ellenségeim megfutamodnak, amikor segítségül hívlak téged. Tudom, valóban Istenem vagy nekem.
1: Isten ígéretét magasztalom, az Úr ígéretét magasztalom.
0: Istenben remélek, nem félek, ember mit árthat nekem?
1: Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal. Dicséret áldozatot mutatok be neked.
0: Mert megmentetted életemet a haláltól, lábamat a bukástól, hogy előtted járhassak az élők világosságában.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenben remélek, nem félek, halandó, mit árthat nekem?
0: Szerető jóságot felér az égig, Uram. Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam. Hozzád menekül a lelkem.
1: Szárnyad árnyékába menekülök, amíg a veszedelem elvonul.
0: A fölséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jóra fordítja sorsomat.
1: Elküld az égből, és megszabadít engem, csuffá teszi elnyomóimat. Szeretetét és hűségét küldi hozzám Isten.
0: Fekvő helyemen oroszlánok tanyáznak, amelyek felfalják az embert.
1: Foguk éles lándzsa és nyíl, nyelvük kifent acélpenge.
0: Emelkedj, Istenem, az egek fölé, dicsőítsenek az egész földön.
1: Lábam elé csapdát állítottak, és mélyen megalázták lelkemet.
0: Előttem mély vermet ástak, de ők maguk estek bele.
1: Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem. Hadd daloljak, hadd ujjongjak.
0: Kelj föl dicsőségem, kelj föl lantom, citerám, hadd ébresszem így a hajnalt.
1: Dicsőítelek a népek közt, Uram, a nemzetek közt is neked szól énekem.
0: Szerető jóságod felér az égig, és hűséged a fellegekig.
1: Emelkedj, Istenem, az egek fölé, dicsőítsenek az egész földön.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szerető jóságod felér az égig, Uram.
1: Lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszik, amit szeretnétek.
0: Jóságos jótevőnk vagy, Uram.
1: Taníts meg tetszésed szerint élnem.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsai törvényét felfogva,

0: tágra nyílt szívvel hűségesen járjunk utadon, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak, hogy velünk imádkoztak. Köszönöm kedves kolléganőmnek és Görgényi Tündének, hogy itt volt velem, és együtt imádkozhattunk. Maradjanak velünk, kedves hallgatók, egy szép dal után kezdődik a Déli Magazin.

Ismételten nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, a Déli Magazin veszi kezdetét, a nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják. Kedves hallgatóink, ma is hírekkel és programajánlóval kezdünk, majd elmondjuk, hogyan alakul az időjárás, azt követően pedig a nap örömhírét hallgatjuk meg Tibor atya néhány hozzáfűzött gondolatával. Műsorunk második felében pedig Szénégető István, marosvásárhelyi plébános, gyulafehérvári családreferens lesz a műsorunk vendége. A gyulafehérvári család pasztorációs központ néhány programjáról fog nekünk beszámolni. Érdemes lesz tehát velünk tartani. Ha tehetik, tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok, kedves mindannyiuknak!

Kedves hallgató, 2026. szeptember 3-a van, a pontos idő 12 óra és 18 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Elhunyt Daniel Ernő András, nyugalmazott plébános. Életének 67. papságának 42. évében, szeptember 2-án visszaadta lelkét teremtőjének Daniel Ernő András szentszéki tanácsos, nyugalmazott plébános. Szentegyházán született 1959. február 25-én, teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte, 1979 és 1985 között ott szentelték pappá 1985. június 23-án. Papi jelmondata: mindenkinek mindene lettem. Segédlelkész volt Székelyudvarhelyen, majd 1995-ben a gróf Majláth Gusztáv Károly római katolikus teológiai liceum lelkivezetője lett. 2002 és 2008 között Korondon, 2008 és 2012 között Kézdialmáson, ezt követően 2026. július 31-éig Nyikómalom falván volt plébános. A feltámadt üdvözítő legyen örök jutalma. Tanfelszereléseket gyűjtenek kisiskolásoknak. A Descopera Muresul Egyesület a Segítsd felszereléssel egy gyerek iskola kezdését nevű kampány keretében iskolai felszerelést és a tanévkezdéshez szükséges egyéb tárgyakat gyűjt vidéki környezetben élő, hátrányos helyzetű családokból származó elemi iskolások számára. A kampányhoz új vagy kiváló állapotban levő iskolatáskákkal, füzetekkel, toltartókkal, írószerekkel, kifestőkönyvekkel és életkornak megfelelő olvasmányokkal, új ruhákkal és lábbelikkel, illetve egyéb kisiskolások számára szükséges holmival lehet hozzájárulni. A termékadományokkal kapcsolatban további információ Koszmina Paskán projektkoordinátortól kérhető a 0786 493 557-es telefonszámon. Még egyszer mondom a telefonszámot: 0786 493 557. Templom megáldása Krasznán és Sülelmeden. Szombaton Böcskei László megyéspüspök két egyházközséggel ünnepel együtt. Délelőtt 11 órakor Krasznán, majd délután 3 órakor Sülelmeden mutat be ünnepélyes szentmisét, amelyek keretében megáldja a közelmúltban felújított templomokat. A főpásztor Isten áldását kéri mindazokra, akik munkájukkal, áldozatvállalásukkal és nagy lelkűségükkel hozzájárultak az épületek megújulásához, valamint a helyi közösségekre, hogy templomaik továbbra is az imádság, a találkozás és a hitben való megerősödés otthonai legyenek. Megnyitó és tárlatvezetés Oldszemen. A Székely Lovas Múzeum ünnepélyes megnyitóját szombaton délelőtt 11 órától tartják a megújult oldszemi Mikó kastélyban. Az eseményen köszöntőt mond Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke, Fodor István, Bodog község polgármestere és Varga Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Fellép a sepsibodoki református kamarakórus, szaval Tamás Mária. A program déli 12 órától kastélytörténeti tárlatvezetéssel folytatódik, Csáki Árpád történésszel, majd 1 órától kurátori tárlatvezetés várja az érdeklődőket Kinda István muzeológussal, a Székely Lovas Múzeum kurátorával. Rendkívüli jazzkoncert Mikházán. Szombaton este 7 órától a Mikházi Csűrszínház színpadán rendkívüli jazzkoncertet tart a Budapest Jazz Orchestra. A koncerten fellép a bársonyos hangú Urbán Orsi jazz énekesnő és a közkedvelt Koszorús Krisztina, Koszika, marosvásárhelyi előadó művész.
Helyjegyeket a 0744 394 186-os, megismétlem a telefonszámot, 0744 394 186-os telefonszámon lehet előre foglalni, jegyváltás a helyszínen. Bérmálás Tótiban. Vasárnap Böcskei László megyés püspök Tótiban szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében két fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében, és a Szentlélek ajándékaival megerősödve tesz újabb lépést a hitben való elköteleződés útján. A bérmálkozók felkészítését Mihály Balázs micskei plébános végezte. Könyvbemutató Nagyváradon. A Nagyváradi Városszépítő Egylet kiadásában a napokban jelent meg Nagy József Barna Várad lelke, Nagyváradi magyar utcanevek című kötete, amely a 2016-ban megjelent kötet bővített, több térképpel ellátott újrakiadása. A kötet bemutatójára vasárnap délután 6 órától kerül sor a Párciumi Keresztény Egyetem bójai termében. A városháza volt Teleki, jelenleg Primariei utca 27 szám alatt. A kötet bemutatón részt vesz Zuh Deodát, a Városszépítő Egylet elnöke, Csomortányi István, a kötet társszerzője, és Nagy József Barna, a kötet szerzője. Kirándulás a Jád völgyébe. Az EKE 91 Nagyvárad Bihar kirándulás szervez a Jád völgyébe szeptember 12-én. Utazás autóbusszal a jádvölgyi víztározóig, innen közepesen nehéz túra az Akrepolje-Bulszkő jádvölgye útvonalon. Táv 16 km, szintemelkedés 800 méter. Ajánlott felszerelés túrabakkancs, túrabot, esőköppeny. A talaj helyenként köves, csúszós, vízátfolyásos. Indulás szombat reggel 6:30 a Dacia sugárútról, a profi üzlet melletti autóbusz megállóból, illetve 6:45 órakor a Gosdú Liceum háta mögül a Körösparti parkolóból. Jelentkezni Hangai Violettánál lehet a 0745 930 258-as telefonszámon. Még egyszer a telefonszám 0745 930 258. A túra vezető Vad Zoltán lesz.

Híreink végén pedig lássuk, hogyan alakul az időjárás. Ma egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A meteorológusok szerint estig Moldvában és Munténia északi részén helyenként a déli és a keleti régiókban, valamint a hegyekben záporokra, zivatarokra lehet számítani, és jégeső is kialakulhat. A széllökések sebessége elérheti a 40-50 kilométert óránként, a csapadék mennyiség pedig meghaladhatja a négyzetméterenkénti 10-15 liter, kisebb területeken a 20-30 litert is. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, csapadékra keleten és a középső tájakon van lehetőség. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban 6-19, a legmelegebb órákban pedig 27-32 fokot mutatnak a hőmérők. És lássuk, hogy ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti adatokat, értékeket mértek Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Ezek szerint Aradon 28 fok van, Baróton 21 fokot mértek, Besztercében 23 fok van, Brassóban 21, Csíkszeredában 19, Désen 22, Déván 23 fokot mértek, Dicsőszentmártonban 22 fok van, Fogarason 23 fok a hivatalos adat. Gyergyóalfaluban 20 fokot mértek, Gyulafehérváron 24 fok van, Kézdivásárhelyen 21, Kolozsváron 25, Máramarosszigeten 23, Maroshévízen 21, Marosvásárhelyen 22, Nagybányán 23, Nagysármáson 22 fokot jeleztek. Nagyszebenben 24 fok van, itt Nagyváradon 26, Resicabányán szintén 26, Sepsiszentgyörgyön 20 fok van, Szatmárnémetiben 26, Székelyudvarhelyen 21, Temesváron 27 fokot mutatnak a hőmérők, Tordán 25-öt, végezetül pedig Zilahról 26 fokot jeleztek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét. Ő a genezáreti tópartján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: mester, egész éjszaka fáradoztunk, mégsem fogtunk semmit, de a te szabadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik, ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak. De ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, ha van most itt felébredt lélek, ha vannak itt olyanok, akiket már megérintett Krisztus hívása, azoknak most különösen szól a parancs: evezz a mélyre. Ahhoz, hogy meg is teljék az életed az Isten megtapasztalt áldásaival, az kell, hogy evezz a mélyre. Vedd elő naponta a Bibliádat és tanulmányozd, de ne olyan felületesen és elhamarkodva, mint talán eddig tetted, hanem evezz a mélyre. Mélyedj el benne, olvasd bele magad, merülj bele. Sok ember olvas Szentírást, de azért nincs haszna belőle, mert elsieti, mert olyan a számára a Szentírás olvasás, mint valami külső vallásos formaság, amelyen minden nap át kell esnie. Nos tehát valahányszor kinyitod a Szentírást, csengjen ott a füledben Jézus ösztönzése: evezz a mélyre. Lehet, hogy az első olvasásra semmit nem mond a Szentírás, de a harmadik, vagy az ötödik, vagy a hatodik olvasásra megnyílik Isten gazdagsága, és olyan eredménnyel jutalmazza Isten a fáradtságot, amit nem ismertünk remélni. A Szentírás tanulmányozásával együtt jár mindenkor az imádság is. A Szentírásban Isten szól hozzád, az imádságban te válaszolsz neki. Itt is ugyanaz a jelszó vezessen, amiről beszéltünk, hogy valahányszor összetesszük a kezünket imádságra, csengjen a fülünkbe Jézus ösztönzése: evezz a mélyre. Mélyedj bele az imádságba úgy, ahogyan Jézus tette, aki sokszor egész éjszakákon nátvirasztott imádkozva. Imádkozd bele magad az imádságban. Vizsgáld meg a magad ima életét. Eléggé behatoltál-e már az imádság lehetőségeinek a mélységébe, vagy még mindig csak olyan sekélyes, egy helyben topogás az imádságod, mint régen? Jézus azt mondja Péternek: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Mintha ezt mondaná, minden reményedet fölülmúló Isten áldás vár rád, de előbb evezz a mélyre, ott megtalálod az áldást. Mi pedig előbb a kezünket akarjuk kinyújtani Isten áldásai után, annélkül, hogy valóban a mélyre vesztünk volna. Miért vagyunk lelkileg olyan nagyon vérszegények? Miért nem ismerjük Isten országának a nagyszerű szépségeit? Miért ismeretlen előttünk Isten kegyelmének a gazdagsága? Azért, mert rettenetesen felületes a Biblia olvasó és imádkozó életünk. Pedig a világ legnagyszerűbb előadása sem pótolja azoknak a perceknek és óráknak a gazdag áldásait, amiket négy szem közt tölt el egy emberrel az Isten. és még valamit meg kell tenned. Ha igazán felébredtél, ha igazán megtértél, ha igazán elindultál Krisztus nyomdokain, akkor a más emberekhez való viszonyod is gyökeresen meg kell, hogy változzék. A történet szerint Jézus így szólt Péterhez: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ahhoz, hogy egy ember Isten közelében megmaradjon, föltétlenül szükséges az, hogy más emberi lelkeket halászol, munkát végezzen szakadatlanul. A Krisztus követő embert, mint minden másik ember, de kivétel nélkül minden másik ember csak egyetlen szemszögből, szempontból érdekel, hogy azt a másik embert is meg kell nyerni minden áron Krisztus számára. Tekintsd az embereket úgy, mint akik halak módjára úszkálnak, pickáltoznak az élet nyomorúságainak a tengerében, és rád a halászra van bízva, hogy ezeket az embereket Krisztus hálójába befogjad. Ha nem tudod, hogyan fogj hozzá, fordulj az egyházhoz, segítségedre lesz, alkalmat ad a szolgálatra. Mindenki megtalálhatja a közösségében azt a helyet, ahonnét Krisztus a hálóját a legjobban kezelheti. Bízd tehát magad Jézusra, mivel majd ő azt műveli veled is, hogy embereket tudj halászni. Péter és János tanúi voltak Jézus csodálatos elváltozásának. Előttük állt a megváltó teljes isteni hatalmában és dicsőségében. És a két apostolt elkábította a mennyei fény. El is feledték a földet, és kérték Jézust, hadd maradjanak most már örökre. Ne kelljen visszatérniük a sok nyomorúsággal teljes földre, a mennyei békesség és ragyogás gyönyörűségéből. Jézus azonban leszállt velük a völgybe, és folytatta a mindennapi munkát. Na, mi életünkben is vannak olyan elragadtatott pillanatok, amikor nagyon fájdalmas dolog az ünnepi érzések ragyogó magasságából a hétköznapi munka árnyékos völgyébe leszállni. De mégis meg kell tennünk, mert az életünk nem elragadtatásból, hanem munkából áll. De ha azt akarod, hogy az elragadtatott ünnepi percek hatása megmaradjon, sőt, fokozódjék a munkanapok völgyében is, akkor fogadd meg Jézus tanácsát, evez a mélyre, és halász embereket az ő dicsőségére. Éppen így lesz részed az igazi Isten áldásban úgy, hogy már magadban el sem bírod, meg kell osztanod másokkal is. Tehát evez a mélyre, és indulj el embereket életre halászni. Amen.

0: Daily Magazin a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 12 óra és 42 perc van, folytatódik a Daily Magazin, és ahogy említettem a műsor elején, a gyulafehérvári család pasztorációs iroda két programjáról fogunk beszélgetni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Szénégető István atyát, Marosvásárhely remeteszegi plébánost, a család pasztorációs iroda vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen! Én is köszöntelek, kedves Tünde, illetve a Mária Rádió hallgatóit.
1: Köszönjük szépen, kedves István atya, hogy itt vagy velünk. Megkérlek szépen akkor, hogy mondd el a kedves hallgatóknak nekünk, hogy mivel is foglalkoztok most, és milyen aktuális programok zajlanak, illetve mire várjátok a kedves híveket?
2: Igen, még igazából bennünk él a szülők iskolájának a tapasztalata, ugye ez egy augusztusban lezajlott nyári program, nagyjából egy családos tábornak megfelelő program, ezt mindig Szeltertfürdőn tartjuk. Na és hát ez még így a nyári vakációs együttlétnek a hangulatában ezt éppen csak magunk mögött hagytuk. Most két soron következő programra fókuszálunk, az egyik az szeptemberben, a másik az októberben lesz. A szeptemberi programot mutatnám be, ez a jegyes pasztoráció területéhez kapcsolódik. Még az Amoris Laetitia megjelenésével, ami ugye egy rendkívüli püspöki szinódusnak egy a munkájának a gyümölcse, abban jelent meg egy nagyon fontos gondolat és ajánlás, hogy azok, akik a házasság szentségére készülnek, a kerügmával találkozhassanak. Vagyis a szentségi felkészítő, a házasságra felkészítő folyamatok, azok vegyék alapul a kerügmát. És ezért mi most egy olyan programmal bátorkodunk jelentkezni, ami ezt a címet viseli, kerügma a jegyes pasztorációban. Na most nincs ez a kerügma, mert nagyon sokan tudják, nagyon sokan nem tudják. A kerügma az az első és legszükségesebb apostoli igehirdetés, ha úgy tetszik, az egész keresztény hitünknek a lényege és foglalata, és körülbelül ilyen témákat érint, hogy az atya szeretete, a bűn, a megváltás Jézus Krisztusban, a hit és megtérés, a Szentléleknek a jelenléte, szerepe, vezetése, és a közösség, az egyháznak a közössége. És ezért tulajdonképpen mi azt a kérdést tesszük fel, hogy lehet-e ma úgy jegyes kurzust, vagy jegyes felkészítőt tartani, mint 10 évvel, vagy 20 évvel, vagy 30 évvel ezelőtt. A válasz az, hogy nem. A pápa, a szentszék, a Szentlélek úgy vezeti az egyházat, hogy arra irányítja a figyelmünket, hogy újra és újra vissza kell térni az első és legfontosabb, legszükségszerűbb igehirdetéshez, és ez a kerügma. És ezért azok, akik a jegyes pasztoráció felelősei, sok esetben lelkipásztorok, más esetben segítő házaspárok, vagy vannak családos közösségek, ahol egy egész családos közösség siet a lelkipásztor segítségére, hogy felkészítsék a fiatalokat a házasságra. Nekik, tehát a jegyes kurzus vezetőknek, a jegyes pasztoráció felelőseinek szeretnénk átadni a kerügmának az üzenetét, fontosságát. Van ennek egy pontos módszertana, szeretnénk ezt apró pénzre érthetővé tenni, átváltani, ezt úgy élni is, hiszen ez pont, hogy erről szól, hogy a házasságban a legfontosabb az az Istennel való szövetség. Nem egy tankönyv, nem valamilyen nagyon fontos egyházi bibliai igazságoknak a megértése, elsajátítása, hanem az Istennel való személyes találkozás. Úgyhogy ez a program szeptember 26-án Sepsiszentgyörgyön lesz, a Krisztus Király plébánián, akiknek köszönjük a befogadást, és mind azokat várjuk. Nekünk 11 ilyen központtal van kapcsolatunk, ahol az erdélyi Gyulafehérvári főegyházmegyében jegyes felkészítés történik, vagy hosszabb jegyes kurzus. Tehát elsősorban azokat várjuk, akik már ezen a területen dolgoznak, de mindig vannak olyanok, akik csak vágyódnak erre. Tehát valahol ők már a házasságuk 10., 20., 30. vagy többedik évében járnak, és vágynak arra, hogy olyan szívesen továbbadnánk a tapasztalatainkat fiataloknak, jegyeseknek, akik készülnek a házasság szentségére. Őket is megszólítjuk, őket is várjuk, hogy tanuljunk együtt, az egyházzal haladjunk együtt. Pont úgy tartsuk meg a jegyes felkészítőket, mint ahogy az egyház szeretné 2026-ban. És ezért mi most minden terítékre teszünk készen, és várjuk, hogy ebben együtt fejlődjünk és növekedjünk.
1: Aki szeretne ezen részt venni, az hol tud jelentkezni?
2: Aki szeretne részt venni, azt kérjük, hogy most éppen az adás előtt megnéztem, és a romkat.ro oldalon, ugye ez az egyházmegyének a hivatalos oldala, ahol a legfontosabb egyházi események megjelennek, szóval a romkat.ro oldalon megtalálja a részleteket, és írjon egy e-mailt az iroda@család.ro e-mail címünkre.
1: Nagyszerű, köszönjük szépen az elmondottakat, az információkat, és akár akkor térjünk is át a következő eseményre, hiszen gondolom, hogy az is egy nagyon érdekes eseménynek ígérkezik.
2: Igen, én személyesen az egyik kedvencem ez a program, a családpasztorációban szinte minden hónapban egy vagy két program zajlik valamelyik szakterületen. Hát ezt a programot mi együtt szakmai napnak nevezzük, együtt. Hát ez nagyon sokat elárul, és őszinte leszek, van Márton Áron tiszteletre méltó Márton Áron püspöknek, aki földi születésének 130. évét ünnepeljük ebben a jubileumi évben. Szóval neki van egy nagyszerű gondolata, azt írja, hogy ebben az egyházmegyében nagyon sok jó tenni akaró ember és közösség tevékenykedik, sürög, forog, de nem együtt. És így a felhajtó erő, ahogy ő írja, visszahull a porba. És hogy meg kell találni a közös utakat. Na hát mi most arra tettünk kísérletet, hiszen ez már a harmadik ilyen találkozó, harmadik éve, hogy erre figyelünk, hogy a házasság erősítő intézményeket felkeressük. A családokkal foglalkozó entitásokat, legyen az egy egyesület, legyen az egy alapítvány, őket megszólítsuk, és egy évben egyszer egy rövid programra meghívjuk. Ezek lehetnek civil szervezetek, ezek egyházi szervezetek, szakmai szervezetek, és akár vezetői szinten, akár képviseleti küldöttség szinten egy napot együtt töltünk. Már az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy ebben valóban egy felhajtó erő lakik. Ez a program tehát október 24-én lesz, október 24 szombat Székelyudvarhelyen, a Márton Áron ifjúsági házban, és itt is köszönjük, hogy a főesperesség és a Szent Miklós plébánia befogad minket Székelyudvarhelyen. A témánk a találkozás kultúrája lesz, magyarul, ha ezek a jó intézmények, egyesületek, alapítványok együtt vagyunk egy helyen, és olyan sokfélék vagyunk, és annyira különbözőek vagyunk. És tényleg így van, hogy áldozatos munkát végez mindenki a maga helyén, hogy tudunk úgy találkozni, hogy ennek legyen egy rendszere, legyen egy kultúrája, legyen egy lelkisége, legyen egy spiritualitása, és legyenek eredményei. Szóval legyen következménye is, például tegyük közössé egy adott ponton, amiben lehet az erőforrásainkat tegyük elérhetővé egymás számára. Ilyen intézményekre gondoljunk, most csak a legismertebbeket mondom, akikkel így együttműködnek és partnereink, hogy az Áradat Egyesület, a Kalott Egyesület, a Szent Gellért Alapítvány Szentegyházáról, a Pro Monoparentalis Egyesület, az egyszülős családokkal foglalkozó egyesület, a Házas Hétvége Mozgalom, a Gyulafehérvári Caritas, aztán a Csíki, a Nagycsaládosok Egyesülete, a Csíki Anyákat ne felejtsük el, ugyanígy az Udvarhelyszéki Anyák Egyesülete, a Kárpát-medencei Családszövetség, a református kollégák is csatlakoznak, a Bónuszpásztor részéről a Diakónia Keresztjén Egyesület, a Vox Cordis Katolikus Életvédő közösség, és igazából sorolhatnám, szóval csak akartam érzékeltetni, hogy nagyon-nagyon-nagyon gazdagok vagyunk, és ezek mind dolgoznak, tesznek valamit, mindenki a maga helyén a házasságokért, a családokért. Nem szeretnék most ugye arra kitérni, hogy én újra és újra csak ledöbbenek és fájdalmasan érint, amikor halljuk, hogy meg tud gyengülni, meggyengül. A házastársi szövetség, a házassági kapcsolat meggyengül. Valaki krízisbe jut, akár elválnak. És akkor az ezzel járó lelki állapotokra nekünk érzékenynek kell lennünk, empatikusnak kell lennünk. Anyai szeretettel, az egyháznak az anyai szeretetével kell róluk gondoskodnunk. És na hát ez a program valahogy így erre fókuszál még egyszer, tehát az Együtt szakmai napnak a dátuma október 24-e szombat, a helyszín pedig Székelyudvarhely, és ugyanúgy kérjük, ha valakinek most felkeltettük az érdeklődését, hogy írjon egy érdeklődő e-mailt az iroda@család.ro e-mail címre.
1: Azért nagyon jó volt hallani, hogy legalább olyan nagy hangsúly van azon, hogy a házasságokat majd utólag is, meg közben is támogatni, nem csak előtte a fiatalokat, ugye, mi, ahogy az első program inkább arra fókuszál, hogy felkészíteni a fiatalokat, és aztán utána pedig megtartani a családokat. Ez azért nagyon jó tudni, és nagyon jó hallani, hogy tényleg az egyház a szívén viseli a házasságok sorsát, hogy mondjam így, ugye?
2: Azt hiszem, hogy ez a törekvés, ez most már hosszú idő óta tetten érhető, hol ilyen, hol olyan formában, nagyon sok helyen a lelkipásztorok, plébánosok, a plébániákon belül nagyon sok helyen vannak olyan házaspárok, akik erre a témára érzékenyek, odaadják magukat, akár a magyarországi különféle, akár lelkipásztori, teológiai napokon részt véve, ha hazatérnek, akkor itthon lelkesednek, és felkínálják az erőforrásaikat, hogy tegyünk valamit mi is a saját családjainkért. Igen, ez így igaz.
1: Az a szentírási idézet jutott eszembe, hogy amikor elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem, ugye amikor azt halljuk, hogy annyi házasság szétszakad, és annyi válás van, az egyházban azért ezt megtapasztaljuk, hogy nagy a kegyelem, és ez nagyon jó és biztató szerintem a házastársak számára. Én nagyon köszönöm, kedves atya, hogy itt voltál velünk, és hogy bemutattad ezeket a programokat. Jóisten bőséges áldását kívánjuk a ti munkátokra, a szolgálatotokra. Nem kis dolog, amit tesztek, és a Jóisten gazdagon áldja, és tegye gyümölcsözővé a ti munkátokat.
2: Hát nagyon szép szavakat mondasz, és úgy hangzik, mint egy áldás, és így is érkezzen meg. Nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon szükségünk van rá. És tényleg a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ az öt szakterület és azoknak az önkéntesei valami ilyesmit szeretnénk, bukdácsolva, megakadva, aztán újraindulva, tanulva, lelkesedve, valami ilyen fókusszal szeretnénk dolgozni, úgyhogy köszönjük a szép szavakat.
1: Adja a jó Isten, adjon hozzá erőt, kitartást és sok-sok áldást. A kedves hallgatókat pedig arra biztatjuk, hogy vigyék tovább a hírt, aki pedig ugye mondjuk lehet nem tudja ezt megtenni, az mindenképp az imájával támogassa a Családpasztorációs Központnak a munkáját. Kedves atya, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, áldott szép napot és jó munkát kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus mindörökké.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Szénégető Istvánnal, a Gyulafehérvári Család Pasztorációs Központ vezetőjével beszélgettünk.

Kedves hallgatóink, nagyon hamar elszaladt a műsoridő, úgyhogy gyorsan elmondom, mi következik a folytatásban. Kapcsoljuk a csíksomlyói stúdiót, ahonnan a szeretett láng rózsafűzérét imádkozzák, majd ima lesz a békéért és zenés köszöntő. 14 órától Tibor atya műsora következik, Férfiak a Bibliában. Majd vele együtt olvassuk a Szentírást és Medjugorjei üzenetet hallhatnak. Ezt követően az ima szándékok fogadása következik, 15 órától az Irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni. Ezt követi a koncertó Böjte László szerkesztésében, 16 órától az igézőt hallhatják ismétlésben, majd a nap katekézisében Timár Sándor Asztrik Ferences atya számít az önök figyelmére. Ezután a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, majd ismét ima szándékok fogadása, a világosság rózsafűzérének az imádkozása, 18 órától úrangyala imádság, majd Kempis Tamás Krisztus követésének újabb epizódját hallhatják, melynek végén egy műsorismertetővel várják önöket kollégáink. 18 óra 30 perctől a Szent Mise 19 órától kezdődik, melyet Korondról fogunk közvetíteni. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, további áldott szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzom a nagyváradi stúdióból. Vidikán Lokodi Tündét hallották, a viszonthallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus,
1: meg a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Meghívjuk kedves hallgatóinkat, imádkozzák velünk együtt a szeretett láng rózsafüzét, egy szándékért felejárva a szűzanya szeplőtelen szívének, és mindenki egyéni szándékáért. Jöjj Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járj át lelkemet a te kegyelmet, annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmeknek és a szeretett láng iránt, amely a Szűz Mária legszeretettebb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lopogjon bennem most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet, mi ajtottól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, könyörög érettünk, így hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen

0: száján, amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörülj érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen

0: Irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökélet és Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szívet szeretet lángja, a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívet szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívet szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a főszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja óltsa ki a gyűlölet tűzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világosítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk, Uram. Isten báránya, te

származ nekünk, Uram. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Szentlélek, Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig

0: hírét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen.
1: Imádott Jézusom,
0: lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt lobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához, irgalomért. Amen.
1: Engesztelő ima Mária szeplőtelen szívéhez. Mária szeplőtelen szíve, alázattal és bűneink megbánásával engesztelést akarunk nyújtani neked minden bűnért, amely az isteni fiad legszentebb szívét megbántottuk, és amely a te szívedet is megbántalommal illettük. Bocsánatot kérünk saját bűneinkért, hálátlanságunkért és hidegségünkért. Bocsánatot esdekünk minden szegény bűnös számára, aki tudatlanságból, elvakultságból vagy gonoszságból vétkezett. Mária szeplőtelen szíve, kérünk téged, növel bennünk a hitet, és esedez Jézushoz, hogy fogadjál el szkárpótlású, ó sok ember hitetlenségéért. Jézus szent szíve, növelje szeretetünket és hálánkat a te szent szíved iránt, és fogadja kárpótlású a bűnösök hálátlanságáért. Mária, szeplőtelen szíve, bízunk benned, és hozzád könyörgünk azokért is, akik téged nem szeretnek, nem bíznak anyai szeretetedben és jóságodban, ezért nem könyörögnek hozzád. Mária, szeplőtelen szíve, dicséret, magasztalás és szeretet neked, mi bízunk benned, segíts bennünket minden küzdelemben, szükségünkben és veszélyben, most és halálunk óráján, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekerve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem vagyok őrült. A háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szepőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Istenünk, hozzád könyörgünk ma, aki nem csak Jézus Krisztus Atya, s általa a mi mennyei Atyánk is vagy, hanem a békesség Istene is. Hozzád kiáltunk, aki az igazság Istene vagy, akihez kiálthatnak a bajban lévők és a nyomorultak. Hozzád könyörgünk, aki elküldted a vigasztalás és az erő lelkét, aki azt ígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Hatalmas Isten, kérünk téged, hogy ne hagyd a világ vezetőinek szívét megkeményedni, hanem puhíts fel formád át. Adj nekik bölcsességet, adj nekik higgadságot, adj nekik békességre való vágyat, hiszen boldogok a békességet munkálók, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Imádkozzunk kárpátaljai testvéreinkért is, adj nekik erőt, kitartást. Aggódó szülőknek adj megerősítést, beléd vetett bizalmat, az ifjaknak bölcsességet, s mindenkinek fele barát felé nyúló segítő kezet. Ne hagyj el bennünket, magasságos Isten, de bármi is történik, legyen meg a te akaratod. Amen.

0: Jézus Krisztus uralma alatt sarjadzik majd, a béke bősége még el nem múlik a hold. Mindenek alkotója felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Adj, Urunk, békét az egész emberiségnek, hogy a háborúk egyetlensége el ne szakítsa a házastársokat egymástól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj, Urunk, a keresztény családoknak hitet, hűséget és szeretetet, hogy mindig békében éljenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj erőt a számkivetésben, fogságban, szenvedések közt gyötrő testvéreinknek erőt, és vezesd őket épségben vissza közénk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és a szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
3: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
3: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából zenés köszöntő műsorral jelentkezünk. Hívjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk, köszöntsék szeretteiket, rokonaikat, barátaikat. A mai szép napon is a pontos idő 13 óra 37 perc. Telefonszámaink aktívak, lehet hívni és küldeni üzenetet is, akik ma Önökkel lesznek.
1: Bogos Balázs
0: és Pál Gellért. A mai napon a Hilda és a Gergely nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltesse a zenévre hallgató kedves hallgatóinkat. Nagy szeretettel szeretném köszönteni Gulácsi Hildát itt Csíksomjon, a Székútján. A Jóisten éltessen sokáig, nagyon boldog névnapot kívánunk neked. Telefonszámaink pedig 0259-420-555, illetve 0359-420-555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadás most a kedves hallgató, szöveg és üzeneteiket pedig a 0758-420-555-ös telefonszámra várjuk. Szeretném még köszönteni a tegnapi napon ünnepelte születésnapját Hadnagy Katalin önkéntesünk, Farkaslaki önkéntesünk. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, nagyon boldog születésnapot kívánunk, de ilyen nagy szeretettel köszöntjük itt a Székútján Szász Nóra önkéntesünket. A Jóisten áldja meg életedet, köszönjük a szolgálatot, és amit teszel a Mária Rádióért, nagyon boldog születésnapot kívánunk neked, nagy szeretettel köszöntünk. De ilyen nagy szeretettel köszöntöm, itt szokott lenni, de most nincs itt, Oltán Szabó Hunor önkéntesünk, most egy picit arrébb van, de bízunk benne, hogy a napokban, a jövő héttől kezdődően majd ő is jelen tud lenni itt a Mária Rádió hullámhosszán zenés köszöntő műsorban, illetve ima szándékfogadásban. Ő is a napokban ünnepelte pontosabban elsőjén a születésnapját. A Jóisten éltessen nagyon-nagyon sokáig, nagyon boldog születésnapot kívánunk neked minden a szűzanya lábától, és holnap után ünnepli születésnapját a Györfi Teréz, őrá is gondolunk nagy-nagy szeretettel, Isten éltesse sokáig, nagyon boldog születésnapot kívánunk. Nagyon sok mindent elmondtunk, most az önöké a szó, és ha jól nézem, akkor volt velünk telefonáló, most már nincsen, de itt is van, és várjuk, hogy ők itt szeretne köszönteni.
1: Halló, köszöntjük szeretettel. Mindörökké, amen.
2: Személy szeretetével köszöntöm, egy áldott szép napot kívánok. Én szeretném köszönni a Csittentkirályi születési Demeter Gárgyágy bácsit, a Hit Remény szeretett jegyében. Nagyon boldog nyugdíjas éveket kívánok, köszönti Csíkszeredát. Ugyanakkor még szeretném Gyulafehérváron köszönteni Kovács Gárgyágy érsek atyát, és Csíkszeredába, a Tudorvadi Mereszki utcába, a 25-ös blokkban a Fekete Hildát névnapi alkalmából, az elhangzó összes dallal dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen hívását, Jóisten éltesse ünnepelteiket.
0: Van három énekünk, amit elfelejtettem mondani, de most pótoljuk. A Csíksomi Kegytemplom kórus előadásában az Eljöttünk hozzád szűzanyánk, egy nagyon szép gyerekdallal is készültünk, Hallgatag erdő, illetve egy nagyon szép ének, amelynek címe Ne félj, ne félj, tehát ezeket lehet kérni a mai délutánon tőlünk, és küldeni szeretteiknek, használják ki a lehetőségeket. És érkezett egy üzenetünk, a mai nap összes dalával szeretném köszönteni Csíkszentgyörgyön édesanyámat, Szabó Rózáliát, névnapja alkalmával hosszú boldog életet és minden jót kívánnak, leánya Katika és a család nagy-nagy szeretettel. Köszönjük szépen az üzenetet, Isten éltesse a kedves édesanyját, de mivel hogy a holnapi napon a Rózáliák ünnepelnek, őrájuk is gondolunk nagy-nagy szeretettel, hiszen több önkéntesünk is viseli ezt a nagyon szép nevet. Szeretném kiemelten köszönteni Petes Rózália önkéntesünket, recepciós önkéntesünk, a Jóisten éltessen nagyon-nagyon sokáig, nagyon boldog névnapot kívánunk szeretettel neked. De nézzük, van telefonáló, hallgassuk meg, hogy ők itt szeretnek köszönteni.
1: Halló, köszöntjük szeretettel.
3: Halló, halló, igen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Szeretném köszönteni a barátnőmet, Csikva Csárcsiba, Özvegy Kopac Rózáliát, nevennapja alkalmául, a Jóisten éltessen nagyon sokáig, adjon neki jó egészséget, és kitartást, és még sokszor megérhessen neve napját. Köszönöm szépen, meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökkel, mert jó Isten áldja meg ünnepeltjét.
0: Imre Rózsikát is köszöntjük nagyon szeretettel névnapi alkalmából, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, de én nagy szeretettel köszöntjük Dalvas Rózáliát, Odit, Csik, Csatószegen, a Jóisten éltesse nagyon-nagyon sokáig, és nagyon boldog születésnapot kívánunk neked nagyon nagy szeretettel. Van telefonáló.
1: Halló, köszöntjük szeretettel.
4: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké,
4: amen. Én szeretném köszönteni Csíkszent királyon udvari Szilvesztert és feleségét Gizikét, nekik máma van a házassági évfordulóik, kívánom a Jóisten éltesse sokáig, s adjon erőt, egészséget nekik, Jóisten segítségét kérem családjukra, életükre, Szent királyról voltunk a szülei. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, mert jó Isten hallgassa meg kéréseit és áldja meg házasságukat.
0: Nagyon szép énekkel folytatjuk a Csíksomi Kéttemplom kórus előadásában. Eljöttünk hozzá, Szűzanyánk fogadják szeretettel, majd a nagyon szép ének után jövünk vissza és várjuk a telefonhívásokat. Az ének alatt természetesen küldhetnek üzenetet, azokat is várjuk, és az ének után majd bejátsszuk ezeket. Fogadják szeretettel nagyon szép éneket. Thank you.

0: eljöttünk hozzá a szűzanyánk, ezt a nagyon szép éneket hallották itt a Mária Rádió hullámhosszán, megyünk tovább zenés köszöntő műsorunkban. Köszöntjük hallgatóinkat, akik időközben kapcsolódtak bele a Mária Rádió hallgatásába. A pontos idő 13 óra és 47 perc, zenés köszöntő műsorunk van éppen itt a Mária Rádió hullámhosszán. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk, de van velünk telefonáló.
1: Köszöntjük szeretettel. Halló.
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenekkel, amen.
2: Csikmincentre, Csadő. Csikmincent, szeretném köszönteni Csikmincenten, Vitos Tendét, drága lányomnak. Kívánok nagyon boldog névnapot, minden elképzelhető szépet és jót. Kívánom, hogy Isten gazdag áldása és kegyelme kísérje egész életével. Kívánom, hogy tudjon örülni mának és nevetni, futni a holnap elé. Kívánok annyi szeretetet, ahol csillag van az égen, sok jó szépet, hogy az Úr aranyozza be léte minden percét. Kívánok csendes órakot és perceket, melyekben Istenné beszélgess. Sok jó és kedves szavakat, aranyozó, ragyogó aranysugarakat. Kívánunk minden elképzelhető szépet és jót, szép iskolakezdést, jó tanulást, minden elképzelhető szépet és jót, ezt kívánjuk, édesanyja és a Csádő család mindentől. Önöknek köszönöm a lehetőséget, áldott szép napot kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenekkel meg köszönjük szépen hívását, Jóisten hallgassa meg ezeket a szép jó kívánságokat, és a Jóisten áldja meg az ünnepertet.

0: Aló, köszöntjük szeretettel.
1: Kérdezik az Úr Jézus Krisztus szenteve. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket. Szeretném köszönteni a ma ünnepelteket, akik száma valami nevezetes napot ünnepelnek, de senki nem gondol rájuk. Tegnap előtt születésnapját ünnepelte Szovátán Brénesi Magdolna, Jóisten éltesse sokáig. Tegnap Rebeka napot, minden Rebeka nevű ismerősömet szeretettel köszöntöm. Jóisten áldását kérem életükre, családjukra. Hónap Rozália, minden ismerősömet és mindenkit, aki a Rozália napját ünnepli. Isten áldását kérem életükre, családjukra, Mária Rádió nagy családját is nagy szeretettel köszöntöm, valamint az én családomot. Jóisten áldja önöket, Isten áldása kísérje mindenki életi családját. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szent neve.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen hívását, Jóisten éltesse az ünnepelteket.

kedves hallgatóink, mivel nincsen üzenetünk, és ebben a percben telefonálunk, sincs velünk, így meghallgatunk egy nagyon szép éneket, amelynek címe a Ne félj, ne félj, fogadják nagy-nagy szeretettel.

0: ne félj, ezt a nagyon szép éneket hallották itt a Máre Rádió hullámhosszán. Megyünk tovább a zenés köszöntő műsorunkban, még közel 5 percünk van, majd 14 órától folytatódik műsorunk a Férfiak a Bibliában címmel, de használják ki ezt az 5 percet, erre hívjuk Önöket, és küldjenek üzenetet, vagy hívjanak bennünket, és köszöntsék szeretteiket. Így szól egy újabb üzenet. Az összes dallal szeretném köszönteni kedves barátnőmet, születésnapi alkalmából Szász Magdolnát, kívánunk neki minden elképzelhető jót, előtt egészséget, szeretettel, a Mihály család Dicső Szent Mártonból. És van velünk telefonáló.
1: Köszöntjük szeretettel.
2: Halló.
1: Halló.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket innen Felsőbányáról. Joli néni, az az öreg néni, aki minden nap itt hallgatja Önöket, és most ezt a gyönyörű szép dalt szeretném megköszönni, amit még nem hallottam soha. És az imát is, mert Önökkel imádkozok minden délbe. 1 órától 3 órakor is mindig, mert egyedül vagyok. És Önök, ilyenkor úgy érzem, hogy a Mária Rádió itt van mellettem, és együtt töltjük a napot. Én ezt nagyon szépen megköszönöm Önöknek, a munkájukat és a kedvességüket, és azt, hogy vannak nekünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönjük hívását és biztató szavait. Köszönjük szépen, jó Isten áldja meg.

0: Kedves hallgatót köszöntünk nagy szeretettel. Haló!
1: Tisztessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenröki, amen!
1: Százvegyemből hívnám a barátnőimet, meg szomszédasszonyaimat, Száz Rozáliát és Demeter Rozáliát. A többiknek nem tudom, már 50 éve eljöttem a vezeték nevüket, de gondoljanak a Gyöngyire, és köszönti az összes Rozáliát üvegcsűrőn. Egészséggel, békességgel, a gyerekeiknek boldogságot, egészséget kíván nekiek. Mindennapos hallgató vagyok a Mária Rádiótól. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen hívását, Jóisten éltesse ünnepeltjeit!
2: Kedves hallgatóink, mi is megköszönjük önöknek, hogy velünk voltak, és hogy köszöntötték szeretteiket. Mi nagyon szép énekkel, gyerekdallal búcsúzunk, hallgat a Gerdő. Fogadják nagyon szeretettel, akik önökkel voltak.
0: Bogos Balázs
2: és Pál Gellért. Áldott délután kívánunk kedves mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk a bibliai férfi alakokról. Noé fiához, a Jafetről fogunk most beszélni. Jafet, mint bibliai alak, Noé három fiának egyike volt. Feleségével együtt ő is a bárkában vészelt át az özönvizet. Noé fiai a nagy népcsoportok ősapjaként jelennek meg. A Biblia alapján Sém utódai a sémiták, vagyis a sémi népek, Kám, más neveink Kám vagy Hám, az ők utódai a hamiták, és Jafet utódait pedig az indo-európai népekként azonosítják. Teremtés könyve a Szentírásban sajátosan magyarázza a népek történelmének alakulását. Eszerint Noé szőlőt nevelt magának, és a gyümölcséből bort készített. Viszont a bor annyira lerészegítette, erről beszéltünk az elmúlt műsorban is, hogy az önkívülettől azt se tudta, mit csinál. Így esett meg, hogy meztelenül feküdt sátrában, amit észrevett Kám, aki viszont elbúságolta apja részegségét a másik két testvérének, mint tehát Szem és Jafet elszörnyűködtek, és takarókkal takarták be apjukat, nehogy még nagyobb szégyen érje. Noé ezért megáldotta Szemet és Jafetet, bár Szemet helyezte az első sorba, de a Szentírás szerint Jafet utódainak is hatalmas, tágas hely jutott a világon, és közösen élhet Szem utódaival, míg Kám utódainak mindkettőjük utódait szolgálniuk kell. Az Noé fia Sém és Hám testvére, ugye Jafet, bár a felsorolásban rendszerint Jafet az utolsó, úgy tűnik, ő volt a három fiú közül a legidősebb, mert a héber szöveg, Mózes első könyve 10. fejezet 21. verse úgy utal rá, mint aki a legidősebb, tehát öregebb. Ugyanakkor más fordító szerint a héber szöveg itt inkább úgy érthető, hogy Sém volt Jafet idősebb testvére. Ha Jafetet tekintjük Noé legidősebb fiának, akkor időszámításunk előtt 2470-ben született. Jafet a feleségével aközött a nyolc személy között volt, akik a bárkában túlélték az özönvizet. Az özönvíz előtt nem voltak gyermekei, de utánuk hét fiú született. Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubál, Mések és Tirász. Ezektől a fiúktól és néhány unokától ágaztak szét a szigetlakó nemzetek az országaikba, mindegyik a maga nyelve és családja szerint nemzetenként. Történelmileg nézve, Jafet volt az emberi család indo-európai, indo-germán ágának az ősatja. A régi történelmi leírások a fiai és unokái nevét azokkal a népekkel és törzsekkel hozták észak összefüggésbe, amelyek az úgynevezett termékeny félhó

cselekedett a Noé részegségekor. Noé az áldásában arra kérte Istent, hogy adjon Jafetnek tág teret. Ez a héber kifejezés nyilván abból az alapszóból származik, amelyből a Jafet név is. Továbbá arra látszik utalni, hogy a név jelentése szó szerint beteljesedett, és Jafet leszármazottjai nagy kiterjedésű területen szórodtak szét. Az, hogy Jafet Sém sátraiban lakik, némelyek szerint arra utal, hogy a jafetiták és a szemiták békében éltek egymással. Mivel azonban a történelem nem tanúskodik különösebben békés kapcsolatról, a kijelentés inkább prófétai értelemben függhet össze Isten azon ígéretével, amelyet később Sém utódainak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak tett, hogy tudnillik az ő magukban áldatik meg a föld minden családja. Így Jafet leszármazottjai is. Kánoán akkor lett rabszolgája a jafetitáknak, amikor Kánoán földjét a méd perzsa birodalom az uralma alá vonta, illetve amikor később a görögök és a rómaiak elfoglalták azt, például Tirusz és Szidon kánoánita erődeit. Nagy dolog ugye egy olyan bibliai szeméről beszélni, elmélkedni, akiről a Szentírás viszonylag keveset mond, mégis rendkívül sokat taníthat nekünk Jafet, Noé harmadik fia tulajdonképpen. Ha megkérdeznénk a legtöbb keresztényt, mit tud Jafetről, talán csak annyit mondana, hogy hát Noé egyik fia volt, pedig a Biblia sokszor éppen azoknak a személyeknek ad rövid, de rendkívül mély üzenetet, akik nem állnak a történetek középpontjában. Tehát próbáljuk felfedezni, mit üzen Jafet alakja ma a ma emberének. A héber Jafet neve azt jelenti, hogy tágasság, kiterjesztés, Isten tegye tágassá. Érdekes, hogy már a neve is egy imádság, nem egyszerű név, áldás, mint azt mondaná, Isten tágítsa ki az életedet, de mit jelent a tágasság? Nem nagyobb házat, nem több pénzt, nem nagyobb birtokot, hanem nagyobb szívet. Jafet az újrakezdés embere. Átélt egy olyan eseményt, amely az egész emberiséget megváltoztatta. Az özönvíz után minden romokban hevert, minden új volt, új föld, új kezdet, új remény. Sokszor mi is ilyen helyzetbe kerülünk, egy betegség után, egy veszteség után, egy csalódás után. Úgy érezzük, mindent előről kell kezdenünk. Noé családja ezt élte át, és Jafet ennek a reménynek lett egyik hordozója. Történet szerint a II. Világháború után egy német város teljesen romokban hevert. Egy kisfiú minden nap ugyanarra a templom romra ment, egyszer megkérdezték, mit keresel itt. Azt felelte, azt nézem, hol fog újra megszólalni a harang. És milyen szép válasz, a keresztény ember mindig azt keresi, hol kezd újra szólni Isten. Ez Jafet lelkülete. A legismertebb történet Jafetről Noé megrészegedésének a története, ezt olvashatjuk a Teremtés 9. könyv fejezet 20-27. Versében. Tehát már többször elmondtam, és nem a bűnt akarják látni, ugye egy Noé részegségénél, hanem az embert akarják ők megmenteni azáltal, hogy betakarják, nem néznek oda. És ugye Hám az, aki nek eljár a szája, és be kell vallanunk, hogy sokszor könnyebb megszólni, könnyebb kritizálni, könnyebb pletykálni, könnyebb hibát keresni. Jafet azonban nem a hibát nézi, hanem a méltóságot. Szent II. János Pál pápa egyszer azt mondta, az ember soha nem veszti el méltóságát, még akkor sem, amikor elveszíti önmagát. Ezért nem szabad senkit végleg leírni. Isten mindig látja azt, amit mi már nem. Tehát milyen különös, a Biblia első szeretett cselekedeteik közül az egyik, hogy ruhát tenni valakire, betakarni. Ez Krisztus előképe. Jézus is ezt teszi velünk. Nem kiteregeti a bűneinket, hanem betakarja irgalmával. A gyónásban pontosan ez történik. Nem megszégyenítés, hanem betakarás. Noé áldása ugye így hangzik, hogy tágítsa ki Isten Jafetet, lakjék Sém sátraiban. Milyen különös kép a sátor a Bibliában, az otthon, a közösség. Tehát Isten jelenlétének helye. A kitágított sátor azt jelenti, hogy egyre több ember fér el benne. Tehát Isten nem szűk szívű, nem néhány kiválasztott számára készít helyet, ő mindenkit hív. Ferenc pápa gyakran mondta, az egyház nem vámhivatal, hanem atyai ház. Ahol mindig van hely.

De ez a Jafeti lelkület. Egy idős plébánost megkérdeztek, mi a legfontosabb feladata egy papnak. Mosolyogva ezt felelte, elég nagyra nyitni az ajtót. Mert sokan már azt sem hiszik, hogy van helyük Isten házában. Tehát visszatérve Jafetre, a keresztény hagyomány szerint Jafet utódai népesítették be Európa nagy részét. Ez nem egy egyszerű történelmi adat, hanem ez lelki kérdés is, hogy mit kezd ma Európa keresztény örökségével. Nagy templomaink vannak, csodálatos kultúránk, de vajon megmaradt-e bennünk a hit? És Jafet neve ma nagyon találó, amit jelent, mert kérdez is egyben, hogy kitágult-e a szívünk, mert ez jelenti a Jafet, hogy kitágult. Tehát kitágult-e a mi szívünk, vagy csak a városaink lettek nagyobbak? Minden ószövetségi személy végül Krisztusra mutat. Jézus az, aki valóban kitágította az ember életét. Kitágította a szeretet határait, a megbocsátás határait, az irgalom határait, az üdvösség kapuját. A kereszten kitárt karjai, mintha ezt mondanák, mindenki számára van hely. A második világháború után egy francia pap egy elpusztult templom romjai között talált egy feszületet. A korpusz megmaradt, de mindkét karja letört. Sokan új kezeket akartak készíteni. A pap azonban ezt írta a kereszt alá, nincs más kezem, csak a tiétek. Ez lett a templom felirata. Milyen mély igazság. Ma Krisztus rajtunk keresztül akar betakarni, rajtunk keresztül akar vigasztalni, rajtunk keresztül akar szeretni. Kedves hallgatók, Jafet csendes ember, nem mond nagy beszédeket, nem tesz látványos csodákat, mégis örökre megmaradt a Szentírásban. Miért? Mert amikor valaki elesett, ő nem nevetett rajta, hanem betakarta. Mert nem szégyen keresett, hanem irgalmat. És talán ma erre van a legnagyobb szüksége a világnak, kevesebb ítélkezésre, kevesebb pletykára, kevesebb megszégyenítésre. És több olyan emberre, aki Jafethez hasonlóan csendben odalép a másikhoz, vállára veszi a szeretet köntösét, és betakarja a másik ember sebzettségét. Szent Pál azt mondja, viseljétek el egymás szeretettel. Kérjük az Urat, hogy adjon nekünk Jafeti szívet, tágas, befogadó, irgalmas szívet, amely nem a másik bukásának örül, hanem annak felemelésén fáradozik. A boldogságos Szűz Mária, az irgalmaság anyja, tanítson bennünket erre a szeretetre. Kedves Mária Rádió hallgatók, megnézzük ma Jafetnek a leszármazottait. Bevezetésül fontos megjegyezni, hogy a Teremtés könyvének úgynevezett népek táblázata a 10. fejezetben nem elsősorban modern értelemben vett családfa vagy történelmi névjegyzék, inkább teológiai üzenetet hordoz. Azt mutatja meg, hogy az egész emberiség egyetlen családból származik, és minden nép Isten tervének része. Jafet 7 fia a Biblia szerint azoknak a népeknek az ősei, amelyek főként Kis-Ázsia, a Fekete-tenger vidéke és Európa felé terjedtek el. Tehát Jafetnek 7 fia volt, Gomer, Magog, Madai, Jáván, Tubál, Mések, Tirász. Mit üzennek nekünk ma? Első pillantásra ezek csak nevek. Ám a Szentírásban egyetlen név sem véletlen. Mindegyik mögött egy nép, egy történelem és egy lelki üzenet áll. A Biblia nem azért őrizte meg ezeket a neveket, hogy földrajzi ismereteinket bővítse, hanem hogy emlékeztessen. Isten minden népet ismer név szerint. Vegyük Gomer az első, ő az újrakezdés népe, a legtöbb biblikus a kis-ázsiai kimmerekkel hozza kapcsolatba, harcos nép volt, sokat vándorolt, sokszor elveszítette hazáját, és milyen sok ember él ma is így, nem földrajzilag, hanem lelkileg, otthontanalul, gyökerek nélkül. A keresztény ember azonban tudja, hogy végső hazánk nem ezen a földön van. Szent Ágoston mondja, nyugtalan lesz mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Magog, ő az ellenség jelképe. Magog neve később Ezekiel prófétánál és a Jelenések könyvében is megjelenik. Ott már nem egyszerű nép, hanem minden olyan hatalom jelképe, amely szembeszáll Istennel. Érdekes, a Biblia nem egy konkrét népet akar megbélyegezni, hanem azt mondja, minden korban lesznek erők,
amelyek el akarják szakítani az embert Istentől. Maguk bennünk is megszülethet, amikor a gőg uralkodik, amikor csak önmagunknak élünk. A legnagyobb csata nem országok között zajlik, hanem a szívünkben. Madaj nevéből származnak a médek. Ők később fontos szerepet játszanak Izrael történetében. Tehát ugye Isten gyakran pogány népeket is felhasznál a terveiben, és ez arra tanít, hogy Isten nem csak azokon keresztül működik, akikről mi gondolnánk. Néha egy hitetlen ember segít rajtunk, néha egy idegen vigasztal meg, néha egészen váratlan helyről érkezik Isten kegyelme. A negyedik Jáván, ő a bölcsesség keresése. Jávánból lett a görög népek bibliai neve. A görögök ugye a filozófia népe, keresik az igazságot, szeretik a szépséget, kutatják a világ rendjét, és amikor Szent Pál Athénba érkezik, ezzel a világgal találkozik. A hit nem fél az értelemtől, de Szent II. János Pál írja, a hit az értelem két szárny, amelyeken az emberi lélek felemelkedik az igazság szemlélésére. Hát a kereszténység nem a gondolkodás ellen van, hanem annak beteljesedése Krisztusban. Egy professzort egyszer megkérdeztek, mit keres egész életében, és ő így felelt, az igazságot. Majd időskorában ezt mondta, már nem az igazságot keresem, hanem azt, aki az igazság. És micsoda különbség. Tubál, a munka megszentelése a fémművességgel hozzá kapcsolatba, Tubál népét, dolgos emberek voltak, és a Szentírás ezzel azt üzeni, hogy a munka is lehet imádság. Nem csak a templomban lehet Istent szolgálni, hanem a műhelyben, a földeken, a kórházban, az irodában. Minden becsületes munka Isten dicsőségét szolgálhatja. Mések népe szintén harcos népként ismert. Ugye az erő önmagában nem rossz, a kérdés mindig az, hogy mire használjuk. A keresztény ember ereje nem az uralkodásban mutatkozik meg, hanem az önuralomban. Jézus nem azért hatalmas, mert legyőzi ellenségeit, hanem mert a kereszten is szeret. Tirász, ő a tenger embere. Sokan a trák népekkel hozzá kapcsolatba. A tenger az mindig a bizonytalanság képe. Az ember sokszor úgy érzi, hogy élete hánykolódik, de Krisztus ugyanaz, aki lecsendesítette a vihart. Mit tanít együtt ez a hét testvér? Az egyik harcos, a másik gondolkodó, a harmadik kézműves, a negyedik vándor, tehát különbözők, és mégis egy család. Ez Isten álma az emberiségről, nem egy formaság, hanem egység. Ma sokan azt hiszik, a különbségek szükségszerűen megosztanak. Pünkösd azonban azt mutatja, hogy a Szentlélek nem eltörli a különbségeket, hanem harmóniába rendezi őket. Egy mozaik készítő mester apró különböző színű kövekből dolgozott. Valaki megkérdezte, miért nem egyforma köveket használ? Mester így válaszolt, mert akkor nem lenne kép. Isten is így építi egy házát, nem egyforma emberekről, hanem különböző ajándékokból, és amikor mindenki megtalálja a helyét, akkor kirajzolódik Krisztus arca. Tehát Jafet hét fiának története arra emlékeztet bennünket, hogy Isten szemében nincs jelentéktelen nép, jelentéktelen ember, vagy jelentéktelen hivatás. Van, aki tudós, van, aki kétkezi munkás, van, aki vezető, van, aki csendben szolgál, van, aki tanít, van, aki vigasztal, mindannyian ugyanannak az atyának a gyermekei vagyunk. És amikor majd a mennyei Jeruzsálemben összegyűlnek a népek, beteljesedik Izaiás proféta látomása és a jelenések könyvének ígérete. Minden nemzet, minden nyelv, minden nép együtt dicsőíti majd az Urat. Ezért már itt a földön is tanuljuk megtisztelni egymást, örülni a másik ajándékainak, és felismerni, hogy a sokféleség nem akadálya, hanem gazdagsága lehet az egységnek, ha Krisztus áll a középpontban. A boldogságú Szűz Mária, az egyházanyja segítsen bennünket, hogy a különbözőségben is a testvért lássuk, és együtt építsük Isten országát. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk majd. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A lomsátornál hagytuk abba, ugye, hogy a lomsátorban nem hordtak be kincseket, egy lomsátort nem lehet lakatra zárni, egy lomsátorban nem lehet elrejtegetni akármit, tehát egy lomsátorba be lehetett látni. Az idegennek és vándornak nincs mit összegyűjtögetni vagyont és kincseket, nincs is takargatni valója. Szóval ezek mögött értjük a szellemi tartalmat. Ha mi úgy járunk itt testben, mint sátorban, mint idegenben, úgy sátorozunk végig ezen a földön, akkor amit gyűjtünk, az mennyei kincs. A mennyeiekre nézünk. Aztán a lombsátorban igaz egy kis kényelmetlenség van, de tudták Izrael fiai, hogy csak 7 napig tart. A 8. napon megszűnik a lombsátor. Csak egy ideig és vége a lombsátorozásnak, nem tart örökké. Nos, ha mi idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön, mi is tudjuk, hogy ez nem tart örökké. Ez csak egy átmeneti kényelmetlenség. Van egy kis sóhajtozás ebben a testben, van egy kis nyögés ebben a testben, van egy kis kényelmetlenség ebben a testben, van egy kis megterheltetés, amíg mind idegenek járunk, de ennek vége lesz. Jön a 8. nap, vége lesz, megszűnik. Tehát itt minden ideiglenes. Aki idegenként és vándorként jár, az mind tudja, hogy minden ideiglenes ezen a földön. És hadd említsem meg azt, hogy nem véletlen, amit itt olvastunk, hogy így a sátoros ünnepet, hogy valóban leveles színekben laktak, nem ülték meg, csak utoljára Józsué ideje alatt, meg most. Olvastunk ugyan a Szentírásban, hogy megtartották a sátorok ünnepét, de így nem tartották meg soha, hogy fel is építették a leveles színeket, és abban lakozott az egész Izrael. Csak Józsué ideje alatt és most, és nem véletlen ez a kettő. Józsué idejében élt az a nemzedék, amely végig vándorolta a pusztát, most pedig az a nemzedék, amely a 70 éves babiloni fogságból hazatért. Olvastuk, hogy a fogságból hazatértek, és ezek mind tudták, hogy mit jelent a fogság. Tudták mind, hogy ez mit jelent, hiszen a fogságban idegenek és vándorok voltak. 70 évig. Józsué idejében tudták, hogy ők a pusztában vándorok voltak, 40 évig. Nagyon jól emlékeztek még rá. Hiába épültek fel a szép házak, ők tudták, mit jelent vándornak lenni. Később már elfeledkeztek a királyok ideje alatt. Most is az a tapasztalat, hogyha van egy-egy nemzedék életében egy nagyobb megrendülés, mondjuk egy háború, egy nagy csapás, akkor az embereknek a szíve sokkal jobban fogékonyabb arra, hogy itt idegenek vagyunk és vándorok. Nagyon jól tudták a II. Világháború után az emberek, hogy milyen ingó-bingó itt minden. Az életünk, mint egy sátor, ha fúj a szél, feldönti az egészet, inog a vagyon, a nagy földbirtokos urak mind elvesztették a vagyonukat, inognak rendszerek, királyok, hatalmak, minden inog. Egy ilyen, hogy Isten megrázza a földet és inog, akkor tudnia kell az embernek, hogy bizony, mi itt nem építhetünk magunknak, mert egyik napról a másikra semmivé lesz. Idegenek vagyunk mi csak és vándorok. És akkor az ember fogékonyabb Isten igéje iránt. Az egyes ember életében is van ilyen, amikor Isten megrázza, és amikor megrázza, akkor éreznie kell, hogy bizony ez olyan, mint egy lombsátor, mikor jön a szél és megrázza, nem kővár. Ilyen az egészségünk, ilyen az egész életünk. Nagyon ideiglenes és nagyon inok, és akkor az ember szíve fogékony az ige iránt. Nem véletlenül említettem azt, hogy abban a lombsátorban nem kellett tölteni az időt olyan dolgokkal, mint az emeletes nagy házakban, kínos rendel, takarítással, portörléssel és egyebekkel, volt idejük helyette Isten igéjét olvasni. És azt olvastuk a 18. versben, hogy olvasták az Isten törvényének, olvastak az Isten törvényének könyvéből minden nap, első naptól az utolsó napig, és ünnepeltek. Tehát ha az ember nem tudja a szívében, hogy én itt idegen és vándor vagyok, akkor nem kell nekem annyi rengeteg időt azzal, hogy, hogy itt a földi életúton berendezkedjek, és minden nagyon, de nagyon nagyszerű és összkomfortos legyen. Csak a legszükségesebb, ami éppen csak kell, akkor marad idő is, marad erő is.
közösségbe járni, szentírást olvasni, hallgatni, ne jó könyvet elolvasni, egy beteget meglátogatni, valakin segíteni. Lesz kilátásunk a lombsátorból, meglátni, hogy mi van a másik embernek a lombsátrában, a másik ember életében és házában. Lesz idő, és lesz idő ünnepelni. Azt mondja, és ünnepeltek első naptól fogva az utolsóig. Ünnepeltek 7 napon keresztül. Nyugalomnak az ideje volt, nyugalomban lenni az Isten nyugalmában. És aki tudja, hogy itt idegen és vándor, aki tudja, hogy a teste is csak egy porsátor, bármikor lerombolhatják, az elrendezi a dolgát az Istennel, mert tudja, hogy bármelyik napon megállhatok Krisztus ítélőszéke előtt. És akkor annak az embernek van ideje, és van ideje nyugalomban ünnepelni az Úrral. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben szeretném látni imában átváltozott arcotokat. Annyira elmerültetek a földi gondokban, hogy nem is érzitek, hogy a tavasz a küszöbön van. Gyermekeim, megvagytok hívva a bűnbánatra és az imára. Mint ahogyan a tavasz csendben küzd az új életért, ti is megvagytok hívva, hogy az imában nyíljatok meg Istennek, akiben meg fogjátok találni a békét, és szívetekben a tavaszi nap melegét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. február 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából. Imakéréseket fogadjuk, hívjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el az Irgalmasság rózsafűzerét, akik Önökkel lesznek.
1: Bogos Balázs
0: és Pál Gelért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk.
1: A füzetünk befejezett ima szándékokat igyekszem olvasni. Epureanu János, édesanyja Epureanu Anna és testvére Ervin halálának 5. évfordulóján felajánlmezte a rózsafűzért, Isten fizesse. Imád kérek János testvérünk lelki üdvéért, Isten fizesse Vilma. Imád kérek szándékra a munkatársaimért és a sérült gyermekekért a Szent Ágoston foglalkozóból, Isten fizesse Vilma. Ezt a rózsafűzért felajánlom Ülkébe, Anna néni, a balesetet szenvedett betegekért, Mónikáért és Tamásért, barátnőmért, sógornőmért és a szomszédasszonyomért, gyógyulásukért. Jézusom, bízom benned, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából az üzanyának és az ő szent fiának, az eddig kapott összes kegyelmekért, és kérjük segítsenek továbbra is minket, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánljuk Bajnocki Ilona lelki üdvéért, gyermekei, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom Ferenc Károly családja egészségéért, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom saját magamért, adj Uram békét, teljes bűnbocsánatot és teljes testi-lelki gyógyulást. Uram, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom mindkét fiamért, menyeimért, tisztánlátásukért, hitükért és teljes testi-lelki gyógyulásért, Isten fizesse. Jézusom, vezesd őket. Ezt a rózsafűzért felajánlom édesanyámért, testvéremért és családtagjaimért. Szüzanyám, oltalmazd őket. Az Irgalmasság rózsafűzérét felajánljuk a Ferenc Pál, Vaszi és Parajdi családok megtérésükért és hitben való megerősödésükért, Isten fizesse.
0: Általános imakéréseink között pedig imádkozunk a Szent Atyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, beteg papokért, kántorainkért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a bajban lévőkért, betegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhűlt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békét és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk.
1: És egy kedves hallgatót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Haló!
2: Tisztessék az Úr Jézus Krisztus szent nevet!
1: Mindörökké, amen!
2: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekét, családom minden egyes tagjáért, szeretet, egészség, békesség legyen a családba, Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársamért, világbékéért, háború megszűnéséért, bűneink bocsánatáért, hitünk erősödéséért, és minden Mária Rádió hallgató egyéni szándékára. Isten áldását kérem mindenki életére, családjára. Áldott szép napot, jó egészséget kívánok.
1: Köszönjük szépen.
2: Mindenkinek. Isten tisztesse a lehetőséget, dicsétessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amely Isten hallgassa meg kéréseit, imádkozzon velünk.
0: Az összes elhangzó rózsafűzér imád a családomért, gyermekeimért, unokámért, békét, bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért, a gonosz távozásáért. Ajánlom fel és imádkozom Önökkel, Jézusom, bízom benned, írja egy hallgató. Az Irgalmasság rózsafűzérét Önökkel együtt imádkozva felajánlom lelki békémért, nyugalomért, az eddigi kapott kegyelmekért. Köszönöm, édes drága szűzanyám, hogy velünk vagy, nap mint nap továbbra is kérjük a Te segítségedet, ugyanakkor férjemért, egészségért, szeretetért, gyermekeimért imádkozom Önökkel, írta egy édesanyám. A rózsafűzért felajánlom a hozzám tartozó elhunyt Rózáliánkért. Uram, bocsáss meg bűneiket, és fogad be őket a Szent Országodba. Isten fizesse, köszönöm szépen.
1: És a kedves hallgató van a vonalban, köszöntjük szeretettel.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzért magukkal imádkozva felajánlom Balla Imre papbácsié, és akivel az este végezte a szent misét, a kantorok urakért, azért szép éneki, amit elénekeltek a misa alatt. A Jóisten áldja meg őket, hosszú boldog élettel, egészséggel. Isten fizesse, hogy bejutottam és meghallgattam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzon velünk.
0: A rózsafűzét a családomért több fontos szándékét ajánlom fel, Jézuson, bízom benned. Ezt a rózsafűzét felajánlom, békét, egészségét a családban, ír egy hallgató. Az irgalmasság rózsafűzérét önökkel imádkozva felajánlom a kapott kegyelmekért, a hozzám tartozó halottak lelki küdőkért, Isten fizesse, írta ezt Margit. Ezt a rózsafűzét és az összes imát ajánlom test és lelki gyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásukért, Lajos Svájcból tart velünk egy mindennapos hallgató. Köszönjük szépen, kedves Lajos, hogy a mai napon is velünk van és együtt imádkozhatunk. A rózsafűzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, párom egészségéért és jó magam gyógyulásáért, hogy megszűnjenek a problémáink, köszönöm. A rózsafűzét a családomért, kisgyerekünkért imádkozom, kegyelmeddel árazd el, Uram, bennünket, ugyanakkor felajánlom több fontos szándékét, Jézuson bízom benned, Isten fizesse. Unokámért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, növekedésért, menyem lánya gyógyulásáért, kérem a szűzanyját, járjon közben érettük, Isten fizesse.
1: És egy kedves hallgatót köszöntünk, nagy-nagy szeretettel, haló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom Dániel Árnő papbácsi lelke üdvéért, akit holnap helyeznek örök nyugalomra a szentegyházi temetőbe. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, Jóisten hallgassa meg kéréseinket, Jóisten nyugtassa.
0: Felajánlom a rózsafűzét a családét és kisgyerekükért, akik válásra határozták el magukat. Kegyelmeddel árazd el, Uram, a szülőket, hogy megérezzék a felelősséget a döntésüknek, és fordíts vissza azt, hogy a te szeretetedben, dicsőségedben újra együtt egy családként a te utadon járhassanak. Mindezt Jézus nevében kérem, köszönöm szépen, írta ezt Izabella. Rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a párom egészségért, jó magam gyógyulásáért. Köszönöm szépen, Isten fizesse. Rózsafűzért felajánlom elhunyt szüleim és nagyszüleim lelkük üdvükért. Köszönöm szépen. Rózsafűzért és mindennapi imámat felajánlom gyermekeimért, akik nehéz műtét előtt áll. Szűzanyám, kélek, állj mellette, fogd az ő kezét, gyógyíts testét, lelkét, oltalmazd a bajtól, veszedelemtől. Köszönöm szépen. Felajánlom a rózsafűzét, betegek gyógyulásáért, Péter Szovátáról tart velünk. A rózsafűzét önökkel imádkozva felajánlom gyógyulásért, egy rokonom gyógyulásáért, nagyszüleimért, édesapám lelke üdvét, Jézuson bízom benned, Emese Csíkszeredából. Felajánlom a rózsafűzét, hálából a kapott kegyelmekért, a világ békét, a családomért, egészségét, anyaggondok megoldásáért, hallottam lelkük üdvükért és a fontos szándékért, Isten fizesse.
1: És egy kedves hallgatót köszöntünk. Haló!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: A szetűzét, a szemmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a lelki testi gyógyulásomért, a látásomért, a család békességért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a férjemért, a drága gyermekem nyugalmáért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam, dicsértessék az Úr Jézus Krisztusnak a drága szent nevébe.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen hívását, kitartást és gyógyulást kívánunk, imádkozzunk együtt.
0: Minden nap imámat felajánlom, hálából Zetelakára, Jakab András hirtelen elhunyt lelke üdvét, a Jóisten nyugtassa békében az anyaföld ölében, Jézus Mária szent nevében, a családnak vigasztalást kívánok, Jézuson bízom benned. Minden nap imámat felajánlom, hálából minden jó akaratú emberét és a gonosz távozásáért. Isten fizesse mindenki imáját, írja egy hallgató. Felajánlom az irgalmasság rózsafűzérét és minden nap imámat testi és lelki gyógyulásomért. Segíts, drága Jézusom, a sok bántalmazóim ne írjenek el, és ne kacagjanak ki. Köszönöm szépen, adj erőt nekem a hétköznapokban. Isten fizesse, egy bánatos édesanyja tart velünk az imában. Telefonszámaink 0259-420-555, illetve 0359-420-555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba kedves hallgató, szöveges üzeneteiket pedig a 0758-420-555-ös telefonszámra várjuk.

imádkozzuk ezt a rózsafűzér imát Dániel Ernő András papbácsiért életének 67. papságának 42. évében, szeptember 2-án visszaadta lelkét teremtőjének. Dániel Ernő András szentszéki tanácsos nyugalmazott plébános atya volt. Virasztás szeptember 3-án csütörtökön, azaz a mai napon, 18 és 20 óra között tartják a szentegyházi ravatalozóban. Temetése szeptember 4-én pénteken 14 órakor kezdődik a szentegyházi Szent András plébánia templomban, bemutatott gyászmisével, majd földi maradványait a helyi temetőbe helyezik örök nyugalomra. A hozzátartozók kérik a végtisztességet tévüknek, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. A feltámadt üdvözítő legyen örök jutalma.

0: Üzenetekkel folytatjuk. A rózsafűzét felajánlom a kapott kegyelmekért, Isten fizessel. Rózsafűzét felajánlom drág édesanyám és nagymamámért, akik a Rózália nevet viselték, nyugodjanak békében. Rózsafűzét felajánlom gyógyulásomért, egészségét, a gonosz távozásáért. Köszönöm szépen, Csíksomi segítő szűzanya takar be védőpalást oddal bennünket. Ezt a rózsafűzét felajánlom egészségét, békességét, férjem örök nyugalmáért, lányunk családi gondjai megoldásáért, fiam munkahelyi sikerekét. Köszönöm szépen, ha áldott napot kívánok. Ezt a rózsafűzét egészségét, békességét, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért ajánlom fel, köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzét felajánlom önmagamért, nagyon szenvedek, a kórházban vagyok, hogy szabaduljak meg a szorongástól, nem jók az eredményeim sem. Köszönöm szépen, hogy együtt imádkozunk, Isten fizesse.
1: És egy kedves hallgató van a vonalban, köszöntjük szeretettel. Halló.
2: Halló, igen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A hívalmasság rózsafűzérét felajánlom, hálából a kapott kegyelmet, én családom egészségét, békességét, szeretetét, világ békéjét, halottan lelki tüdvéjét, testi lelki gyógyulásunkért. Nagyon fontos szándéknak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, Jóisten, hallgassa meg kéréseit, tartson velünk az imádságban.
0: A mai rózsafűzét felajánlom a szűzanyának, adjon örömet gyermekem szívébe, Isten fizesse a segítő imánkat, köszönöm szépen egy édesanyja. Rózsafűzét felajánlom Geréb Márton és Eszter lelkük üdvükért, valamint Márton Árpád és Bíró Júlia lelkük üdvükért, köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatót köszöntünk, halló!
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Az érvalmasság rózsafűzérét el szeretném ajánlni a drága kis unokámnak szerencsés megutazásáért, most várnak le a repülőre, hogy a Jóisten segítsen. Egy agódó nagymama voltam, és Adorján Antinéi Olga Kumámasszonynak a felgyógyulásáért, és nem tízes, hogy megtetettek hallgatni.
1: Köszönjük szépen hívását, Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt!

0: Egy kedves hallgatót köszöntünk nagy szeretettel. Halló?
1: Halló. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az irgalmasan rózsafüzét szeretném ajánlani. Csikmadarason nyugszik Balázs Rózália keresztanyám. Adjon a jó Isten neki csendes nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék, és minden elhunyt Rózsika nevezetűjét. Köszönöm szépen, meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, jó Isten hallgassa meg kéréseit, adjon örök nyugodalmat elhuntjainknak.
2: A rózsafűzét önökkel imádkozva felajánlom, fájdalmaim enyhülésért, családi békét, Csíksomi segítő Szűz Mária takar be védőpalástoddal, közös elhuntjaim lelkük üdvükét is imádkozom önökkel, Jézuson bízom benned. Hálából a szűzanyának minden kegyelemért ajánlom ezt a rózsafűzét. Drága szűzanyám, légy velünk, minden nap köszönöm.

0: Kedves hallgató van a vonalban. Halló!
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafűszért imákot önökkel imádkozva felajánlom a beteg ismerőseim és a saját magam gyógyulásáért, kérve a jó Istentől erőt, kitartást, türelmet, vigasztalást. Imádkozom a gyermekeim egészségéért, a hitük megerősödéséért, szerencséjükért. A háború megszűnéséért, a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért, hallgatóiért. Imádkozom az elhunyt szeretteim lelküdvéért és a tisztító tűzbe szenvedőkért. Köszönöm, hogy meghallgattak, egy mindennapi hallgató vagyok Gyergyóból. Jézuson bízom benne, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen Isten, hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt.
2: Rózsafűzét unokámért ajánlom fel, segíts őt, hogy találjon egy megfelelő munkahelyet, drága szűzanyám, segíts vezesd őt a mindennapokban. Ugyanakkor betegekét és halottaink lelkük üdvükét ajánlom a rózsafűzét, köszönöm. Az irgalmasság rózsafűzérét önökkel együtt imádkozzuk, betegekért, családjainkért, hitünk megmaradásáért, önökért, a világ békéért, köszönöm szépen. Drága Jézusom, védj meg minket a rossz akaróktól, adj erőt, a gúnyolódásunkat, hogy le tudjuk győzni. Köszönöm szépen, Isten fizessem. Ezt az imát felajánlom férjemért, és egy biztos munka megszerzéséért. Köszönöm szépen. Az új tanév kezdetén kérek imát, valamint egészségért imádkozom, Isten fizesse. Rózsafűzért felajánlom egészségét, hogy adjon a Jóisten örömet a gyermekem életében. Köszönöm szépen, Jézuson bízom benned, önökkel imádkozom.
0: És egy kedves hallgató van a vonalban, köszöntjük szeretettel.
3: Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Felajánlom az imát, minden szent misét és imát, a családom a testi-lelki gyógyulásunkért, betegek vagyunk mind a ketten, 75 évesek. És kérek szépen még imát a két gyerekemnek, külföldön dolgoznak, unokáknak, és minden jó indulatú embernek a földön, mindenkiért kell imádkozni, na a Jóisten meghallgassa az imánkat. Betegek vagyunk, de meghallgassa Jóisten. Egy mindennapos hallgató vagyok, aki éjjel is elmondja a 12 órás szentolvasót, mert csak azután tudok elpihenni. Mindennapos hallgató vagyok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus neve.
0: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönjük hívását, gyógyulást kívánunk.
2: Felajánlom a rózsafűzét, öcsém gyógyulását, ír egy hallgató, felajánlom a rózsafűzét, unokámért, drága Jézusom, áld meg, és vezesd őt a te utadon, ösvényeden, köszönöm a mindennapi kegyelmeket, Isten fizesse. Kedves hallgatóink, az imakérésekre szánt időnk most végéhez ért. Hívjuk, amennyiben tehetik, tartsanak velünk, kulcsolják imára kezeiket és az irgalmasság rózsafűzérében az elhangzott kérések, szándékok mellett, ami a szívünkben megfogalmazódott, hozzuk az Úr Jézus a szűzanyja elé és imádkozzunk együtt közösen. Az önök imakéréseiket fogadta
0: Bogos Balázs
2: és Pál Gellért. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
4: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 15 óra.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: A mai irgalmassal Dózsa Füzért felajánljuk egyházközségünk megújulásáért, fiataljainkért, betegeinkért, papjaink megszentelődéséért, szentségi házasságokért, gyermekeink életútjaiért, munkahelyekért, halottainkért, tisztító tűzben szenvedő lelkekért, hitben való megerősödésért, világbékéért és tiszta házas élet kegyelméért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,

0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan.

0: szívek érettünk.
1: Ó, legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmeidnek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja, átadom magam neked teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt. Fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet. És bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamba gyöngességemet, de egyúttal határtalanul bízom a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejében megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízom benned és dicsőítsen mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Bőjte László vagyok. A mai koncertó klasszikus zenei adásunk elején egy Chopin szkercót lehet meghallgatni, majd zenetörténeti sorozaton keretében három francia zeneszerzőt fogok megemlíteni az 1600-as évekből. Érintőlegesen François Dufault és Jacques Gallo, valamivel bővebben pedig Jean-Baptiste Lully művészetével lehet majd megismerkedni. Kellemes zenehallgatást kívánok minden kedves rádióhallgatónak, és következzen az említett Chopin szkercó, mégpedig az Opus 32-es második, mely a B-moll hangnemben íródott.

Chopin opusz 32-es második szkercója hangzott el, Rafael Orozco zongorázott. Térjünk most vissza a zenetörténeti sorozatunkhoz, melyben az 1600-as évek barokk zenéjénél tartunk. A mai és a következő klasszikus zenei műsoraink során a század francia zenészeiből fogok néhányat bemutatni. Ezek közül születési sorrendben az első zenészünk François Dufaux. Ő az 1600-as évek legelején Bourges városában született, pontos dátumot nem tudunk. Zeneszerzői munkássága mellett kora egyik legismertebb lant játékosa volt. Még élete során az 1630-as években különböző gyűjteményekben körülbelül 20 szerzeménye nyomtatásban is megjelent. 1650 körül Londonban telepedett le, itt is élt élete végéig. Érdekes módon Angliában igen kevés műve maradt fenn, bővebben német területeken kerültek elő alkotásai, ahol viszont nem járt soha. A korabeli német zenészek köreiben őrződtek meg művei. Ezek közül hallgassunk meg egy részletet G-moll lant szvittjéből.

François Dufault lancétjéből elhangzott részletet Michael Schaeffer játszotta. Egy rövid lantrészlet áll rendelkezésemre Jacques Gallottól is. Ő 1625 körül született, szintén francia zeneszerző és lantjátékos volt, mely által a családi hagyományt követte. Párizsban jelent meg lantszerzeményes kiadványa. Ez hangfekvések szerint van rendszerezve, és zenei műfajújítások is találhatóak benne. Szerzeményei közül következzen egy részlet D-moll lantszvittjéből.

Jacques Gallo lancvittjéből vett részletet Michael Schaeffer adta elő. A következő francia zenészünk tulajdonképpen olasz, aki Giovanni Battista di Lulli néven született Firenzében 1632-ben. A zenetörténet azonban Jean-Baptiste Lully néven tartja nyilván, ugyanis gyerekkorában Párizsba került a hercegi udvarba. Itt kuktáskodott, olasz tanított, majd zenei apród lett. Ez utóbbihoz kiváló tehetséges volt, ugyanis többféle hangszeren is kitűnően megtanult játszani. Nemesi udvarokban zenélve sajátította el a korabeli zenei stílusokat. Tehetsége a hercegi udvarból a 14. Lajos király udvarába emelte, itt is rövid időn belül a királyi zenekar vezetőjévé nevezték ki. Tánctudásának köszönhetően 1653-ban egy balettben együtt táncolt a királlyal, aki udvari zeneszerzővé nevezte őt ki. Ettől kezdve Lully a király kegyence, Párizs zeneéletének korlátlan ura. Az udvari ünnepségek komponistája, a Molière darabok zenebetéteinek szerzője, táncos és színész is volt. 1661-től francia állampolgár lett. Még ez évben feleségül vette Madeleine Lambertet, a király kamarazenemesterének lányát. A házassági szerződést maga a király írta alá. Következzen most egy részlet az egyes divertismentjéből.

Jean-Baptiste Lully szerzeményét a Capriccio Stravagante játszotta, vezényelt Skip Sempé. Miután Lully és Molière útjai elváltak egymástól, Lully a kialakuló francia opera iránt kezdett érdeklődni. 1672-ben nyitotta saját színházát, melyet vitatott körülmények közszerzett meg vetélytársaitól, Perrintől és Cambertől. Itt évenként mutatott be új operát, amit ő Tragédia Musique-nek, vagyis zenés tragédiának, máshol Tragédie Lyrique-nek, azaz lírikus tragédiának nevezett. A szövegkönyveket Philippe Quinault írta, nem ritkán a király témájára. Az 1685-ös Roland című operáját a Párizsban tartózkodó Rákóczi Ferenc, a későbbi fejedelem is megtekintette. Az operákon kívül számos balettet, továbbá gyakran alkalmi kompozíciókat is komponált és mutatott be. Királyi rendelet alapján Lullié volt a párizsi zeneelőadások és nyomdák monopóliuma. Így tulajdonképpen a világ egyik legnagyobb hatalommal rendelkező muzsikusa volt. Zenészeit, szövegíróit, környezetét gátlástalanul ki is használta céljai elérésének érdekében. Molière halála után megkapta annak színházát is, a Palais Royal-t. Sikerei és hatalma csúcspontján ragadta el a halál. Tedeuma előadása közben, amit 14. Lajos felépülése alkalmából vezényelt, karmesterbotjával megsebezte lábát, a seb elfertőződött és rövid idő múlva 55 éves korában elhunyt. Hallgassuk most meg Lully 2. számú divertiszmentjét.

Gibson P. vezetése alatt a Capriccio Stravaganti együttese játszott, előadásukban Jean-Baptiste Lully második divertiszmentje hangzott el. Lully korszakos jelentőségű komponista, aki műfajokat teremtett. Őt tekintik a francia opera stílus, az udvari balett és a zenés vígjáték megalkotójának. Operáit az általa kifejlesztett úgynevezett francia nyitánnyal kezdi, a cselekményt ariétták, tercettek, sanzonok, balettek szakítják meg. A balett nem csupán táncbetétként szerepel Lully operáiban, hanem aktív része az operai történésnek. De a tánc mellett fontos szerepet szánt a kórusnak is, mely mindegy drámai hátteret szolgáltat a cselekménynek. Következzen egy részlet a harmadik divertiszmentjéből is.

0: És az ige testélőn, ez az én papi elmondatom, és hogy miért választottam ezt, nagyon-nagyon fontosnak tartom a megtestesülés misztériumát, hogy az ige testélőn és közöttünk lakozék, és köztünk van, hogy velünk van, én veletek leszek a világ végéig, és velünk is van, úgy, hogy közben ott ül az Atya jobbján, és mivel a titokzatos testnek mi is a tagjai vagyunk, a fő Krisztus, mi pedig a tagok, így már mi is ott vagyunk vele az Atya jobbján, mert az ő tagjai vagyunk, de még itt élünk a Földön, már megtapasztaljuk az Isten országát köztünk és bennünk, de még nem teljesedett be, és Jézussal együtt lehetek, mert ő itt van, mert testé lett. És odafönt is majd együtt lehetek vele, mert ő ott is testben lesz, bár megdicsőült testben. Itt az Eukarisztiában, amikor akarok, és ez a papságnak egy csodálatos ajándéka, hogy amikor akarok, oda megyek az oltári szentség elé, kinyitom a tabernákulum ajtót, és csak ott vagyok vele órákat. Együtt töltöm az időt vele, mert tudom, hogy ott van a szentségi jelenlét. Jelen van ő a Szentírásban is, találkozásainkban is, a papban is, de a szentségi jelenlét az csak az Eukarisztiában, és az Eukarisztia jelenti számomra itt talán a legtöbbet. Abból élek, és nagyon jó vele együtt lenni. Vágyom arra, hogy akkor is, amikor nem lehetek ott az oltári szentség előtt, akkor is gondolatban ott legyek, és hát minden ebből fakad. Az egész életem, a papságom, az itteni életem, az örök életem, minden belőle fakad. Hála legyen neki és dicsőség.
1: Magsó Péter atya gondolatait hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timás Sándor, Aszték Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. A 22. fejezet következik. Érdemes és értelmes, alkalmazkodnom és bíznom a címe. Könyvünkön végigvonuló, újra és újra visszatérő alapdallamként mondottuk, aki nem tud ráhangolódni a mindenség és a lét rendjére, ritmusára, annak az életéből hiányozni fog a harmónia, és ennek számtalan rossz következménye lesz. Ezt most egészítsük ki azzal az igazsággal, ami előző fejezetünk példája által lett nyilvánvalóvá, aki nem tud fölfelé kapcsolódni, az nem képes az alkalmazkodásra lefelé, embertársai irányába sem. Az életnek majd minden területén megromlanak a kapcsolatai. Rendetlen, szabályos ritmus nélkülévé válik az élete, és az alkalmazkodása körülményeihez megromlik, összezavarodik. Az pedig már az ideg és elme orvosok számára, sőt egyre szélesebb körben is ismert tény, hogy a különböző idegzavarok, de még inkább az elmebajok zöme pontosan ebből ered. Valakinek valamiért megromlik a környezetéhez való kapcsolódása, viszonya az élethez, nem tud egészségesen alkalmazkodni, kapcsolódni, következésképpen megbetegszik. Dr. André Lindjmé, francia ideggyógyász, pszichiáter, egyik tanulmányában össze is foglalja, hogy milyen melléktermékek származhatnak abból, ha valaki többé nem kapcsolódik fölfelé az isteni rendhez. Rosszul alkalmazkodunk környezetünkhöz, családunkhoz, élettársunkhoz, gyermekünkhöz, fölötteseinkhez, beosztottjainkhoz. Egyszerűen kifejezve, nem tudunk velük kijönni. Ez aztán feszültségeket okoz, és a feszültségek előbb-utóbb ideg és lelki zavarokat eredményeznek. Életkörülményeinkhez, sorsunkhoz, hivatásunkhoz, házasságunkhoz, vagy hajadonságunkhoz, vagy aglegénységünkhöz is rosszul viszonyulunk. Szociális állapotunkhoz, betegségeinkhez. Lázadozunk miatta. Rosszul alkalmazkodunk önmagunkhoz, lényünk alaphangjához. Nemünkhöz. Valaki azon kesereg, hogy nő létére miért nem lett férfi és fordítva. Mások meg azért érzik magukat szerencsétleneknek, mert kistermetőek, vagy mert nagyok, de bármi egyéb adottságuk miatt is. Mindezek az alkalmazkodási hibák, lelki sebeket, szaknyelven komplexusokat okoznak. Például kisebbségi érzést, félelmeket, úgynevezett fóbiákat, sötétenlátást, depressziót, stb. Ezek előbb-utóbb kihatnak a testre is, és valóságos betegségeket okoznak. Tehát, ha valaki valamiféle nyomát észleli magán az említett bajoknak, ezeket úgy fogja fel, mint vészjeleket. Mégpedig fontos és értékes vészjeleket. Úgy fogja fel ezeket a lelki jelenségeket, mint a testi fájdalmat vagy a lázt, ezekkel csönget be a betegség. Ha így tudja felfogni, már is adott a gyógyulás lehetősége. Helyesebben kifejezve, betegségünk lesz gyógyulásunk kiinduló pontja. A baj megállapítás után már is térjünk rá a gyógymódra, a terápiára. Az öreg János apostol írja Gájusznak, szeretett társának, szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. És Gyökösi Endre hozzáteszi a pszichédnek. Ha tehát

lépés előtt. Hogyan is játszhatnák el a szimfóniát, ha nem ismerjük az alapskálát, és azt se tudjuk lejátszani. Nos, mivel valóban alapvető dolgokról lesz szó, lehet, hogy némely kedves olvasónak, és én hozzáteszem, kedves hallgatónak unalmas lesz, ők talán fogadják úgy ezt a skálázást, hangszerpróbát, mint amit majd hamarosan nekik kell tanítaniuk egy-egy melléjük rendelt testvérnek. A lelkiélet, az egészséges lelkiélet egyik előfeltétele, első skála hangja a bizalom. Bizalmat mondunk itt, és nem hitet, mert a hit az Istenbe és az ő fiába vetett bizalom, és nem csak erről akarunk szólni, hanem szélesebb értelemben olyan bizalomról, ami a hitet is magába foglalja. A bizalomról általában azt kell mondanunk, hogy a lelki élet oxigénje. Ahogy megfulladunk levegő nélkül, lelki életünk is megfullad bizalom nélkül. Sőt, anélkül meg is áll az élet. Például ismertem valakit, aki annyira elvesztette bizalmát az emberekbe, hogy végül is félt felszállni bármilyen járműre, mert nem bízott a sofőrben. Félt átmenni egy hídon, mert hát ha nem jól építették, és pont akkor szakad le, amikor ő átmegy rajta. Félt idegen helyen enni, mert hát ha nem tiszta és friss az étel, nem bízott a szakácsban. A bizalmatlanságnak ez a foka természetesen már betegség. Ám ez a súlyos folyamat azzal kezdődött, hogy leszakadt a felső kapcsolatról, nem bízott többé a rend és ritmus Istenében, a mennyei atyában, mert meghasonlott kegyeskedő földi atyával, majd családjával. Persze ez kirívó példa, de kisebb mértékben is ismerős ez a folyamat. Például valaki nem bízik a gyomrában. Egyszer-kétszer kisebb gyomorpanasza volt, talán csak sokat evett, és emiatt elvesztette bizalmát a gyomra iránt. Elkezdett diétázni, mindenféle orvosságot szedni, javas asszonyok teáit kezdte használni. Bizalmatlanságával, felesleges diétázásával és gyógyszerezésével valóban sikerült is alaposan megbetegíteni a gyomrát. Mert minden értelemben igaz Jézus mondása, legyen a te hited szerint. Vagy aki nem bízik abban, hogy egy munkát el tud végezni, annak az valóban nem fog sikerülni. És ha nem bízom abban, hogy a kollégám vagy a beosztottam jól csinálja meg, amit tennie kell, negatív elvárásom kihat rá, és tényleg pontatlan vagy selejtes munka kerül ki a keze alól. Ezekből a kiragadott példákból is láthatjuk, hogy az egészséges testi, lelki, szellemi élet egyik alapfeltétele, skála hangja a bizalom. Ez a bizalom sokrétű lehet. Bizalom Istenben, a rend urában. Bizalom az életben, amibe Isten belerendelt. Nem véletlenül vagyunk ebbe az életbe, ebbe a korba, ebbe a hazába rendelve. És az sem véletlen, hogy most üzenhet neked a rend ura, talán épe könyvön keresztül. Bizalom mások iránt, akiket Isten mellém rendelt, embertársnak vagy élettársnak. Lehet az illető egy kicsit tüskés, sokbeszédű vagy hallgatag, szűkszavú, talán nem is rokonszenves, stb. Mégis őt kaptam, bízom benne. Végül bizalom önmagamban, hiszen enélkül élni se lehet. Milyen megható például Pál bizalma küldetésében és önmaga iránt. Meg kell tanulnom azt, hogy az isteni rend beleillő részecskéje vagyok, és ebbe bele akarok simulni. Tudom, nem könnyű a bizalom érzését felébreszteni a szívünkben. Próbáljunk meg kiindulni onnan, hogy abban az Úrban kell bíznunk, aki mindent megfelelő céllal teremtett.
Ezért a világ mindenségben célszerűség és

nem a vak véletlen uralkodik, s hogy a mi világunk éppen ezokból megbízható, nem pedig fusermunka. Nem úgy van összetákolva, mint egy rossz gépezet, amit ha megterhelnek, szétesik. Határtalanul bízhatunk abban, hogy nem azért és nem úgy teremtette Isten ezt a világot, hogy váratlan és kiszámíthatatlan katasztrófa áldozata legyen. Isten a mi kis földi világunkon belül is mindent céllal teremtett. Tehát semmi sem értelmetlen és céltalan. Minden életnek, legyen az növényi vagy állati élet, az a célja, hogy a lehető legtökéletesebben megvalósítsa saját fajtáját. A búzaszem azért van, hogy búza legyen belőle, s ehhez minden lehetőség adott benne. És ha földbe esik, mindent el is követ, hogy megvalósítsa fajtáját. A galamb azért tojik és azért melengeti tojását, hogy megvalósítsa típusát. Bármennyire hasonlít is a vipera tojás a galamb tojáshoz, a galamb mégsem ül vipera tojásokra. A növény és állat mindezt ösztönösen cselekszi, az embernek azonban ennél több lehetősége van. Az ember éppen azért ember, hogy fajtája megvalósítása közben együttműködjön a teremtőrenddel, ez a ráhangolódás, és hogy ne ösztönösen, hanem céltudatosan törekedjék a legmagasabb rendű emberi típus kifejlesztésére. Hogy ezt megtehesse, azért adta Isten neki a mintát, a második Ádámot, Jézus Krisztust. Ezért nevezi magát Jézus is emberfiának. Ha csak Isten fia volna, nem tudnánk, merre és mire törekedjünk emberségünk megvalósítása közben. De így van célunk. A 23. fejezet következik, érdemes és értelmes engedelmeskedni a rendnek. Hogy a szeretet szimfóniáját eljátszhassuk, az előző fejezetben először is a bizalomra hangoltuk hangszereinket. A következő fontos, nélkülözhetetlen hang, amelyet tudnunk kell, megszólaltatnunk lelkünk hangszerén, az engedelmesség. Tudom, nem szeretjük ezt a szót, mert nagyon inflálódott, értékét veszített, gyanús szóvá lett. Sokan és sokszor megaláztak vele bennünket. Szinte érthető, hogy sokan vannak, akiknek minden idegszála felborzolódik erre a szóra. Túlságosan érzékenyek lettek ezzel a fogalommal szemben, és azonnal védekező állásba helyezkednek, mert tartanak a külső vagy belső szolgaságtól. Ott is védekező állásba merevíti a lelkeket a szó hangoztatása, ahol nem kellene. Egy asszony például azért tette félre Bibliáját, mert abban azt olvasta, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeiteknek. Hát ezt aztán nem. Egy olyan könyv, amiben ilyesmi van, neki nem kell. Egy összefüggésből kiszakított, át nem gondolt sor miatt elvetette az egészet. Azóta ő vetette ki, a házassága sarkaiból forgatta ki. Egy kisiparos már-már éjjel hal, mert nem megy az üzletecskéje, de esze ágában sincs, hogy az egyetlen értelmes lépést megtegye, és elfogadjon egy jó és szeretettel felajánlott rendszeres fizetést, biztos megélhetést jelentő állást egy gyárban, mert ő ugyan nem hajlandó úgy ugrálni, ahogy más fütyül. Azaz, betegesen fél az engedelmességtől. Szolgaságtól való félelme tette éppen szolgává, félelme szolgájává. Nos, gondolatban tisztogassuk meg ezt a szót, engedelmesség. Tisztogassuk meg a rátapadt fogalmaktól, szomorú tapasztalatoktól, s kíséreljük meg helyesen érteni. A maga felszabadító, szinte kozmikus valóságában valahogy így, engedelmesség a rendnek. Erről már sokat beszéltünk, a rendről és a rend uráról, s teremtőjéről.
a rend alaphangjáról, Jézus Krisztusról. Most különösképpen is újra hangsúlyozni kívánom, hogy ennek a kozmikus világrendnek sajátos törvényei vannak, és ezeknek engedelmeskednünk kell. Kinek jutna eszébe, hogy például felmásszon egy 10 emeletes ház tetejére, vagy egy Dunai híd peremére, hogy onnan megpróbáljon felfelé esni? Ilyen ostoba ember nincs, mert mindenki tudja, hogy a rendnek a törvénye a gravitáció, és ezért nem felfelé, hanem lefelé esünk. Ám egy repülőgép tervező mérnök éppen a nagy rend egyéb törvényei ismeretében tud olyan repülőgépet szerkeszteni, amely több tonna súlyával fel tud emelkedni a földről. Vagy kinek jutna eszébe szeget reggelizni, vagy tüzet oltani benzinnel, vagy a Mont Blanc havára narancsmagot ültetni. Ilyen bolond már csak a zárt intézetben található. Hiszen mindnyájan és szüntelenül figyelembe vesszük a rend alaptörvényeit, a természeti, vegyi, élettani, stb. Törvényeket, amelyek együttes működése adja az élet ritmusát. Nem is itt van a baj, inkább ott, hogy az emberek egy része elfelejtkezik arról, hogy mindezeken a törvényeken kívül vannak még erkölcsi törvények is, amelyek épp úgy be vannak építve a rendbe, mint például a kémiai vagy élettani törvények. És hogy ezeknek a törvényeknek éppen úgy engedelmeskedni kell, mint például a gravitáció törvényének. Mert aki nem engedelmeskedik, annak élete értelmetlenségbe, zűrzavarba kerül, oly annyira, hogy előbb-utóbb önmagára mondja ki az ítéletet, nem érdemes élne. Amilyen gondosan tiszteletben tartjuk a rend egyéb törvényeit, olyan engedetlenül újra és újra megkíséreljük, hogy erkölcsi téren hát ha úgy van, hogy 2 × 2 = 5, s a feldobott kő talán nem esik vissza a fejünkre. Hát ha szabad ölni, ölögetni, lopni, paráználkodni, megkívánni a másét, idegen magunk alkotta bálványokat, vagy éppen önmagunkat imádni, s így tovább. Előbb-utóbb kiderül, hogy nem szabad. Mert ha valaki a 10 emelet magasáról kilép, az gyorsan zuhan le. Aki egy erkölcsi törvényből lép ki, az is kizuhan. Legfeljebb lassabban zuhan, de mélyebbre. Nem csak a halálba, hanem az örök halálba zuhan, vagy meghal, mielőtt a szíve megállt volna, lelkileg lesz halott. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. Azt mondja továbbiakban Gyökösi Endre, egy férfire gondolok, aki pedig már hallott a rendről, ismerte urának, ismerte el a rend urát, és alaphangnak Jézus Krisztus lényét. És mégis újra és újra kiki lopakodott házassága kerítésén, és azt hitte, ez csak olyan férfi dolog. Olykor meg is bánta, meg is gyonta, de aztán újra kezdte, felesége pedig újra és újra megbocsátott neki. De ez a férfi egy valamire nem gondolt, hogy az erkölcsi törvények, a rend törvényei épp úgy, mint az élettani vagy fizikai törvények. Tovább engedetlenkedett, egyszer csak felhívja valaki telefonon, névtelenül, tudja-e, hogy hova jutott, hova jár a lánya. Az ő egyetlen leánya, szeme fénye, szinte imádata tárgya, akit még a fúvó széltől is óvott. Kiderült, hogy hova, egy rossz hírű találka helyre, ahol nem is egy, hanem szinte minden alkalommal más férfival találkozik. A férfi odarohan, ott találja lányát, iszonyatos felindulásában felkapja az első keze ügyével eső tárgyat, egy bronzszobrot, és úgy üti le vele a lányát, hogy az még aznap meghal. És ez sajnos igaz történet. A bűn zsoldja a halál. Egy idézőjelben mondott halott apa halálra zúzta a lányát. Előbb lelkileg, példaadásával, azután fizikailag is, mert rend van, nem csak a fizika, a kémia az élettan birodalmában, hanem az erkölcs vonalán is. Bűn annyi, mint büntetés. A rendetlenkedő ember előbb-utóbb szétzúzódik a rend gránit kemény törvényein. Már csak ezért is érdemes és egyetlen értelmes dolog engedelmeskedni a rendnek. Ez az engedelmesség ugyanis felszabadító és nem gúzsba kötő, ez a rend felemelő és nem térdre kényszerítő engedelmesség. A jövőben, amikor ezt a szót halljuk, engedelmesség, ezt értsük alatta, engedelmesség a rendnek, és ezen keresztül a rend urának, ahogy a fiú engedelmes volt haláláig, és még a szenvedésből is ezt tanulta, hogy üdvösségre vigye mindazokat, akik neki, a rendnek engedelmeskednek. Most, hogy már körülbelül helyesen értelmezzük az engedelmesség szót, lássuk ezt az engedelmességet a hétköznapi használatban. Azt mondja Gyökösi Endre, kisfiú voltam még, amikor feltűnt nekem, hogy édesapámnak van egy esti liturgiája. Lefekvés előtt mindig ugyanazokkal a mozdulatokkal rakosgatta ki zsebeiből a pénztárcáját, fésűjét, ollóját, igazolványait, vette ki az óráját, s húzta fel. Letette ezeket az éjjeli szekrény egyik sarkára, majd a másik sarkáról felvette a Bibliáját, és ceruzával a kezében, itt-ott, aláhúzogatva, olvasgatni kezdte. Szokása volt évenként egyszer végigolvasni a Bibliát. Egyszer megkérdeztem, miért csinálja ezt. Azt válaszolta, ez a rend, fiam, ha mindig mindent a zsebeidben hagysz, az deformálja a ruhádat, szétfeszíti a zsebeket, s feleslegesen koptatja. Aztán kissé elgondolkozva még hozzátette, tudod, van ebben valami jelképes mozdulat is. Kipakolom vele együtt az elmúlt napot, ezzel megüresítem magam, és utána felveszem az írást, hogy azt vegyem be, és azzal készüljek a másnapra. Nos, van ilyen belső kipakolás is, és ez az engedelmesség egyik hétköznapi hasznosítása. Mit jelent ez? Azt, hogy egy-egy nap végén ne csak zsebeinket ürítsük ki, hanem esti csendességünkben a lelkünket is. És mit értünk kipakolás alatt? Azt, hogy nem a levegőbe,
hanem Jézus Krisztus átszegzett kezébe tesszük le például az aznapi irigységünket, haragunkat vagy sértődöttségünket. Ha mindezeket naponként nem pakoljuk ki, más szóval nem likvidáljuk, épp úgy elnyúlik, elkopik, elrongyolódik benső lelkéletünk, mint ruhánk zsebe, ha mindig mindent bent hagyunk. Amíg aznap este ki nem pakolt, el nem intézett sértődés, éjjel már kétszeresére nő. Álmunkba és tudatalattinkba szövődik bele, és belefonódik a többi sértődésbe. 5-6 ilyen el nem intézett sértődés már lelki görcs, úgynevezett komplexus. És ez például egy üldözési mánia alapját képezheti. És miért? Mert nem engedtük ki magunkból. Nem engedtük el, azaz nem voltunk engedékenyek, engedelmesek. De hogyan csináljam ezt? Nos, erre nincs recept, de némi útmutatást mégis adhatok. Valahogy így tudnám elmondani a menetrendjét, mondjuk egy sértés vagy sértő megjegyzés likvidálásának. Elcsendesedem. Szentírást olvasok, és kérem Isten lelkének a segítségét. Néven nevezem a sértést, a bántást. Elmondom Jézus Krisztusnak, ez történt velem, Uram. Félreteszem a ha-kat. Ha így történt volna, akkor ezt mondtam volna. Ha úgy, akkor azt teszem, stb. Nem bonyolítom gondolatban se tovább az ügyet, ami megbántott. Hasznosítom a sértést. Olyasféleképpen, mint ahogyan ma az iparban mindenféle hulladékot hasznosítanak. Isten előtt tárgyilagosan végig gondolom, a jövőben mit használhatok ebből a szenvedésből. A felém dobott kést így lehet a nyelénél elkapni, és kenyérvágó kést csinálni belőle. Jézus ebben is példát adott nekünk, jól lehet ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Megbocsátok. Amiért én vagyok a hibás, azért bocsánatot kérek Isten előtt, s elhatározom, az emberek előtt is bocsánatot kérek, mielőbb, már másnap sürgősen. És hálát adva az egész ügyet elengedem, ha úgy tetszik, elejtem. Nos, ez az engedelmesség egyik formája, hétköznapi használata. Így élhetjük át azt a mindennapi örömet és boldogságot, amiről a Biblia beszél, ha hallgatnak rá és szolgálják őt, napjaikat jólétben töltik, és éveiket boldogságban. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől, Tímás Sándor Asztik Ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

Leo pápa új katekézis sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. 14. Leo szentmiséje a Teremtésvédelem imavilág napján. Hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk.

0: Leó pápa új katekézis sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. A Szentatya szeptember 2-án szerdán délelőtt ismét a Szent Péter téren tartotta meg az általános kihallgatást, amelynek keretében új katekézis sorozatot nyitott. Miután a nyár folyamán 8 részben a zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúcióját elemezte, ezúttal a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióját magyarázza, amely az egyház és a kortárs világ kapcsolatát értelmezi. Az eredeti dokumentumot 6. Pál pápa írta alá 1965. december 7-én, mint a katolikus egyház püspöke. Az egyház meghallgatja a világot és szolgálja azt, szól az első katekézis hivatalos címe, amely az egyház két alapvető vonását rögzíti, a világ figyelmes meghallgatását és szolgálatát.
1: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: A mai találkozóval a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról kezdünk elmélkedni, amelyel a II. Vatikáni zsinat egy alapvető témát kívánt feltárni, az egyház kapcsolatát a kortárs világgal, kezdte katekézisét Leó pápa. Szent 23. János már 1962. október 11-i beiktatási beszédében is bírálta a végzett prófétáit, akik, bár a vallás iránti buzgalom lángol bennük, azt hangoztatják, hogy korunk a múlt századokhoz képest sokkal rosszabb, sőt odáig mennek, hogy úgy viselkednek, mintha nem lenne mit tanulniuk a történelemből. Ezért kapták a zsinati atyák a feladatot, az emberi események jelenlegi állapotában, amelyben úgy tűnik, hogy az emberiség egy újabb rendbe lép, inkább az isteni gondviselés titokzatos terveit kell látnunk, amelyek az egymás követő időkben az emberek munkája révén és gyakran várakozásaikat felülmúlva valósulnak meg, és amelyek bölcsen mindent, még a kedvezőtlen emberi eseményeket is az egyház javára rendeznek. 3 évvel később a Gaudium et Spes dokumentum kiirdetése ezt a megkülönböztetést az egyház természete lényeges vonásaként ismerte el, és mint lelkipásztori küldetésének alkotó elemét írta le. Innen ered a lelkipásztori konstitúció meghatározás. Ez nem naív optimizmus kérdése, hanem Krisztus misztériumához való megújult hűségé, aki megtestesülve úgy döntött, hogy osztozik életünkben, mindenben hasonlóvá lett testvéreihez, ahogy a zsidókhoz írt levél írja. Magára vette a bűn következményeit, meghalva váltságul adta magát mindenkiért.
1: Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa.
0: Ez az emberiséggel való megosztás az az út, amelyet Krisztus kér az egyháztól. Ezért a Gaudium et Spes zsinati konstitúció azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az egyház magáénak érzi a kor embereinek, különösen is a szegényeknek és minden szenvedőnek örömét és reményét, bánatát és gyötrelmét, tanította a Szent Atya katekézisében. Ez egy olyan megosztás, amely arra hív minket, hogy hagyjunk fel minden passzivitással és közönnyel a kibontakozó eseményekkel, a történelemmel és az emberek életével szemben, különösen a ma tapasztalt gyors és mélyreható változások fényében. Nem maradhatunk érdektelen szemlélők. Ehelyett a szívünkkel kell hallgatnunk, hagynunk kell, hogy a kihívások elérjenek minket, és be kell kapcsolódnunk abba. Krisztussal és lelkének erejével támogatva a hívők arra kaptak meghívást, hogy vállalják testvéreik nehézségeit, különösen azokét, akiket igazságtalanság, diszkrimináció és erőszak gyötör. Valójában csak a megosztás és az elkötelezettség révén juthatunk el megfelelő válaszokra, mindig annak a bizonyosságnak a támogatásával, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetik az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk, ahogy Pál apostol írja a rómaiakhoz írt levelében. Ebben az értelemben az emberiséghez való közelség utat nyit az események és maga a kinyilatkoztatás mélyebb olvasásához, és ugyanebből a perspektívából a Gaudium et Spes emlékeztet az egyház állandó kötelességére, hogy vizsgálja az idők jeleit, és az evangélium fényében értelmezze azokat.
1: Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena.
0: A zsinati konstitúció ezért felszólította az egyházat a megtérés állandó elkötelezettségére, hogy tanúságot tegyen arról, hogy semmiféle földi ambíció nem vezérli, hanem egyedül arra törekszik, hogy a vigasztaló lélek vezetésével folytassa Krisztus művét, aki azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, hogy üdvözítsen, hogy ne elítéljen, hanem szolgáljon, nem pedig, hogy őt szolgálják. Ez valójában nem pusztán erkölcsi beállítottság, hangsúlyozta a Szentatya. Ferenc pápa emlékeztetett minket arra, folytatta a pápa, hogy az egyház számára a szegények melletti döntés teológiai kategória, még mielőtt kulturális, szociológiai, politikai vagy filozófiai kategória lenne. Arra kaptunk hivatást, hogy felfedezzük bennük Krisztust, hogy hangot adjunk ügyeinknek, de arra is, hogy barátaik legyünk, hogy meghallgassuk őket, megértsük őket, és befogadjuk azt a titokzatos bölcsességet, amelyet Isten rajtuk keresztül akar megosztani velünk.
1: La condivisione cristiana impegna farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo.
0: A keresztény megosztás megköveteli tőlünk, hogy szembenézzünk a valósággal, és leleplezzük azokat az ellentmondásokat is, amelyek a mai világban a személyes és társadalmi életet jellemzik. Ilyen például a tudományos és technológiai fejlődés, amely mindig új lehetőségeket kínál ugyan, de csak egyeseknek, és amelyeket az emberek nem mindig képesek szolgálatukba, a saját szolgálatukba állítani, vagy a társadalmi élet törvényeinek világosabb ismerete, amelyet azonban bizonytalanságok kísérnek azt illetően, hogy milyen irányt kell adni neki, vagy ismét a gazdagság, a lehetőségek és a gazdasági hatalom nagyobb elérhetősége, amely sajnos ma is, akárcsak a zsinat idején hagyja, hogy a világ lakosságának nagy részét továbbra is éhség és szegénység gyötörje, vagy pedig a föld jövőjének megosztott tudatossága, ugyanakkor a lemondás képtelensége az önző fogyasztásról és arról az illúzióról, hogy a háború hatékony módja a béke építésének. Végül Leó pápa arra hívta fel a figyelmet, hogy egy olyan korban, amelyet mélyreható változások jellemeznek, és amelyek aggasztó egyensúly hiányokhoz vezetnek, az egyház arra hivatott, hogy szolgálja az emberiséget, meghallgatva és átöleleve a szív legmélyebb kérdéseit és a benne rejlő vágyakat. Krisztusra mutatva, mint az egész emberi történelem kulcsára, középpontjára és végső céljára. Ezért az egyházban, minden szinten, minden korszakban meg kell valósítani Krisztus irgalmas kenózisát, önkiüresítését, aki nem tekintette zsákmánynak az Istennel való egyenlőségét, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltve, engedelmestett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, gaudium et spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: Kedves testvéreim, az öröm és a remény, a Gaudium et Spes, legyenek annak az egyháznak a megkülönböztető jegyei, amely hirdeti és tanúskodik az evangéliumról, miközben közel lép a mai kor embereihez. Zárta első katekézisét Leó pápa, a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójáról. A katekézis követően a pápa a lengyel zarándokokat köszöntve megemlékezett arról, hogy Lengyelországban, teszem hozzá, miként Magyarországon is, kedden szeptember 1-ével megkezdődött az új tanév, amely újabb mérföldkövet jelent a tudás megszerzése és az új generációk nevelése folyamatában a szülők, az iskola és az egyház együttműködésének köszönhetően. A vallásoktatás és a katekéziseken való részvétel szélesítse ki a látókört, mélyítse el Isten és a világ ismeretét, és készítse fel őket a szentséggel gyümölcsöző vételére és a közösség életben való részvételre, szólt a Szentatya, majd apostoli áldását adta a részvevőkre.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.

0: 14. Leó pápa, hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk. 14. Leó szeptember 1-én a Teremtésvédelem ima világnapján este 6 órakor szentmisét mutatott be Castel Gandolfóban a Borgo Laudato Si-ben, vagyis a Laudato Si faluban. Homiliájában arra hívta a híveket, hogy a mindennapok rohanásából kilépve álljanak meg a teremtett világ szépsége előtt, és ismerjék fel benne Isten szeretetének jeleit. A teremtés szemlélése ugyanakkor nem maradhat pusztán a természet szépsége felett érzett csodálat. Ökológiai megtéréshez, személyes és közös felelősségvállaláshoz kell vezetnie, hangsúlyozta a Szentatya.
1: Nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ci vengono rivolti due inviti alla contemplazione delle opere del Signore.
0: A liturgia olvasmányai két alkalommal is arra szólítanak, hogy szemléljük az Úr műveit. Kezdte homíliáját 14. Leó, megjegyezve, hogy ez különösen is könnyű a Castel Gandolfói kertek csodálatos környezetében. A bölcsesség könyve arra buzdít, hogy a teremtett világ szépségét és erejét szemlélve jussunk el annak alkotójához. Felületes magatartás lenne, ha megállnánk a tűz, a szél, a zúgó víz, vagy az égbolt csillagainak csodálatánál, és nem emelnénk tekintetünket ahhoz, aki mindezt teremtette, figyelmeztetett a pápa. A 18. Zsoltár ugyancsak arra ösztönöz, hogy emeljük fel tekintetünket. Az egek Isten dicsőségét hirdetik, az égbolt pedig kezének művéről beszél. Az egész teremtés a teremtő nagyságáról szól hozzánk, feltéve, hogy tekintetünk és szívünk nyitott erre a nagy misztériumra, hangsúlyozta 14. Leó. Máté evangéliuma szintén a teremtés szemlélésére hív, ugyanakkor különösen is kiemeli Isten ember iránti szeretetét. Jézus arra kéri tanítványait, hogy nézzék az égmadarait és a mezők liliómait. A teremtő számára ezek is értékesek, gondoskodik róluk, és szépségbe öltözteti őket. Ha pedig Isten ilyen bőkezűen gondoskodik a növényekről és az állatokról, mennyivel inkább figyel szeretett fiaira és leányaira, mutatott rá a pápa. A teremtett világ szemlélése tehát nem önmagáért való. Segít felismerni, hogy az ember nem magára hagyva él a világban, hanem egy olyan teremtés része, amely Isten szeretetéből született, és amelyben az ember különleges helyet és felelősséget kapott. Szeptember 1-én egyben megkezdődik a teremtett világ ideje, azaz 5 héten át tartó időszak, amelyet az egyház az imádságnak és a közös otthon gondozása melletti elköteleződésnek szentel. 14. Leó ennek kapcsán nagyon konkrét felhívással fordult a hívekhez. Arra buzdított, hogy ezen a napon és a következő hetekben szakítsunk néhány percet a mindennapi tevékenységek rohanásából, és ízleljük meg annak a nagy harmóniának a szépségét, amelynek mi magunk is részei vagyunk.
1: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla.
0: Állítsuk csendes üzemmódba az emberi tevékenység minden zaját, hogy meghalljuk a teremtés dallamos hangját, amelyben Isten mindenek alkotója szól hozzánk, fogalmazott a Szentatya. Leó pápa szerint ez a szemlélődés egyben az Úrral való találkozás útja, és éppen ebből a találkozásból indulhat el az, amit az egyház hiteles ökológiai megtérésnek nevez. Amikor a Jézus Krisztussal való találkozás következményei láthatóvá válnak abban is, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A teremtés szemlélése és a teremtővel való találkozás segít felismerni különleges helyünket Isten csodálatos tervében. Ugyanakkor tudatosítja személyes és közösségi felelősségünket is abban, hogy megőrizzük a teremtés eredeti harmóniáját. Ehhez azonban fel kell ismernünk saját mulasztásainkat és tévedéseinket is, hangsúlyozta 14. Leó. Ebből a felismerésből születhet meg az új elkötelezettség arra, hogy a teremtő akarata szerint helyreállítsuk a teremtmények közötti kapcsolatokat. A Szentatya ezen a ponton a teremtett világ gondozásáért tartott idei imanap üzenetének egyik központi gondolatát idézte fel. Izajás próféta felszólítását, hogy kovácsolják ekevasakká kardjaikat. Ez a bibliai kép arra hív, hogy azt, amit az ember a pusztítás szolgálatába állított, fordítsa ismét az élet szolgálatába. Még nem késő, hangsúlyozta a pápa. A teremtett világ ideje, amely október 4-én ér véget, mély megtérésre szólít bennünket. Amit pusztításra használtak, azt újra az élet szolgálatába lehet állítani. A szegények gondozására, az éhezők táplálására és a teremtett világ megóvására. A szeptember 1-én megnyitott teremtett világ ideje október 4-én ér véget, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusának, vagyis földi életből való távozásának 800. évfordulóját ünnepli az egyház. 14. Leó felidézte, hogy Ferenc pápa különösen is Assisi szegénykéjéből merített ihletet, amikor megírta Laudato Si kezdetű enciklikáját, és amikor életre hívta a Castel Gandolfói Borgo Laudato Si-t, amely most otthont adott a szentmise résztvevőinek.
1: Uniamoci dunque spiritualmente al poverello di Assisi, facendo nostro il suo cantico di lode.
0: A pápa ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy lélekben csatlakozzanak Assisi Szent Ferenchez, és fogadják szívükbe híres naphimnuszának dicséretét. Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel, különösen Urunk bátyánkkal, a nappal, idézte a szentatya, majd felelevenítette a himnusznak a holdért és a csillagokért, a szélért, a vízért, a tűzért és földanya nővérünkért mondott hálaszavait. 14. Leó pápa homiliája végén összekapcsolta a teremtett világ gondozását az egyetemes testvériség eszményével. Szent Ferenccel együtt meg akarjuk újítani elkötelezettségünket, hogy megéljük és előmozdítsuk azt az egyetemes testvériséget, amely elválaszthatatlanul összekapcsolódik a teremtett világ megóvásának feladatával, zárta szeptember 1-i homiliáját 14. Leó pápa a Castel Gandolfói Laudato Si faluban. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyó stúdiójából. Fogadjuk az önök imakéréseit, hívjuk, ha tehetik, tartsanak velünk. Fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a világosság rózsafűzérét, akik önökkel lesznek,
1: Bogos Balázs
0: és Pál Gellért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Általános imakéréseink között imádkozunk a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kantorainkért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békéért és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk különösen a mai délutánon.
1: A füzetünk befejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Efruánó János, édesanyja Efruánó Anna és testvére Ervin halálának 55. évfordulóján felajánljuk ezt a rózsafűzért, Isten fizesse. Imád kérek János testvérünk lelke üdvéért, Isten fizesse, Vilma. Imád kérek Szándékra, a munkatársaimért és a sérült gyermekekért a Szent Ágoston foglalkozóból, Isten fizesse, Vilma. Ezt a rózsafűzért felajánlom Ülkébe, Anna néni, a balesetet szenvedett betegekért, Mónikáért és Tamásért, barátnőmért, sógornőmért és szomszédasszonyomért, gyógyulásukért, Jézusom, bízom benned, Isten fizesse. A rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szeretett fiának, az eddig kapott kegyelmekért kérjük segítségüket továbbra is, Isten fizesse. A rózsafűzért felajánljuk Bajnocki Ilona lelke üdvéért, gyermekei, Isten fizesse. A rózsafűzért felajánlom Ferenc Károly családja egészségéért, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom saját magamért, adj Uram békét, teljes bűnbánatot és teljes testi-lelki gyógyulást, Uram, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom mindkét fiamért, menyemért, tisztánlátásukért, hitükért és teljes testi-lelki gyógyulásért, Jézusom, vezesd őket. Ezt a rózsafűzért felajánlom édesanyámért, testvéremért és családtagjaimért, szűzanyám, oltalmazd őket. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy súlyos beteg gyógyulásáért, Jézusom, gyógyítsd meg őt, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy sikeres tanévért, családi békért és saját szándékaimért, Isten fizesse. A rózsafűzért felajánljuk a Ferenc Pál, Vaszi és Parajdi családok megtéréséért és hitben való megerősödéséért, Isten fizesse. Jó Isten, hallgassa meg!
0: Telefonálót köszöntök, haló! Időközben letette a kedves hallgató, de megyünk tovább üzenetekkel, hívjuk, hogy hívjon Úr bennünket a rózsafűzért, önökkel imádkozva felajánlom egy kedves ismerősöm gyógyulásáért, rokonaimért, az ők gyógyulásukért, nagyszüleimért, édesapám lelke üdvéért, Jézusom, bízom benned, Emese Csíkszeredából. Minden napi imáimat felajánlom a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért. Köszönöm szépen, Isten fizesse! A rózsafűzért felajánlom a drága unokám szerencsés megérkezésért külföldre, hogy szerencsésen érkezzen meg, ne legyen semmi probléma. Dicsőtessék, ha Jézus Krisztus egy aggódó nagymama tart velünk. Imád kérek, hogy egy konfliktus megoldódhasson és jó megoldás születhessen. Köszönöm szépen, írta ezt Anna.
1: És a kedves hallgató van a vonalban, köszöntjük szeretettel. Haló?
2: Dicsőtessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzét, a szemmisét felajánlom a bemondott imákért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért, és a család békességért, minden jó akaratú emberekért, az egész halottaimért. Három éve meghalt a lányom, a nyugalmáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért. És a család békességért, a négy dédunokákért, mert a Jóisten adjon nekik egészséget a drága Úr Jézusának a drága szent nevében. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: mindörökké, amen, köszönjük szépen hívását, Jóisten hallgassa meg kéréseit, gyógyulást és kitartást kívánunk.
0: A szelhangzó imánkat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a szűzanya vigyázó rájuk, segítse munkájukban, egészségét, békességét a családnak, anyagi gondok megjavulásáért és a gonosz távozásáért, ezért imádkozom, önökkel írták ezt hidegségről. A rózsafűzért felajánlom egy lehetetlennek bizonyult, kilátástalannak tűnő helyzet megoldásáért. Jézusom, bízom benned, köszönöm szépen. Minden imád felajánlok Svédországba elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelkük üdvükét. Nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Imádkoznak érte a volt szomszédok Betlen falváról. Köszönöm szépen.
1: És egy kedves hallgatót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Haló?
3: Kétessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Nem is gondoltam, hogy bejutok. Azt szeretném kérni ezt itt a rózsafűzét. Egy kicsit lehalkítom a rádiót.
1: Megkérjük szépen.
3: Jól még? Nem jó. Mert szeretném kérni ezt itt a rózsafűzét a saját magam gyógyulásait, mert erősen minden én falbeteg vagyok. És a vegés családomnak, az unokámnak, a javulat, bár mindentől, hogy a Jóisten szabadítsa meg őket, adjon erőt, egészséget, és maguknak, hogy maradjon meg a Mária Rádió, hogy tudjuk hallgatni. És adjon erőt, egészséget maguknak is.
1: Köszönjük szépen hívását. Jóisten hallgassa meg kéréseit. Mindörökké, amen. Tartson velünk.
0: Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, gyermekeimért, áldásért, a gyermekeim munkájára, egy fontos ügy megoldásáért, békéért, önökért, egy mindennapos hallgató. Az elhangzó rózsafűzéreket felajánlom Fenyőkúton testvérem Tófalvi Ferenc gyógyulásáért, anyukám gyógyulásáért, saját magam gyógyulásáért, és minden betegért, gyermekekért, önökért. Udvarhelyről Margit tart velünk az imában.

0: Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat most élőadásba kedves hallgató, elmondhatja ima kérését, szándékát, ugyanakkor szöveges üzenetben is elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámunkra. Majd együtt közösen imádkozzuk el a világosság rózsafűzérét.
1: És a kedves hallgatót köszöntünk. Halló! Mindörökké, amen.
2: Szeretnék napírni az üzenyel, hogy köszönjük neki.

0: kérem az Istenemet, hogy hallgassa meg a kérésem, hogy legyen rajta, hogy legyen tisztázta, hogy meghallgassa
1: Mindörökkel megköszönjük szépen hívását, Jóisten hallgassa meg kéréseit.
2: A mai rózsafűzét felajánlom a családomért, betegekért, unokonokért, szomszédokért, önökért, hallgatókért, Attila fiam gyógyulásáért, anyai gondok megoldásáért, egy ismerősöm családjáért és az elhunyt rokonokért, Péter Hajna Szovátáról, Szentegyházáról tart velünk, köszönjük szépen. Rózsafűzét felajánlom a gonosz távozásáért, a családból Jézuson bízom benned. Rózsafűzét felajánlom Hunor gyógyulásáért, köszönöm szépen. Rózsafűzét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért, köszönöm szépen. Felajánlom a rózsafűzét Pávián Teréz és Bálint Matéd lelkük üdvükért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevével, Betlen falváról imádkoznak velünk.

0: kedves hallgató van a vonalban, köszöntjük szeretettel. Halló? Mindörökké, amen.
1: Alából szeretnénk elajánlni a mennyi ötök. A kiveti végzítőségére. Mindenünkért, minden szándékért. Együtt látkozva önökért, a testi személyiség. Az én szándékaimra minden élét elhagyni. Mindazokért szerinti nem látkozni.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen hívását, tartson velünk az imádságban.

0: Kedves hallgatót köszöntünk nagy szeretettel. Haló!
1: Kicsőrtesszük Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a szent örökségét és a szent hűségét szeretném ajánlani családom minden egyes tagjának az egészségét, gyógyulásunkért, az én lábam gyógyulásáért, az unokám gyógyulásáért, a leányom gyógyulásáért. Bűneim bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, a hozzám tartozó elhűlt halottaimért, a Mária Rádió megmaradásáért, önökért, az úton lövétért, világbékéért. Köszönöm szépen, dicsőtessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, jó Isten hallgassa meg kéréseit, kapcsolódjon velünk be az imádságba.
2: És kedves hallgatóink, ezennel le is járt az imakérésekre szánt idő. Hívjuk önöket, ha tehetik, továbbra is tartsanak velünk, és imádkozzunk együtt közösen a világosság rózsafűzérében, amelyet a Csíktaplocai Szent András Férfi Rózsafűzér Társulat tagjaival fogunk együtt közösen elvégezni. Az önök imakéréseiket fogadta
0: Bogos Balázs
2: és Pál Gellért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden Máre rádió hallgatót Csíksomjóról, a Szűzanya lábától. Felajánljuk a rózsafűzét Jézus és Mária szíve szándékára, egyházunkért, pápáért, papságért, szerzetesi rendekért, egyházközségünkért, papjáért, betegeiért, fiatalokért, idősekért, akikért senki sem imádkozik. Felajánljuk társulatunkért, betegeiért, elhunytaiért, nyugdíjas papbácsiainkért, gyógyulásukért. Továbbá felajánljuk a bűnbánatért, megtérésekért, papi szerzetesi hivatásokért, és nem utolsó sorban a Mára rádió hallgatóiért, megmaradásáért, és kérjük Önöket, hogy imádkozzuk együtt a világosság rózsafűzérét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Az asszonyok között, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Világosság rózsafűzérének első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Erős és mindenható Isten, Jézus megkeresztelésénél a Jordánban nyilvános lett küldetése, amit neki szántál. Attól, hogy minden megkeresztelt ember felismerje földi hivatását, hogy mint szeretett gyermekeid ma is részt vegyenek Krisztus küldetésében, a Szentlélek erejében. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szenttitok, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, a kánai mennyegzőn Jézus megmutatta isteni mi voltát. Kérünk téged, áld meg minket, akit a házasság szentségébe hívtál. Segíts a szülőknek, hogy gyermekeiket az üdvösség útján sikeresen vezessék a Szentlélek erejében. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvántotta isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvántotta isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvántotta isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szent titok, aki meghirdette Isten országát. Mindenható Isten, hálásak vagyunk, hogy Jézus Krisztus a mi Urunk által a sötétségből világosságra vezettél minket, hogy a hozzád vezető utat felismerjük. Hadd, hogy sok lelkes nő és férfi álljon az evangélium mindennapi szolgálatába, és erősítsd meg a hitben azokat, akik nekünk Isten igéjét ma is hirdetik. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Negyedik szent titok, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Mindenható örök Isten, a Tábor hegyén megmutatta Krisztus Urunk istenségét az apostoloknak. Hadd, hogy neked szentelt férfiak és nők által a világ előtt felcsillanjon örökkévaló dicsőséget. Gárjázd fel sok fiatal lányban és fiúban a vágyon, hogy Krisztus követésébe lépjenek.
5: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
5: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Ötödik szentitok, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Mindenható Isten, köszönjük, hogy Jézus Krisztus szent testét és vérét adta nekünk, lelkünk páplálékaként az örök üdvösségünkhez. Kérünk, szenteld meg a papságot, akire ezt a szent titkot bízta meg váltunk, és add meg híveid számára, hogy a szentségnek ez a forrása ünnepélyes pillanata legyen keresztény életünknek a Szentlélek erejében. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
6: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk, amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz,
1: Isten anyja Mária, fogadd kedvesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, szent fiad, ami úrunk Jézus Krisztus által. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk,
0: Csíksomlyói boldogságos segítő szűzanya,
1: könyörögj érettünk,
0: magyarok nagyasszonya,
1: könyörögj érettünk,
0: béke királynője,
1: könyörögj érettünk,
0: emlékezzél meg,
1: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségét hozzád folyamodott. Így ízalomtól elkesülve sietek hozzád, ó szüzek szüze, biztoságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sohajtva állok. Nem esd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Szüsszülője Istennek,
1: engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad ebedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyd elveszni, hiszen bíz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennynek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas szűzanya, te serpét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Jöjj máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkozz be betegeinkért, Istenünk!
1: Te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
1: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kározat helyére. Amen.
0: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak erődbe.
0: Áldjuk mindjárt az Urat,
1: és hálát adunk Isten szent felségének.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben
1: az Úr Jézus szent nevében.
0: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Mária Rádió.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen,
0: önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A 15. század közepén együgyű szókkal, de csuda lelki bölcsességgel valaki, egy Kempis Tamás nevű ágostonrendi szerzetes, vagy más, 4 rövid könyvet írt. Aki ennek a követésnek az útját járja, az megvalósítja a keresztény embertől megkívánt tökéletességet. A Krisztus követése az Isten és ember kapcsolatáról, az ember Isten felé törekvéséről, az Isten ember szeretetéről és az ember Isten szeretetéről szól. A keresztény mi volt nem más, mint Krisztus követése, sőt, a szó legteljesebb értelmében imitáció Christi, Krisztus utánzása, aminek egyetlen valóban járható útja és egyetlen hatékony módszere van, a szeretet.

0: gazdagoknak ne hízelegj. Nagy urak körül forgolódni ne igyekezzél. Keresd társaságot az alázatos és egyszerű, istenfélő és szolgálatkész emberek között. És olyasmiről beszélj, ami mindenkinek épülésére válik. Asszony félével ne légy bizalmas jó viszonyban, hanem általában ajánlj Istennek minden derékasszonyt. Csak Istennel és az ő angyalaival kívánj bizalmas jó viszonyban lenni. Az emberek ismeretségét kerüld. Úgy illik, hogy szeretettel légy mindenkihez. De a bizalmas barátkozás nem válik hasznodra. Hányszor megesik, hogy egy ismeretlen személynek jó híre támad, de amint megjelenik, a ráemelkedő tekintetek előtt kicsinynek bizonyul. Mi is azt hisszük néha, hogy jobban tetszhetünk másoknak, ha közeledünk hozzájuk. Pedig épp akkor esünk ki kedvükből, mert közelről szemlélik erkölcsünk fogyatkozásait.
1: Első könyv, 9. fejezet. Az engedelmesség és a mások hatalmának

Igen nagy dolog engedelmességben élni. Magunkat elöljáró alá vetni. Az önrendelkezésről lemondani. Sokkal biztonságosabb az alattvaló helyzete, mint az elöljáróé. Sokan inkább kénytelen kelletlen élnek engedelmességben, mint szeretetből. Ezeknek mindig van valami sérelmük. Nagyon könnyen zúgolódni kezdenek. Nem is szerzik meg a lélek szabadságát, míg egész szívvel Isten kedvéért magukra nem veszik az engedelmesség igáját. Fuss, bár ides tova, nem lelsz másban nyugalmat, csak ha alázatosan előjárót kormánya alá veted magadat. Sokakat megtévesztett már az, hogy sokféle helyen járatták eszüket, és ide-oda vándoroltak. Igaz, hogy kiki szeret saját feje szerint cselekedni, és szívesebben hajlik azokhoz, akik úgy gondolkodnak, mint ő. De ha Isten van közöttünk, úgy van rendjén, hogy néha magunk tetszésétől is el tudjunk szakadni a békesség kedvéért. Ki olyan bölcs, hogy mindent velejéig átlásson? Ne bízzál hát túlságosan a saját véleményedben, hallgass meg szívesen másokét. Ha a te véleményed helyes, de azt Istenért elhagyva mást követsz, az nagyobb előmeneteledre szolgál. Gyakran hallottam, hogy biztonságosabb hallgatni valakire, tanácsát elfogadni, mint adni. Megeshetik, ha még oly helyes is valakinek a véleménye. Az, hogy máséba nem nyugszik bele. Bár úgy követelni a józan belátás és az okosság, kevésségnek és nyakosságnak jele.

0: Első könyv, 10. fejezet. Őrizkedni kell a fölösleges szavaktól.
1: Amennyire lehet, kerüld a sok beszédű társaságot, mely sok bajt okoz a világ dolgok hánytorgatása, még ha igaz szándékkal történik is. Egy-kettőre bemocskol, és megejt bennünket a hiúság. Jobb szeretném, ha többször csöndben maradtam volna, és emberek között nem forgolódtam volna. De vajon miért beszélünk olyan szívesen, és miért szaporítjuk a szót, noha ritkán térünk vissza a hallgatáshoz, valami lelkiismeret furdalás nélkül? Azért beszélgetünk olyan szívesen, mert vigasztalást várunk attól, hogy egymással szót váltunk. Így próbálunk könnyíteni különféle gondolatokban elfáradt

0: a szívünkön. És szeretünk sokat beszélni, meggondolkodni arról, amit nagyon kedvelünk, óhajtunk, vagy amit nagyon veszedelmesnek tartunk. De jaj, gyakran haszontalanul hiába. Ez a külső vigasztalás ugyanis a belső, isteni vigasztalásnak nem kis kárára van. Virrasszunk hát és imádkozzunk, hogy az idő hiába nem újjék. Ha szabad és illendő is beszélni, olyasmit beszélj, ami épít. A rossz szokásnak és lelki haladásunk elhanyagolásának nagy része abban van, hogy szánkra nem vigyázunk. Viszont nagy segítség a lélek haladásában az isteni dolgokról való lelki beszélgetés. Legfőképpen akkor, ha lélekben, gondolkodásban hasonlók találkoznak egymással Isten színe előtt.
1: Kempis Tamás, Krisztus követése. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész olvasott fel az első könyvből. A Miriam felvidéki magyar nyelvű Mária rádió felvételét Csöllestefánia és Apagyi László készítette 2020-ban.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót az Erdélyi Máre Rádió Csíksomlyos stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gerétet hallják, rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem. Várjuk a legkisebbeket és nem csak őket, hiszen esti mesével folytatódik műsorunk, ezt követően majd a Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. 18 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől címmel Veres Judit Mária tolmácsolásában lesz hallható. 19 órától szentmisét közvetítünk Korondról, melynek végén a hét plébádiájával Gábor Anna jelentkezik. 20 órától a lelkötyö válaszol dr. Darvas Kozma József esperes plébános atya lesz itt a Csíksomlyos stúdiónkban. 21 órától kiáltás ima nemzetért lesz hallható, imádkozhatunk együtt egymásért, erre hívjuk hallgatóinkat. 21 óra 15 perctől majd a béke rózsa fűzrében tudunk ismételten együtt imádkozni. 21 óra 23 perctől ima hivatásokért lesz hallható a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében. 21 óra 25 perctől a Mladi Fest ifjúsági fesztiválról egy újabb részt hallhatnak kedves hallgatóink. 22 órától pedig a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22 óra 10 perctől, hogy megismerjenek téged címmel lesz hallható egy műsorunk ismétlésben. Szintén ismétlésben lesz hallható 22 óra 40 perctől a jelenünk és jövünk. 23 óra 40 perctől majd a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk mai napunkat. Felszeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán reggel 8 órától fogunk szentmisét közvetíteni Csanádról, majd 12 óra 15 perctől szentségimádás lesz hallható Nagyváradról a Szent József templomból, 13 órától pedig fogadjuk az önök imakéréseit, 13 óra 15 perctől pedig rózsafűzért imádkozunk a Máre Rádió magyar családjával. Este 19 órától majd szentmisét közvetítünk Korondról. A szombati napra térve reggel 8 órától fogunk szentmisét közvetítünk Csanádról, délután pedig 17 órától veszi kezdetét az ünnepies Mária köszöntő közvetítésünk, 17 órától az engesztelő imaórát közvetítjük, 18 órától a szentmisét, 19 órától az ünnepies rózsafűzérben tudunk együtt imádkozni, ezt követően majd egy gyertyás körmenet alatt a kántor karnagyúra tudunk együtt énekelve otthonainkban lélekben együtt lenni. A vasárnapi napon pedig úgy lesz a délelőtt, hogy 9 óra 10 perctől fogadjuk majd az önök imakéréseit, 9 óra 30 perctől pedig rózsafűzért közvetítünk Csanádról, 10 órától pedig szentmisét szintén Csanádról, tehát ez vasárnap, délután pedig 19 órától lesz szentmise Korondról. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket búcsúzom az Erdélyi Máre Rádió Csíksomlyos stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gerlétet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, Máste Kopackot a mesél nektek a Mári Rádióban. Hallgassátok szeretettel Öreg autó, nem vén autó című meséjét.
1: Kora reggel, ha szép volt az idő, Misa előszeretettel ült ki a négykerék autóklinika kisé poros udvarára. Kezében a forró teljes-teljes kávéval teli versenyautós bögréjével várta, hogy a Zolik befussanak. A klinikán három szerelő dolgozott, Horváth Zoli, Lengyel Zoli és Cseh Gabi, de senki sem szólította őket így. Hosszú évek alatt rájuk ragadtak a neveik, Hozi, Lezó és nem Zoli, de a szervizes kollégák egyszerűen Zoliknak hívták őket. A Zolik mind befutottak reggel 7 óra előtt. Hozi egy tengerkék kombival, Lezó még a legnagyobb fagyok idején is bringával, nem Zoli pedig egy sok köbcentis versenymotorral, amelyiknek a brummogását már messziről lehetett hallani. Misa foglalkozott a kevésbé piszkos, de nem kevésbé bonyolult papírmunkával, meg az ügyfelek bánatának meghallgatásával. Minden reggel összeült a Zolikkal, hogy megbeszéljék az aznapra várható eseteket. Ez a reggel is így kezdődött, de tartogatott egy kis meglepetést. Ma lesz egy igazán ünnepi esetetek, vigyorgott sejtelmesen Misa. A Zolik egyszerre tették le zacskós kakaótól megbarnult bögréiket, és lelkesen találgatni kezdtek. Imádták a bonyolult eseteket. Besült motor, lelkesedett Hozi. Kardán tengely csere, csillogott Lezó szeme. Totál kár kikalapálás, dobalt izgatottan a sisakján nem Zoli. Egyik sem, hagyott egy kis hatásszünetet Misa. Ma jön a szokásos éves generál javításra Hütős Imi bá a Katicával. A Zolik szerettek régi autókat javítani. Lezó napokot volt képes eltölteni azzal, hogy alkatrészeket készítsen, Hozi pedig egy világ végi bontóba is elment, ha éppen ott lehetett megkapni egy-egy ritkaságot. Katica az egyik kedvenc paciensük volt, bár a tulajdonosa, Hütős Imi bá borzasztó sokat beszélt, nagyon szerette az autóját, és nagy tisztelettel kezelt minden szerelőt. Valaha ő is mester volt, csak nem autókat, hanem hűtőket javított. Amikor nyugdíjas lett, egy autópiacon belebotlott élete autójába, egy lerobbant kis Volkswagen bogárba. Igaz, hogy az már akkor is az utolsókat rúgta, de Imi bá szerint maga volt a csoda. Azonnal megvette és elhozta a klinikára. Misám, tudom, hogy ti újjá tudjátok varázsolni. Pénz nem számít, jelentette ki határozottan az öreg úr, vette a kalapját, és hetekig türelmesen várta, hogy Misa felhívja, kész a Katica. A Zolik jó sok munkaórát dolgoztak, míg a rozsdás össze-vissza toldott-foldott öreg autót új életre keltették. Igazán büszkék voltak, amikor a kincsnek számító eredeti alkatrészekkel kipofozott, újra fényezett autót megmutatták Imi bának. Imi bá amúgy nem volt egy érzékeny típus, de az új Katica látványától elsírta magát. Miután túl volt az örömkönnyeken, hálából fel is ajánlott a Zoliknak fejenként egy-egy felújított, lehelfagyasztott, tele jégkrémmel. Fogadjunk, hogy idén sem lesz a Katicán egy szemrózsda sem, vigyorgott nem Zoli, és már tartotta is a tenyerét, hogy a többiek belecsapjanak. Erre nem is érdemes fogadni, csóválta a fejét Lezó. Imi bá két naponta törölgeti át a karosszériát, és hetente fényesíti fogkefével a nikkelezett alkatrészeket. Szerintem az az autó többet fürdik, mint te, ugratta nem Zoli Hozit, és gyorsan elhajolt egy felé repülő olajos rongy elől. A Katica hamarosan tényleg meg is érkezett, benne az elmaradhatatlan kalapot viselő Imi bával. Aztán vigyázzanak rá az urak, mint a szemük fényére, fenyegette meg kedélyesen az öreg ura Zolikat, akik tisztelettudóan haptákba vágták magukat, és mindent megígértek. Mindannyian tudták, hogy a Katica kitűnő állapotban van, túl az 50. évén, és új autókat megszégyenítő megbízhatósággal rója az utakat, és csak olajat kell cserélni a motorjában.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja!
0: Gergelykit rég az angolok tiszteltek, most az angyalok közt óvt hívőknek seregét, mint rég pogányok nemzetét. A szegény Jézust követed, szegényen és mint mestered, a gazdagságot megveted, a világ hírsem kenyered. Krisztus Urunk az éretett, hogy szent egyházát te vezest, akinek örökébe lépsz, követi léptet Péterét. Neked az írás fényben áll, a hit titkokon nincs homály, felfedni rejtett titkait, maga az igazság tanít. Ó, te kiváló főpapunk, egyházunk fénye és napunk, ne hagyd elveszni azokat, kiket irányít bölcs szavad. Az Atyának, ki sose lett, a Fiúnak, ki született, veled fölséges fuvallat, legyen dicsőség hódolat. Amen. A nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Istenem, ítéleted add a királynak, és igazságodat a király fiának.
1: Hogy igazságosan ítélkezzék népeden, és méltányosan szegényeiden.
0: Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a dombok igazságot.
1: Igazságosan ítéli majd a nép szegényeit, megszabadítja a szűkölködők fiait, és a rágalmazókat megalázza.
0: És élni fog, amíg a nap és a hold világít, nemzedékről nemzedékre.
1: Leszáll, mint az eső a rét füvére, mint a zápor, amely a földet öntözi.
0: Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, míg csak a hold meg nem szűnik.
1: A tengertől a tengerig uralkodik, a folyótól a földkerekség határáig.
0: A puszták lakói is leborulnak előtte, és ellenségei a port nyaldossák.
1: Ajándékot hoznak a szigetek és Tarzisz fejedelmei, és adományokat Arábia és Sába királyai.
0: Minden király leborul előtte, minden nép az ő szolgája lesz.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.
0: Megszabadítja az Úr a szegények fiait, és megmenti őket az elnyomástól. Megszabadítja a hozzá kiáltó szegényt, a nyomorultat, aki nem segít senki.
1: Kiméli a kicsint és a gyengét, megsegíti a szegényeket.
0: Megmenti őket az elnyomástól és az erőszaktól, mert szemében drága az ő vérük.
1: Éljen, és adjanak neki Arábia aranyából, imádkozzanak mindig érte, és egész nap áldják.
0: Földjén bőven teremjen a gabona, a hegytetőken is hullámozzék a kalász.
1: Viruljon bő gyümölcse, mint a Libanon, s ha begyűjtik, legyen dús, mint réten a fűszál.
0: Legyen áldott a neve mindörökké, neve maradjon fenn, amíg a nap ragyog.
1: Áldott legyen benne a föld minden népe, minden nemzet magasztalja őt.
0: Áldott az Úr Izrael Istene, aki egyedül művel csodákat.
1: Áldott legyen fölséges neve mindörökké, fölségével teljék be az egész föld. Amen. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Megszabadítja az Úr a szegények fiait, és megmenti őket az elnyomástól.
0: Eljött Istenünk üdvössége és országa. Hálát adunk neked, mindenható Urunk Istenünk.
1: Aki vagy, aki voltál és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat és uralkodol.
0: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje haragodnak és az ítéletnek a holtak fölött.
1: Jutalmazd meg szolgáidat, a profétákat és a szenteket, neveid tisztelőit, a kicsinyeket és a nagyokat.
0: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
1: Mert letaszították testvéreink vádlóját, aki ilyen nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt.
0: Legyőzték őt a bárány vérével, és tanúságuk igéjével.
1: Még életüket sem kimérték, mint halálig.
0: Ezért örvendezzetek, ti mennyek, és ti, akik benne laktok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Eljött Istenünk üdvössége és országa.
0: Miután lelketek az igazságnak engedelmeskedve, már megtisztítottátok az őszinte szeretetre, hűségesen szeressétek egymást tiszta szívből. Nem pusztulásra ítélt, hanem elpusztíthatatlan magból születtetek újjá az Isten élő és örök szava által. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom.
1: Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom.
0: Zöldellő mezőkön terelget engem.
1: Nincs is semmiben hiányom.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom.
0: Gergely pápa meg is tette mindazt, amit hirdetett, és példája ma is tanít. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezen túl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
0: Melyet atyánknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Gergely pápa meg is tette mindazt, amit hirdetett, és példája ma is tanít. Hálával telten emeljük lelkünket üdvözítő Istenünkhöz, aki megáldja népét minden lelki áldással, kérjük áhítattal.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
0: Irgalmas Istenünk, tartsd meg Leó pápánkat és Gergely püspökünket, őrizd meg őket épségben egyházad javára.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
0: Védd meg, Urunk, jóságosan országunkat, és szabadíts meg minket minden bajtól.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
0: Gyűjts tieidet asztalod köré, hogy minél szorosabban kapcsolódjanak hozzá tisztaságban, szegénységben és engedelmességben.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
0: Őrizd szolgáidat, akik szüzességet fogadtak, hogy téged, az Isten bárányát kövessenek, bármerre mégy.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
0: Nyugodjanak a megholtak békében, és egyre szorosabban kapcsoljon össze velük a lelki javak közössége.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, te népedet irgalmaddal gyámolítod és szeretettel kormányozod. Nagy Szent Gergely pápa közbenjárására add meg a bölcsesség lelkét azoknak, akikre egyházadban a vezetés gondját bíztad, hogy a szent nyáj gyarapodjék, és ez pásztorainak örök dicsőségére szolgáljon, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben, aki a jó útra térést, a megváltozást holnap akarja elkezdeni, az sohasem kezdi el. Tartja egy szólásmondás.

Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit! Szentmisét közvetítünk a Korondi Jézus Szíve plébánia templomból. A Szentmisét bemutatja Lukács János atya. Koncelebrál és igét hirdet főtisztelendő Balla Imre plébános kormányzó. A kántori szolgálatot Balázs Viktor Árpád végzi. A mikrofonnál Lőrinc Bíborka önkéntest hallhatják. Ha tehetik, ünnepeljék velünk a Szentmisét!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: Szent misét most elhunyt Dániel Ernő lelki atya lelki üdvéért ajánljuk fel, aki itt szolgált Korondon a közösségben. Imádkozzunk az ő lelki üdvösségért. És ma Nagy Szent Gergely pápának az ünnepe, és ilyenkor gondoltunk a jelenlegi Szentatyára, akinek nagy felelősség van a vállán az egész világ katolikusait kormányozni. Gondolkozzunk el a Szent mise elején, hogy szoktunk-e imádkozni érte? A szívünk együtt dobban-e vele, amikor valami írás kiad? Tudjuk-e, hogy merre fele megy az egyház? Ezeken gondolkozzunk el, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Isten, és nektek testvére, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvérek, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
2: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.
3: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te népedet irgalmaddal gyámolítod és szeretettel kormányozod. Szent Gergely pápa közbenjárására add meg a bölcsesség lelkét azoknak, akikre egyházadban a vezetés gondját bíztat, hogy a szent nyájt gyarapodjék, és ez pásztorainak örök dicsőségére szolgáljon. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből. Testvéreim, amióta hallottunk rólatok, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk Istenhez, hogy akaratát mind jobban megismerjétek, nagy bölcsességgel és lelki megértéssel. Így éltek méltóan az Úrhoz, egészen az ő tetszése szerint, és Isten ismeretében gyarapodva minden jó cselekedetben gyümölcsöt hoztok. Erősítsen meg benneteket fölséges hatalmával és nagy erejével az Úr, hogy mindvégig kitartsatok és álhatatosak legyetek. Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban. Kiragadott minket a sötétség hatalmából, és helyet adott szeretett fia országában. Benne nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereg lett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tópartján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Ezek az evangélium igéi. Drága jó testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Az elmúlt három alkalommal azt vizsgáltuk, hogy az egyházban egy megkeresztelt embernek milyen kiválóságai, milyen feladatai és szolgálatai vannak, nem csak az Isten meghívása alapján, hanem a szülők kiválasztása szerint is. Ezért beszéltünk a keresztény szülőnek a miben létéről, aztán a kereszt szülő, lefordítva a lelki szülőség.

0: kérdésköreiről, és ezt folytatnánk a mai alkalommal is, hogy mi az az elgondolás, amely szerint az egyház azt teszi, hogy amikor valaki az egyháznak a tagjává lesz, akkor odaállít melléje a szülőkön kívül valakit vagy valakiket. Vissza kell lépnünk egy lépést, és meg kell néznünk, hogy Isten tulajdonképpen szent háromság. Egy Isten, három személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Tehát egy közösség. És ebben az elgondolásban láthatjuk jól, hogy miért is olyan fontos a kereszt szülői hivatás. Mert megtestesíti azt, ami az Istennek a szándéka. Ott van a meghívás elején az Isten, aztán kiválasztja a szülőket, és a szülők mellé, mondhatnánk, mint egy harmadik felet, kiválasztja a keresztszülőket. Valahogy ez a szövése a közösségnek szent háromságos. Isten így gondolkodik, az egyház így épül. Ha mindenki mellett ott van egy ilyen szent háromságos háló, akkor a földi életünk, ez a néhány évtized, az az Isten áldásának és gyümölcseinek az időszaka lehet. Mekkora nagy dolog, hogy Isten így gondolkodott rólunk, hogy a szüleink mellé még segítőket választ. És bizony, egy olyan világban élünk, amely széttöredezik. A régi nagy kapcsolatok, a régi nagy családok feldarabolódnak, emberek egymástól eltávolodnak, a rokonságok megrepedeznek. Tudjuk azt, hogy nyugaton úgy élnek emberek tömbházakban egymás mellett, néhány méterre, hogy még egymás nevét sem ismerik. Egy ilyen elidegenedett világban ez a fajta szempont, amit az egyház képvisel, mentő öv. Miért? Azért, mert ha ugyanazt képviseli a szülő, mint amit az egyház, és az egyház mellett a keresztszülő is, a ma felnövekvő gyermekek számára egyfajta megerősítés tud lenni, mert az információ is feldarabolt. Egyet lát a televízió képernyőin, mást olvas az internet hasábjain, a szüleitől is hall valamit, az egyház mond neki egy másikat, és egy egészen eltérőt pedig lát a barátainál. De hogyha ezek a szétfutó erők összekapcsolódnának, a szülő, az egyház, a keresztszülő ugyanazt mondanák, ugyanazt tanítanák, ugyanazt képviselnék, akkor a gyermek lelkében és a világnézetében nem lenne meg ez a nagy hasadás. Kinek higgyek? Ha egy dolgot minél többen mutatnak fel, minél többen értékként tartanak, az átmegy a gyermek számára is, érték lesz. De hogyha azt látja, hogy egyet mond a szülő, és mást lát a keresztszülőnél, akkor bizony nem fog tudni elindulni az egyenes úton. Ezért fontos az, amit az egyház tesz, amikor a gyermek mellé, az új keresztény mellé közösséget szervez, a közösségek hálóját, és ez bővülhet. Mert tanúság, láthatjuk gyakran, hogy az a felnövekvő fiatal, amely így az egyház kebelén növekszik föl, előbb a ministránsok között, majd a keresztény fiatalok közösségében, aztán fiatal házasok keresztény közösségében, az nem tud elkallódni. Viszont amelyik nem kapja meg ezt a háttér támogatást, hálót, az bizony elkallódik, és néhány évtized, és roncs emberré válik. Az egyház így gondolkodik, szent háromságos alapja van tehát annak, hogy mindenki mellé kereszt szülőket is állít. Isten mutatja meg a célt, a szülő az, aki megbízott, és meg van hívva a segítőtársként erre a szerepre a keresztszülő vagy lelkiszülő. A keresztszülőnek nem csak a keresztelés kiszolgáltatásakor van feladata, ezt már korábban is érintettük, de akkor nagyon súlyos és erőteljes, mert a gyermek nevében és a saját nevében is természetesen ellene kell mondania a sátánnak, a gonosznak. És ugyanakkor meg kell vallania a gyermek nevében a keresztény hitet. Ezek kimondott szavak a keresztelés eseményében, de annál nagyobb tartalommal bírnak a későbbiekben. Mert mekkora nagy dolog megvédeni a gonosztól, hogy úgy képviselni a szeretetet, hogy a gyermek ne sodródjon semmiféle gonoszságba. A gyermek nevében és vele együtt újból és újból ellene mondani mindannak, ami rossz, ami nem Istentől való, ami a lelket megbetegíti. És vele egyetemben megvallani a hitet. A hitünk megvallása nem csak a szavak kiejtését jelenti, hanem életvitelt jelent. És úgy élni, egy olyan szoros bizalmi kapcsolatban lenni a keresztgyermekkel, a keresztszülőnek, hogy a keresztszülő hitmegvallásán, életvitelén keresztül tudja ő is az Istenbe vetett szeretetét kifejezni. Ez nem kis dolog, ez nem kispályás elhívás. Ha valaki erre azt mondja, hogy könnyű, az nem veszi komolyan. Nem veszi komolyan az Istent, a saját magát, nem veszi komolyan a szülők felkérését, és nem veszi komolyan az életnek a kihívásait. Egy kis történettel zárnám a mai elmélkedést. Egy diák, aki nagyon szeretett volna az emberiség javára cselekedni, elment egy napon Szalézi Szent Ferenchez. Mit kell tennem a világ békéjéért? Kérdezte a diák. Szalézi Szent Ferenc mosolyogva így válaszolt. Ne csapd be olyan erősen az ajtót. Drága jó testvérek, minden kis áldozat, amelyet a szeretet nevében teszünk, minden jó tett, az Isten országát építi. Ez a mi útunk, ezen haladunk, nem egyedül, hanem együtt. Amen. Testvéreim, a feltámadt Krisztus győzelme megtörte a halál uralmát. A boldog feltámadás reményében könyörögjünk Ernő atyáért, aki közülünk az örökké valóságba költözött.
1: Légy, Urunk, irgalmas bírája Ernő atyának, és rövidíts meg szenvedésének idejét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy szolgált teste, mely most visszatért a porba, dicsőséget fényében támadjon fel az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj, Urunk, örök nyugodalmat minden embertestvérünknek, aki ma jelenik meg ítélőszéked előtt.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy a megváltás örömhíre tartsa ébren híveidben, a föltámadás és az örök élet reményét.
2: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: S végül engedd, Urunk, hogy a halálba ne az elmúlást lássuk, hanem inkább az örök élet kezdetét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható Atyánk, életünkben és halálunkban egyaránt a Tieid vagyunk. Kérünk, hogy hozzád megtérő, áldozó pap testvérünket és minden elhunyt hívedet fogadd be atyai házadba, Krisztus, ami Urunk által.

0: Imádkozzunk, testvéreim, az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, tekints ránk kegyesen, hogy Szent Gergely pápa napján javunkra váljék ez az áldozat, amelynek bemutatásával az egész világ vétkeit eltörölted. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te
0: emeljük föl szívünket.
1: Felemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Nagyszent Gergely pápa ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és a szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Áldunk téged tehát, mindenható atyánk, Jézus Krisztus a te fiad által, aki a te nevedben jött. Ő az emberek üdvösségének igéje, a kéz, amelyet a bűnösnek nyújtasz, az út, amelyen a te békédet adod. Amikor bűneink miatt elfordultunk tőled, Urunk, visszavezettél minket a kiengesztelődéshez, hogy hozzád térve végre szeressük egymás fiad által, akit értünk, halálra adtál. A Krisztus által ajándékozott kiengesztelődést ünnepelve kérünk most téged, szent lelked kiárasztásával szenteld meg ezeket az adományokat, hogy fiad testévé és vérévé legyenek, akinek rendelését teljesítjük ezen misztériumok ünneplésével. Ő ugyanis, amikor odaadta az életét, hogy minket megszabadítson, a vacsora alatt kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva megáldotta, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Hasonló módon azon az estén kezébe vette az áldás kelyhét, irgalmadat dicsőítve, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, aki szeretetének zálogát nyújtotta számunkra, felajánljuk neked a tökéletes kiengesztelődés áldozatát, amit te magad adtál nekünk. Szent atyánk, könyörögve kérünk, hogy fogadj el minket fiaddal, és ezen az üdvösséges lakomán add meg nekünk az ő lelkét, hogy elvegyen mindent, ami minket egymástól eltávolít. Ő tegy egyház alatt az emberek között az egység jelévé és a béke eszközévé, és ülizen meg minket a közösségben Leó pápánkkal, Gerge és László püspökeinkkel, minden püspökkel és a te egész népeddel.
1: Amint összegyűjtöttél most minket fiad asztalánál, úgy kapcsolj össze bennünket az új jég és az új föld tökéletes egységének lakomáján, Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, minden szenteddel, valamint testvéreinkkel és azokkal az emberekkel minden törzsből és nyelvből, akik a te barátságodban hunytak el. Add, hogy együtt lehessünk ott, ahol a te békét teljessége ragyog, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
0: Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Most forduljunk bizalommal a mennyi atyánkhoz, kérve az ő segítségét az életünkre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkba, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és megváltunknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
3: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. És őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
3: És a te lelkeddel.
4: Köszöntsétek egymást a béke jelében.
3: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Ima az Isten báránya, ima aki elveszi a világ bűneit, boldogok vagyunk, mert meghívott asztalához Jézus, az Isten báránya.
1: Uram, nem vagyok.

0: Könyörögjünk. Akiket az élő kenyérrel, Krisztussal tápláltál, Urunk Istenünk, tedd Krisztusnak, a Mesternek hűséges tanítványaivá, hogy Szent Gergely pápát ünnepelve igazságodban elmélyedjünk, és a szeretetben tettekre váltjuk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatók, Dániel Ernő atya itt szolgált ebbe a közösségben, ebbe a templomban, hirdette Isten igéjét, építette Isten országát, a szentségekkel erősítette a lelkeket. Most a mennyei hazában van, és hiszem azt, hogy ahogyan itt tette, imádkozott a közösségért, a családokért, és szeretett együtt lenni a híveivel, most a mennyországból teszi ezt, és milyen jó, hogy fentről van, aki értünk, értetek, imádkozzon, hordozzátok ne csak az emlékét, hanem az ő szívének jóságát is magatokban és imádságaitokban. Emeljétek a könyörgéseket az Úrhoz, ahogy ezt az egyházunk tanítja. Mindenkinek áldott szép estét. Az ő temetése holnap délután 2 órától lesz Szentegyházán.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
1: A Szent Mise véget ért, járjatok békével.
2: Istennek legyen hála.
0: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sebegek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban. Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Szelíd és alázatos szívű Jézus.
4: Alázatos szívünket a te szíved szerint.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetettettünk a korondi Jézus szíve plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Lukács János atya. Koncelebrált főtisztelendő Balla Imre plébános kormányzó. A kántori szolgálatot Balázs Viktor Árpád végezte. Segített neki Balázs Titanilla. A mikrofonnál Lőrinc Bíborka önkéntest hallhatták. Áldott estét kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Korondot, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Korond Hargita megye közép-nyugati részén terül el. Székelyudvarhelytől 26 kilométerre északnyugatra a Kebeled, az Észak és a Súgó patakok találkozásánál fekszik. Korond a Sóvidék legnevezetesebb települése, iparművészeti, idegenforgalmi és művelődési központja. Nyugaton Felső Sófalvával határos, délnyugaton a Firtos hegy, keleten a Kalonda domb és Fenség határolja. A pápai tizedjegyzék 1333-ban említi a falut először Kurund néven. Korond önkormányzatához tartozik Agyha, Pálpataka és Fenyőkút falvak. A falu legfontosabb foglalkozása a fazekasság, erről 1613-tól írásos adattal rendelkeznek. Napjainkban már a falu említése során az emberek a korondi fazekasságra, kerámia edény készítésére gondolnak, az egész székelység, magyarság nemzeti értéke is egyben. A település környékén gyógyhatású borvízforrások is találhatók. A falu híres szülöttei, a székely magyar kultúra jelentős alakja Pál Lajos, festőművész és költő, tiszteletére a helyi kultúrotthon vette fel a nevét. Lőrinc Márton, olimpiai bajnok, kötött fogású birkozó. A faluhoz közeli árcsó borvízforrás mellett a 19. században épült ki a korondi fürdő, amely nagyon híres a vasas, kénes vize miatt. 1716-ban kezdett megújulni a katolikus élet, első plébánossa Kais Miklós, aki egyben kerületi főesperes is volt. 1743-ig agyhával közös plébánia volt. A falu középkori templomát Szent Bertalan tiszteletére szentelték. Egy 1855-ből származó plébániai pecséten Szent Bertalan látható, baljában karddal, feje fölött glória, lábával egy félholdon áll. Korondon a régi római katolikus templom építési éve nem ismert, valamikor az úgynevezett román építészeti korban épült, 1533-ban gótikus stílusban átalakították. Ekkor Szent Bertalan volt a templom védőszentje. 1568-ban az unitáriusoké lett, és csak 1716-ba került vissza a katolikusokhoz. 1720-ban felújították, a régi templomot lebontják, és 1910-1911-ben új templomot építenek Hadnagy Mihály plébános idejében, a hívek nagy áldozatával, sok munkájával és adományaikkal. A régi templomból csak néhány faragott kő maradt meg beépítve a kőkerítés falába, a keresztelőkút beépítve a torony falába belül, de ezek inkább a késő gótikus stílus emlékei. Középkori tiszta katolikus lakói a reformáció idején többségben unitáriusok lesznek a templommal együtt. A hívek egy része megmaradt katolikusnak, 1648-tól a templom és torony közötti kiskápolnában tartanak szentmiséket. Korondon az új római katolikus templomot Jézus szent szíve tiszteletére szentelték fel, ez a Sóvidék egyik legszebb, harmadik temploma a korondi keresztényeknek. A templom 100 éves fordulójára 2009-ben felújították a tornyon lévő keresztet, és magát a tornyot is teljesen újrafették. 2010-ben pedig a templom külsejét újra vakolták és festették. 2011-ben a belsejét készítették el, így, ahogy a jelenlegi helyzetben látható. A felújítás a hívek lelkes adományaiból, a megyei tanács, a polgármesteri hivatal és a közbirtokosság segítségéből történt meg. A templom szentélye keletfele mutat, így a bejárat a nyugati homlokzaton van, és körülbelül 700 férőhelyes. Keresztalaprajzú templom, a főhajóra merőlegesen van a kereszthajó, amit kápolnáknak neveznek, az egyik felől Szent Antal, a másik felől Szűz Mária oltára található. Az oltárok ebben a templomban neoromás stílusúak. A főoltáron Jézus szíve kép látható, két oldalt Szent Imre és Szent Bertalan szobrai foglalnak helyet. A szószéken négy evangélista látható, ezek fából faragott domborművek, és mögöttük aranyozott textília van. A négy dombormű Szent Lukács, Szent Máté, Szent János és Szent Márk evangélistát ábrázolja. A mennyezeten hebedér ívek vannak, és az ívek között bibliai jelenetek láthatók az evangéliumból. Az orgonát a várat szőlősi plébánia ajándékozta a korondi egyházközségnek, ezt az orgonát Jónás József orgonamester építette a 19. század végén, és Bors László alcsiki orgonaépítész volt, aki felújította. A nyugati karzaton van az orgona, és ez a karzat három árkádos építménye jellemző a barokk korra. A keresztelő medence egyidős a templom berendezéseivel, neogót stílusú kis szobor kompozíció Jézus megkeresztelkedésének jelenetét formálja meg. A templomnak félköríves záródású neoromás stílusú ablakai vannak délen és északon is. A bejáratnál két aragonitból készült szentelt víztartó foglal helyet. A korondi Jézus Szent Szíve plébánia a gyulafehérvári római katolikus fő egyházmegye székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A falu népe Jézus Szent Szívének ünnepén Isten ember szeretetét ünnepli, és újból a Szent Szívnek ajánlja fel önmagát. A búcsúmozgó ünnep a római katolikus egyházi év utolsó változó ünnepe. Mindig az úrnap nyolcadát követő péntekre esik. Minden csütörtökön egésznapos állandó csendes szentségimádás van, ami a Jézus szíve iránti ragaszkodást fejezi ki. Örökös szentségimádási nap március 15. Korond oldalagosan ellátott plébániája Pálpataka és Fenyőkút. Pálpataka a Miklós vize mentén Korond központjától 7 kilométerre terül el. A nevét a falu szélén folyó Pálpatakról kapta 1948-1952 között, mint önálló község működött, azóta Koronthoz tartozik. A plébánia 1948-ban alakult. Első plébánossa Juhász Antal, aki plébánia lakot építetett. 1994-ben felépült a templom Bordi János lelkész vezetésével, a Szentpéter és Pál apostol tiszteletére szentelték fel. A templom búcsús ünnepét június 29-én tartják, és örökös szentségimádási napját pedig június 14-én. Fenyőkút Korondtól 6 kilométerre fekvő szétszórt házcsoportokból és esztenákból alakult szórványterepülés, a székely tanyavilág egyik gyöngyszeme. Régen Koront 12-ös tízeseként tartották nyilván, és 1898-ban törzskönyvezték. Római katolikus templom a Szent Bertalan tiszteletére van felszentelve, és búcsús ünnepét augusztus 24-én tartják. Örökös szentségimádási napja pedig június 15-én van. A műsort szerkesztette Gábor Anna a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Lelki atya válaszol. Darvas Kozma József, Esperes plébános úr műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Isten haszta, Esperes úr.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ma szeptember 3-án csütörtökön, Nagy Szent Gergely pápa, Hildai Szende napján. Nagy Szent Gergely pápa Rómában született 540 körül. A kitűnő nevelésben részesült, a római nemesek közé tartozott a családja, a keresztény volt, és a családja mélyen vallásos volt. Három nagynénje a házából kolostort alakított ki, és példájukat megözvegyülve Gergely édesanyja is, Szilva is követte. Gergely életébe a változás, mint világi vezető, Róma prefektusa, előjárója, amikor az édesapja meghalt, akkor hosszú érlelődés eredményeként lemondott állásáról, és szerzetes lett, Benci szerzetes. Atyai házát kolostorra alakította, és Szent András oltalma alá helyezte. Szicíliában 6 kolostort alapított, mert a családjuknak nagy birtoka volt, és igyekezett az evangélium szellemében a földi dolgokat felhasználni, az örök üdvösségét próbálta biztosítani. Később élete legboldogabb szakaszának látta azt az időt, amit a kolostorban töltött. 579-ben, 39 évesen második Pelagius pápa kiszólította a kolostorból, diákonossá szentelte, és követként Konstantinápolyba küldte. Hát nagyon jó szolgálatot tett a pápának, és habár Pelagius eredeti célját, hogy katonai segítséget kapjon a longobárdok ellen, hát nem tudta elérni, némi pénzt kapott, de eszközerről sem volt elég, aminek a pápa nagy hasznát látta volna. Majd visszarendelte, és titkáraként maga mellé vette. 590-ben a Pelagius utóda lett, és pedig szeptember 3-án választották meg pápának. Annyira megszerették kiegyensúlyozott vezetői képessége, a katolikus tannak a tisztaságát mind őrizte. Ugyanakkor sikerült az ariánus gótokat is a kat-

katolikus hitre téríteni. Bizánci császár egyre kevésbé tudta megvédeni Itáliát, s Gergely atya lett a magára maradt népnek, és előkészítette az egyházi államot a szervezésével. Igazi nagysága mégsem a politikai tapintatának, a gyakorlati, gazdasági érzékének köszönhető, hanem törékeny testéből sugárzó aszkéta szellemének, amely a régi rómaiak fölényes intellektualizmusával szemben a meleg, erkölcsi jóságot állította egy jövendő világ középpontjába. Az egyénnel szemben kérlelhetetlen követelményekkel. Szent András kolostor piorját 596-ban, Ágostont 40 szerzetes társával elküldte Angliába az angol szászok megtérítésére. Rendkívüli hatásúak lettek liturgikus intézkedései is. Közvetlen célja a pápai liturgia elevenni és szépé tétele volt. Később azonban a római liturgia mintája lett az egész egyház liturgiájának az alapja. Összegyűjtette az egyházi énekeket, mindazokat, amelyeket több mint 100 éve énekelnek, és összeállította az úgynevezett Gregoriánumot, iskolát is, énekiskolát, Scholas Cantorumot alapított. Összeállított egy antifonáriumot is, valószínűleg nem csak gyűjtője, hanem formálója is volt a később róla nevezett Gregorián éneknek. Himnuszokat írt a Zsolozsmába, vasárnapokra és különböző ünnepekre, nagybőti időre is, virágvasárnapra, a szenvedés idejére himnuszokat, amelyeket ma is imádkozunk. 800 óta Szent Ambrussal, Szent Ágostonnal és Szent Jeromossal együtt emlegették 8. Bonifác négyüket, a négy nagy nyugati egyházatja címmel tüntette ki. Kőpapír ruhába szokták ábrázolni, ödetlen fővel, később pedig mitrával. A nevezetes, hogy a iskolákat mindig ősszel kezdték, és tavasszal fejezték be évszázadokon keresztül, azért, hogy a felnövekvő gyermekifjúság a család számára hasznos is legyen, tudjon a földműves állattartó életmódban segítségre lenni a szülőknek, ezért tavasszal a halála március 12-én volt, 604-ben a tanítókat, a kántor tanítókat is, ugye, meg szokták mindig ajándékozni. Hát kívánom, hogy a jó Isten éltesse a Gergely névre keresztelteket. 4-én pénteken Szent Rózália, különös Rózália élete. Kitűnt arról, hogy arról volt nevezetes, hogy előkelő nemesi családban született, és az egyik szicíliai királynőnek lett az udvarhölgye, nagyon szerény volt,
és a legegyszerűbb munkákat szívesen vállalta, végezte. A királyné megajándékozta egy erdővel, és annyira megszerette azt, hogy később lemondott az udvari beosztásáról, visszavonult, és egy barlangba élt, veszekelt, imádkozott, ilyen zimába, Isten szeretetébe élt, és úgy is halt meg, úgy elfeledve, a világtól elvonulva. Később egy látomásban, mikor a barlangnál járt valaki, akkor egy látomása volt az illetőnek, és akkor ő maga, a Rozália megmondta, hogy hol van a sírja, meg is találta, és jobb kezébe a feszület volt. Tehát Jézus szeretete az emésztette el. 5-én szombaton kalkuttai Szent Teréz anya, Viktor Lőrinc és Alpár. Hát 1990. június 9-én Síkszeredába és Síksomjón is járt kalkuttai Szent Teréz anya. 80 esztendős volt akkor. Hát Ferenc pápa avatta szenté. A aromán kisebbséghez tartozott, Makedóniában, Észak-Makedóniában született, Agnes Gongsa Oyaksiu, a későbbi Teréz anya 1910-ben az Oszmán Birodalomhoz tartozó püszkübbe, a mai Skopjéban. 30-tól 48-ig földrajzot, hittan tanított Kalkuttában, és 50 októberében Teréz anya megkapta a pápai jóváhagyást a szeretett misszionárisai szerzetes rend megalapítására. A szegényekért és betegekért végzett szolgálataért 1979-ben Nobel békedíjjal tüntették ki. Teréz anya 1997. szeptember 5-én halt meg. Második János Pál 2003-ban avatta boldoggá, a római Szent Péter téren mintegy 700 ezer hívő jelenlétében. Válik Lajos érsek meghívására jött volt 1990. június 8-án. Teréz anya nővérei kíséretében repülőgéppel Bukarestbe, ahol Babota Tibor Szentgyörgyi káplán várta, és helikopterrel Sepsiszentgyörgyre szállították, ahol az őrkölyi roma telepre látogatott ki. Másnap a délutáni órákban Csíkszeredába látogatott és Csíksomjóra. Tegnap éppen az Erdélyi Katolikus Oltáregylet Nőszövetség Egyesület tagjaival az őszi nagy találkozókat tartottuk Kükülő Keményfalván. Babota plébános úr, ugye ott volt, éppen az ebéd után úgy elbeszélgetünk, hogy is volt, amikor ő Bukarestbe fogadta Teréz anyát, és végig kísérte 90-ben, megy 92-be is. Meglátogatta a Deszka templomot Csíkszeredában. Plébáni akkori lapja, a Kisharang, így számolt be a mindennapi látogatásról: senki sem bánta meg, aki várta a nagy vendéget. Törékeny testben láttunk élő szentet, és hallottuk ajkán a Szentlélektől sugallt szavakat. Arra kért, hogy segítsük a rászorulókat, hogy szeressük és imádjuk az oltári szentségben köztünk lakó Krisztust. A karon ülő kisded, akit megsimogatott, öreg korába is tekintse kegyelemnek a nagy esemény. Éneklő hívek között vonult a templom előtt várakozó autóhoz. Ott is körülálltuk imádkozva, szent dalokat énekelve, integetve vettünk búcsút tőle. Bár csak
teljesedne kívánságunk, hogy nálunk is letelepedjenek. Hát ezt olvassuk a 90-ben megjelent kis harang szeredai plébániai labba, és tudjuk azt, hogy 1992-ben megépült és felszentelték az őrkői kolostort és templomot, ahol Teréz anya is jelen volt, és azzal búcsúzott a nővéreknek, ezt mondta: tartsátok tisztán szíveteket, hogy Jézus szerethessen általa. Hát nagyon szép tanács volt, és gondolom ezért is őrkön ott megváltozott a világ, egy kis keresztény élet is kezdődött a roma közösség között.

0: Szeptember 6-án, évközi 23. vasárnap, Neumann Szent János, Zakariás Ida, Beáta és Bea napja van. Neumann Nepomuki Szent János püspök, Amerika Egyesült Államokban, Philadelphiában püspök, Pennsylvániában a legszentebb megváltó kongregációja, anyagi eszközökkel, tanácsokkal és jótékonysággal segítette a szegénység miatt elvándorolt embereket, és nagy gondot fordított a gyermekek keresztény nevelésére. 1811-ben született, és Csehországban, és majd kivándoroltak, és elment Philadelphiába, ott élt, boldoggá avatták, és 1977-ben 6. Pál pápa avatta szenté. 7-én Szent Márk István és Menyhért kassai vértanúk Regina napja. Egy templom van a kassai vértanúk tiszteletére szentelve 1915-ben a nyárátői templomot kápolnát újra építették, és kassai vértanúk tiszteletére szentelték fel. Ebben nagy érdeme volt gróf Majláth Gusztáv Károly püspöknek. Ürösi Márk 1588-ban született, a nagyszombati papnevelde rektora volt, majd esztergomi kanonok és széplaki apá, aki a katolikus hit védelmére Kassára ment, hogy az ott lelki pásztorkodó két jezsuitát, az Alvincen született Pongrácz Istvánt és Grodecz Menyhért segítse. Pongrácz István 1582-ben született előkelő nemesi erdélyi családban, jezsuita lett Ausztriában, majd Kassán tanított és lelkipásztorkodott. Itt találta a lengyel származású rendtársát, Grodecz Menyhértet, aki 2 évvel volt fiatalabb, mint ő, aki a 30 éves háborúban tábori lelkész volt, majd Kassára került. Több nyelven beszélt, s a katonák nem csak megértették, de szelítsége és jóindulata miatt nagyon is szerették. Bethlen Gábor fejedelem és Rákóczi György kapitány, kálvinista hajdúja 1619. szeptember 5-én elfoglalták Kassát. Előbb Dóczi kapitány nem adta meg magát, és szabad elvonulást és mentelmi jogot ígértek, hogy senkinek nem lesz bántódása. Igen ám, de mikor bementek, azonnal a 3 papot őrizetbe vették, és arra akarták kényszeríteni, hogy az új valláshoz szegődjenek. Midőn ez nem sikerült nekik, szeptember 7-én borzalmasan megkínozták, megcsonkították, majd oldalukat fáklyákkal égették, vasakkal vagdolták, és végül a szennygödörbe dobták ki őket, ahol Pongrácz István még vagy 20 órát élt. Ezt a sekrestj is, aki el tudott rejtőzködni, bújni, őt mondta el. Nagyszombatban az orsóiták templomába vannak eltemetve, ugyanis Pálfi grófnő Bethlen Gáborral nem volt addig hajlandó táncolni, amíg a vértanúknak a testét ki nem adja, és kellő tisztelettel el nem tudja temetni. Hát a tiszteletük az mindig eleven volt. Szent 10. Pius pápa 1905-ben boldoggá avatta, majd 1995-ben II. János Pál pápa Kassán szentté avatta. Erdélyből nagyon sokan mentünk ki, július 2-án volt, Kassa mellett, vagy réten a szentté avatás, akkor nyárátői plébános voltam, azért is mentünk, hogy kifejezzük örömünket, hogy a mi boldogjaink most az egyetemes egyház minden helyén ugye tisztelendők. 8-án Szűz Mária születése, kisboldogasszony, Szent Adórián és Szent Natália Adrien napja. Szent Adórián és Natália Nikodémiai Adóriánnak is szokták nevezni. 306. március 4-én Galerius Maximus római, kelet-római császár személyes elit őrségének a Pretorianus Herculian őrségnek volt a tagja. És miután felvette a kereszténységet, és közben a császár Galerius a keresztény üldözésbe kezdett, de Diocletianus féle üldözést folytatta, ekkor a keresztények védelmére kelt ez a császár elit Pretorianus ugye tagja, és megvallotta, hogy ő is keresztény. Mártír halált halt Nikomédiában. Hát előbb levágták, megcsonkították, levágták kezét, és végül a császár kiadta parancsba, hogy a testüket égessék el, hogy semmi emlékük ne maradjon. És a felesége, Natália, a férjét megszerette volna a testét ugye menteni, hogy tisztes temetést adjon. Hát nem engedték, és ekkor imádkozott, és olyan vihar kerekedett, hogy minden tüzet kioltott, és elmenekültek, utána pedig ő férjét eltemette, viszont levágott egyik kezét, magával vitte Konstantinápolyba, ahol látomásban megjelent neki a férje, és azt mondotta, hogy jöjj velem abba a béke országába, ahol én vagyok. És Natália elköszönt, elbúcsúzott másnap az ismerőseitől, és amikor mindezt úgy megtette, szemük láttára meghalt. Keleten nagy tiszteletnek örvend. Szűz Mária születése, kis boldogasszony, Anya Szent Egyházunk nem csak az elszenderülését, hanem a születését és a fogantatását is ugye megünnepli. Népünk sokáig kisasszony napjának nevezte ezt az ünnepet, melyet eredetileg a jeruzsálemi Szent Anna Bazilika szentelési évfordulója volt. A keleti egyházban történő ünneplés első tanúja egy Melodos Románus nevű, aki szerzetes volt, és Jakab Proto evangéliuma alapján az ünnepet bevezette, és erre utal aranyszájú Szent Jánosnak, de ugyanakkor másoknak is a beszéde, hogy keleten megtartották. Később krétai Szent András járult hozzá a nagyobb liturgikus ünnepléshez. Több keleti egyházban a liturgikus év a mai ünneppel, azaz a szűzanya születésével szeptember 8-án kezdődik, mert azt mondják, megváltásunk kezdő ünnepe. A nyugati egyházban valószínűleg a szír származású Szent Első Szergiusz pápa vezette be a 7. század végén. Körmenettel ünnepelve ezt a napot, a keresztény tisztelet mindig fontosnak tartotta a megemlékezést arról, aki a megváltó édesanyja lett. A középkorban vigiliával és a 13. században nyolcaddal ünnepelték. Jeruzsálemben a Betesdai fürdő mellett Szent Anna templom állít emléket a boldogságos szűz születésének azon a helyen, ahol a hagyomány szerint Szent Joakim és Szent Anna háza állt. Az ünnepnek van sajátosan magyar vonatkozása is, mivel 1853-ban ezen a napon találták meg a Szent Koronát az Orsova melletti rejtek helyén, amikor Kossuth 49-be elmenekült, akkor ott rejtették el, tehát 1853 kisboldogasszonykor a magyar Szent Koronát megtalálták. 10-én csütörtökön, 9-én szerdán Kláver Szent Péter és Ádámnak a napját ünnepeljük. Hát Ádám bizony decemberben is van. Kláver Szent Péter az egész néger missziónak a védőszentje. Spanyolországban született, 1580-ban Cartagenába, Kolumbiába ment, ahol 1654-ben hunyt el, szeptember 8-án, 74 éves korában. Ő a négereknek az apostola. Egyszerű, mélyen vallásos, paraszt családból származott. Anyja halála után teológiai tanulmányait megkezdte, és a püspökétől vette fel a tonzúrát, a barcelonai egyetemen tanult, és belépett 1602-ben a Jézus társaságába, novícius, majd fogadalmat tett, és 1605-ben Mallorcán tanult tovább, és a palmai Montesion jezsuita kollégiumában tanulja volt Rodriguez Szent Alfons, a rendház kapusa életszentségének. Visszatérve Barcelonába befejezte teológiai tanulmányait, 1610-ben missziósként Új Granadába, Kolumbia északi részére indult. Alonso de Szadoválnak az Afrikából Cartagena kikötőjébe hurcolt néger rabszolgák első apostolának a munkatársa lett. 1622-ben annak halála után utóda. 1616-ban pappá szentelték, hát bizony eléggé érett volt, hiszen 36 év vagy még több is, 42 év állt mögötte. A jezsuita kollégium melletti kis cellában élt, és minden erejével a kikötőbe érkező elcsigázott, sokszor beteg rabszolgákat szolgálta. 34 év alatt 30 ezernél több erességet szolgáltatott ki, és 1620 körül megfogadta, hogy a rabszolgák örökös rabszolgája lesz. Figyelemmel kísérte védencei sorsát, és gondoskodott hitoktatásuk folytatásáról, törődött a foglyokkal és az inkvizíció foglyaival is, és különös figyelmet fordított az eretnekekre és az iszlám híveire. 1651-től betegségében önmagát, szenvedését áldozatul ajánlotta fel fekete testvéreiért. Halála után boldoggá avatták, majd pedig szenté avatták az elődjével, Alonso Rodriguez-zel együtt. Az egész néger misszió védőszentje, világszerte ünnepe ezért szeptember 9-én van. 10-én csütörtökön Hunor Nikolett és Nikoletta napja van. Kívánom, hogy mindazok, akiknek családünnep, névnapjuk, valamilyen évfordulójuk van, a Jóisten éltesse. És imádkozzunk a gyermekekért, a kisbabákért, a kisgyereket váró édesanyákért. Dicsőséges édesanya, Szent Anna, Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszába is rendelt téged. Bizalommal is álhatatosan kérünk, könyörögj az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket, Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, táj mellettük, majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket, eski számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek. Két legdrágább édesanyja, Szent Anna és Isten szülő boldogságú Szűz Mária, könyörögjetek érettük. Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek. Amen. És ne feledkezzünk meg az idősekről, betegekről, akik kórházban vannak, és gondoskodjunk elő időben, hogy mindenki szentségekkel ellátva, Jóistennel és környezetével megbékélve viselje keresztjét.
1: Telefonszámaink, amelyeken hívhatják a lelkiatyát, 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a műsor egész ideje alatt várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra.

0: Ezért egy üzenetünk így hangzik: nem vagyok katolikus, de hallgatom rendszeresen a Mária rádiót, és úgy tűnik, hogy a Jóisten Máriával kivételt tett. Miért van ez a kivétel, amit tesz a Jóisten? Köszönöm szépen.
1: Hát nagyon jó a megfigyelése és a megállapítása is a kedves kérdezőnek, mert Isten mindenkivel kivételez, mindenkivel. Bárkit teremt, úgy gondol rá öröktől fogva, mint egyetlen, a történelemben egyszerű, soha meg nem ismétlődő valakire, akivel ő a legjobb kapcsolatot akar. A vallás abban áll, kapcsolat Istennel, kapcsolat embertársainkkal. Isten ezt akarja. Olyan dolgokat bíz rá mindenkire, amit csak ő tud elvégezni egy ő személyére, testére, lelkére szabva. Istenünk kivételezett a szűzanyával. Őt megóvta az eredeti bűntől. Az angyal mondja: üdvözlégy kegyelemmel teljes. Megóvta az eredeti bűntől, hogy szeplőtelenül szülje meg üdvözítőnket, aki föllép és legelteti nyáját Istennek fönséges nevében. S a megváltónak, mi, Jézusnak, egyetlen gyermekei vagyunk valamennyien, akiket személyesen szeret és békével ajándékoz meg. S amint a szülők szeretete nem halván el és nem gyengébb azzal, ha hármat vagy többet, vagy esetleg 9-et vagy 12-t vállalnak, úgy Isten szeretete sem lesz kisebb irántunk, akitől minden élet gazdagság és feladat származik. Ő a szülőknél is tökéletesebben szeret. Ezért a szeretet hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig. A szűzanyát is, de mindazt, amit Isten teremtett, a dolgokat is szereti. Szereti a földünket, a világunkat, és benne legfőként bennünket, embereket, mert nekünk halhatatlan lelket adott, és örök életre hívott, és akkor azt akarja, hogy boldogok legyünk vele, és az ő gazdagságában, úgy, ahogy az Úr Jézus a példabeszédében is mondta, hogy a talentumokat, vagy a mínákat, akik kapták, s aki dolgozott, hát megdicséri, jól van, derék és hűszolgám, a kevésbe hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe, családtaggá, a Szent Háromság családtagjává fogad bennünket az Isten. Kivételez mindenkivel, sajátos, ugye képességeket adott, feladatokat bíz ránk, és mi Istennek a kivételezettjei vagyunk. Hát most jut eszembe, hogy az egyik Szent Guido, aki Lüttékben tevékenykedett, egy Molnár család legnagyobb gyermeke, vagy 10 voltak testvérek, és elment munkát keresni, hogy segítsen a szüleinek a többi gyermeket is fölnevelni, és egy templomba imádkozott, a plébános, mikor meglátta, hogy ez a fiatal ember olyan boldogan imádkozik, és szóba állt vele, megkérdezte, hogy merre jár és mi a szándéka, akkor elmondta, hogy ő egy Molnárnak a gyermeke, mi nem vagyunk gazdagok, szegények vagyunk, de mindig imádkozzuk, hogy mi gazdagok vagyunk, mert miénk Isten szeretete. Na hát, valahogy ezt a kivételezést, hogy Isten mindenkit szeret, ezt kellene úgy a szűzanyától, különösen most, 8-án közeledik kis boldogasszony, hogy mindenki a Jóisten szemébe olyan, mint a szűzanya. kivétel. És a kerességben megajándékoz, a szűzanya bár szeplőtelenül fogantatott, és az átterető bűn nem terjedt rá Jézusra való tekintettel, az ő érdemeire megelőlegezve, mi pedig utólag kaptuk meg a kegyelmet, és ennek örvendjünk, kivételezettek vagyunk. Köszönöm szépen!

0: érkezett egy másik üzenetünk. Hogyan lehet felismerni a hivatást, különösen a papi hivatásra gondolok, köszönöm szépen.
1: A millió, a családi élet, ott, ahol imádkoznak vallásosak, ott a gyermekben az Isten szeretetét fölkeltik a szülők, s a példájukkal, hogy imádkoznak, egymásra figyelnek, szeretettel vannak egymás iránt, akkor a gyermek a szülők példájából tanul, nem a szavaiból is, de sokkal többet, azt mondják, hogy 85%-át a szülők életéből, ahogyan beszélgetnek, viselkednek, hát abból tanul, azt jegyzi meg. Hát, ha nézzük, akkor Mózes is a Szentírásban, amikor a Sínai pusztában, a magányban van, legelteti a fejedelem Jetrónak a juhait, akkor sok mindenen elgondolkodik, töpreng, és tud atyáinak Istenéről, Ábrám, Izsák, Jákob Istenéről, és amikor az égő csipkebokorban megszólal Isten, akkor kíváncsi lesz, meghallgatja, megteszi, amire Isten kéri, mert meggyőződött arról, hogy ember ilyet nem tehet, itt maga mindenható van jelen, és Mózes által egy népet megszabadít a rabságból, az ígéret földjére vezeti, törvényt ad, az erkölcsi, emberi kapcsolatoknak a tisztaságát kapják meg a 10 parancsolatba, azt szerint élnek, ígéreteket, és ha nézzük a prófétáknál, szintén a hivatás a Biblia legszebb lapjai közé tartozik. Nem csak Mózes, hanem ott van Ámosz próféta, aki a júdeai fűgét termeszt, állatokat tart, és Isten szól hozzá, és elmegy az északi országrészbe, és ott prófétál, mert azt mondja, hogy ki ne félne, ha ordít mellette az oroszlán, és ki ne beszélne, ha az Isten erre utasítja. A Jeremiás Ezekiel prófétáknál is, aki az Isten szereti, és az isteni dolgokban úgy örömét leli, hát vonzalmat lassan-lassan fölismeri, hogy Isten őt szólítja. Hát ehhez pedig bizonyos közösségre is van szükség, imádkozó közösségre, háttér, támaszra, és ezért szoktunk imádkozni, hogy Isten ajándékait ingyen, szabadon adja, és akit Isten úgy kiszemelt, akit Isten előre ismer, hát annak adja meg a hivatás kegyelmét, de adja meg, hogy fel is ismerje azt. Köszönöm szépen a kérdést, és több válaszra már nem jut időnk, kérdésekre válaszolni, és ma megemlékezünk elhunytjainkról. Pénteken Rácz Ferenc nyugalmazott Ködemesterházi plébános 95-ben, Páter Nagy István Tarzic Ferences atya Csíksomjon 2014-ben hunyt el. Szombaton Takács Mihály csíkszentdomokosi káplán 1993-ban, vasárnap Fejér Gerő kanonok 1958-ban, Blédi Lajos piarista tanár Aradon 1978-ban, Jóisten áldja meg, minket latinra ő tanított, és 100 közmondást bevasolt rajtunk, de úgy, hogy a konjugációt és a deklinációt is kellett tudni, de ugyanakkor a prepozíciókat is kérte. László Ignác nyugalmazott székelyudvarhelyi plébáns 1981-ben. Hétfőn László Ferenc nyugalmazott pusztakaláni plébáns 1997-ben. Kedden Mészáros József marosjárai plébáns 1954-ben. Páter Gajdos Vince ferences kaplonyba 1986-ban. Szerdán nincs. Csütörtökön Orbukner Adolf püspök 1938. szeptember 10-én szívbetegségben elhunyt. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, az örök világosság fényeskedjék nekik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírás szakaszunk Szent Lukács evangélista 5. fejezetének első verseiből van. Amikor egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereg lett oda hozzá, hogy hallgassa az Isten szavát. Látta, hogy a tó partján két bárka vesztek el. A halászok kiszálltak és a hálót mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, Simonéba, s megkérte, hogy lökje egy kicsit beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót, válaszolta Simon. És így is tett, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában lévő társaknak, hogy menjenek segíteni. Mentek is, és úgy telerakták mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt, Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Mert a szerencsés halfogás láttán társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és János és Zebedeus fiait, Simon társait, de Jézus így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Kivonták a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva követték. Kedves Mária Rádió hallgató testvérek, az Úr Jézus fontosnak tartja, hogy amikor Isten ígéjét, szavát akarják hallgatni az emberek, akkor annak eleget kell tenni, tanítja a népet. És hogy a szavát mind jobban megértsék, hát él az alkalommal, nem ott a parton, hanem a Simon Péter bárkájába beszáll, s arra kéri, hogy menj beljebb a parttól. S Jézus leülve beszél, mert a víznek a felszíne a hangot nagyszerűen viszi, és akik az oldalba álltak, ugye, hát azok mindannyian hallották. Jézus tehát ismerte a természetnek az adottságait is, és élt a lehetőséggel. Mikor Isten üzenetét elmondta, ekkor törődik az apostolokkal is, akik segítettek neki, és azt mondja, evezz a mélyre, vesd ki a hálót halfogásra. És itt a saját szakmájában ugye történik a csoda, mert Péter azt mondja, egész éjszaka fáradoztunk, nem fogtunk semmit, hát nappal halászni az egyenlő a nullával. Sikertelenség, csőd. De a te szavadra, s itt van, Jézus mondja, akkor igen. És annyi halat fognak, hogy szakadozik háló, hívják a társaikat, mind a két bárkát megtöltik, és mikor végeztek ugye a munkával, Péternek a hálaadását halljuk. Magát odaveti Jézus lába el, és azt mondja, Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Ki Jézus, és ki vagyok én? Tegyük fel, mi is ma este ezt a kérdést. Le tudok-e térdelni, rá tudok-e hagyatkozni Jézus szavára? Mert Jézus azt mondja, emberhalásszá teszlek a családodban, a munkahelyen, de csak akkor, ha minden nap megfogadjuk a szavát, és magunkat rámerjük bízni. Belemerünk ülni most már Jézus bárkájába.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyűzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogai tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden nap

0: tegnapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
5: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
5: Amen.
10: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Mládi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szembeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatóink, Márko és Daniella Rossi tanúságtétele következik, amely a 36. Mládi Festen hangzott el Medjugorjéban 2025-ben.
1: Pozdrav
2: szüksz! Mindenkit üdvözlök!
1: Nisszi Mária!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Márko vagyok.
3: A mia moglie, anche perché a noi uomini è concesso di dire poche cose.
2: Átadom a szót feleségemnek, még egy okból, mert nekünk férfiaknak kevés szólás adatot és megengedtetett. Rendben. Mindenkit üdvözlök. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Daniella vagyok. Azért vagyunk itt, hogy átadjuk nektek a reménység nagy üzenetét. Tegnap, amikor idejöttem a sekrestyébe, egy dalra gondoltam, eszembe jutott egy dal. Az Úr kezet nyújtott nekünk, és éppen ez történt velünk is. Mi valóban megtapasztaltuk ennek a dalnak a szövegét. Az Úr csodákat tesz. Most áttérek a magára a lényegre. A mi házasságunk darabjaira tört szét. 3 évig, mintha elváltunk volna, úgy éltünk. És akkor megtörtént az, ami megtörtént, ide jöttünk, és soha nem tudtam volna elképzelni. És azt, hogy ide állok elétek, és a történetemet mesélem. Összeházasodtunk, és egy gyönyörű házas élet vette kezdetét. Harmóniában, egyetértésben, szeretetben telt az életünk.
3: Una coppia esemplare.
2: És a barátaink úgy tekintettek ránk, mint példamutató házaspárra. 20 évig volt ez így.
3: Io ho cominciato a avere dei disagi.
2: Ezután én bajba kerültem.
3: E l'ho trovato nelle filosofie, studiando le filosofie orientali.
1: Radios.
2: Dolgoztam, de még egy munkát kerestem, és akkor elkezdtem tanulmányozni a keleti filozófiákat. Egy különleges módon jártam egy tanfolyamra, ami 3 évig tartott, Sárcú.
3: E lì in quel durante quel corso ho conosciuto un maestro che mi ha insegnato dei riti tibetani.
2: És ezen a tanfolyamon megismerkedtem egy tanítóval, aki megtanított tibeti rituálékra.
3: Di assicurare la gioventù eterna.
2: Ezek olyan rituálék, amelyekre azt mondják, hogy az örök fiatalságot fogják elhozni.
3: Pericolo di queste cose.
2: Nagyon egyszerű gyakorlatokról van szó, és éppen ezért ez a terület nagyon veszélyes.
3: Che possono destare sospetto.
2: nem szükséges valami különleges mondatokat kimondani, vagy bármi, ami olyan gyanakvást keltene. Valójában ezek testgyakorlatok, amelyeket mindannyian végezhetünk.
3: Ogni giorno per un numero di volte sempre crescente fino ad arrivare a 21.
2: És a gyakorlatok száma naponta növekszik, és végül 21-et érik el. Egy hét után, miután elkezdtem ezeket a gyakorlatokat, elkezdtem érezni a hatását. Nagyon erősnek éreztem magam testben, és a tudatom pedig nagyon kitisztult. Másképp éreztem magamat. Úgy éreztem, mintha az egész világot legyőzhet, lebírhatnám.
3: Concentrazione su me stesso.
2: Azonban ugyanakkor bennem egy ilyen különös koncentráció kezdődött el, csak magamra koncentráltam. Addig a pillanatig az életem a házasságunkból és a feleségemből állt. Ettől a pillanattól kezdve az életemben csak én maradtam.
4: Quello che posso testimoniare come moglie.
2: Az, amit én feleségként tudok, amiről tudok tanúskodni.
4: Proprio marito.
2: Olyan feleség, aki nagyon mélyen ismertem a férjemet.
4: Con mano questi cambiamenti, ma già dallo sguardo, cioè dietro lo sguardo di mio marito non c'era più mio marito, c'era un'altra persona.
2: Felismertem azt, hogy bármilyen változás történt a férjemben, és már a tekintetéből látom, hogy ez már nem az én férjem.
4: Che preghiera, non è che noi fossimo molto ferventi, però se veniamo da famiglie cattoliche solide, e questo ci ha aiutato moltissimo, e questo è un altro messaggio.
1: E kada samo pokušala,
2: és amikor megpróbáltam neki azt mondani, hogy miért nem mondanánk együtt valami imádságot, hiszen hagyományos katolikus családokból származtunk, habár nem volt azért nagyon lángoló a hitünk. Ezzel kapcsolatban van egy másik üzenet, amit szeretnék átadni.
4: Con l'aiuto di Dio ha portato frutti.
1: Tossieme.
2: A mag, amit az elődeink elültettek belénk, előbb vagy utóbb meghozta a gyümölcsét. Amikor mondtam, hogy imádkozzon, elutasította és nagyon erősen ellenkezett. Megértettem, hogy nagy veszélyről van szó, hogy szellemi veszély áll fenn.
4: A quel punto, insomma, diciamo, la storia è andata avanti sempre peggio.
2: Attól kezdve elmondhatom, hogy a történetünk egyre rosszabb és rosszabb lett.
3: Matrimonio stupendo.
1: Da.
2: Igen, az, ami egy csodálatos házasság volt, számomra már nem létezett.
3: E sono andato a finire in altre storie.
2: És más történetekbe kerültem bele.
3: Da questa situazione.
1: Cosa vuol dire soggiogato?
3: Sottomesso.
1: Biosan potpuno.
2: Teljesen alárendelt voltam ebben az új valóságomban.
3: A un certo punto ho avuto una manifestazione da parte di quello là sotto.
2: És egy pillanatban teljesen megnyilvánult előttem a gonosz, amely teljesen biztos volt abban, hogy engem már teljességgel birtokol. És úgy nyilvánult meg, hogy egy személy, aki mellettem állt, az ő arcában láttam. Teljesen megváltozott az ő arca. És igaz csak, hogy néhány másodpercig tartott, és rám mosolygott. Garantálom, hogy abban a pillanatban nem dohányoztam, nem ittam.
3: Da questo tipo di pensieri.
2: És nem voltam ilyen gondolatok terhe alatt sem, ellenkezőleg, éppen ellenkezőleg.
3: Nonostante questa manifestazione,
2: ennek a megnyilvánulásnak az ellenére, ebben a helyzetben, amely teljesen egész napon keresztül aggasztott, a következő napon is folytattam azt, amit előtte is tettem. Miután tovább is együtt éltünk, én is krízisbe kerültem, ebben az értelemben, hogy teljesen elvesztettem az iránytűt. Én is más utakat kerestem. Eléptem egy tanfolyamban, ami New Age-hez kapcsolódik, és különösen a Reiki-t tanulmányoztam. Ezek a gyakorlatok olyan tanító mellett folynak, amelyek beavatással végződnek, és kinyílnak bizonyos csatornák. És arra nyitnak lehetőséget, hogy az emberek fizikailag jobban érezzék magukat, de az a mag, amit a családom elültetett bennem,
4: liberamente.
2: Ellenállás volt bennem, hogy ezeket a gyakorlatokat szabadon végezzem. Egy napon találkoztam egy barátommal, aki meghívott egy ima csoportba.
4: Guidata da un sacerdote passionista, padre Carmine.
2: Amelyet egy atya, passzionista atya, Carmine atya vezetett, aki gyakran jár Medjugorjeba. Én elfogadtam.
4: Quella sera quando sono entrata in chiesa mi sono seduta sul banco.
2: Azon az estén, amikor beléptem a templomba, leültem a padba. Magamban egy hangot hallottam, amely ismételte. Azt ismételgette, hazatértél.
4: Momento del festival di quest'anno.
2: Egy az idei fesztiválnak is ez a mottója, menjünk az úrházába. Amikor újból beléptem az úrházába, többé már nem léptem onnan ki. Mindent elvetettem, a könyveket és más dolgokat, és vágytam rá, hogy újból találkozzam Jézussal. válaszoljak erre a hívásra. Egy napon, nem tudom miért, az jutott eszembe, hogy eljöjjek Medjugorjéba. Ezzel a házaspárral, akik a barátaim, megkértem őket, hogy kísérjenek el ide. Megszerveztük az egész utat. Egy előre láthatatlan helyzet miatt az indulás előtt ők nem tudtak végül mégsem velem jönni. Ezért Carmine atyához mentem, és megkértem, hogy ő jöjjön velem. Ő mindig nagyon elfoglalt. De abban az időben pont volt néhány szabad napja. Mivel már előre kifizettük a 3 jegyet, megkérdeztem, hogy szeretne esetleg még valakit magával hozni. És erősen a szemembe nézett. És azt mondta, mondd Márkónak. Számomra lehetetlen volt Márkónak mondani. És azt mondtam, nem mondom neki, hogy jöjjön. De ő folytatta. És én erőt vettem magamon, és felhívtam Márkót. És a következőképpen zajlott a telefonbeszélgetés. Márko, elmegyek Medjugorjéba, jössz velem? És azt mondta, mi az a Medjugorje? És az első dolgot mondtam, ami az eszembe jutott. Egy hely, ahol megjelenik a szűzanya. Én azt mondtam, Medjugorje számomra nem jelent semmit. Nem nekem való.
3: Acquistato un piccolo appartamento a Medjugorje.
2: 3 évvel ezelőtt egy kis lakást vettünk Medjugorjéban.
3: Il cielo ha anche senso dell'umore.
2: Az égnek megvan a humor érzéke.
4: Humor, sala. Ok, quindi facciamo questo viaggio.
2: Eljöttünk erre az útra.
3: In realtà
2: era zalando crotra.
3: Tutto il giorno cercando di scacciare le parole di questa telefonata.
2: Aznap, amikor a feleségem felhívott és elhívott Medjugorjéba, egész napomat azzal töltöttem, hogy tudnám ezt a beszélgetést meg nem történté tenni, semmisé tenni. Minél inkább próbálkoztam magamtól elhárítani ezt a szót Medjugorje, annál inkább a fejemben volt ez a szó.
3: Okay, vengo anch'io, anche se poi abbassato il telefono, ho detto, ma cosa ho detto?
2: És akkor este felhívtam a feleségemet, és azt mondtam, rendben, én is jövök, de amikor letettem a telefont, megkérdeztem magamtól, miért mondtam ezt.
4: E proviamo ognuno di noi due delle cose molto forti.
2: Eljöttünk erre a zarándoklatra, és nagyon erős dolgokat tapasztaltunk meg. Anyánk egy pappal hívott meg minket ide, és nem lehetett ez másként. Ez a pap nagyszerű volt.
3: Sì, ma fatto fare il Pobrodo e il Krisevac nello stesso giorno.
5: Da. Odveo mena Brdo.
2: Elvitt minket a Jelenések hegyére és Krisevacra egy azon napon.
3: Io gli ho detto, padre Carmine, ma cosa stiamo facendo?
2: És akkor azt mondtam neki, Carmine atya, mit csinálunk mi?
3: Davanti a me.
2: Azt mondta, hallgass, és lépkedj itt előttem.
3: Io qui ho provato delle sensazioni forti.
2: Nagyon erős érzelmeim voltak.
3: Volto delle persone, sia quelle del posto, sia i pellegrini.
2: Az emberek arcán, a plébánián lakók és a pap arcán azt láttam, hogy, hogy egy valós béke tükröződik, amelyet én nem birtokoltam.
3: E sono rimasto colpito dall'intensità di quella preghiera.
2: Részt vettem a Vickával való imádságban, és nagyon megérintett ennek az imádságnak az intenzitása. Utána visszatértünk Olaszországba.
3: Quello là sotto che vuole rubare le anime, non gli andava bene questa situazione.
2: Amiatt, hogy a gonosz nem szereti, ha elrabolják tőle az embereket, és ez a helyzet nem felelt meg neki.
3: Ho continuato a fare quello che facevo prima.
2: A következő másfél évben folytattam azt, amit előtte is tettem, és ahogyan előtte is éltem. Ez másfél év szörnyűség volt. A belső harcok ideje. És a különbség a Medjugorje előtti és a Medjugorje utáni idő között az volt, hogy mindaz, amit előtte csináltam, könnyen probléma nélkül tettem. Igaz, hogy nem volt meg a békém.
3: Era un combattimento all'interno della giornata continuo tra il bene e il male.
2: Medjugorje után ez egy tartós belső harc volt egész napon át, a harc a gonosz ellen.
3: A fare pensieri di suicidio.
2: És eljutottam oda, hogy már elkezdtem fontolgatni az öngyilkosságot.
3: E che aveva cominciato ad entrare qui a Medjugorje, come è normale che sia, alla fine ha vinto.
2: De a fény, amely itt Medjugorjeban kezdett behatolni a bensőmbe, ez a fény végül győzött. És egy napon azt mondtam, mi az, mit csinálok? Tönkreteszem az életemet. A feleségem életét és a gyönyörű kapcsolatunkat. Most azt szeretném javasolni fiataloknak és kevésbé fiataloknak,
5: želela sugerirati svima vama mladima. Scusa, puoi ripetere l'ultimo cosa hai detto?
4: Che quello che ci ha salvato, quello che ci ha salvato.
5: Ono što je nas spasilo.
2: Mert ez mentett meg bennünket. La preghiera, az imádság,
5: molitva,
2: a szentségi házassággal megerősítve.
4: E nelle sue mani e non lo lascia se
5: Sacramenti e Božji dar.
2: Ez az Úr ajándéka, az ő kezében van, és ő nem engedi ki a kezéből. Amikor a házasságkötés napján bemegyünk a templomba, ketten mennek oda be, és hárman jövünk ki onnan, a harmadik személy Jézus.
4: È lui che sta in mezzo, se anche uno solo lo mette al centro con la forza del matrimonio, la vittoria è quasi certa.
2: És ha csak a egyik, a házaspár egyik fele Jézus helyezi a szíve központjába, már a győzelem biztosított. A világ azt mondta nekem, szervezd meg az életem. A papok, akik kísértek engem, a Jézus, az édesanyám, mindannyian azt mondták, maradj meg ebben a házasságban. A megbocsátáson és az elfogadáson keresztül, és azzal az erővel, ami az égből jött, ezt mindenki meg tudja tenni.
3: Sì, se ce l'abbiamo fatta noi con l'aiuto del cielo, ce la possono fare tutti, quindi un invito alle coppie.
2: Ha mi meg tudtuk menteni az ég segítségével a házasságunkat, akkor ezt mindenki képes lesz megtenni. Kitartás kell hozzá.
3: Mamma del cielo e al Signore.
2: És át kell adni magunkat a mennyei édesanyánknak és az Úrnak, és lehetséges. És még egy felhívást intéznénk hozzátok.
3: In effettuare pratiche.
5: Budite razboriti.
2: Nagyon bölcsek legyetek. Ez a felajánlott tevékenységekkel kapcsolatban, gyakorlatokkal, amelyek hasznosnak, ártatlannak tűnnek.
3: Ben più gravi.
2: De lényegében nagyon veszélyes dolgokat takarhatnak. A megkülönböztetéshez imára van szükség.
3: A quali tipo di pratiche possono essere pericolose, lo danno anche gli stessi esorcisti.
2: Az exorcisták, az ördögűzők is meg tudják magyarázni, hogy melyek azok a gyakorlatok, a szavak, amelyek nagyon veszélyesek lehetnek. Nagyon fontos imádkozni, de ugyanúgy tájékozódni is kell ezen a téren. Mert a kereszténység nem összeegyeztethető a reinkarnációval. Bizonyos kultúrákban és filozófiákban, amelyek különböznek a kereszténységtől, amelyeket én tiszteletben tartok, ezek gyakran nem férnek össze azzal, amire a kereszténység tanít minket.
4: Noi per noi è stata una grande lezione di prudenza che vogliamo trasmettervi.
2: Arra hívunk benneteket, hogy nagyon megfontoltak, bölcsek legyetek. A mi tapasztalatunk arra tanít, hogy bölcseknek kell lenni. És az utolsó dolog, amit el szeretnék mondani, az a mondat, hogy az Úr mindent megújítok, mi ezt megtapasztaltuk.
3: Attraverso questa bufera tempesta che abbiamo avuto.
5: Jer kroz ovu
2: ezen a viharon keresztül, amelyet megértünk, a mi kapcsolatunk jelenleg sokkal-sokkal mélyebb, ha összehasonlítjuk azzal, ami korábban volt. A kapcsolatunk sokkal szebb, az Úr mindent újjáteremt.
4: E quindi un ultimo messaggio ai giovani.
2: És az utolsó üzenet a fiataloknak.
4: Della vostra purezza e del vostro cammino di coppia con lui.
2: Az Úrnak szüksége van rátok, szüksége van a ti tisztaságotokra, és a ti vele együtt való haladásotokra. Az apám mindig azt mondta, a család a társadalom egysége, sejtje, ha a család szétesik, minden szétesik. És ma ezt valóban meg is tapasztalhatjuk. Drága fiatalok, igyekezzetek. Ahogy Szent II. János Pál pápa mondta, Jézussal együtt vegyétek kézbe az életeteket, és egy remek művet alkossatok belőle. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Marco és Daniella Rossi tanúságtételét hallhatták, amely a 36. Mladi Festen hangzott el Medjugorjeban 2025-ben.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott. Teremtőnk, kérünk tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, ránktörő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Testem elnyugszik reménységben. Oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kelyhem. Te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem. Valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem. Még éjszaka is jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat. Ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem és újjong a lelkem. Sőt, reménységemben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Testem elnyugszik reménységben. A békesség Istene szentelje meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tiéd maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Mennyországnak királynéja, angyaloknak szentasszonya, áldott gyökér Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent anyja.
0: Te általad a világra új világosság vírada, örül dicsőség virága, kiné szebb nem jött világra.
1: Áldott légy, drága látos Szűz, Isten vélet szép virág Szűz, mennyben szent fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozhattuk el a Zsolozsma befejező imaóráját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Dánel József.

Nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged, aki fogod hallgatni ezt a elkövetkezendő időben mondott buzdításomat. Azt a címet adtam ennek a témának, hogy növelt bennünk a hitet. Ez a növelt bennünk a hitet kifejezés, ez a Szentírásból származik, a Lukács evangéliuma 17-es fejezet 5-ös versben találjuk, amikor a tanítványok kérik Jézust, hogy növel bennünk a hitet. Tehát Jézusnak mondják, az Úrnak mondják, hogy növel bennünk a hitet, mert rájönnek, hogy szükségük van arra, hogy növekedjenek a hitükben. És azt mondja Jézus erre, hogy ha csak egy mustármagnyi hitetek is volna, vagy akkora lenne a hitetek, mint egy mustármag, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menjen arrébb, akkor az arrébb menne. Tehát igazából miközben ők azt kérik, hogy növelje Jézus, növelje az Úr az ő hitüket, Jézus arra mond egy olyan példát, hogy hát csak akkora hitetek lenne, mint a mustármag. Mert lehet, hogy amikor azt kérik a tanítványok, vagy azt kérik az Úrtól, hogy növelje bennünk a hitet, akkor valami olyan nagy dologra vágyunk, olyan nagyra, hogy nem tudom, mit kell azzal a hittel tegyünk, vagy hogyan kell higgyünk. Néha szokták mondani emberek, hogy imádkozzunk azért, hogy legyen nagy a hite. De mit értünk az alatt, hogy nagy hit, vagy kicsi hit, vagy hogy lehet ezt kategóriában megfogalmazni? És azt mondja, ha csak akkora hitetek lenne, mint a mustármag, amely maguk közül szinte a legkisebb, akkor azt mondanátok a hegynek, menjen arrébb, akkor arrébb menne. Tehát Jézus valami olyan dologra világít rá, amiközben azt kérik, hogy növelje hitüket, hogy nehogy ez a növeld a hitünket, ez valami olyan dologba vigyen bele minket, amitől mi gőgösek leszünk, hogy azt gondoljuk, hogy ha olyan nagy hitünk lesz, akkor olyan jellegű csodákat fogunk tenni, amit lehet, hogy nem is az Úrnak fogunk betulajdonítani, hanem saját magunknak, vagy saját képességeinknek, hogy nekünk van hitünk, holott a hit az nem a miénk csak, hanem az Isten ajándéka számunkra. És ezért mondja, hogy növeld a hitünket, hogy szükségünk van arra, hogy folyamatosan növekedjünk a hitünkben, hogy növelje bennünk az Úr a hitet. És különösen ez a növekedjünk a hitben, ez igaz arra, amikor akár az örök életünkre gondolunk, már tudjuk azt, hogy itt a Földön van egy földi életünk, amiben törekszünk arra, hogy felismerjük Isten akaratát az életünkre vonatkozóan, azt megtegyük, betöltsük, beteljesítsük azt a elhívás küldetést, amire az Isten minket meghívott, de a földi életünk az nagyon-nagyon rövid ahhoz képest, hogy az örök életben lesz nekünk részünk Jézus Krisztus föltámadásának köszönhetően, az üdvösségünknek köszönhetően, amelyet Jézus Krisztus a kereszten, a megváltása által szerzett meg nekünk. Tehát, hogy van egy örök életünk, földi életünk, véget ér, élhetünk akármennyi évet, néhány évtizedet, több évtizedet, akár 100 évet, vagy 100 évet túl haladóan is élhetünk, de előbb-utóbb egyszer véget ér az életünk, és ott kezdődik el az örök élet, amelyre Jézus Krisztus megváltása által mindannyian meg vagyunk hívva. És mikor azt kérik a tanítványok, vagy mi is arra törekszünk, és azt kérjük az Úrtól, hogy növelje bennünk a hitet, akkor ebben a hitben benne van az is, hogy higgyünk az örök életben, hogy higgyük el, hogy azok a földies dolgok, amiket néha látunk, vagy aggodalommal, félelemmel töltenek el minket, akkor ezek mind elmúlnak, és egyszer majd az örök életben lesz részünk. Sőt, mi több, hogyha úgy élünk, akkor már most itt a földi életünkben megtapasztalhatjuk az örök életnek ezt az ízét. És a Szentírásban ezt a kifejezést találtam, hogy a 2 Korintusiakhoz írt levél 5-ös fejezet 7-es versben, és ez különösen igaz az örök életünkre vonatkozóan is, hogy hitben járunk, és nem látásban, nem szemlélésben, attól függ, melyik Szentírás fordítást

elolvassuk. Hitben járunk, és nem szemlélésben, nem látásban. Most a hitben való járás, a hit az azt jelenti, hogy nem mindig látjuk azt, amiben hiszünk. Nem mindig szemmel látható a számunkra, de van egy belső bizonyosságunk, hogy ez meg fog történni, hogy ez igaz. Akár az örök életre vonatkozóan is. Isten meghívott minket, hogy itt a Földön Isten akarata szerint éljünk, és aki kincset gyűjt a mennyben, az lesz a gazdag igazából is, hogy azt mondja, hogy ne gyűjtsetek földi kincseket itt a földön, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben, az örök hazában. És ez az örök élet, amikor elhisszük, van egy bizonyosságunk, sokszor lehet, hogy meg se tudjuk magyarázni, hogy mit jelent az, de tudjuk, van egy bizonyosságunk, hogy örök életünk van, hogyha egyszer meghalunk, akkor nem ér véget az életünk, hanem az Isten színelátásával fogunk kerülni, és örök élet bár lesz részünk, egy örök életen át az Istennek a jelenlétében tudunk lenni. Azt szerint is, hogy hogyan éltünk, de azt szerint is, mert az Isten irgalmának van alárendelve, vagy Isten mondja majd rólunk az ő ítéletét. És ezért nem mindegy, hogy hogyan élünk már itt a Földön. És ez a növel bennünk a hitet, erre is vonatkozik, hogy megtanuljunk hitben járni, az azt jelenti, hogy nem szemlélésben, hogy nem mindig látjuk azokat a dolgokat, de hisszük, van egy belső bizonyosságunk, és ez hajt minket. Tehát Jézus Krisztusnak a föltámadása is, meg a megváltása is egy ilyen dolog, hogy mi nem voltunk ott fizikailag, nem láttuk, nekünk egy lelki élményünk, tapasztalatunk, megtapasztalásunk, bizonyosságunk van arról, hogy Jézus Krisztus eljött valamikor a földre, Isten fiaként, ahogy olvassuk a János Evangélium a 3. fejezet 16-os versben, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. És ez a bizonyosság, hogy itt járt közöttünk, itt volt, értem halt meg, helyettem halt meg, az én bűneimet vitte fel a keresztre, és meg vagyok váltva, Jézus Krisztus megváltása által van örök életem. Sőt, mi több, nem csak meghalt a kereszten, hanem föl is támadt, és megdicsült, fölment az Istenhez, és helyet készített számunkra, helyet készít, hogy az ő jelenlétében legyünk majd az örök életben. És ez a hitben járás, amikor növekedünk a hitünkben, az azt jelenti, hogy hitben járunk, nem szemlélésben, hogy lehet, hogy a körülmények körülöttünk nem arról szólnak, hogy éppen mindenki a megváltásnak a birtokában él. Néha még a keresztény emberek sem, néha mi magunk sem úgy élünk, vagy úgy viselkedünk, mint akik meg vannak váltva. Mert emberek vagyunk, mert gyengék vagyunk, mert gyarlók vagyunk. De a hitben járás azt jelenti, hogy hitemben tudom azt, van egy bizonyosságom, hogy én meg vagyok váltva, megváltott ember vagyok Jézus drága vérén, és hogy nekem örök életem van. Hitben járunk, és nem látásban, hogy nem szemlélésben. Tehát akkor, amikor erőt tudunk a hitünkből meríteni, mikor azt mondjuk, hogy növeld a hitünket, akkor ezt kérjük Jézustól, hogy ezt növelje bennünk, hogy az a bizonyosság, belső bizonyosság, ami van nekünk hitünk által, ami ajándék, Isten ajándéka számunkra, azon keresztül képesek legyünk hinni. De nézzük meg, hogy mi is a hit. A zsidókhoz írt levél 11-es fejezet 1-es 3-as versben ezt olvasom. A hit pedig alapja annak, amit remélünk, bizonyítéka annak, amit nem látunk. A régiek erről tettek tanúságot. A hit által ismerjük meg, hogy a világot Isten ígéje alkotta, s a nem látható dolgokból lett mindaz, amit alkotott. Tehát a hit pedig alapja annak, amit remélünk, bizonyítéka annak, amit nem látunk. Tehát nagyon világosan kifejezi az ige, hogy a hitünk az egy reménységből fakadó dolog. Tehát van reményünk, és van meggyőződésünk. De ez nem látás, tehát bizonyíték annak, amit nem látunk. Tehát pont ellenkezője, mert amit látok, hogy azt látom például, hogy feljött a nap, az nem kell hit, hogy feljött a nap, mert azt látom. Tehát amit látok, ahhoz nem kell feltétlen, nem szükséges hit. Viszont a láthatatlan dolgok, és az örök élet, és a hitbeli dolgok is ilyenek, hogy nem mindig látjuk. De Isten mégis megcselekszi bennünk, adja azt a bizonyosságot, hogy hinni tudjunk azokban dolgokban, ami az ő igazságaiból fakad. Tehát a hit pedig alapja annak, amit remélünk, bizonyíték annak, amit nem látunk. És hogyan tudunk a hithez jutni? Hogyan lesz a miénk a hit? Hogyan jutunk hitre egyáltalán? És megint csak találtam egy másik szentírási részt, ami azt mondja, hogy a hit az hallásból fakad. Tehát nagyon-nagyon fontos a hitünkben való növekedésben, hogy halljunk azokról a dolgokról,
amiben hinni akarunk. Tehát először a hallás által jutunk a hitre. Először csak hallunk, az még nem hit és nem bizonyosság, még nem hiszünk benne, de megérint. Hallunk ezekről az igazságokról. Ez az ige hirdetésnek a lényege, az örömhír hirdetésnek a lényege, hogy állj elő vele, azt mondja Szent Pál, akár alkalmas és akár alkalmatlan, hirdesd az ígét, mert a hallás által minél többet halljuk azokat az igazságokat, amik Isten igazságai, azáltal növekszünk a hitben, növekedik a hitünk azáltal is, és egyszer bizonyossággal válik, hogy elkezdjük elfogadni, elkezdjük elhinni, hogy azok tényleg valóságok, mert Isten közben ad bizonyosságot számunkra. Tehát a hit hallásból fakad. A Rómaiakhoz írt levél 10-es fejezet 12-es, 14-es versben ezt olvassuk. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából. Tehát azáltal, hogy hallunk az igazságokról, még nem jelenti azt, hogy hiszünk benne. Nem jelenti azt, hogy rámárjuk az életünket tenni. Nem válik hitünk igazságává az a dolog, amiről hallunk. Először csak megérint, először csak hallottunk róla, kíváncsivá tesz minket. A hit az egy későbbi dolog, amikor mi magunk is megtapasztaljuk azt a dolgot, amiről először csak hallásunk volt, vagyis hallottunk róla, hogy történhetnek ilyen dolgok, vagy az Úr ezt és ezt tud cselekedni, már hallottunk embereknek az életében. Itt van nagyon nagy szükség a tanúságtevőkre, hogy legyenek emberek, akik, ha megtapasztalnak az Istennel kapcsolatosan dolgokat, akkor merjenek tanúságot tenni, mondják el azokat az igazságokat az embertársaiknak, mert ez a minél többet hallgatom a jó hírt, minél többet hallgatom az örömhírt, előbb-utóbb eljut az én hitbeli meggyőződésem részévé válik, az, amit hallottam, az hitemmé lesz, és elkezdem én is hinni. Addig csak hallásom van róla, utána meg hitem igazságával tud válni. És itt szeretnék egy másik történetet ennek bizonyítékaképpen felhozni. Ez a vérfolyásos asszonynak a története, aki biztos ismerjük a Szentírásból, a Lukács evangélium 5-ös fejezetben található. Ez a történet, amikor volt egy asszony, aki vérfolyásban szenvedett hosszú évtizedeken keresztül, azt olvassuk, hogy minden pénzét elköltötte az orvosokra, és nem gyógyult meg. Persze ezt nem úgy kell érteni, hogy akkor, ha beteg vagyok, akkor nem kell orvoshoz menni, és hiába valóság, hanem hogy azt akarja a történet kiemelni, hogy tényleg minden emberi lehetőséget kipróbált, megpróbált, de hogy semmi nem segített rajta. És a 27-es, 28-as versben olvassuk, amit most szeretnék felolvasni. Amint Jézusról hallott, hátulról odament a tömegben, és megérintette a ruháját. Azt gondolta, ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok. Tehát ez a 27-es, 28-as vers. Tehát itt az van az elején, hogy amint Jézusról hallott, tehát nem volt neki még hite és meggyőződése. Azt mondja, mint Jézusról hallott, hogy arra fele jár, tehát hallott már tanúságtételeket, hallott már történeteket Jézusról, hogy ez a Jézusnál történtek gyógyulások, Jézusnál történtek szabadulások. És hallott róla, és azt mondja, hátulról odament a tömegben, és megérintette az ő ruháját. És azt mondja, hogy azt gondolta, más módon megfogalmazva azt remélte, így is fogalmaznák, azt gondolta, azt remélte, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Ebben nem szerepel az, hogy ez az asszony hitte, hogy meg fog gyógyulni. Azt mondja, hogy azt gondolta, ha megérinti, meg fog gyógyulni. Tehát nem azt fejezi ki, hogy hite gyógyította meg, ő legalábbis így gondolta, hogy nincs neki hite az a Jézus személyében, aki tépő keres. Azt gondolta, azt remélte, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Később viszont a 34-es versben Jézus kifejezi, ugye megérezte, hogy valaki megérintette, és megkérdezte, ki volt. A tanítványok meg mondták, hogy hát nagy a tömeg, uram, hát honnan tudjuk, hogy ki érintett meg téged, nem? De Jézus tudta, hogy valaki őt más módon érintette meg, más módon közelített felé, és akkor az asszony félve felvállalta, hogy igen, ő volt az, és akkor azt mondta Jézus neki, hogy leányom, a hited meggyógyított téged.
az az ember nem is gondolta, hogy neki van hite Jézus Krisztusban. Ő csak azt gondolta, azt remélte, hogyha megérinti, akkor meg fogja őt gyógyítani. Jézus mégis azt mondja, hogy leányom, a hited meggyógyított téged. Először csak reménykedünk, először csak azt gondoljuk, már hallottunk róla, már beszéltek nekünk róla, és az közben lehet, hogy nem is fogjuk érezni, de később majd bizonyossággá válik számunkra, hogy az a egy hitbeli meggyőződés, akkor, amikor reménykedünk, akkor, amikor azt gondoljuk, hogy talán Jézus meg tudná tenni. Van persze benne egy kicsi kételkedés, de hogyha ott áll mögötte ez a hit, és lehet, hogy ez a vérfolyás asszonynak kételkedő volt a hite, és ezért inkább gondolta, és ezért inkább remélte, és ezért van szükségünk nekünk is. Lehet, hogy számtalan idézőjelben mi is olyanok vagyunk, mint a vérfolyásos asszony, számtalan problémával küzdünk, számtalan betegséggel, belső békétlenséggel, nyomorúsággal, akár fizikai szenvedéssel, fájdalommal, betegséggel küzdünk, akár nagyon sok dologban bántva, sértve érezzük magunkat, és oda közelítünk mi is. Lehet, hogy csak azt gondoljuk, lehet, hogy csak azt reméljük, mert kételkedünk benne. De hogy szükségünk van arra, amit a tanítványok mondtak, hogy növeld bennünk a hitet, növeld bennünk a hitet, azért, hogy Jézust még jobban megismerjük, Jézust még inkább megismerjük, hogy legyen egy kapcsolatunk vele, hogy legyen egy hitbeli meggyőződésünk nekünk, mert nem látjuk azokat a dolgokat, amikor hitben kijelentünk dolgokat, amikor hitben kérünk el dolgokat, hitben vallunk meg dolgokat, hogy igen, hiszem Uram, hogy te gondoskodni fogsz róla, hiszem Uram, hogy meg lesz az én betevő falatom. Ezért tanít Jézus minket arra a mi atyán kimádkozásban, hogy jöjjön el a te ország, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Arra tanít az Úr imádságán keresztül, hogy hitben megtanuljunk úgy élni, hogy a mai napra koncentráljunk. Ne azon aggódjunk, hogy ja Istenem, ez a háború hova fog minket vezetni, vajon ki tudjuk-e számláinkat fizetni, az energia árak elmentek, az élelmiszer megdrágult, vajon mi lesz velünk, vajon hogy lesz. Voltak minden korban, voltak nehézségek, voltak problémák, voltak hosszantartó háborúk, békétlenségek, az embereknek a szíve nyugtalanságából fakadóan hatalmas káoszok keletkeztek sokszor a társadalmi életben. De Isten ezek az életkörülmények között hív minket meg arra, hogy higgyünk ő benne. Hiszem Uram, hogy te gondoskodni fogsz rólunk. Hiszem Uram, hogy lesz majd lehetőség, majd kivezesz te mindenből, megadod a lehetőséget, anyagilagban is ki tudjuk fizetni. Mert az egyház az egyik könyörgésében azt mondja, hogy add Uram, hogy az emberhez méltó körülmények között tudjon élni itt a földön. És ez szükséges egy hit, hogy elhiggyem, hogy az Isten gondoskodik róla, hogy lesz egészségem, és lesz mindenem. Ha nem lesz egészségem, akkor az Úr ad alázatot nekem, ad türelmet nekem, hogy el tudjam azt viselni. Tehát minden élethelyzetben Isten velem fog lenni, és ez egy hitbeli meggyőződés, amiben élnem kell, mint Isten szeretett gyermeke. El kell hinnem, el kell fogadnom, hogy Jézus Krisztus drága vérén meg vagyok váltva, Jézus drága vérén üdvösségem van, örök életem van, hogy az Isten velem van, számtalan szentírási rész van, ami arról szól, hogy velünk van az Isten, veletek vagyok és megáldalak titeket, ott vagyok és fogom a te kezedet, ha tűzön jársz, nem éget meg téged, ha bármilyen bajban vagy, veled vagyok, nem azt mondja, hogy nem érnek bajok, nem érnek nehézségek, te nem leszel részese bizonyos dolgoknak, aminek más is részese lesz, hanem azt mondja, hogy veletek vagyok, ne félj, ne aggódj, mert ott vagyok veled, és erre akar bátorítani minket az Úr, és erre van szükségünk, ezért van szükségünk, hogy a mi hitünk nagyobb legyen, a mi hitünk fölötte álljon a mi emberi látásunknak, a mi emberi érzésünknek, amit sokszor fizikailag érzünk, tapasztalunk, abban a pillanatban gondolunk, mert amikor a választott nép keresztül kellett menjen a Vörös-tengeren, akkor ott kétségbe esett a nép, hogy most mit csinálunk, hát kihoztál minket a pusztába, hogy elpusztuljunk, hogy fogunk itt átmenni. És Isten szólt Mózeshez, mert Isten figyelt, vagy Istenre figyelt Mózes, szólt Mózesre, és azt mondta, hogy nyújts ki a te botodat, és üssél a tengerre, és az ketté vált. És elképzelem, hogy hogy mentek keresztül az emberek, mennyire aggódhattak, hogy nem-e fog a víz rájuk ömleni, és nem-e fognak elpusztulni. Tehát oda is kellett azért egy
egy hitbeli látás. De Isten megtette ezt a csodát. Ez Isten ilyen módon akar minket vezetni, hogy néha a lehetetlen dolgokon is át tud vinni, át akar vinni, de egy szükségünk van arra, hogy kérjük az Úrtól őszintén, alázatban, nem csak önző módon azért, hogy mi többek legyünk azáltal, hogy jobban hiszünk, mint mások, hanem azért, mert szükségünk van erre. Növeld bennünk, Uram, a hitet. Szükségünk van, hogy növekedjünk a hitben. Mert a hitünk is az Isten ajándéka. Istentől kaptuk ajándékban. Nem a saját tulajdonunk, nem mi vagyunk hívő emberek, hanem Isten ajándékaként, Isten kegyelméből vagyunk hívők. Isten ajándékának köszönhetően, Isten növekedésének köszönhetően tudunk hinni. Isten ajándéka számunkra a hit. Azért, hogy ne dicsekedhessünk, ahogy olvassuk ugyancsak a Szentírásban. Isten ajándéka, hogy ne dicsekedhessünk vele. És ezt a hitet akarja megadni nekünk az Úr, és erre mondjuk, és ezért kérjük az Urat, hogy Uram, növel bennünk a hitet, mert szükségünk van, Uram, hogy higgyünk Te benned. Szükségünk van, hogy higgyük el az anyagi életünkre vonatkozóan. Higgyük el, Uram, a szellemi életünkre vonatkozóan, hogy Te velünk vagy, hogy gondoskodsz rólunk. Higgyük el, Uram, a fizikai életünkre vonatkozóan, a testünkre vonatkozóan, az egészségünkre vonatkozóan. Higgyük el, Uram, az emberi kapcsolatainkra vonatkozóan, a bűneinkre, az örök életünkre, a megváltásunkra. Mert Uram, Te az egész embert és mindazt, ami az embernek része, mindent megváltottál velünk együtt, Uram. Köszönjük, Uram, hogy már most itt a Földön részesei lehetünk ennek az örök életnek. Köszönjük, Uram, hogy hitben járhatunk, és nem látásban. Ugyan még nem látjuk, hogy ez az örök élet hogyan fog megvalósulni, de tudjuk, Uram, azt, hogy a Te áldásodból, a Te kegyelmedből ez meg fog történni. Köszönjük, Uram, hogy itt vagy a Te a szívünkbe, és bizonyosságunk van arról, hogy nekünk örök életünk van, bizonyosságunk van arról, hogy üdvösségünk van. Köszönjük, Uram, hogy az életünk, amikor Téged megismerünk, akkor megváltozik, és köszönjük, hogy a veled való megismerkedésben, hogy megismerjünk Téged, és megismerjünk még jobban Téged, ezáltal növekedés veszi kezdetét az életünkben. Elkezdünk lelki emberekké válni, nem csak testi emberekként kezdjük el szemlélni a dolgokat, nem csak testi emberekként látjuk a világot, körülöttünk a dolgokat, hogy azért már, hogy háború van, éppen ki a hibás, hanem fölé látunk, túl látunk ezen, és behívunk Téged hitben, ezekben az eseményekben is, ami minket félelemmel, szorongással tölt el, hogy jelenjél meg Te közöttünk. Uram, növeld bennünk a hitet, hogy növekedjen a mi hitünk, hogy ha csak akkora lesz, mint egy mustármag, az a mustármagnyi hittel is ki tudjuk mondani hegyeknek, hogy menjenek arrébb, és arrébb fognak menni. Köszönjük, Uram, hogy azok a csodák, amik bennünk, az életünkben általunk történnek, azokat nem mi fogjuk végbe vinni, mint emberek, hanem Te fogod a mi hitünkön keresztül megcselekedni. Add, Uram, hogy szellemi emberekké nőjünk fel, hogy szellemi emberek legyünk, ne csak a földi szükségleteinket lássuk, hanem lássunk túl az örök életbe, amely hozzád vezet. És köszönjük, Uram, hogy megígérted, hogy velünk vagy, hogy oltalmazol minket, hogy vezetsz minket. Legyen áldott, Uram, a Te nevet. Amen.

Bódis János. Elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az élet rút kegyetlen. Sok öröm van. Elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart. Nem árt neki se szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor, mitől a világ oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm, add másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod, adj szót, vigaszt, ha van falatod, derült tudást vagy békülő kezet, mindez tied. Vesd másba, s nézheted, hogy nővetésed, hozva dús kalászt, s meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történt. Minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban egy picit szeretnék beszélni az adakozásnak a bibliai értelméről és a gyakorlati teológiai vonatkozásairól. Az adakozás tulajdonképpen Isten tiszteletének az a része, amelyet talán a legtöbb értetlenség és félreértés vesz körül. A világias felfogás azt állítja, hogy kéreget az egyház. Vannak olyan papok, akik nem merik vagy nem akarják hirdetni az adakozást, mert valóban félnek a kéregető egyház bélyegétől, vagy egyszerűen csak feleslegesnek tartják, mondván, hogy úgyis mindenki önként és az ige buzdítására ad, hát akkor miért kellene külön felhívni erre a figyelmet? Mások pedig túl hangsúlyozzák, és a hirdetések középpontjába állítják, és anyagi szemléletmóddal taglalják az adakozást, és a közösség életének az anyagi vonatkozásait. És nagyon sokszor az egyházközségek sem értik igazán a lényegét. És jó példa erre, hogy vannak helyek, ahol előre ugye bedobják a pénzt a persejbe, és valljuk meg, ez sem éppen a legjobb megoldás, hogy a szentmise közepén ugye adjuk a persely adományainkat. De hát ez már nem az én dolgom, hogy ezt meghatározzam. De a lényeg az, hogy meg kell értenünk az adakozás lényegét, és ennek érdekében a Szentíráshoz kell fordulnunk, és meg kell néznünk, mi az adakozás bibliai értelme. És ezt követően le kell vonnunk a szükséges gyakorlati, teológiai következtetéseket. A Szentírás sok helyen beszél arról, hogy az ember adhat, visszaadhat valamit Istennek. És a legjellemzőbbekre hadd tegyünk itt utalást. Az ős történet áldozat bemutatásai, Kain és Ábel, a Noé áldozata, Ábrahám oltárai erről szólnak. A szövetség könyvében, különösen a kultuszi rendelkezések, az ünnepek elrendelése, a kivonulás, a leviták, ezekben a könyvekben sokszor olvasunk az Istennek adandó áldozatok és az ajándékok különféle formáiról, köztük az adakozásról is. Jellemző parancs hangzik itt el. Senki ne jelenjék meg üres kézzel Isten szín előtt. Dávid a felépítendő templomra gyűjt adományokat. A Krónikák első könyve 29. fejezetében szép összefoglalását találjuk az adakozás ószövetség értelmének. És a fejezet 14. versében így szól Dávid, imádságos szava, bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Jóás a templom javítására gyűjt adományokat. Itt látjuk először a perseit, mint az adakozás eszközét. Ezdrás és Nehemiás könyveiben is a templom és a város építésére gyűjtenek adományokat. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. Az adományok kérdése természetesen megjelenik a prófétai Isten tisztelet kritikában. Például Izaiás könyve, Malakiás vagy a Zsoltárok könyvében, és a bölcsesség irodalomban is, például a példabeszédek könyvében. Az új szövetségben Jézus tanításai több ponton is érintik az adakozás kérdését. Így a hegyi beszédben a kegyességi megnyilvánulások között szól erről az Isten. Az özvegy asszony két fillérének a története, az ott elhangzó tanítás legtisztábban tükrözi Jézus felfogását ezen a területen. És ebben a történetben találkozunk a templomi perselyel, amely kincses kamrát, de helyen a templomban többfelé erre elhelyezett trombita formájú persely tulajdonképpen. És az ős közösségek életének egyik karakterisztikus vonása a közösségvállalás volt, amely magába foglalta az anyagi javakat is. Az apostoli levelek több ponton szólnak az adakozásról. A korintusiakhoz írt
első levél 16. fejezet első verse alapján az valószínűsíthető, hogy az adakozás szinte a kezdetektől fogva a hét első napjához a Isten tisztelethez kapcsolódott. És ki kell emelnünk, a szegény élet jeruzsálemi közösségek összegyűjtött adományok ügyét, amelyel több helyen, például a Rómaiakhoz írt levélben, vagy Korintusiakhoz írt levélben, de legrészletesebben a második korintusi levél 8-9. Fejezeteiben taglal Pál apostol. És itt kiderül, hogy az adakozás a szentek iránti szolgálat, amelyet úgy végeztek, hogy először önmagukat adták az Istennek. Az apostoli levelek más helyein is találunk tanítást az adakozásról, például a Timóteushoz írt levélben, vagy a zsidókhoz írt levélben.

Bódis János, lecke fősvényeknek. Ha lenne egy-két millióm, vagy kihúznák a sorsjegyem, nem kéne nékem mondani, hogy szívem kezem jót tegyen. Százezreket szétosztanék, meg se kottyanna, hogy adok, maradhatna nékem még elég, de így, hisz oly koldus vagyok. Így szól a zsugori rossz szívem, s a mellem zord, vad sarkvidék, s tudom, ha százszor annyi van, a százszor annyi sem elég. S tudom, hogy nincs olyan kevés, miből ne jutna másnak is, mert csoda ez bár, de igaz, hogy vezethet vakot vak is. S egy fillér több, mint millió, mit tévedésből átkezed, legbőkezőbb adakozók, a bibliai özvegyek. Jaj, néked, te sopánkodó, akárhogy is szorongatod, Isten a bankóidba markol, s elvesz majd egy helyet hatot. Mert Isten tudja, hogy mi kell, s nem hagy nálad fölösleget. Nem adtam, hát elvette ő, stán még kamatot is szedett. De jut, s marad is, ha muszáj, ó, én vak önző jég eszem, hát nem jobb adni örömest előre önként szívesen? Időt, erőt, pénzt és ruhát, vigasztalást és kenyeret. Jöjj, száj szívemben isteni lemondás, jóság, szeretet. Hadd tékozoljak boldogan, gyermek nábobként könnyedén, ne vigyen kényszer lemondásra, gyógyszer, baleset, szenvedély. Jobb adni másnak, így tudom, szegényen is gazdag vagyok, s láthatom, ahogy sok borús szem, hálás, örömmel felragyog.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mári Rádió hallgatóit. Jelenünk és jövünk műsorában az adakozásról beszéltem mostanig, a szentírási alapjairól. Most nézzük meg a kontextusát. Ugye az adakozás kérdése nem önmagában és önmagáért jelenik meg a szentírásban, hanem része egy nagyobb összefüggésnek. Ez a nagyobb összefüggés az, hogy Isten szövetséget kötött népével. És ebben a szövetségben ő cselekszik, ő a kezdeményező. Annak, hogy az ember adhat, visszaadhat valamit az Úrnak, teológiai, és ezen belül pedig szoteriológiai alapja van. Az adományt adó ember azzal az Istennel áll szemben, aki minden, az egész teremtett világ, aki nem szorul az ember adományára. Enyém az erdő minden vadja. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti. Dávid előbb említett imája ugyanezt hangsúlyozza. Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság. Bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Ki vagyok én, és mi az én népem? Honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked a te szent neved tiszteletére templomot építsünk. A te kezedből való és tied lesz mindez. Olvashatjuk a Krónikák első könyve 29. fejezet 10-es versoraiban. Tehát ez a hatalmas Úr, a szabadító Isten. Azért vannak ünnepek, és az ünnepeken azért nyílik lehetőség áldozatra, adományok adására, mert Isten valamit tett. Szabadítást adott népének, kihozta őket Egyiptomból. Beviszi Kánoán földjére. Ígéreteit beteljesíti, ő adja a földet, megáldja a földet, hogy teremjen. Ajándékot a szerint kell vinni, amilyen áldást adott Isten. Látjuk tehát, hogy az ószövetségi tanítás szerint az adakozó ember tette, bele van ágyazva, Isten csodálatos tetteinek kontextusába. Abba, hogy Isten adott, és adománya megelőzi az ember adományát. A törvény kitétele, senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr szín előtt. Nem negatív parancs, hanem emlékeztetés a hálás válaszadásra. A második fogságból kiszabadult nép is ugyanezt élte át. Bűneik megvallásában elismerik, hogy mindent Istentől kaptak, és elkötelezik magukat a szövetség mellett, az engedelmes életre, és ezen belül az Istennek szánt áldozatokra és adakozásra. Az új szövetség megerősíti az adakozásnak ezt az alapját azzal, hogy Pál apostol a Krisztus esemény kontextusába helyezi az adománygyűjtés ügyét. Második korintusi levél 8. fejezet 9. versében ezt olvashatjuk. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé letértetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Isten megelőző cselekvése adja az igazi alkalmat az adomány felajánlására. Az adakozás tehát mindig a hála megnyilvánulása. Az ünnep, azon belül az adakozás aktusa a hálaadással és örvendezéssel párosul. Hálaadással áldoz Istennek, szól a Zsoltáros. Pál is tisztázza, hogy a közösség adománya hála áldozat, és nem kényszerű adomány, olvashatjuk a II. Korintusi levél 9. fejezet 5. versében. A rendszeres adakozás elsősorban az ünnephez, az Úr szín előtt való megjelenéshez kötődik. A mózesi törvények részletesen leírják az ünneptartás Isten által elrendelt menetét. Van viszont 4 visszatérő konkrét felszólítás, amely az ünnep egészére vonatkozik. Az első a munkaszünet megtartása, a második a gyülekezés elrendelése, harmadik az adakozás, az áldozat felajánlás fontossága, a negyedik pedig az örvendezésre és közösség gyakorlásra való felhívás. Az adakozás tehát nem járulékos vagy esetleges eleme az ünnepnek, hanem az előfeltételek a lényegi dolgok közé tartozik. Az ünnepre való készülés fontos része az adomány elkülönítése, szentététele. Az ember saját odaszánásának tükre
az adakozás alkalmára való felkészülés. Azt, hogy az új szövetségi közösségben is hasonló hangsúly került erre, jól mutatja Pál apostol utalása: mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte a szívében. Olvashatjuk a 2. Korintusi levél 9. fejezet 7. versében. A hétköznapok is adnak alkalmat az Isten iránti hála kifejezésére. Az első szülöttek, illetve a Föld első termésének felajánlása. Isten életadó kegyelméért való hálaadás. Ugyanezt fejezi ki a tized és a fogadalmi adomány is. A szövetség rendjében Isten beteljesített ígéretére válasz az ember ígéret és annak megtartása. Az adakozás rendkívüli alkalmainak nevezhetjük azokat az említett eseteket, amikor az egész nép vagy a közösséget érintő gyűjtést hirdettek. Ilyen például a Dávidnak a templom építésére, Joásnak a templom javítására, Ezdrásnak, Nehemiásnak az újjáépítésre hirdetett gyűjtése, illetve az új szövetségi közösségek adománygyűjtése a jeruzsálemi közösségek javára. Az adományok adásának sokféle formáját látjuk a Szentírásban. A legfontosabb az áldozat, amely a kultusznak nem pusztán egy eleme, hanem központi eseménye. Az ószövetségi Isten tiszteletnek mintegy a lényege volt. Ez mivel kötelező és előírt formája volt az adományadásnak, nem azonosítható a mai adakozás fogalmunkkal. Találkozunk állat és termény áldozattal. Több helyen, például a Leviták könyvében látjuk az áldozat alfajainak felsorolását, égő étel, véres és italáldozat. Ide sorolható a tized is, kötelezően előírt adomány. Az áldozatok felajánlásánál Isten törvényének több előírása van. Ezek közül a minőségi elvet emeljük ki, az oltára csak tökéleteset, épet lehet hozni. Nehemiás 10. fejezet 33. versorában azt olvassuk, hogy a babiloni fogságból hazatértek, kötelezik magukat arra, hogy évente egy harmad sékelt adnak Isten háza szolgálatára. És talán ebben az adakozási formában ismerhetjük fel az egyház fenntartói járulék ősét. A kultusztörvény a Leviták 23. fejezet 38. versében olyan adakozási formákról is említést tesz, amelyekből inkább le lehet vezetni a mai adakozás fogalmat. Ilyen például az ajándék, ilyen a fogadalmi adomány, vagy ilyen az önkéntes áldozat. És ezeket egyrészt a spontaneitás, másrészt az önkéntesség motivuma köti egybe. Arról az élethelyzetről van itt szó, amikor az egyén a maga akaratából Isten megtapasztalt kegyelmére válaszol. Ez az adakozási forma a későbbi korokban is kísérte Isten népe életét. Az új szövetségben ugyanúgy megtaláljuk a kötelező áldozatokat, mint a személyesen befizetendő templomadót. Viszont az önkéntes ajándékokról is esik szó, ilyen a korban áldozati ajándéka, merül maga Jézus is tanít. És az első közösségekben az adakozás önkéntes és spontán, készség alapú, ezzel kapcsolatosan az apostolnak kérései és nem parancsai vannak. És az Istennek szóló adakozás a Szentírásban sokszor egy kontextusba kerül a jótékonykodással, a rászoruló embertársak megsegítésével. Ez nem jelenti azt, hogy a kettő közé egyenlőséggel tehető. Jó tisztán látni a kettő különbségét, de jó azzal is tisztában lenni, hogy nem véletlenül kerül egymás mellé az Istennek szóló adakozás és az embert segítő alamizsna. Az Úrnak szánt áldozat valóban az Úré. Sokszor meg kellett semmisíteni, vagy a szent hely szolgái részesülhettek belőle Isten parancsa szerint. Az adakozásnak ez a vertikális vonatkozása mindig elsőbséget élvez. De ezt követően több helyen látjuk, hogy megjelenik a horizontális vonatkozás is. Ilyen például a Leviták 23. fejezete, amely részletesen szól az Istennek szánt áldozatokról. És a 22. versben arról rendelkezik Isten, hogy az aratás maradékát a nyomorultnak és jövevénynek ott kell hagyni. Az új szövetségben az Úr Jézus adakozás kritikája pedig arról szól, amikor az önző ember a kettőt ki akarja egymással játszani.
és Jézus szerint épp az irgalmaság gyakorlása hitelesíti az Istennek szánt adomány valódi értékét. És az újszövetségi közösséget, a kettő harmóniáját teremtette meg tulajdonképpen az elszegényedett jeruzsálemi közösségeknek gyűjtött adományok által. És ez a harmónia jelenik meg a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 16. versében is, a jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Kedves hallgatók, egy rövid dal és vers után tovább megyünk, és megnézzük, hogy mi az adakozás módja és célja. Maradjanak velünk!

Turmezei Erzsébet magamnak, másnak. Mikor atyám házába vett tépet tékozló gyermeket, s kegyelme fénnyel rám borult, feledve lett a régi múlt. Béke, öröm, hit és remény, ő benne gazdag lettem én. Már tudtam adni másnak is, és nőtt a kincs, és nem fogyott. Sugarasan szálltak felém simogató szép mosolyok. Én meg csak adtam, szüntelen, soha nem kérve mi maradt. De jött egy pillanat, megszólított egy régi hang, oly ismerős, oly idegen. Bízó szívemre árny borult, komoran szürkén hidegen. Ó, te szegény, nap-nap után nézd el siet, te meg csupán másnak adott kincseidet. Valamit mondd, miért nem veszel, valamit el, miért nem teszel? Magadnak, magadnak, magadnak. Szégyen, visszhangra lelt a hang, mint félrevert ilyet harang. Kongod, bongod, balk a szíve. Igen, igen, ez kell, igen, magamnak, magamnak, magamnak. Ma egy mosolyt holnap megint letépni, mint virág, ha int, szépségeket, szeretetet, símogat.

vagy adjam, ami megmaradt? Pár morzsalék, pár ronydarab, fakó mosoly, tépet remény, fogyó hit száraz kenyerén, kilakik jól, keserűjétek, mindegy, vegyétek és egyétek. Hogy áradok, hogy éledek, fény futja át a szívemet, fakó mosoly színnel telik, remény ragyog fényesedik, kit zeng győzelmi éneket, sugarat hint a szeretet. Milyen gazdag vagyok megint, a lelkem minden szerte hint, mégis marad, el sose fogy. Nem kérdve, mint nem kérdve, hogy hittel harangoz a szívem. Igen, igen, igen, igen, másoknak, másoknak.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatóit. Az adakozás módja és célja témához érkeztünk el. A formákról már beszéltünk, már érintettük azt, hogy hogyan is lehet adakozni. Ugye itt beszéltünk az önkéntességről, a spontaneitásról. És ezen a nyomon érdemes tovább haladnunk, mert a Szentírás komoly figyelmet szentel az adakozás módjának és az adakozó szándékának. Tehát első helyen az örömöt, örvendezést, illetve a háladást kell említenünk. Maga az ünnep, amelyen történik az adományok odaadása, az öröm alkalma. Az ünneplés alapja Isten szabadító és megáldó tette. Az adakozás, mint az ünnep szerves része, erre a tettre adott emberi válasz. És aki ennek tudatában van, az örömmel ad, így adománya valóban hálóáldozat lesz, nem pedig kényszerű adomány. Aki háladással áldozik, az dicsőít engem, olvashatjuk a zsoltárokban. Az ilyen adakozásnak a következménye is öröm. Hiszen Istennek is, és az emberi közösségnek is örömet szerez. Erről számol be a Szentíró a dávidi gyűjtéskor a Krónikák könyvében, és örült a nép az önkéntes adakozásnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett. És erről írt Pál apostol is a jeruzsálemi közösségnek szánt adományok gyűjtése kapcsán, a 2. Korintusi levél 8. fejezet 2. versében, amelyben így mondja, bőséges az ő örömük. Tehát az önkéntesen adakozó Isten előtt is, és emberi viszonyok között is átéli azt a törvényszerűséget, amit Pál szerint maga Jézus fogalmazott meg. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. És a másik jól ismert igében, amit Pál idéz, a 2. Korintusi levél 9. fejezet 7. versében, a jókedvű adakozót szereti az Isten. És ebben egy olyan szó jelző szerepel, amely örvendezőt, szívest, jókedvűt jelent. Varga Zsigmond így fordítaná ezt a helyet, aki jó szívvel, jó vagy örvendező lélekkel adakozik, azt szereti az Isten. Tehát itt is tetten érhető az adakozás és az öröm összetartozása. Kedves Mária Rádió hallgatók, többször említi a Biblia a helyes adakozás módjaként a buzgóságot és a bőkezűséget. Mivel Isten áldása és kegyelme gazdagon árad népére, ezért a neki szóló válasz sem lehet kímért. Dávid is bőkező önkéntes adakozást kér. Pál is ezt mondja, ebben az adakozásban legyetek bőkezőek, olvashatjuk a 2. Korintusiakhoz írt levélben. Sőt, egy zsoltárt idézve így ír, bőkezően osztott a szegényeknek, igazságot

gazdagsága megmarad örökké. A bőkezűséget nem az adomány fizikális mennyisége jelenti. Fontos tanítást ad erről maga Jézus az özvegyasszony két filléréről szóló történetben. A gazdagok sok pénzt dobtak a persejbe, az özvegyasszony csak két fillért. Jézus szerint mégis ez a szegény özvegyasszony többet dobott a persejbe. A krisztusi számítás szerint a mindennél, egész vagyonnál nem lehet több a sok, a fölösleg. Itt látjuk meg a bőkezűség titkát, amely a szív készségében van. És ezzel eljutunk a hogyan kérdésre adott legfontosabb válaszig. Az adakozásnak szív szerintinek kell lennie. Isten a szív tisztaságára, az adakozási szándék őszinteségére tekint. A templomra gyűjtött adományok azért okoztak örömet, mert tiszta szívvel önként adakoztak az Úrnak. A képmutatás és színlelés lehetetlen, hiszen szól Dávid imádsága is. Tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod és gyönyörködsz az őszinteségben. Én mindezt őszinte szívvel önként adtam, és most örömmel látom, hogy önként adakozott neked néped, amelyit összegyűlt. Pál tanításában is fontos a tiszta szívűség, mely az adakozás forrása. Ezekkel szemben az adakozás megcsúfolása a hazug áldozat, amelyet ostoroznak a proféták. De ugyanígy félrevezető az adakozás képmutató farizeusi módja, amely ellen Jézus annyit küzdött. Pál is szól a szeretet nélküli adakozás haszontalanságáról, de szíves adakozásra buzdítja a gazdagokat, és szerénységre int minden adakozót. Az adakozás végső célja a konkrét célok megvalósulásán túl az Isten dicsőítése. Ő fogadja el, vagy ő utasítja el az áldozatot. Ő tekint kedvesen, készséggel adakozóra, és ő ítéli meg a képmutatót. Hogy mennyire ez a végső cél, azt a dávidi és páli adománygyűjtésnél látjuk világosan. A templom építésre összegyűjtött adományok felett Dávid Istent magasztaló imát mond, őt dicsőíti a készségért, lehetőségét és az adakozás eredményéért. Amikor Pál az adakozásra buzdítja a korintusiakat, a végső érve az, hogy Isten dicsőítetik-e szolgálat által. Így az adakozás az egész Isten tisztelet, illetve a teljes keresztény élet célját valósítja meg. Az Isten dicsőítését, az engedelmességet és a Krisztus evangéliumáról való tanúságtételt. Az adományodás titkosságára vonatkozó jézusi tanítás ezt húzza alá, adományunk Istennek szól, az ő dicsőségét szolgálja.

Füle Lajos, az elég titka. Az elég több a soknál, a szépségből, a tehetségből, a sikerből, a szeretetből, az élet édes ízeiből. Sokan szeretnék ezt a többet, mert a sok nem elég, mert a sok kevés, mert az elég mértéke más, és más a lényege. Neked sokad van már, de nincs még eleged. Én ismerem az elég titkát, és megmutatom neked. Mit van, amit nem kaptál volna? Milyen végtelen sokat kaptál? S mindaz megsokszorozódna, ha érte szívből hálát adnál. Tedd meg, ha teheted. Akkor kinyílik fölötted az ég, fény hull szívednek minden zegzugába, és ez elég.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa a Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.

0: Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa elfogadva a 76 éves Bábe Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról 2026. szeptember 3-án csütörtökön délben kinevezte Palánki Ferenc debreceni nyíregyházi püspököt a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. Érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a pap hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét, majd 1989 és 1994 között az esztergomi hittudományi főiskolán tanult teológiát. 30 éves korában 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László esztergomi bíboros érsek. Pap szentelése után a Váci egyházmegyébe kérte felvételét, ahova augusztus 1-ével inkardinálódott. 2000-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében egyházjogi licenciát szerzett. Szülővárosában kezdte káplani szolgálatát 1994-ben, ahonnét két év múlva 1996-ban került Dorogházára plébánosnak. 2000-ben nevezték ki Püspök Szilárd plébánosává, majd 2005-től 2010-ig a Váci Propedeutikus Szeminárium spirituálisa lett. 2010. augusztus 1-ével bízták meg a Budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituális tisztével, és alig 4 hónapos szolgálat után, december 27-én érte Benedek pápa döntése, aki fidolómai címzetes püspökként egri segédpüspöknek nevezte ki. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az egri főszékes egyházban. Püspöki elmondata: Jézus est resurrectio et vita, Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. Szolgálatában november 14-én iktatták be a debreceni Szent Anna székesegyházban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizottságaiban a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. Leó pápa kiakatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Szent Atya szeptember 3-án csütörtök délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évekinti szentszéki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceáni térség apostoli küldötte. Pintér Gábor nuncius a Vatikánban a hét során találkozott és tárgyalásokat folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral, Luis Antonio Tagde bíborossal, az evangelizációs dikasztérium bíboros pro-prefektusával. A Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat vasárnapi adásunkban sugározzuk.
1: A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Szeptember 2-án 14. Leó jóváhagyásával megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonunkról, felelős és testvéri válasz a Szentháromságos Istennek című új dokumentuma. Hogyan válaszolhatunk keresztény szemszögből arra a rövidlátó és öngyilkos ökológiai és társadalmi válságra, amelybe az emberiség került? Ezt a kérdést állítja középpontba a Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma, amely a testület 2022-2025 közötti munkájának gyümölcse. A szöveg abból a hármas változásból indul ki, amely az elmúlt években meghatározta az ember és a természet viszonyát. Fokozatosan elveszítettük a természetnek, mint Isten teremtményének spontán érzékelését. Egyre inkább antropocentrikus és kizsákmányoló szemlélet alakult ki az ember és a teremtett világ kapcsolatában, mindez pedig egy bolygó méretű válság elterjedéséhez vezetett. A dokumentum három fejezetből áll. Az első, a közös otthon, a Szentháromságos Isten műve címet viselő rész hangsúlyozza, hogy a teremtett világ nem csupán isteni, hanem szentháromságos jegyet is magán visel. Szentségi jegyekkel bír, vagyis egy szent és rejtett valóság jele, amely az eukarisztiában éri el legmagasabb rendű kifejeződését. Ugyanakkor minden létező kölcsönös kapcsolatban áll egymással, mivel az ember azáltal felel meg hivatásának, ha helyesen éli meg kapcsolatát Istennel, embertársaival és a teremtett világgal. Semmi és senki sem elszigetelt létező. Minden kölcsönösen összefügg, fogalmaz a dokumentum, amely szerint valamennyien az élet egyetlen közösségét alkotjuk. Az első fejezet a világegyetemről alkotott, egyes tudományos és filozófiai elképzelésekkel is párbeszédet folytat. A dokumentum hangsúlyozza, a tudomány jogosan kutatja az univerzum keletkezésének legkorábbi szakaszait, a teremtő Istenbe vetett hit azonban olyan választ kínál, amelyet a tudomány önmagában nem képes megadni. Míg ugyanis a kozmológia arra keresi a választ, hogyan keletkezett a világ, a hit azt világítja meg, miért létezik. Isten nem egyszerűen fizikai, hanem metafizikai értelemben ad eredetet a világegyetemnek. Szabadon hívja létbe azt, ami önmagától nem létezne. A második fejezet, az ember a közös otthonunkban, abból a bibliai tanításból indul ki, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ebből következik, hogy az etnikai hovatartozás, a nem, a kultúra, valamint a társadalmi vagy gazdasági helyzet különbségei semmiféle hierarchiát nem teremthetnek az emberek között. Ha ezeket a különbségeket valaki diszkriminációra vagy mások alávetésére használja, eltávolodik Isten tervétől. A Nemzetközi Teológiai Bizottság ezután összefoglal néhány rendkívül riasztó adatot a környezet állapotának romlásáról. Ide tartozik a biológiai sokféleség eltűnése, a légszennyezés, a vízminőség romlása, valamint a háborúk környezetpusztító hatása. Mindez különösen súlyos következményekkel jár a legszegényebbek számára. Természeti erőforrásaikat kizsákmányolják, sokakat pedig lakóhelyük elhagyására és migrációra kényszerít a környezet romlása. A dokumentum javasolja a teremtett világ és a teremtő elleni bűn fogalmának használatát. Ez a teológiai megfogalmazás összekapcsolja a környezet károsítását Isten teremtő tervének elutasításával, kerülve mind a tisztán tudományos nyelvezetet, mint például az ökogyilkosság, mind a felelősség megosztását. A jelenlegi történelmi helyzet mindenkitől, különösen a közélet felelőseitől, sürgős cselekvést követel, bolygónk fenntarthatósága és közös otthonunk lakhatóságának megőrzése érdekében. Ez nem csupán etikai, hanem teológiai követelmény is, hangsúlyozza a Nemzetközi Teológiai Bizottság. A keresztény szemlélet két elfogadhatatlan szélsőséget utasít el. Az egyik a kizsákmányoló antropocentrizmus, amely az embert az egész teremtett világ abszolút urának tekinti. A másik a biocentrizmus, vagy ökocentrizmus, amely magát a természetet abszolutizálja. A keresztény válasz ehelyett az úgynevezett szituált antropocentrizmus, amely Ferenc pápa kifejezése, és amelyet 14. Leó is átvett. A kifejezést Ferenc pápa a Laudate Deum kezdetű apostoli buzdításában fejtette ki részletesen, válaszul a globális klímaválságra és a környezetromlásra. Eszerint az ember nem ura, hanem gondnoka és szolgálója a teremtett világnak. Ez a kettős hivatás az eukarisztiában éri el csúcspontját. A dokumentum ezért az eukarisztiát ökológiai iskolának nevezi, amely pozitív és kezdeményező magatartásra nevel a természettel szemben. A harmadik fejezet, a közös otthon gondozása, gyakorlati iránymutatásokat kínál, amelyeket az ember öt alapvető kapcsolata köré rendez. Az Istennel való kapcsolatból fakad a jubileumi logika, amely a testvériségen, a szolidaritáson, az ingyenességen és az alázaton alapul, és a társadalmi igazságosság felé vezet. A teremtett világhoz fűződő kapcsolatból olyan alapelvek következnek, mint a tisztelet, a fenntarthatóság és a föld megrázó kiáltásának meghallása. Ez a kiáltás, hangsúlyozza a dokumentum, tragikus módon összekapcsolódik a szegények kiáltásával. Ilyen alapelv továbbá az élet tisztelete, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy használja a természet erőforrásait, de csak szükségleteinek megfelelően és mértékletesen. Az embertársainkkal való kapcsolatból következik minden emberi élet szentségének elismerése. Az élethez való jog feltétlen és elidegeníthetetlen jog, amelyet az államoknak védelmezniük és előmozdítaniuk kell, többek között a háború elutasításával. Ehhez kapcsolódik a javak egyetemes rendeltetésének elve is. Közös otthonunkról úgy kell gondoskodnunk, hogy azt a jövő nemzedékei számára is megőrizzük. Az ötödik kapcsolat keretében a bizottság a különböző vallásoknak a teremtett világ gondozásához nyújtott hozzájárulását vizsgálja. Közös elemként jelenik meg annak felismerése, hogy minden létező kapcsolatban áll egymással, hogy tisztelet illeti az élőlényeket, és hogy az ember felelősséggel tartozik a világért. A keresztény hit szempontjából nyitva állnak az ajtók a vallásközi együttműködés előtt, az egész teremtett világ tiszteletteljes megőrzésének közös feladatában, állapítja meg a dokumentum. A dokumentum végén a Nemzetközi Teológiai Bizottság ismét megerősíti központi állítását. Az ökológiai kérdés teológiai kérdés. Az, ahogyan az ember a teremtett világról gondoskodik, magát az Istennel való kapcsolatát is alakítja. A bizottság Assisi Szent Ferenc példáját állítja elénk, és valódi ökológiai fordulatra szólít fel. A környezeti válság súlyossága ellenére a dokumentum végső üzenete mégsem a félelem, hanem a keresztény remény. A válság, bármilyen súlyos is, nem rendítheti meg az Istenbe vetett bizalmat, aki újjá alakít mindent. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.
2: Az évközi 23. vasárnap szentírási részeiből három egymásra épülő útmutatás rajzolódik ki. Mindhárom arról szól, hogyan vigyázzunk egymásra a közösségben. Az első lépés, beszéljünk négy szem közt a másikkal. A feddés vagy megintés szó elsőre keményen hangzik. Jogosan tehetem fel a kérdést, vajon segít-e, ha figyelmeztetem a másikat? Nem távolítom el még jobban magamtól? Mások életébe valóban nem szabad durván beleszólni, de a másik emberhez szeretettel hozzászólni néha kötelességem. Nem mindegy azonban, hogyan teszem. Sokszor hajlamos vagyok ugyanis azonnal lerohanni a másikat. Nem elmondom, hanem elkiabálom, ami bánt. Pedig jóvá szidni még senkit sem sikerült. Ezért néha érdemes aludni egyet mielőtt, úgymond megmondom a magamit. Egészen másképpen hangzik, ha ezt mondom, szeretlek téged, ezért szeretném megérteni, miért tetted ezt velem. Ilyenkor gyakran kiderül, hogy a másik nem is akart megbántani. Lehet, hogy rossz napja volt, lehet, hogy nem rám célzott, lehet, hogy saját fájdalmával küzdött, és éppen én kerültem az útjába. A figyelmeztetés célja tehát nem az, hogy legyőzzem a másikat, hanem hogy megnyerjem őt. Egy túlhajszolt szerzetes egyszer arról panaszkodott lelki vezetőinek, hogy már nem bírja sok munkát. A lelki vezető nem szitta meg, hanem elmondott neki egy történetet. Egy férfi minden délben kibontotta az uzsonnás zacskóját, belenézett, majd mérgesen felkiáltott, már megint sajtos szendvics, pedig annyira nem szeretem. Ez így ment több napon keresztül. Végül a munkatársa megkérdezte, miért nem szólsz a feleségednek, hogy készítsen valami mást? Nincs feleségem, felelte a férfi. Akkor ki készíti a szendvicseket? Én magam. A szerzetes megértette az üzenetet, sok terhét ő maga rakta saját vállára. Így is lehet figyelmeztetni, nem megalázva másikat, hanem tükröt tartva neki, nem sebet ejtve, hanem gondolkodásra indítva. A második lépés, kérjem mások segítségét. Ha négy szem közti beszélgetés nem vezet eredményre, Jézus azt tanácsolja, hogy vonjak be még valakit. Ez azonban nem pletykálkodás jelent. Nem arról van szó, hogy mindenkinek elmondom, mennyire megbántott engem az illető. Inkább keressem meg azt az embert, akire hallgat. Valakit, aki tapintattal, szeretettel és bölcsen tud közeledni hozzá. Néha azért van szükségem segítségre, mert nem tudom igazán beleélni magam a másik helyzetébe. Egy püspököt megoperáltak. Amikor már jobban lett, körbejárt a kórházat, hogy vigasztalja betegeket. Egy asszonynak ezt mondta. Pontosan tudom, mit érez. Az asszony elmosolyodott. Tényleg tudja, püspök úr? Nekem a mélyemet távolították el. Bármennyire együtt érzek valakivel, nem mondhatom mindig, hogy pontosan tudom, mit él át. Nem ismerjük egymás rejtett harcait, sebeit és félelmeit. Ezért ítélkezés helyett néha jobb segítséget kérni olyan embertől, aki többet ért a helyzethez, vagy közelebb tud kerülni ahhoz, akit én már nem tudok megszólítani. A harmadik lépés, vigyem a közösség elé. Ez nem azt jelenti, hogy név szerint kihirdettetem a templomban, ki mit tett. Sokkal inkább azt, hogy imádkozunk érte közösen. Jézus azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ott van közöttük. Ha már két vagy három ember közös imájának ereje van, milyen nagy erő lehet abban, amikor egy egész közösség együtt könyörög? Az apostolok is együtt imádkoztak, amikor kiárat rájuk a Szentlélek. Minden templom ilyen emeleti terem lehet. Olyan hely, ahol Isten lelke gyógyít, békét teremt és utat nyit, ott is, ahol én már nem látok megoldást. Vigyázzunk tehát egymásra. De ne a tévedhetetlenség magasából, hanem alázattal. A bírálatnak csak akkor van helye, ha nem lejáratni, hanem fölemelni akarom a másikat. Reményik Sándor így imádkozik. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek? Az enyém és a másoké. Mi olyan könnyen ítélünk, a dolgok pedig sokkal bonyolultabbak annál, mint amit kívülről látunk. Ezért először beszéljek szeretettel. Ha kell, kérjek segítséget. Ha pedig emberileg már nem tudok többet tenni, imádkozzunk együtt a közösségben, mert a keresztény közösség nem az a hely, ahol egymás szemmel tartjuk, hanem ahol egymásra vigyázunk. Én hogyan figyelek másra? Mennyi a szeretet? Mennyi az ítélkezés?
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 23. vasárnapra Lépések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Rádió Erdély. Éjfél van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Éjjel két órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Nemese. Éjjel három órától együtt imádkozhatjuk az irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazekas Ilona az Öregkor Bölcsessége című műsora lesz hallható. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, Szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.

0: hitnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: könyörögjünk. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
1: A boldogságos szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus.

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette. Ez a jelmondatom, amit választottam, amikor fogadalmat tettem a Ferences Szegénygondozó Nővérek közösségében. Kezdetben nem ezt a mondatot akartam, és jobbnál jobb ötleteim voltak Jézusnak, amikor Jézus valahogy erre a mondatra vezérelt, és végül azért is adtam be a derekam, és választottam ezt a mondatot, tényleg fogadalmi jelmondatul, mert ezzel kezdődik a 13. fejezet a János evangéliumban, ami a felmagasztalásáról szól, ami tulajdonképpen Jézus kereszt halála, vagyis ami János szerint az ő megdicsőlése, és ez nagyon paradox, és sokszor azt gondoljuk, és én is úgy voltam, hogy a legnehezebb időszakok nem a felmagasztalásról szólnak, de valójában Krisztus azzal váltott meg minket, és hogy gyönyörű Jánosnál ez a rész, hogy a szenvedő Krisztus és a feltámadt Krisztus szinte így összemossa, szinte így egy egészbe hozza őket. És a másik, amiért nagyon megtetszett, hogy benne van ez a szó, hogy a végsőkig, és erről egyszer olvastam egy nagyon jó teológustól, hogy ez a végsőkig, ez nem csak annyit jelent, hogy a halál elviseléséig, vagy a szenvedésig, amit el kell értünk viselni, hiszen vannak emberek nálunk, akik egyébként fizikailag Krisztusnál nagyobb szenvedéseket szenvedtek el, hanem inkább ez a végsőkig, ez azt is jelenti, hogy a teljességig szerette, tehát, hogy Krisztus kezdettől fogva az a személy, az a lény, aki örök szeretettel van irántunk, ezzel az agapéval, ami gyakran szerepel a Szentírásban. Ő ezzel a szeretettel volt már azelőtt is, mielőtt mi lettünk, akkor is, amikor mi vagyunk, és hogy ezzel lesz mindig felénk, ezzel a teljességgel.
1: Mária Krisztina nővérnek, Ferences Szegénygondozó Nővérek közösség tagjának gondolatait hallották.

Drága gyermekek, tiszta és őszinte szeretetetek vonzza édesanyai szívemet. Hitetek és a mennyei atyába vetett bizalmatok illatos rózsa, amelyet nekem hoztok. A legszebb rózsacsokrokati imáitokból, jó cselekedeteitekből és a szeretetetekből állnak. Szeretetem apostolai, akik őszinte, tiszta szívvel törekedtek követni fiamat. Ti, akik őszintén szeretitek őt, ti segítsetek, mutassatok példát azoknak, akik még nem ismerték meg fiam szeretetét, de gyermekeim, ne csak szóval, hanem cselekedetekkel és tiszta érzésekkel, amelyekkel dicsőítitek a mennyei atyát. Szeretetem apostolai, a virasztás ideje van, és szeretetet kérek tőletek, nem azt, hogy ítélkezzetek, senkit ne ítéljetek el, mert a mennyei atya fog megítélni mindenkit. Azt kérem tőletek, hogy szeressetek, terjesszétek az igazságot, mert az igazság régi, nem új. Az igazság örök és igaz. Az örök Istenről tanúskodik. Hozzátok fiam fényét, és törjétek meg a sötétséget, amely egyre inkább be akar borítani benneteket. Ne féljetek! Fiam kegyelme és szeretete által én veletek vagyok. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. március 2-ai üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Katekézis sorozatunk folytatódik, beszélgettünk az elmúlt két katekézisben a hitről. Azelőtt pedig megemlítettük egy picit a szabadkőműveseket. Nézzük meg továbbra is, hogy mit is jelent. Több államban a szabadkőművesek magukhoz ragadták, és ma is kezükben tartják nagyon sok helyen a kormányzásnak a hatalmát. Nevezetesen a román népek országaiban tettek nagy befolyásra szert a páholyok, különösen Franciaországban, Portugáliában, ahol a legtöbb miniszteri székben szabadkőművesek ültek. Az Amerikai Egyesült Államokban szintén igen nagy befolyásuk volt a kormányzatra a szabadkőműveseknek. Néha a képviselőház csak nem kétharmad részben, a szenátus több mint fele részben szabadkönyvesekből állt. Mexikóban, Chilében, más dél-amerikai államokban egészen a páholyok parancsolnak, és kegyetlenül üldözik az egyházat. A szabadkönyves évkönyvek kimutatása szerint a páholy tagok létszáma a világháború folyamán, tehát 1914 és 1920-ig 1 800 ezerről több mint 3 millióra emelkedett, több mint 20 ezer páholyjal. A legtöbb tag az Amerikai Egyesült Államokban volt, és van, Washington székhelyjel, ahol az Egyesült Államok kormányzata is székel, ugye mai napig is. A legkevesebb azonban Európában, Németországban van, mintegy 50 ezer tag, 1820-ban 140 volt, ebből már 50 az Egyesült Államok területén, 35 pedig Európában. Franciaországban a szabadkönyvesek szervezet élén a párizsi Nagy Orient páholyál, amelynek befolyása van az összes román államok, tehát nem Romániát kell itt érteni a román államokra, hanem szabadkönyveseire is, és azokat szerves egész egyesíti, miként ezt a világháborúk eléggé kimutatták. A szabadkönyvesek programja az egyes államokban a következők voltak: az egyház tekintélyének és befolyásának a megsemmisítése, a hitoktatás száműzése az iskolákból, a családok elkereszténytelenítése, a szerzetes rendek száműzése, a templomok átvétele állami tulajdonba és a keresztény vallás nyilvános gyakorlatának a megtiltása. A szabadkőműves konvent Párizsban azt követelte, hogy távolítsák el a feszületeket minden nyilvános helyről, kórházakból, iskolákból, tiltsák el a körmeneteket, a harangozást, és a papságot helyezzék felügyelet alá. A szabadkőművesek Buenos Aires-i összgyűlésén, ami 1905. szeptemberében történt, ugyanezeket követelték, és azon felül még a szerzetes kolostorok feloszlatását és az egyházi ünnepnapoknak az eltörlését. A szabadkőművesek követelik az egyház és állam elválasztását, és ezzel együtt mindenféle papi járandóság megszüntetését, az eskü eltörlését, a kötelező polgári házasságot, a házassági elválások törvényes megkönnyítését, hogy ezáltal a keresztény családot alapjában támadják meg, a halott égetést és még sok egyebet, ami mind ártalmára van hitnek és egyháznak. Vagyis a szabadkőművesek egész helyesen nevezhetők építőmestereknek, akik szándékosan rosszul építenek, hogy tudnillik, ezáltal a társadalmi berendezettség mai épülete minél előbb összeomoljon. Joggal figyelmeztette Olaszország püspökeit 13. Leó pápa 1890-ben arra, hogy a szabadkőművesség alapjaiban támadja meg a kereszténységet, így főképpen az iskolákban és a keresztény családokban. Aki tagja egy szabadkőműves szervezetnek, az megszűnik katolikus lenni. Szabadkőművesnek is, katolikusnak is lenni egyszerre lehetetlenség. Ugyanis az egyház törvényei szerint mindazok, akik felvetetik magukat a szabadkőművesek szervezetébe, azok gyülekezeteiben részt vesznek, vagy ezeket csak támogatják is, ki vannak közösítve az egyházból. Az ilyenek nem részesülnek az egyház közös imáiban, nem szabad számukra a szentségeket kiszolgáltatni.
Ez alól a büntetés alól csak a római pápa oldozhat fel. Azonban egy szabad kőműves halálos ágyán őszinte bűnbánatot tanúsít, egyszerű pap is feloldozhatja őt. Figyelemre érdemes tény, hogy a szabad kőművesek egyik összgyülekezete, melyet a majdna melletti Frankfurtban tartottak 1912-ben, egyhangulag a következő elvet állították fel. Becsületes szabad kőműves nem lehet ügybuzgó tagja a katolikus egyháznak, mert nem hódolhat egyszerre a humanizmus szabad gondolatának, kereszténység tanainak, amelyek megkötik az értelem szabadságát. Szabad kőművest halálos ágyán megtéríteni igen nehéz feladat. Ez onnan van, mert a szabad kőművesek életükben kötelezik magukat arra, hogy haláluk előtt el fognak utasítani minden papi szolgálatot, amely a haldoklók szentségeinek felvételére vonatkoznék. A szabad kőművességhez hasonlóan a katolicizmus ellen irányuló titkos szövetség, a Ku Klux Klan szövetség, ez Észak-Amerikában. Az 1861 és az 1865-ös években zajlott le, tudjuk mi jól, az amerikai polgárháború, amelyben Észak-Amerika déli államait az északi államok legyőzték, és a néger rabszolgák felszabadítására kényszerítették. A háború után Észak-Amerikában egy titkos szövetség keletkezett azzal a céllal, hogy eltegyen láb alól mindenkit, aki a négerek érdekében szót emel. Amikor azonban 1867-ben a kongresszus határozata folytán mégis megkapták a fekete bőrűek a társadalmi és a politikai szabadság jogaikat, de titkos szövetség lassan-lassan felhagyott a tevékenységével. A szövetségnek Ku Klux Klan volt a neve, és valóságos rém uralmat fejtett ki tagjai halálbüntetés terhe alatt, esküvel kötelezték magukat a kölcsönös titoktartásra és egymás segítésére. 1916-ban William Simmons, azelőtt metodista prédikátor, az Egyesületet új életre keltette, hogy segítségével a fehér és protestáns Amerikát teremtsen. Ebből a célból harcot folytat a fekete faj ellen, továbbá a zsidók és a katolikusok, nevezetesen az írek ellen, mint hogy ezek a leghűségesebb gyermekei a katolikus egyháznak. Az úgynevezett szövetségi törvények ellen való legkisebb vétés esetén az a zsidó katolikus vagy egyéb gyanús egyén egyszer csak felhívást talál lakásának ajtaján, hogy egy óra alatt vigye tovább a sátorfáját. Ha a felhívásnak eleget nem tesz, úgy ének idején egy sereg állarcos egyén rátör, bántalmazza és átteszi a határon, sőt, sok esetben halálra kínozza. 1923-ban női egyesületet is alakít Ku Klux Klan néven, amelynek fanatikus tagjai a legnagyobb kegyetlenségekre képesek. Katolikusokat és zsidókat nem vesznek fel az egyesületbe. Tehát Észak-Amerikában ennek az egyesületnek több mint 1 millió tagja volt, akik szabad ég alatt tartják a gyűléseiket, hogy ezzel is minél több tagot gyűjtsenek. Felvételkor a tagok $10 belépi díjat kellett fizessenek, azután pedig rendes tagdíjakat. Dús gazdag emberektől az egyesület sokszor óriási összeget kapott, úgyhogy hatalmas anyagi eszközökkel rendelkezett. 1925-ben Berlinben is meg akarták

Köszöntöm újra a kedves hallgatókat, tehát a hit megvallásával folytatjuk a mai katekézisünket. A hit megvallására szép példát ad nekünk a három ifjú a tüzes kemencében, akik Nabukodonozor bálvány szobrát nem imádták, Dániel könyvében olvasunk erről. Éppen úgy Eleázár az Ag, az izraelita, aki dacára a halálos fenyegetésnek nem evett sertés húst, erről olvasunk a Makkabeusokhoz írt második levél 6. fejezetében. Továbbá a pogány százados, aki Krisztus keresztje alatt őrt állott, és Krisztus halálakor felkiáltott, hogy valóban Isten fia volt ez. Vagy Szent Péter, aki szólt Krisztushoz, te vagy Krisztus az élő Isten fia. Isten tehát kívánja hitünknek külső megvallását is, ami annyit jelent, hogy néha hitünket szóval és cselekedettel is nyilvánítanunk kell, és pedig mások előtt. Krisztus Urunk így szól, hogy világoskodjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék atyáitokat, aki a mennyekben van. Tehát néha napján beszédünkkel, vagy cselekedeteinkkel másoknak is értésére kell adnunk, hogy keresztény katolikusok vagyunk, és hogy vallásunkat meggyőződésből nagyra becsüljük. Mint Krisztus idézett szavaiból látjuk, az kell, hogy legyünk a világ számára, ami a gyertya a szobában. Hitünk nyilvános megvallásával működjünk közre, hogy embertársaink az Istent mind jobban megismerjék, és az ő parancsait lelkiismeretesen megtartsák. A keresztény hit ellenségeinek merészségét is sokszor már a bátor keresztények hitvallása is megtöri. Minket pedig a hit megvallása a hitben még jobban megerősít. Ugyanis a gyakorlat tesz mesterré. Sajnos azonban sok ember gyáva, attól való félelmükben, hogy embertársai kigúnyolják, vagy talán állásukban, előhaladásukban kárt szenvednének, nem merik hitüket bátran megvallani, és a vallás gúnyolókkal nem mernek szembeszállni. Olyanok az ilyen emberek, mint a félénk nyúlak, amelyek félnek a madárjesztőktől is. Nem gondolják meg, hogy a bennünket hitünk miatt most kinevetők, az ítélet napján megszégyenülnek. Arra sem gondolnak az ilyenek, hogy küzdelem nélkül nincs jutalom, és hogy a jutalom csak Krisztus bátor és győztes katonáinak van megígérve, mondja 13. Leó pápa is. Aki Isten dicsőségért nem mer bátran fellépni, az ugatni nem tudó néma kutyához hasonlít, ahogy mondja Izaiás proféta is. Hogy megszégyenítnek sok katolikust, néha még a hamis vallása követői is. Például a mohamedánok, akik nyílt utcán is bátran tanúságot tesznek a hitük mellett. Az egyház sok körmenetet tart, így például a feltámadási úrnapi körmenet. Ezek mind alkalmul szolgálnak a hit nyilvános megvallására. A hit bátor megvallására a bérmálás szentségében kapunk Istentől kegyelmet.

hit külső megvallása akkor kötelességünk, ha ezt Isten dicsősége vagy embertársuk lelki ügyben megkívánja. A lélek üdvösségéhez nem szükséges, hogy hitünket mindenkor és minden helyen megvalljuk, hanem csupán akkor, ha a megvallás elhagyása Istentől a köteles tiszteletet, vagy pedig másoktól a köteles épülést elvonná. Nem szükséges, sőt felesleges tehát hitünket mindig és mindenütt megvallani, például úton útvélen keresztet vetni. Ezáltal csak esetleges gúnynak tennénk ki hitünket. Erre vonatkozik Krisztus szava. Ne adjátok a szentet ebeknek, és ne hányjátok gyöngyeiteket a sertések elé. Ezért például a vallásunkat illető tolakodó kérdésekre, amelyeket hitetlen emberek intéznek hozzánk, nem szükséges felelni. Az ilyeneket röviden vissza kell utasítani, vagy egyszerűen felelet nélkül hagyni. Azonban arra felhatalmazott felsőbbség kérdez, akkor felelni kell, még életünk árán is. Így tett Krisztus Urunk is Kaifás előtt. Erre vonatkoznak Krisztus szavai, ne féljetek azoktól, kik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Isten haragját vonná magára, aki az emberektől jobban félne, mint Istentől, mondja Szent Ágoston. A hitetlen emberekkel ne is bocsátkozzunk semmi nemű vallási vitatkozásba. Már is Szent Kanizius így szól, a vallási vitatkozások csak felzavarják a kedélyeket, és gyarapítják a keserűséget. Az éjjű vitatkozások többnyire a kocsmákban, vagy úgynevezett fehér asztalnál fordulnak elő, azonban itt a vallásról minden beszélgetést kerülni kell. Aki hitét bátran megvallja, azt Isten már a földön is, de még inkább a földi élet után megjutalmazza. Szent Veronika hitének bátor megvallásáért, amelyet Jézus keresztútján tanúsított, bőséges jutalmat kapott. A szenvedő üdvözítő az oda nyújtott kendőn rajta hagyta szentséges arcának mását. Általában Isten felmagasztalja azokat, akik bátran megvallják hitüket. Szent Péter apostol társai előtt bátran megvallotta Krisztus istenségét. Emiatt Krisztus Urunk őt boldognak mondta, és az apostolok fejévé tette. A babiloni három ifjú a király és az egész nép előtt megvallotta hitét az igaz Istenben. Ezért Isten kimentette őket a tüzes kemencéből, ugyan ők később magas rangot nyertek. A földi királyok is kiszokták tüntetni a katonáikat. Az örök jutalmat Krisztus ezekkel a szavakkal ígérte meg a hit megvallóinak. Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Tehát aki hitét bátran megvallja, általában az emberek megbecsülését is kivívja magának. Aki azonban azt szégyeli, megvetést érdemel ki magának. A legnagyobb mennyei jutalmat azok remélhetik, akiket hitük miatt üldöznek, vagy pedig megölnek. Akinek hite miatt nagy üldözéseket kellett szenvednie, azt hitvallónak nevezzük. Krisztus Urunk mondotta, hogy boldogok vagytok, akiket szidalmaznak és üldöznek, mert és hazudnak minden rosszat ellenetek, én érettem, örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutalmatok bőséges lesz a mennyben. Tehát aki hitének megvallása miatt életét veszíti, azt vértanúnak mondjuk, ugyanis vérével tanúskodik hite mellett. Az ilyen bizonyosan elnyeri az örök üdvösséget. Krisztus Urunk szerint ugyanis, aki életét elveszíti érettem, megtalálja azt. Méltatlanság volna vértanúkét imádkozni. A vértanú Isten iránt a legnagyobb szeretetet tanúsítja, mert ő minden földit, sőt még a legnagyobb földi jót, az életet is megveti. Minden vértanút, mint győztest pálmával rajzolnak, győztes ő annyiban, amennyiben végcélját elérte. A keresztény vértanúk számát több milliókra becsülik. Nem igazi keresztény az, aki fél az igazságért meghalni, mondja Szent Ciprián. És az üldözéseket, vagy pedig a vértanú halált senkinek sem szabad szándékosan keresnie. Sokan, akik ezt tették, például feljelentették magukat, bálványtemplomokat leromboltak, a veszély idején elestek, az ilyeneket az egyház rendszerint nem tisztelte vértanúnak. Tehát senkinek sem kell ürügyet szolgáltatni igazságtalan cselekvésre, mondja Aquinói Szent Tamás.
Jézus Krisztus maga is menekült az üldözés elől. Éppen ezt olvashatjuk Máté 10. fejezetében. Éppen úgy az apostolok és kitűnő püspökök, mint Szent Ciprián, Szent Atanáz. Csupán a lelkipásztoroknak nem szabad menekülniük, ha a hívek lelke üdve jelenlétüket szükségesé teszi, szintén mondja Aquinai Szent Tamás. János evangéliumában olvashatjuk, a béres elfut, ha a farkas jő, de nem a jó pásztor, az nem fut el. Csak abban az esetben menekülhetnek a lelki pásztorok, ha jelenlétük nem szükséges, s az még nagyobb üldözésre izgatna, mondja Szent Ciprián. Aki azonban tévtanért hal meg, az nem vértanú. Ugyanis az ilyeneknél hiányzik az Isten szeretete, ami nélkül még a vértanúi halának sincs becsülete. Hát Húsz János tehát, aki Konstanzban inkább hagyta magát megégettetni, mint hogy a tévtanról lemondott volna, 1415-ben halt meg, tehát ő nem volt vértanú. Ugyanis inkább makacságból halt meg, nem Isten iránt való szeretetből. Vértanú azonban az is, aki hite miatt megsebesül, és sebében meghal. Aki hite miatt élethoz sziglan fogságra vagy számüzetésre ítélnek. Valamint az is, aki valamilyen keresztény erény miatt életével lakol, mint például keresztelő Szent János. Nepomuki Szent János, a keresztény erény ugyanis szintén a hitnek a megvallása, mondja Aquinai Szent Tamás. Tehát aki hitét félelemből vagy szégyenből megtagadja, vagy attól éppen elpártol, azt Jézus Krisztus e szavakkal fenyegeti, hogy aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt az atyám előtt, aki a mennyekben van. Továbbá, aki szégyel engem és az én tanításomat, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön hőségében. Tehát a hit tagadó úgy jár el, mint Péter, mikor Krisztust megtagadta, és a keresztény üldözések korszakában sokan megtagadták a hitüket, és áldoztak a bálványoknak. Manapság némelyek szégyelnek a templomban keresztet vetni, szégyelnek a szentségekhez járulni, vagy pedig az oltári szentséget az utcán imádni. Ha a pap beteghez megy, tehát másokat részt vesznek a más hitűek vállás gyakorlataiban, aki azonban például a más hitűek temetésein, lakodalmain, udvariasságból lesz részt, az természetesen az nem vétkezik. Tehát a hitüket félelemből vagy szégyenből megtagadók embertársaik előtt is elvesztik tekintélyüket. És a gyávákat ugyanis ugye nem szoktuk becsülni. Konstantin császár, Konstancius, pontosabban Nagy Konstantin atya megparancsolta a keresztény udvari szolgáinak, hogy a bálványoknak áldozzanak. Néhányan félelemből valóban áldoztak, ezeket a császár hűtlen embereknek tartotta és elűzte szolgálatából. Még szerencsétlenebbek a hittől elpártolók, az apostaták, ilyen volt a hitszegő Julián császár, de hát rengeteget fel tudnánk sorolni. Második Frigyes porosz király pedig azt mondta, hogy ha egy katolikus lesz protestánsá, mi rendszerint semmit sem nyerünk, de amikor egy protestáns lesz katolikussá, akkor talán sokat szoktunk veszteni. Itt ezzel most nem akarok senkit sem megsérteni, ezt idéztem egy porosz királyt. Tehát akik elhagyják hitüket, azok ismét keresztre feszítik Isten fiát, olvashatjuk a Zsidókhoz írt levélben, és igen súlyosan vétkeznek. Közmondás is úgy tartja, ha vagyonunkat veszítettük el, sokat veszítettünk, ha életünket, akkor még többet, ha hitünket, akkor mindent. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Palermói Szent Rozália. Szűz, remete. Palermói Róza Margit királynő udvarhölgye volt, akitől ajándékba megkapta a Pellegrino hegyet. Ide vonult vissza egy barlangba vezekelni, és itt halt meg, Monte Pellegrinóban, 1166 körül. Sírja mellé kápolnát építettek. Különösen a pestis ellen kérték oltalmát. 1623. októberében Rozália megjelent egy beteg asszonynak. Meggyógyította és meghagyta neki, hogy zarándokoljon el a Monte Pellegrinón lévő kápolnához. Az asszony csak 1624. májusában teljesítette a kérést. Ekkor Rozália újra megjelent és megmutatta neki a sírhelyét. Július 15-én kiemelték. 1625. február 11-én azonosították az erekét. 8. Orbán pápa elrendelte Rozália tiszteletét és egy templom építését. Az építők egy feliratos követ találtak, melyen ez állt: Én, Rozália, Quiskin és Róza urának, Sinibaldnak leánya, az én uram Jézus Krisztus szerelméért határoztam el, hogy ebben a barlangban fogok lakni. Eszterházy Pál nádor a Fraknó vára melletti hegycsúcsára 1666-ban Szent Rozália tiszteletére kápolnát építtetett. Később az egész vonulatot Rozália hegységnek nevezték el, s tiszteletére sokfelé építette kápolnát. Szent Rókussal és Sebestyénnel együtt a járványok ellen hívják segítségül.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Minden nap egy-egy üres kehely. Isten adja a kezünkbe. Istennel kell színültig telnie. Mondta Johannes Rosse.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csepregi Tibor villamosmérnök és angoltanárral, Bíró Magda beszélget.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Bíró Magda. A következő 25 percben kedves hallgatóinknak alkalmuk lesz megismerni egy sokoldalú férfiút, Csepregi Tibort, kenyérkereső foglalkozására nézve villamosmérnököt és angoltanárt, aki egyebekben nagy tisztelője Lukács evangélistának. Az interjúból ki fog derülni az is, hogy miért, és akit a sors nem mindennapi mindszenti találkozásokkal is megajándékozott, de menjünk szépen sorjában.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Kedves Tibor is, kezdjük ezt a beszélgetést rögtön a gyerekkorával. Ugye ön vallásos családban nevelkedett, és azt a fajta vallásosságot kapta, amit aztán egész életében magával tudott vinni, és nem hagyta el.
1: Igen, igen, elmondhatom, hogy nagyon, nagyon szép gyerekkorom volt, szeretett, nagyszülőkkel együtt jártunk szentmisére. A legkorábbi emlékem, amikor 6 éves lehettem, olyan érdekes volt, hogy az általános iskola tornatermében minden vasárnap a szülők, a férfiak, a fiatal legények fölállítottak egy oltárt, komplettül dobogóval, oltárral, mindennel, tabernákulummal és kell, és oda jártunk. A tornapadok voltak két oldal, tehát a gyerekek ott ültek, mert ez egy érdekes plébánia volt, amit a Mindszenti Atya hozott létre, több ilyen apró plébániát az ő rövid működése során. És ott és édesapám is mindig ment már reggel a oltár építéshez. Ez lehetett 48-49, és akkor megszűnt, hogy miért nem tudom, és akkor áthelyezték a helyet a Szent István Bazilikának az oratóriumába, és ott működött, anyukám oda vezetett, hogy na, akkor te is a többi fiú volt, mindig egy-két ministráns fiú, tessék, csak először ott állni, figyelni, és akkor végül is itt kezdődött. A minisztrálás az tartott körülbelül az általános 8-ig, és annyira, hogy végül is még a rorátikat is sokszor iskola előtt ott végig minisztrált címen.
0: És hitoktatás az iskolában gondolom akkor nem volt.
1: Nem volt, otthon volt, mert aztán a lánytestvérem, aki idősebb nálam volt, az ő iskoláját a Vincés nővére tanítórendhez járt, és ott, amikor szanaszét eresztették a nővéreket, valahogyan közelebbi nexusban volt az egyik tanárnővel, és hát annak is egyszerűen az élete kettébe tört, és hogy segítsünk, vasárnaponként meghívtuk ebédre, és ezt az anyukám úgy csinálta, hogy a 9 órás mise végén, ahol a nővér ült, a budai kapucunisokban érte mentünk, mert gyenge látó volt, majdnem, hogy vak, nem egészen, és át is kísértük, akkor délelőtt ebédig meg volt a hittanóra, külön-külön ezt, amíg az ebéd elkészült, tartotta, és így vezetett el minket a bérmálásig, és érdekes dolgokat mesél.
0: Úgy tudom, hogy elég hosszan tartózkodott Amerikában.
1: Hát többször voltam, több egy olyan fél éves tanfolyamokon és tanulmányutakon, úgyhogy...
0: Meg ösztöndíjjal.
1: Igen, és Londonban is. Uh-huh, uh-huh. Az egyik a londoni, az a mérnöki munkámmal kapcsolatos volt, ahol mérnökként, tehát hardware mérnökként voltam tanfolyamon, 8 hónapon, A másik kettő, a Kanada és az Egyesült Államok, Texasban voltam, az pedig az angol nyelvtanári munkámmal kapcsolatos, és abban kapcsolatos képzés volt.
0: És tulajdonképpen mi indította erre a pályaváltoztatásra? Vagy...
1: Nem tudtam, hogy mi legyek az érettségi idején. Végül is úgy gondoltam, hogy humán érdeklődésű vagyok, akkor a német nyelvtanári szak jelentkeztem, oda nem vettek föl. Belső megérzés alapján, mert nem voltam kisztag, és akkor ezt éreztem a felvételiztetők arcán, ezt le tudtam olvasni, lefagytak, amikor mondtam, hogy nem vagyok kisztag. És akkor ez borzasztóan megvilágosított, hogy ezek szerint, ha tanulni akarok egyetemen, akkor be kell lépni a kisztag. Úgyhogy ezt a megalkulást elvégeztem, hogy rögtön beléptem, és a szüleim azt mondták, hogy most egy évig ne lógjak, hanem beadtak egy elektronikus és elektromos szakmunkás képző intézet, ahol 2 év szakmunkás, tehát én tulajdonképpen elektroműszerészként érettség után még megszereztem azt, nem, és megszerettem ott annyira a műszaki területet, akkor azt döntöttem, hogy műszaki, elektromos pályára elektromos. Tehát a műszaki egyetemen végeztem, közben, amikor elvégeztem, olyan helyre kerültem, ilyen számítógépes központba, hogy ott rájöttem, hogy angol nélkül nem lehet létezni egy mérnöknek abban, már a mai világ, de abban a világban sem, ez a 70-es évek eleje volt. És tulajdonképpen az általános iskola, és azt hiszem a gimnáziumban is a második nyelvem az német volt. Úgyhogy én elkezdtem a mérnökösködés mellett, nem tudom, hobbiból, vagy érdeklődés révén, idegenvezetni, az IBUS-nál a tanfolyam idegenvezető szakképesítést szereztem, és akkor így a hétvégeken idegenvezettem, és angol-német nyelven voltak vegyes csoportok is, jobbra németül, balra angolul, ugyanazt.
0: De akkor már elvégezted az angol szakot?
1: Nem, az angol szak csak azután jött, amikor ez a...
0: És a rendszerváltás után?
1: Igen, amikor a kutatóintézet, ahol voltam, és olyan rutinná vált, hogy egyrészt egy kicsit unalmassá vált ez a munka, hogy nincs a újdonság, izgalom és a kísérletezés, meg minden, ami addig volt. És akkor ez a pangás korszaka volt a kádári dolognak a vége fele. Azt mondtam, hogy akkor kell váltani. Hogy itt van a két nyelv, és nagyon a rendszerváltás idején volt ez, már nem tudom, emlékszem hányban, hogy ott elhagytam őket, és beiratkoztam az angol szakra, hogy taníthassak angolul. Hát akkor elvégeztem, és ez a története a dolognak.
0: Na most azért megkérdezem azt is, mert hiszen ilyen gyakori külföldi tartózkodások sok embert arra csábítottak, hogy diszidáljon, vagy hogy ott éljen. Hogy tudott volna-e esetleg nyugaton élni, hiszen akkor még ez olyan nagy szabadsággal, meg jóléttel, meg lehetőségekkel kecsegtetett.
1: Igen, igen. Hát felmerült. Megmondom, ez kicsit érdekesség. 12 éves voltam az 56-os forradalomban, és akkor egy csomó ember disszidált a környékünkből, a családunkból, rokonság, ismeretség, de a mi családunk erről nem beszélt. De én, mint lehet, hogy ilyen romantikus, serdülőkori felhevülésből, hogy ez is elment, az is a rokonság, barátság közül. Hát mondom, én is disszidálni akartam, de már elég későn kaptam észre, mert akkor már január volt valahogy így, és már nem volt lehetőség Ausztria fele, csak Jugoszlávia fele. És elhatároztam, hogy is mondjam, tapasztalatlanságból adódó elképzelés volt, és megszöktem hazulról, és 47 forint volt, azt hiszem, és akkor az épp elég volt arra a vasúti jegyre, ami elvitt Kecskemétig, de hát és addig már este lett, otthon hagytam egy búcsúlevelet, hogy és akkor már ez a politikai elégedetlenség bennem volt, mert tudtam, hogy pont az, hogy otthon vallásosak voltunk, és más ideológiát követtünk, és az iskolában meg más tanítottak. És azt mondtam abban az levélben, amit aztán aznap állítok el is égettek, hogy nem tudok ebben a hazugságban élni, és inkább disszidálok. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy 12 éves koromban disszidálni akartam, de azóta soha, na és akkor vissza, mikor már nem volt pénzem, akkor rengeteg gyertya égett, elesettek meg a háború, és
0: áldozatok, meg elhurcoltak.
1: És nyitva volt a templom jó sok későig, jó, és megyek tovább majd stoppal, vagy mivel Jugoszlávia. És akkor egy bácsihoz oda mentem, aki a bejáratnál úgy állt, egy ájtatoskodott, és megkérdeztem, hogy tudna egy szállást adni egy éjszakára, de nem kell fekvő, csak egy szék, ahol el.
0: Azért bátor volt egy 12 éves.
1: És a bácsi azt mondta, hogy fiam, menjél haza Pestre, mert... És adott, azt mondja, itt van, ennyi 25 forint lesz a vasúti jegy, és azonnal menj haza a Pestre a szüleidhez. És akkor este, nem tudom, 11 órára értem Pestre, kisírt szemmel a családot. És aztán nem mertek összeszívni. Egy napot hiányoztam az iskolából, és akkor másnap mentem is.
0: Úgyhogy... Na hát szerencséje volt, hogy egy ilyen bácsihoz fordult.
1: Azután telefonon egy fél évvel, egy év múlva csörgött a telefon, mert elkérte a telefonszámomat, hogy a Tiborral mi van a helyzet, és mondták, hogy otthon van, és akkor köszönöm, és már le is tettem.
0: Uh-huh. Szóval kíváncsi volt azért.
1: Igen. Na és ezek után nem akartam az életemben sosem nyugaton megmaradni, mert olyan honvágyas voltam, uh-huh. hogy lett volna lehetőség olyan szakmát.
0: Hát biztos lett volna, igen. Megkérdezem, hogy választott-e számunkra egy idézetet a Bibliából, ami önt sokáig foglalkoztat.
2: Igen, hát ez tulajdonképpen Szent János evangéliumában található rész, ahol Jézus a tanítványainak magáról, mint a jó pásztorról beszél. És több oldalról is körbejárja a témát, és a következőket mondja. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akkorból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak az én szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Ennyi az ige hely, de az evangelista ezután még megjegyzi, hogy és a hallgatóság, vagyis a tanítványok és a apostolok nem értették, nem volt világos számunkra ennek az értelmezése. És azt hiszem,

0: igen, vagy az ökuménére is vonatkoztathatjuk
1: bizony
0: ezt az idézetet. Igen.
2: Egy másik gondolatot a nemrég elhunyt Ferenc pápához vezet, akinek néhány megnyilvánulása is összekapcsolható ezzel, például a nagycsütörtöki lábmosás szertartását, ugye, amit ugye a pap végez, őt a 12 férfi pedig a 12 apostolt. De ugye ettől eltér, a Ferenc pápa pedig több alkalommal nőket és muszlim vallásúakat is bevont ebbe a szertartásba. Úgyhogy ezt is én egy példára, történelmi példára, a Nodament ilyen, hát egy ilyen laza összefüggésbe hozható ezzel az idézettel.
0: Úgy tudom, hogy ezzel az idézettel hozza a kapcsolatban a mindszenti élményét is. Elmondaná ezt még, kedves igen, hallgatóinknak?
1: Hát két rendkívüli élménye van mindszenti atyával kapcsolatban. Ugye amikor 16 év fogság után kijutott Bécsbe, és ott azt hiszem a Schönborn Priborosnak volt a vendége, abban az időben voltam egy hétig Bécsben a munkámmal kapcsolatban, és valahogyan a kollégák vagy valaki mondta, hogy te csütörtökön a mindszenti misézni fog, az első nyilvános, hivatalosan nyilvános miséjét fogja tartani a kapicunus templomban. Hát azonban mondtam, köszönöm, és rohantam, hát másnap volt. És zsúfolásig volt a kapucinus templom, megjelenik, bevonulja a főpapi menet az oltárhoz, és illetve a bíboros atya, és hát egy nagyon megtört, rozoga, öreg úr, bocsánat a kifejezésért, vonult fel az oltárhoz, és látszott rajta a megtörtség és az arcán is.
0: Hiszen végül is tényleg először a súlyos börtön.
1: Egy megrokkant és egy szenvedő arc, és akkor a homília, amit tartott, megrendítő volt, látszott rajta, olyan lelki katarzis lehetett ez az öröm számára, hogy kijöhetett már a 16 év után a nyilvánosság elé, mindenkitől bocsánatot kért, illetőleg megbocsált mindenkinek, amin átment, de nem beszélt egy távlatosan, hogy komolyabb üzenete lett volna, inkább az, hogy megbocsájt, ez volt a fő.
0: Tehát a jövőre nézve nem volt sajnos semmi.
1: Igen, hogy tervei, meg ilyesmi.
0: Igen.
1: Úgyhogy nagyon sajnáltam szegényt, és tényleg úgy mentem el, hogy szegény összetört.
0: Herceg primások.
1: Igen. A második pedig egy évre rá, az 73-ban volt, 1973-ban, akkor meg a gondviselés jó voltából éppen Londonban voltam, egy hosszabb tanulmányúton, és jártam rendszeresen a Westminster Cathedralbe, és az ugye a főtemplom, katolikus főtemplom, a Westminster apátság Abbeytől megkülönböztetve. És ott hirdették, hogy két hét múlva a mindszenti bíboros úr fog ünnepi misét tartani 10 órakor. Hát nagyon megörültem, és már vártam, izgultam előre, hogy hát hogy fog most kinézni, mi lesz. És hát a zsúfolásig megtelt. Katedrálisban végig vonulnak be a...
0: Csupa magyarok?
1: Hát feltételezem, de voltak gondolom angolok is, meg újságírók, ugye, egyebek, meg a, talán a nunciatúráról, stb. Úgyhogy hát biztos, hogy nemzetközi volt, de többségében a hívek között a magyarok. És akkor egész másképp vonult be, felemelt fejjel, kiegyenesedett, magas, szálfa emberként. Hát mondom, ez mintha kicserélték volna.
0: Egy év alatt.
1: Igen, hát kipihente magát talán, és fel tudta dolgozni ezt, amin átment ez a nagy szenvedés. És akkor a prédikációjában is már erőteljes hangon és határozott elképzelésekkel, intelmekkel, tanítással szólt hozzánk. És akkor aztán folytatta, és ezt a 4 évig csinálta az európai és amerikai és ausztrál, tehát világkori körüli útját. És így jön a gondolatom ahhoz, hogy van ma, ahol más juhaim is vannak, hogy ő, hát mint mégis Jézus képviselője, elvesztette az otthoni juhait, a magyarországi híveit.
0: Magyarországi aklot.
1: Igen, aklot, akolt, és akkor most ő azokhoz fordul, akik ezen a magyar akolon kívül

0: vannak, és akkor nagy turnéba
1: végiglátogatta a világ.
0: Tehát ez magyar, a két nagy,
1: magyar katolikusságát.
0: Igen, ez a két szentmise nagyon megmaradt bennem, hogy két arc volt, két karakter, és hogy így összeszedte magát az első, még összetört emberként miséhez képest.
1: Hát hála Isten akkor, hogy ez megadatott neki. Még egy kérdés, és egy utolsó téma. Szent Lukács iránti érdeklődése csak azután ébredt fel, miután a könyvvel találkozott, vagy már régebben is Szent Lukács volt a kedvenc evangélista?
0: Egy evangélist. Nem mondhatom, hogy volt a négy közül valamelyik kedvencem, de mióta ezt a történelmi regényt, a Taylor Caldwell regényét lefordítottam a Lukánus címmel, hát nagyon mély hatást gyakorolt rám, több szempontból is, de maga az írónő is egy remek művet alkotott, és ennek a hatására most figyelem mindig jobban, hogy hogyan különbözik a Lukács evangéliuma a többitől, mert és akkor figyelem, hogy mi az, ami a Lukács szerint itt kidomborítja, hát elsősorban olyan területek, amit a többi apostolok hozzá se fértek, mert ők ugye szemtanúi és alanyai is voltak a csodáknak, meg a tanításnak, de a Szűz Máriával nincs nyoma, hogy kapcsolatuk lett volna. És a Lukács fejébe vette, mint orvos, hogy a legtöbb információt hát a Szűz Máriától beszélnem kell vele, föl kell keresnem, és kalandos úton, ahogy a regényben le van írva, ugye történelmi tényekre is alapul, a földolgozva, Szűz Máriához ment, de és a szűzanya, hát valószínű, hogy Szentlélek vezetésével kapott intést, és tudta, amikor megjelenik egy idegen, egy pogányi görög, és azt mondja, hogy kedves asszony, ez Lukács doktor, vagy orvos doktor vagyok, és a fiát nagyon szeretem, és szeretnék a könyvembe, amit róla írok, többet megtudni az édesanyjától.
1: Vagyis az írónő Taylor Caldwell így képzeli el Lukács evangélista és Szűz Mária megismerkedését, találkozását. Igen, és így magyarázza, hogyan kerülhettek ezek a részek a Lukácsi evangéliumba.
0: És akkor hosszú interjúkat készített Szűz Mária, ahol a tulajdonképpen a szemültelen fogantatástól kezdve elmeséli, hogy olyan logikusan, hogy nem tudta, kihez fordul az örömébe, kihez.
1: Az angyali üdvözlet idején a regény szerint.
0: A szülei, hát azok aludtak már, fölébreszem őket, akkor úgyse hiszik el, azt mondják, hogy megint képzelődsz, mint már annyiszor. Úgyhogy nem ébresztette föl a szüleit Mária. Ilyeneket elmond, és akkor megyek a Józsefhez, hát a József, aztán azt is elvetette, hát nem örülne neki, hát nem tudom megmagyarázni. De hát az angyali üdvözletből értesül a nagynényének a várandóságáról, és akkor esik le neki a tantusz, bocsánat, a profán kifejezését, hát nekem akkor Erzsébettel kell beszélnem, hiszen ő is az emberektől már meddőnek volt kikiáltva, és valószínű, ez is egy ilyen isteni kegyelem, hogy várandós. És akkor aznap éjjel, és egyedül lánygyermekként
1: elmegy, és meglátogatja Erzsébetet.
0: Egy kalandos, ami a regényben le van, hogy nagyon. Szóval ezt leírja, most ilyeneket, meg amikor azt olvassuk az evangéliumban, hogy a pásztorok meglátogatták ugye Jézust Betlehembe, és Mária csodálkozott ezen, és utána, és hosszasan elgondolkozott, többször elgondolkodott ezen. Hát ki tudhat ilyet állítani, mint akinek ezt elmondták, elbeszélték. Tehát apostoloknak ilyen dolgokról nem volt fogalmuk, tehát mert nem volt ilyen kapcsolatuk. Tehát ez a rendkívüli a Lukács evangéliumában, hogy egy olyan kapcsolatot tudott kialakítani, teremteni, nem egyoldalúan a Szűz Máriával, hogy megnyílt, és a legintimebb gondolatairól és eseményeiről mesélt neki, és ezek az evangéliumok az ő evangéliumának a különlegessége.
1: Aztán annyira tetszett a könyv, hogy le is fordította, pedig ez egy vastag könyv.
0: Az 750 oldal.
1: Igen, én is elolvastam, és nekem is nagyon tetszett, úgyhogy a kedves hallgatóinknak is csak ajánlani tudjuk. Hát köszönjük szépen Tibornak, hogy mindezt elmondta nekünk.
0: Nagy örömmel köszönöm én is a lehetőséget.
2: Csepregi Tibor villamosmérnök és angoltanárral Bíró Magda beszélgetett.
3: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
4: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márnár nővér azonos című könyvéből felolvas Oltyán Emese.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Oltyán Emese vagyok. Újabb rész következik Emmanuel nővér a Rejtőzködő Medjugorjei gyermek című könyvéből, melyből megtudhatjuk, ki is volt a Piákovicsi próféta, és milyen látomásai voltak még a szűzanya jelenései előtt. Előbb azonban hallgassuk meg a szűzanya üzenetét. Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, sokat dolgoztok, de Isten áldása nélkül. Áldjátok és kérjétek a Szentlélek bölcsességét, hogy vezessen benneteket ebben az időben, hogy megtérhessetek és élhessétek ennek az időnek a kegyelmét. Térjetek meg, gyermekeim, és térdeljetek le szívetek csendjében. Helyezzétek Istent lényetek középpontjába, hogy így örömmel tudjatok tanúságot tenni a szépségről, amit Isten szüntelenül áraszt életetekben. Máté Szégó 1901-ben született. A Podbrolábánál élt egészen közel Vicka szüleihez és Ivánkovicsékhoz, Biákovicsnak abban a részében, ahol a látnokok születtek. Soha nem járt iskolába, és nem tudott se írni, se olvasni. Egész életében a szüleitől örökölt pár holdas földet művelte, ami tele volt kővel, és hálátlanabb volt, mint bármely más föld a környéken. Akárcsak szomszédjai és barátai, megélhetése nagy részét szőlőjéből és dohányföldjéből, egyetlen tehenéből és néhány kecskéjéből szerezte. Szívesebben maradt falujában, mint hogy Németországba menjen dolgozni, ahogy az sok helybéli férfi tette. Jobb szegényen élni, de családban. Amint gyermekei felnőttek, megengedhette magának, hogy ellébecoljon, amíg el nem jön utolsó órája. Mint minden borász, ő is nagy örömmel borozgatott cimboráival, főleg, hogy kora előre haladtával ereje fogyott, idejét pedig mégiscsak el kellett töltenie valamivel. Víz és villany nélküli kunyhójában az élet a nap állásához és az évszakokhoz igazodott. Soha nem volt biztos, hogy lesz-e mit ennie másnap. A családtagok egymás mellett a földön aludtak. Ágyak? Nem is hallottak ilyesmiről. Egyébként is hová tették volna őket? Máté felesége, Nada, minden reggel megterített a közös helység egyik sarkába, az egyetlen helyen, ahol a család összegyűlhetett. Máté Szégó nem mindennapi figura volt? A zagyvaságok, amelyeket összehordott, sokakat megnevettettek. Olykor Medjugorje völgyét járta, és olyan dolgokat terjesztett, amelyeket senki nem hitt el. Talán a bor tette ezt? Az emberek megmosolyogták, sőt, ki is nevették. Elképzelései igazán túlzásokba estek. Nem vagyok szép, mégis mindenki szeret, mindenki örömmel lát. Ebben igaza volt. Mindenhol szívesen látták. Medjugorje népének szüksége volt erre a falu bolondjára. Ha esküvőt tartanak, és Máté nincs ott, akkor annyi az ünnepnek, mondogatták. Télen, amikor elérkezett a raki készítés ideje, Máténak ott kellett lennie, Egyébként csak unatkoztak volna. Máté olyan örömöt árasztott, amiben mindenkinek kedvetelt. Nem volt sem mozi, sem tévé, sem rádió, de Máté mindegyiket lekörözte. Ő lelkesítette át a virasztásokat, és vigasztalta meg a szabadság hiányától szenvedő szíveket. Jelenlétében az emberek kiszakadtak a szomorú valóságból. A falu idősei között végzett kutatásaink alapján megállapíthatjuk, hogy Mátéra mindenki szeretettel emlékszik vissza. Máté ösztönösen is aggódott kis faluja sorsa miatt, ezért a kis világért, melyben egész életét élte. Egy nap majd jelentette ki, egy hatalmas lépcső lesz a házam mögött, annyi lépcsőfokkal, ahány nap van az égen, az évben. Jól van, Dedó, papa, álmodos csak, nincs abban semmi rossz, felelték neki. Figyeljetek csak jól, fiacskáim, Medjugorje nagyon fontos hely lesz, emberek ezrei érkeznek majd ide a világ minden tájáról, lesznek köztük fehérek, feketék, sárgák, imádkozni jönnek majd ide. Az én gyermekkori templomom helyett egy sokkal nagyobb lesz majd, és tele lesz, el se fognak férni benne az emberek, én pedig meghalok aznap, amikor lerombolják a templomomat. El fog jönni az én goszpám, boldog mindaz, aki hisz neki és kitart az imádságban. Higgyétek el nekem, én nem fogom meglátni mindezt, de ti, fiacskáim, meglátjátok. Rengeteg utca lesz és rengeteg épület, nem olyanok, mint a mi kis házikóink. Lesznek egészen hatalmas házak is. Máté itt mintha elszomorodott volna, mint aki valami számára kedves dolog elmúlásáról beszél. A mieink eladják majd a földjüket az idegeneknek, azok pedig szállodákat építenek. Medjugorjéból szent hely lesz, a hegyek is szentek lesznek. Az én krikámon olyan sokan lesznek, hogy aludni se tudtok majd tőlük. Az én szüzanyám miatt jönnek? Meg fogjátok látni, fiacskáim. Legyetek kedvesek és vendégszeretőek a jövevényekkel, mert ők jót fognak majd tenni nektek. Dedó, már megint túl sokat, sok rakit itt áll, menj aludni, késő van. Vigyázzatok, ne veszítsétek el a hagyományaitokat. Imádkozzatok Istenhez mindenkiért és saját magatokért. A nevetés és a megjegyzések nem maradtak el. Túl sokat szenvedett a nélkülözéstől, az agyára ment, és a raki sem tesz jót neki, duruzsolták. Máté tudta, hogy nem volt bolond. Barátai egy szót sem hisznek el abból, amit mond. Látta, hogy kinevetik, de nem volt, ami megállítsa. Komoly maradt, és így fenyegetőzött. Ne kényszerítsetek arra, hogy megmondjam Jézusnak? Az igazat megvalva eleresztette a füle mellett a megjegyzéseket, és meg se próbált változtatni, pláne elhallgatni az üzenetét. Profétai természete volt, mint azoknak a sasszemű embereknek, akiket nem tántoríthat meg semmi, mert éppen úgy szemlélik a rejtett igazságokat, ahogy mi nézzük a naplementét. Isten emberének méltóságában élt, szíve egyenes volt és szabad, és nem foglalkozott azzal, mit gondolnak róla mások. Ha valami mondani valója volt, kimondta. Nem tudott írni, olvasni, de Isten betekintést engedett neki falujára, sőt, az egész világra vonatkozó terveibe. Kedves hallgatók! Történetünket folytatjuk jövő héten, ugyanebben az időpontban. Addig is minden jót kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

szép a te világod. Amikor így a fűben fekszem, fölöttem a kék égen kicsi bárányfelhők. Körös körül pipacs virít, és meg sárga gólyahír, és bogarak neszeznek. Nem győzöm fantáziát csodálni, világalkotója. Palettádon mennyi sok szín, mennyi mindent terveztél, hányféle formát mintáztál meg. Csillogó jéghegyeket, smaragd zöld tengereket, napfényben nízó síkságokat. Kezed erdőket ültetett, amelyek orgonálnak a szélben, tarka réteket, magányos havasi gyopárt a hegygerincen, és algákat a tengerfenéken. Ha mi emberek terveztünk volna növényeket meg állatokat, csak típus jóságaink lennének meg szabály növényeink. A fajta víz, B fajta föld, C fajta levegő. Ehhez meg néhány speciális modell és alcsoport. Mindent együttvéve haszonállatok. Sörös kocsit húzni, tojást tojni, esetleg valami díszféleség az akváriumba. Ehhez még zöldség, gyümölcs meg épületfa. Többre nem futná a fantáziánk. Művészek gyárban görnyednének, így készülne minden barokk, vagy ami kicses, szürrealista vagy Picasso-i. De a te fantáziát teremtő Úristen mérhetetlenül szép. Minden egyre újat és újat hoz létre, csodálatot kelt bennem és leborulni késztet. Köszönöm neked, hogy ennyi sok színt, ennyi sok alakot és formát alkottál a világban. Mintha szent játékot játszott volna mindenható kezed. Mintha a föld kidíszítésében örömöt telt volna. Add, hogy mindig magával ragadjon a végtelen csodálat, valahányszor műveidet szemléljük. A tenger morajló habjait, alkonypirbanna gleccsereket, tenyerünkön a bogarat, a papucsállatkákat a mikroszkop alatt. Hát, hogy megsejtsünk valamit hatalmadból és nagyságodból, amellyel mindezt létrehoztad, és amelyről ők tanúskodnak. Mert a teremtés, miként ha prizma dicsőséged és szépséged fénykoszorúját megsokszorozza milliárd színben és alakban, teljes valójában ma még nem tudjuk megragadni, sem befogadni. Ezért örülünk a színeknek, a sokféleségnek. Benne tükröződik szereteted. Mint vízfény már most felragyog nekünk. Ebből merítünk erőt a reményhez, hogy egykor színről színre látva dicsőséget fényében élhetünk. Csodálatosan szép a te világod, láthatatlan teremtő. Köszönöm neked. Mi nagyszerű lesz minden, ha majd nálad leszünk.

Voltaképp miért imádkozom én Istenem? Te nem vagy az én privát Istenem. Te mindnyájunk Istene vagy, a mi Istenünk. Istenük vagy azoknak is, akik nem ismernek téged, akik nem szeretnek, akik más néven neveznek. Nincs jogom azt imádkozni, én Istenem. Akkor nem volna jogom, ha úgy érteném, te csak értem vagy. Közelebb vagy hozzám, mint máshoz. Az én imámnak elsőbsége van. De az én Istenem valami mást is jelent. Te nem vagy messze tőlem, és nem vagy idegen. Személyesen hozzád fordulhatok, te ismersz, tudod a nevem. Csak nem szabad közben úgy tennem, mintha mindez csak nekem meg neked szólna. Te név szerint ismersz minden embert, és mindenkit szeretsz. Azt is, aki nem szeret téged, nem ismer, vagy aki más néven nevez.

a kollégád, a fele barátod. Gyakran könnyebb és egyszerűbb szeretnie szűkölködőt, egy beteget. Szívből megszánva szomorú sorsát, mint szeretni azt, aki együtt dolgozik veled. Istenem, arra késztet a kötelesség, hogy napjaim életem egy részét kollégáimmal töltsem el. Nem válogathatom ki őket, nem szorulnak rá senkire. Némelyikük tán el is gáncsol. Adj erőt gyöngeségeiket elviselnem, mint ahogy én szeretném, hogy ők elviseljenek engem. Istenem, ma a fele baráti szeretet azt jelenti, becsületesnek és segítőkésznek lenni, mint kolléga, mint főnök, mint beosztott. Adj nekem olyan főnököt, aki munkatársat lát bennem, és nem kifutót. Segíts, hogyha bármit kívánok, tudjam, hol a mérték. Kollégáimnak kárt sose okozzak, előjáraim szavát sose szajkozzam, ne gyötörjem a beosztottakat. Épp így az egész üzemben is a segítség, a megértés, a megbocsátás kis jeleiben, a közös munkában fejezze ki valami a te parancsodat. Szerest fele barátodat, mint önmagadat.